0: Abban már kezdetek óta kiemelt célunk az, hogy fiatal művészeket bemutassunk, támogassunk. Éppen ezért indult el ez az együttműködés a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel, egyébként több fronton is. Ez a kiállítás csak ennek egyik lépcsője, mondjuk úgy. Rettenetesen örülünk egyébként, hogy tényleg a legfiatalabb művész generáció van itt a házban, és bevallom, nem kis kihívás volt például installálni ezt a kiállítást, hiszen a több mint 30 munkát a közel 46 alkotótól így betenni a térbe, a hab minden terébe, tényleg bevallom, kicsit kihívás volt. Ugye látni lehet a kiállításon, hogy nagyon sok alkotó installációkat csinál, tehát nagyméretű munkákat készít. Tehát már régen nem azon, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, és úgy egy egészszé varázsolni a egymástól teljesen különálló munkákat, tehát koncepcióban is különálló munkákat. Ez egy nagyon izgalmas szakmai munka volt mindannyiunk számára itt a habban, az egyetemmel közösen. Többek között együttműködünk a rezidencia programunk kapcsán is. A habban van egy rezidencia program, HAB-R néven. Tavaly óta dolgozunk együtt az egyetemmel olyan módon, hogy közösen hívunk meg művészt a rezidencia programba. Most például tavasszal itt volt Patrick Tagoe Turkson, gánai művész, aki 3 hónapig tartózkodott itt a habban, itt élt, alkotott, miközben az egyetemen egy kurzust vitt, tehát tanított a Képzőművészeti Egyetemen. Így a hallgatók és a közönség is egyszerre ismerhette meg Patrikot.
1: Az, hogy a diplomázók legjava kerülhet ide, az a HAB szempontjából jelent egyfajta nyitást olyan szempontból, hogy hát más típusú műveket is láthatnak az ideérkezők, mint azokon a tárlatokon, amelyeket a HAB saját maga rendez.
0: Természetesen jelent egyfajta nyitást, habár a kiállításaink java része nem kötött technikák szerint, tehát tényleg installációktól elkezdve videómunkákig, festészetig mindent bemutatunk. Mégis azért ez tényleg a legifjabb generáció, és néha egészen különleges módon nyúlnak technikákhoz, ami számunkra is újdonságot jelent, tehát ezt mindig izgalmas látni.
1: Volt olyan mű, ami személyesen Olajos Annának a figyelmét felkeltette?
0: Igen, Szabó Bernadettnek a Fekete Nektár című alkotása, ami a fény térben látható. Ő ugye cukorral és mézzel dolgozott így együtt, nagyon leegyszerűsítve. Ugye saját magáról készített 3D-s szkennerrel bábukat, tömörített cukorból, és ezeket mondjuk úgy, hogy installálta egy méh kasba. Tehát valódi méz és méh viasz van egyébként így a kiállító térben cukorbábukkal együtt. Ő itt ugye a mesterséges és a természetes viszonyát kapcsolja össze, illetve hogy ezeknek a különböző aspektusaira kérdez rá, hogy hogy is vagyunk mi így a természetes térben, hogy vagyunk része esetleg egy természetes rendszernek, vagy sem.
1: Hát ugye itt felvetődik a méz, mint természetes elem, és a cukor, mint nem annyira természetes elem kapcsolata.
0: Pontosan erről van szó, igen.
1: Mi lehet az üzenete vajon ennek a műnek a befogadók számára?
0: Ez a mű is, és egyébként több más alkotó is az egyén és a természet viszonyára kérdez rá. Ugye van ennek egy másik aspektusa, hogy az egyén és a technológia viszonya hogyan alakul ma, hogyan fog alakulni a jövőben, ez pedig ugye az egyén és a természet viszonyára kérdez rá, hiszen sokszor úgy érezzük, pláne így mondjuk városi létben, hogy eltávolodunk a természettől, mégis ugye vágyakozunk rá. Tehát ennek van egy ilyen üzenete szerintem.
1: Huszkai Tekla művészettörténésszel beszélgetünk, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításaiért felel, illetve most a Best of Diploma tárlatnak a kurátora. Mit jelent az egyetem szempontjából az, hogy ez a kiállítás most már másodszor itt a HAB-ban kap helyet?
2: Másodjára vagyunk itt a HAB-ban. Ez egy hatalmas előrelépés, azt gondolom, a hallgatóknak afelé, hogy egy nyilvános kiállító térbe léphetnek már a Best of művükkel, a diplomaművükkel. Ugye az egyetem falain belül már ezeket a diplomamunkákat egy-egy rövid kiállítási periódus keretében láthatta a nagy közönség, de azért az, hogy itt egy hónapig most látogatható ez a Best of diploma kiállítás, ez ugye szakembereknek és akár gyűjtőknek, galeristáknak, kurátoroknak egy nagyobb időintervallumban ad lehetőséget arra, hogy megismerjék őket. Úgyhogy a szcénára való bekerülés, vagy a pálya elindítása szempontjából ez egy nagyon jó lehetőség, amit azt mondom, hogy felismertünk, és nagyon nagy öröm lenne, hogyha ezt továbbiakban is így szervezhetnénk az évvégi Best of Diploma kiállításokat.
1: Amikor kiválogatják a műveket, akkor hogyan zajlik ez a folyamat, ezt hogyan képzeljük el? Ugye beérkeznek a diplomamunkák, és akkor van egy zsűri, amelyik válogat?
2: Az, hogy ide mi kerül a Best of Diploma kiállításba, azt az egyes tanszékek határozzák meg a védéseket követően. Tehát van egy háromnapos kiállítás minden tanszék részére a Barcsai teremben és az aulában, ott nálunk a főépületben, és utána a végén összeül a tanszéki bizottság, és ők eldöntik, hogy kiket javasolnak Best of Diploma címre, tehát a legjobb diplomműveket. Nem csak a műveket, hanem ugye ilyenkor nézik azt, szakdolgozatot, talán kicsit visszatekintenek a hallgatók 3 vagy 5 éves tanulmányi eredményeire is, illetve hát arra a koncepcióra is, a kivitelezés minőségére, ami a diplomaműben összegződik.
1: Mi a legfőbb tematikája ennek a tárlatnak? Ugye itt az ember és a természet viszonya az, amit kiemelt a sajtó bejárás során, de mik azok az árnyalatok, amik megjelennek?
2: Az ember és a természet viszonya, az identitás, illetve trauma, elmúlás, szorongások és társadalmi problémák. Tehát nagyjából ezeket tudnám, így ezeket a fogalmakat behozni, ami ma foglalkoztatja a fiatalokat, és hát látható, hogy ami minket, nem alkotó művészeket nap mint nap ér, akár a közösségi médiával, vagy a hírekből, azt ők valamilyen formában feldolgozzák, átdolgozzák, és ebből aztán megszületnek ezek a témában absztrahált, de nagyon-nagyon szépen kidolgozott koncepciók, és azt gondolom, hogy emiatt is érdemes akár gyerekeknek, akár fiataloknak megnézni ezt a kiállítást, mert hogy olyan dolgokkal találkoznak, amik valószínűleg, ha nem is tudatosan, de tudatalatt őket is foglalkoztatják, és itt, hogy is mondjam, egy ilyen kulturális közegben, egy ilyen térben, egy ilyen kiállításon, ezek eszenciálisan együtt vannak, ezek a jelenkori problémák, amik azért látható, hogy jövőben mutató dolgokat is felvetnek.
1: A kiállítás egyik legjellegzetesebb darabja egy üvegház, ahol hát azt szimbolizálja maga az objekt, hogy a jövőben lehet, hogy a növények már csak ilyen elszigetelt körülmények között maradhatnak velünk. Ez a kiállítási tárgy, ez hogyan született meg?
2: Bárdi Dominik növényház című munkájáról van szó. Nyilván ugye itt egy készen vásárolt üvegház elemeire dolgozott mélyviasszal a Dominik, és ahogyan a mélyviaszt, az olvasztott mélyviaszt a felületre vitte, és azt simította, ott a textúra, ahol vastagabb a mélyviasz, ott ugye így adja ki formailag a növényi motívumokat a mélyviasz. És hát ez egy hosszú folyamat volt, és Dominik már korábbi években is mélyviasszal rendszeresen dolgozott, és nagyon szép munkái voltak. Ez meg talán ennek a munkamódszernek a megkoronázása, ez a növényház, egy elszigetelt világ, ami talán még reprodukálja azt, ami a Földön volt, vagy van most éppen.
1: Szintén a jelen nagyon erős üzenetét hordozza a környezet és a felelősség témakörében az a mű, amely fából készült tárgyakat ábrázol, amelyeket mi műanyag darabokként szoktunk meg. Tehát ezek vizes palackok, különböző műanyag kannák, és hát maga az elrendezés is olyan, minthogyha ezek félredobva ott hevernének, holott fából készülnek.
2: Ez egy installatív munka, több száz ilyen palackot faragott meg a Tonté Dominik hallgató. Faforgács között láthatóak ezek a szétdobált fa szobrok, plasztikák. Hát ez az ambivalens jellege pont ennek a műnek, hogy olyan nagy erőket és olyan nagy munkát fektetett abba, hogy ami műanyagból van, ezek akár mosószeres dobozok, vagy vizes palackokat megfaragja, ami pont, hogy is mondjam, azt a mondandót hivatott bemutatni, hogy hogyan állunk, vagy hogyan kezeljük, és milyen könnyen eldobjuk ezeket a műanyagokat, és a környezet szennyezésre nem gondolva, mintha egy picit emléket is állítana azoknak a tárgyaknak, amik most itt vannak, és hát nehezen bomlanak le, és közben meg jobban kéne talán arra figyelnünk, hogy mit, hogyan kezelünk a környezetünkben, igen.
1: Volt valamilyen meghatározó koncepció, hogy hogyan fogják elrendezni a különböző alkotásokat, és most itt gondolok arra is, hogy akár tanszékekre bontva egyáltalán ez hogyan dőlt el, hogy melyik mű hova fog kerülni?
2: Hát ez egy több hete tartó folyamat eredménye, ami most itt látható. A HAB munkatársaival, a Sipos Tünde művészettörténésszel és Olajos Annával rengeteget agyaltunk azon, ahogy ugye egyre inkább bővült a műtárgyanyag, hogy hogyan rendezzük el a kiállítást. Nem tanszékekben gondolkodtunk, hanem inkább kiállításban vagy művekben, azok egymás közti működő összhangjában gondolkodtunk. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy ettől vált izgalmassá, hogy nem egymás mellett festmények, vagy egymás mellett szobrok láthatók, hanem próbáltuk tematikusan csoportosítani a műveket, úgyhogy vizuálisan és tematikusan is egy izgalmas és látványos kiállítás legyen a végeredmény.
1: Egyébként az érdekes, hogy klasszikus festmény, talán összesen 2 vagy 3 található a kiállításon. Gondolom, hogy ez nem véletlen, hiszen a műfajok közötti átmenet az egyre népszerűbb most már.
2: Igen, egyre népszerűbb, és van is lehetőség amúgy nálunk a hallgatóknak, hogy áthallgassanak más tanszékekre, illetve van olyan tanszék, ahol kifejezetten ez a mottója a tanszéknek, ez az interdisziplinaritás a küldetése, hogy több műfajban próbálhatják ki magukat a hallgatók, és igen jellemző, hogy a festők is és a grafikusok is egyre installatívabb megoldásokkal jönnek, már nem csak a diplomamunkára, de a diplomamunkára szinte várható, ugyanis nem elég már nekik az, hogy vagy vászon egy papír, hanem szeretnék a térbe is kihozni, illetve egy komplexebb megvalósításban gondolkodnak. Tehát térben és installatív módon. Festmény látható itt, ugye a Kristálykincsőnek a klasszikus olajképe, figurális olajképe, de a Mihály Bálint festő hallgatónk meg egy digitális 3D printtel is kiegészítette a teljes alkotásnak a része az, hogy egy szobor, egy objekt, ami egy print is látható a kiállításon.
3: A Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett hallgatóinak legkiemelkedőbb diplomamunkáiból nyílt Best of Diploma tárlaton készült összeállításunkat hallották. A Hungarian Art and Business művészeti központban látható kiállításon Uszkai Tekla kurátorral és Olajos Annával, a HAB művészeti igazgatójával Tóth Zsófia beszélgetett. Az alkotások augusztus 9-éig tekinthetők meg Budapesten az Andrássy út 29 szám alatt.

0: Mit mesélnek a harangok évgyűrűi? Megtudjuk Berecz András Kossuth díjas ének és mesemondó fotográfus műcsarnokbeli tárlatán. Képein ugyanis a harangok évszázados kopásait, fénytöréseit, patináit örökítette meg Kárpát-medence szerte. Ahogy a kiállítás kurátora Szegő György fogalmazott, Berecz megtalálta a harangokba rejtett időt, de ihletett látomássá is formálta azt. A Nemzet Művésze díjjal kitüntetett Berecz Andrást Zsoldos Szilvia kérte mikrofon elé Harangok évgyűrűi című fotókiállításának sajtóbejárásakor.
1: Ez egy vándorkiállítás. Vannak ennek most teljesen új elemei?
2: Ez, ami itt a műcsarnokban látható, nem olyan, mint a többi. A ház megkért, hogy bővítsem én ezt ki, és újítsam meg. Na hát ezért kibővítettem, eléjük terítettem millió képet, és ők válogatták ki kedvükre. Van egy rész, amin semmit nem változtattunk, ez a fő üzenete az egész kiállításnak, az élő harangok fényjelei. A harangnak a szíve, vagy harangnak nyelve, egyik szebb szó, mint a másik, mikor használják, mikor szükség van rá, akkor belül megüti a harang palástját, és fölfénylik az ajka, fölfénylik az anyag. Jele annak, hogy még vannak ünnepeink itt Európában magyarokként, és még van közösség, amelyiknek ez fontos. Tulajdonképpen én ezt fényképeztem. Találtam egy nézőpontot, ahonnan a magyar történelmet könnyedén meg lehet vizsgálni. Nem így indult. Én Árpád-kori templomokat fényképezgettem Covid alatt, meg énekeltem bennük, és így vonultam végig egy 12 templomon, elcsatolt részeken és Magyarországon. És menet közben kaptam rá én erre. Mikor megláttam, hogy milyenek ezek a harangok ott fönt, hogy mi a titkuk. És tulajdonképpen itt találtam rá arra, ami hiány, ami még nem fordult elő, tehát adósa lettem a világnak. És milliót fényképeztem, és csak azt tudtam felhasználni, ami értelmezhető, ami valamennyire figuratív, amiben az ember bele tud kapaszkodni. Így van például itt nem messze tőlünk, Lázár a sírjában, sziklasírban, fölfénylik a gyolcsanyag. Itt van tőlünk nem messze a betlehemi csillag, a megváltás ígéretével, egy fáklya, amely sötét üregbe világít be.
1: Ezek a formák tulajdonképpen azok, amiket a harangnak a nyelve képez magán a harang belsején.
2: És így föl tudtam rajzolni az Árpád-ház kihalásától Trianonig a magyar történelmet. Itt van a harangok.
1: Azt mondta ugye, hogy ehhez az kellett, hogy bedugja a fejét a harangokba. Ezt is mondta, hogy a harangokban megtalálta a magyar történelemnek az évgyűrűit. Milyen évgyűrűi vannak egy-egy harangnak?
2: Kongatással árkotás, és nem engedi, hogy oxidálódjon. És ezért évről évre változik az ábra. Mint ahogy a fában is, ahogy múlik az idő, egyre több körkörös jel látszik. Na hát ezért évgyűrű ez is. Hát ahogy az idő múlik, úgy változnak ezek a formák. A kongatás az ennek a ceruzája, vagy az ecsetje, lágyvas, ami a bronz anyagon, mint egy vásznon komponál.
1: Nagyon sok fele járt a Kárpát-medencében, letűnt világokat is megörökített, nem facsarodott össze a szíve? Vagy ez egy természetes dolog, hogy valami elmúlik, és valami lesz?
2: A szívfacsarodásra bőven van lehetőség, az élet kínálja, de ugyanúgy a remény is benne van az életbe, és talán a Teremtő így is akarta, hogy a kettő közt valahogy föltaláljuk magunkat. Helyes szó, helyes ének, amelyik az emberek orrtartását igazítja, aki az orrát lógatja, annak felcsapja, aki meg igen fennhordja, annak rákoppint egyet. Én is ezeket a harangokat nem azért szedtem össze, hogy a halkuló ünnepeinket sírassuk, hanem hogy megállítsam az időt és felmutassam, hogy 21. században még itt vagyunk. Azért az utolsó üzenete a kiállításnak az alsósófalvi harangnak a belseje, amely Tamási Áronnal egyszerre szólalt meg. Amikor ezt föltették a helyre, és ezt a hajnali derengést megkomponálta mindmáig, amikor megszólalt, akkor Trianon után 4 évvel Tamási Áron azt írta le, hogy bűnnek betege ember, feredj meg a fénybe, s meggyógyulsz benne. Hát ez lett az én záróhangom. Itt most én a harangok fényeit tudtam felmutatni. Egyébként, amiben nincsen fény, arról szinte kár beszélni.
1: Találkozásai a harangozókkal. Ugye ez egy kihalóban lévő szakma, viszont a harangozásnak a jelei azok ott maradnak a gerendákon, a falakon.
2: Magányos emberek és különleges mesterségek mindig megindítóak. Hol van ma olyan ember, aki nem lépi át a faluja határát? Hát ma már a kenyeréért Ausztráliáig elszalad mindenki. De mikor talál az ember ilyen toronylakókat, ilyen különleges embereket, hát ott kell kapaszkodjon, hogy megértse őket, és adódik a lehetőség, hogy leírja őket. Én iPhone-nal. Más majd tollal leírja, talán én mind a kettővel, mert azért írtam én ehhez néhány sort. Nem csak Victor Hugo fantáziáját, romantikus fantáziáját piszkálta a toronylakó ember. Egy icipicit magányosak az igazi harangozók, de ez se feltétlen van így. Na de az, hogy a toronyból szinte mindent lát a falu életét, és felelős azért, hogy a jégveréstől megőrizze a határt, ezt csak mikor közelről láttam, akkor értettem meg, hogy ez mit jelent. És mikor ezt valaki könnyek közt elmeséli, hát olyan megindító, ilyet ma már nem sokat lehet kapni.
1: Van, aki az egész életét, vagy az élete jeles eseményeit a falba véste, a téglába.
2: Igen, hát ezek adták magukat, hogy lefényképezzem. Itt velünk szemben ott van, hogy a harangozó. Így egy ilyen határozott névelővel, fölötte R.S. ez a monogramja, és 1901-ben véste be, és a betűtípusai gyönyörűek, tehát ilyen talpas Times betűk, és a másik meg az 1800-as évek végéről festette föl, és az bizony most is ott van, az Marosvásárhelyi templom teteje, az meg a Kondorosi templom tetejébe a 4 téglába vésett életjel. Az évszámok, amelyekben ő harangozott. És ott is ott van a legutolsó, odaért, hogy nyugdíjba ment. Olyan életjelek ezek, hogy adta magát, fényképezni kellett.
1: A harangokkal ennyire mikor kötelezte el magát?
2: Covid alatt, mikor ráérő időm volt, az időszámítás az a Nyárád Szent Lászlói. Azt mikor megláttam, éreztem, hogy itt valami rendkívüli dolog történt, nem is tudtam lejönni. Hanyat feküdtem a harang alatt, és csak bámultam. Nem tudtam lejönni a toronyból. Ennyi szépség, hogy fér meg egy harang titkos belsejébe, és hogy vajon mi lehet a többi harangba?
1: Azért aláfeküdni egy harangnak, ugye mondta, hogy valahol szóltak is, hogy nem szabad közel menni, mert ha meghúzza, akár össze is omolhat a torony.
2: Természetesen van veszély benne, de én egész életemben arra jártam, ahol valami veszély van. Erről nem tudok leszokni, mert a titok ott van, ahol az emberek nem járnak. Én nem híreket hozok, hanem valamit, amit nem lehet megnevezni az idő mélyéből. Ehhez ilyen ráérő ember kell, ilyen kutya, mint én vagyok, és a másik egy olyan lelki alkat, mikor azt mondják, oda ne tessék bemenni, mert életveszélyes. Na, ez nekem pont olyan, mint ha olajat öntenének a tűzre. Mentem én be olyan helyeken, hogy ha egy hónappal később mentem volna, én most nem beszélgetnék magával, mert oda egy kis résen bújtam be egy harangtoronyba, zárva volt, felmásztam a kerítésre, ami szintén majdnem összeomlott alattam, bebújtam, ami a kiálló szögek miatt a pulóveremet szétszaggatta, és a kezemet be tudtam dugni fazsindej és bádogok közé, mint a hegymászók. És úgy voltam 45 fokos szögben, hogy alattam rozsdás vasak, éles vasak behaigálva, és rengeteg darás vészek volt köröttem. Tehát én a kezemmel csapatoslag vertem le a darás vészkeket. Ha én ezt mostan, egy hónap múlva, amikor már járnak a darasak, akkor hideg volt. Ha én oda így abban a vaksötétben így bekapaszkodok, abból esetlegesen baj származott volna. Na de ezek csak kicsiségek.
1: Akik ugye vágással foglalkoznak, hangvágással, azok látják, hogy milyen a hangnak a képe. Na most a harangok hangjának a képei vannak a plakáton, a kiállítás plakátján. És tulajdonképpen van olyan hangkép, ami majdnem úgy néz ki, mint egy harang. Mit jelent önnek a harang hangja?
2: A harang hang az egyik legösszetettebb jelensége a hangok világának, mert hogy lehet, hogy egy ugyanazon hangon a jókedvű ember örömét égi magasságúvá teszi, és a bánatos ember búját meg tengermélységűvé. Ugyanaz a hang. Egyébként meg mi az, hogy ugyanaz a hang? Olyan felhanggazdag, egy haranghangban ezer másik hang is van. Azt mondta egy harangkutató múlt század első felébe, hogy olyan a haranghang a hangok világában, mint a szivárvány a színek világában. A színnek minden fajtája bent van a szivárványba, a teljes skála, és a haranghangban hát millió hang van. Olyan gazdag jelenség, hogy párja nincs.
1: Gondolom, az sem mindegy, hogy hogy húzzák meg a harangozó.
2: Meg nem mindegy, hogy öntik meg, nem mindegy, hogy a nyelve milyen, hát sok mindentől függ.
1: Lesz folytatása ennek a kiállítása?

0: Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat szíves figyelmükbe.
1: Július 22-én 18 órától a Budapesti Történeti Múzeumban Női Trubadúrok címmel régi zenei koncerten vehetnek részt, ráadásul ingyenesen. A középkori irodalom egyik csúcsát jelenti a mai Dél-Franciaországban, Provence-ban kialakult trubadúr költészet. Anyanyelvű, okszitán irodalom volt ez, hangsúlyosan világi témákkal. Elsősorban természetesen a szerelem sokrétű élményéről szóltak a költemények, de kisebb részben politikáról, vagy éppen közéletről is beszéltek. Máig ismert mesterei ennek a műfajnak például 9. Vilmos és Geoffrey Rüdel, Bernard de Ventadorn, Rembo de Vaqueira, vagy a Magyarországon is járt Per Vidal és Jocem Fajdi. A versek zenei világa ugyanilyen gazdag. Finoman szőtt, gyakran meglepő fordulatokat hozó, expresszív, egyszólamú dallamai régóta szerepelnek a középkori zenét játszó muzsikusok repertoárján. Van azonban e hagyománynak egy ritkábban idézett rétege. A női trubadúrok az úgynevezett trobájricek művészete. A versek formavilága és tartalma az egykorú férfi költők műveivel vetekszik, de sajnos dallam csak szorványosan maradt fent hozzájuk. Emiatt Beatrice de Dia énekén kívül szinte sosem kerülnek színpadra. Miguel Montanaro, a világhírű okszitán muzsikus évtizedekkel ezelőtt készített egy rendhagyó műsort, amelyben a női trubadúrok verseihez maga írt zenét. Részint középkori stílusban, részint néha kikacsintva belőle, a mediterrán népzenék felé, számos improvizatív elemmel. Az így létrejött zenei világ egyszerre több száz éves, és teljesen mai. Nos, ezeket a dalokat is fogják játszani a női trubadúrok koncerten, méghozzá Molnár Katalin énekkel, a dallamokat író Miguel Montanaro maga is jelen lesz énekkel, furujával, fuvolával, és természetesen Csörsz Rumen István, aki údon, kobozon, fidulán, tamburán és tekerőlanton kíséri majd a dalokat. Bevezetőt mond Vaskó Péter műfordító. A program tehát ingyenes, de regisztrációhoz kötött, viszont múzeumi belépő vásárlása nem szükséges hozzá. Regisztrálni a koncert napján 16 óráig tudnak a vármúzeum.hu oldalán, ott is a programokra kattintva, kikeresve a programot. Belépés a múzeumba a koncertre 17 és 17 óra 30 perc között lehetséges, a Királypince bejáraton keresztül, vagy 17 és 17 óra 45 perc között,

bejáratom. A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában a női trubadúrokról szóló régi zenei koncert július 22-én 18 órától kezdődik. A múltból a közelmúltba, sőt a modern zenébe repülünk. Július 24-e és július 26-a között rendezik meg ugyanis Esztergomban a Szent György mezeői olvasókör szervezésében az immár hagyományosnak mondható 9. sárkány szelidítő jazz napokat, amelyek közül az első napon 24-én elhangzó koncert ingyenes lesz. Tehát pénteken 19 órától a Cannaro együttes fellépésével kezdődik meg a háromnapos fesztivál. A Cannaro együttes a Manus Swing és a Gypsy Jazz legnépszerűbb magyarországi képviselője. Zenéjük alapján a legendás Django Reinhardt által fémjelzett 1920-as és 30-as évekbeli párizsi jazz alkotja. Ezt a hangzást mesterien ötvözik a tradicionális magyar cigányzenével és a békebeli budapesti kávéházi dallamokkal. Koncertjeik igazi időutazást jelentenek, amelyek a francia swing aranykorába repítik vissza a hallgatóságot, de közben nagyon hazainak is érződik. Ez a koncert tehát pénteken 19 órakor kezdődik. Aztán szombaton és vasárnap több koncerten is részt vehetnek. Például 17 órától szombaton a Pécs Lóránd Kvartett játszik majd a magyar jazz új generációjának egyik legizgalmasabb és legfigyelemre méltóbb akusztikus formációja. A zenekar stílusára a kortárs akusztikus jazz jellemző. És ezt ötvözik finoman a klasszikus zene hatásaival. De ugyanezen a nap 19 órától Miles Davis 100 éves emlékkoncert lesz a Gyárfás István trióval, melyhez csatlakozik Hámori János és Dennert Árpád is. A formáció a jazz művészet egyik legnagyobb hatású újítója, Miles Davis születésének 100. évfordulója előtt fog majd tisztelegni. A műsor elsősorban a legendás trombitás akusztikus korszakait, többek között a cool jazz és a modális jazz korszakalkotó szerzeményeit eleveníti föl. De meghallgathatják majd 21 órakor a Serei Dániel Refraction-t is. Azután folytatódnak a jazzes dallamok július 26-án vasárnap is. 17 órától a Mohai Tamás Nagy Ádám duó, 19 órától a Szabó Dániel trió, és 21 órától a Jazz Station lép majd föl. E legutóbbi az idén 20 éves fennállását is ünnepli, és Magyarország első számú jazz a kapella együtteseként tartják számon. Tagjai hangszerek nélkül mutatják meg, hogy a zenei élmény a legteljesebb lehet, akkor is, ha mindössze 5-en állnak és énekelnek a színpadon. A Jazzation fő profilja a jazz, de változatos repertoáriába belefér a világ népzenéiből és a régi magyar sanzonokból is igen sok minden. Végül az ő koncertjükkel záródik tehát majd a 9. sárkány szelidítő jazznapok Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben, amely egyébként az Andrássy út 23 szám alatt található. Mivel az épület befogadó képessége limitált, érdemes korábban érkezni és akár megvásárolni a jegyeket is. Maga a sárkány szelidítő jazznapok július 24-én 17 órától július 26-án este 10 óráig tart majd. És végül egy ismételten csak ritkán hallható repertoárt ajánlunk a figyelmükbe, amely július 25-én 19 órakor fog majd felcsendülni a Bódajki Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyhelyen. Psalms, vagyis a Bécsi Korok Ismeretlen Gyöngyszemei címmel. Ez a koncert is ingyenesen lesz meghallgatható. A közreműködők a Purcell Kórus, az Orfeó Zenekar, kórhű hangszereken és természetesen Vashegyi György fogja vezényelni őket.
Olyan dallamokat hallgathatunk majd meg, mint Scarlattitól a Miserere mei Deus, vagy Caldarától a Cristo Condonato szimfóniát. De ugyancsak meghallgathatjuk Tumától a Laudate Puerit, vagy Porcilétől a Sissara szimfóniát, és Colonna krédója is felcsendül majd, akárcsak Gianni Dixit Dominusa és Werner De Profundis Clamavia. A bódajki mindenkor segítő Szűz Mária kegyhely templomban a Psalms a bécsi barok ismeretlen gyöngyszemei című ingyenes koncert, tehát július 25-én 19 órakor kezdődik majd.

0: Kedves hallgatóink! Akvarell című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, technikai munkatársunk Urbán Péter, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Fülöp Tamás volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: Most a Kanáró felvételeiből válogatunk.

0: Sometimes it's hard to carry. I lost it once or twice. Stop me for a while and my thoughts meandered. Oh boy.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Kanáru, majd Petruska András felvételeiből válogattunk.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek!
1: Három óra. Következik a portré mikrofonnal. Emberi sorsok, konfliktusok, újrakezdések. Vannak hivatások, amelyekben nem lehet kívül maradni. Minden találkozás nyomot hagy az emberen. Mai portré műsorunk vendége olyan szakember, aki hosszú éveken át a pártfogó felügyelet, a mediáció és a fiatalkorúak igazságszolgáltatásának területén dolgozott. Vajon mit tanult az emberekről, a felelősségről és a megbocsátás lehetőségéről? Villám Péterrel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával a szerkesztő riporter Balázs Zsanett beszélget.
4: A legtöbben, ha a minőségbiztosítás kifejezést hallják, akkor táblázatok, ellenőrzések, szabályok juthatnak eszébe. Ön azonban teológus, jogász, hosszú évekig emberek sorsával is foglalkozott. Mit jelent önnek a minőség? Inkább az emberekről szól, vagy folyamatokról?
5: Köszönöm a meghívást. Az első alkalom, hogy így rádióinterjúban magamról beszélhetek, és az jutott eszembe, hogy igazából nincs is olyan lényeges nagy dolog, amit magamról mondhatnék, és ugye a római rétorok azt tanították, hogy amivel be akarod fejezni a beszédet, azzal kezdjed is. És hát, hogyha magamról beszélek, akkor igazából a hálát kell elsődlegesen kiemelnem. Valamilyen szinten mindig is úgy éreztem, hogy az Úr a tenyerén hordoz, és ennek több oka is van, majd esetleg erről részleteiben beszélek. És a teremtő mellett nagyon hálás vagyok a feleségemnek, akivel 4 csodás gyermeket nevelünk most is. És az embernek ugye az életében sok minden olyan kerül az útjába, amire nem számít, és a minőségbiztosítás, mint olyan, amit említett, ez is igazából olyan, hogy hát a mostani életemnek egy meghatározó része, mégpedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ugyanis idén februártól viselek egy ilyen megtisztelő feladatkört is, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek lehetek a minőségbiztosításért felelős egyik munkatársa, és ez egy új kihívás az életemben.
4: Szereti a kihívásokat?
5: Igen, tehát valószínű, hogy tehát nem úgy vagyok összerakva, aki megijed az újdonságoktól. Azt sem mondanám, hogy szeretem a sok-sok változatosságot, mert azért van az életében az embernek, amikor így szeret így megállapodni, és ez így megnyugtatólag is tudhatni. Ugye az életemben voltak sarokkövek, ilyen meghatározó időszakok, és azt is szoktam mondani néha, hogy kicsit, hogy fordított életet élek. Lehet, hogy én most foglalkozom azzal, kellett volna inkább korábban, és amivel korábban foglalkoztam, azzal kellene most. De ugye, amik ilyen nagy sarokpontok az életben, és meghatározók az ember életében, és ami megváltozhatja teljesen az embernek az életét, ugye az nyilván, amikor az élethelyzete változik. Nyilván egy házasságkötés, egy gyermekáldás, ugye az én esetemben 4 is, ez mind olyan esemény volt, ami nagyon megváltoztatta, szinte újjászüli az embert ez a dolog. És ami még nagyon megváltoztatott az életemben, és erről nem is nagyon szoktam beszélni, csak úgy magamban elrejtve hordozom, volt egy súlyos betegségem még fiatal koromban, egy daganatos megbetegedésem, és valamilyen oknál fogva erre nem úgy tekintek vissza, mint valami nagy tragédiára, vagy valami nagy rettegett állapotra, vagy félelmetes állapotra.
4: Pedig az lehetett.
5: Igen. És sőt, amikor a délpesti kórházban elismerjek, akkor is sokszor ilyen pozitív élményei vannak, pedig kétszer is műtöttek ott. Nagyon szerettem a baroknak azokat a szentjeit, akikről filmek is készültek, és ugye Loyolai Szent Ignácról készült egy film, és ott mondja Szent Ignác, hogy a lábamat ugye a háborúban ugye megbénította kvázi az Úr, tehát hogy nem így fejezi ki magát pontosan, de hogy azért engedte meg ezt, hogy megsérüljön a lábam, hogy meggyógyítson. És valami szempontból ez a tudat hatott át akkor is engem, hogy valamilyen szinten az úr azért engedte meg, hogy ilyen kvázi félelmetes betegségem legyen, hogy meggyógyítson.
4: Miből kellett, hogy meggyógyuljon? Így utólag talán azt hiszem, hogy az ember ezt jobban látja.
5: Hát volt fizikai betegségem, tehát ez a rákos megbetegedés, és volt bent is diák volt az orvos, aki egyébként műtött is, és hogy nyilván az embernek ugye a test is a lélek összhangja, ez nyilván hozza magával azt, hogy nem csak a teste gyógyul meg ilyenkor valamilyen szinten, hanem a lelke is. Ugye a test zártságában a lélek is valamilyen szinten újjászületik. Sokszor eszembe jut, és nemrég voltam egy zarándoklaton, ahol a zarándoklat vezetőnek egy beszédében elhangzott Thomas Mann, József és testvéreiből egy részlet, egy mondat, pedig abból az élethelyzetből, amikor is ugye Józsefet a testvérei a kútba engedik, ugye bedobják, és ott hagyják őt, és amikor rátalál ugye az egyiptomi, akkor megkérdezi tőle, akkor lenéz a kútba, és megkérdezi tőle, hogyha ez a te természetes lelőhelyed, vagy jobb szeretnél inkább máshol lenni. És ugye ez annyira megfogott engem ez a kérdés, feltevés. Nem olvastam igazából végig Thomas Mannnak ezt a regényét, de megígértem, hogy majd végig fogom. De hogy ez a mondat nagyon kifejező igazából, mert sokszor elgondolkodik az ember, hogy lehet, hogy miért kell nekem ezt most, miért vagyok itt, ahol vagyok, és most nyilván. És akkor ugye persze ugye a gondolkodás, meg az eszmélés közben az ember sokszor rájön arra, hogy nyilván mindennek oka, célja és értelme van. És van egy kedvenc zsoltárom, ez a 76. zsoltár, és abban ez van, hogy onnan van sajgó sebem, hogy az Úr keze most másként érint. És ugye ez a sajgó seb, ez nyilván akár lehet a lelki fájdalom, lelki megpróbáltatás, nyilván testi is lehet, de ugye a második része az, ami igazából tetszik, hogy az Úr akkor is megérint, amikor sajog a sebem. Tehát, és ahogy ezt éreztem, folyamatosan nehézségek voltak az ember életében, de azért az Úr kezem akkor is rajtam volt, úgymond, és a családomon valamilyen szinten.
4: Oka, célja és értelme is lehet annak, hogy most a Pázmány Péter Katolikus Egyetem minőségbiztosítási irodáját vezeti. Hogy találta meg ez a feladat?
5: Hát ez is összetett dolog, mert azt szoktam mondani a kollégáknak az egyetemen, hogy három szempontból is egyetemi polgár vagyok. Egyrészt az egyetemnek ugye 4+1 karja van, mert ugye a kánonjog is egy fakultás rangú intézmény, és ebből a 5 karból 4 diplomát szereztem. Úgyhogy így módon ilyen szempontból is otthonos vagyok. Sőt, jelenleg is a doktoriskolának a hallgatója vagyok, mint nappali tagozatos. Úgyhogy volt hallgató is vagyok, ugye teológiát végeztem, filozófiát végeztem, ez volt az első diplomám. Majd ugye teológiában egyetemi szintű diplomám. Majd a jogot végeztem, ugye a Pázmány szintén a jogi és államtudományi karon. Kánonjogot végeztem, és most pedig a doktoriskolában ugye hallgató vagyok. Tehát, hogy én nagyon sokféle módon vagyok jelen az egyetem életében, és ami még egy plusz töltet még elfelé, hogy tanítok is az egyetemen, és előbb tanítottam egyébként, mint ahogy a minőségbiztosítást vezetem. Ugyanis hát ugye a tanulmányaim során sok mindennel, így az életem során tanulmányosan szembesültem, és kezdettől fogva egyébként a teológia elvégzését követően a jog valamilyen szinten így szembe jött velem. És először az egyházjog, majd utána a világi, a civil jog, és a végén megint az egyházjog. Tehát ez a kettő így ilyen hullámvölgyként így folyamatosan jelen van az életemben. És hát világi jogászként az igazságügyben dolgoztam nagyon sokáig.
4: Beszélünk majd erről, de közben hadd szúrjak ide egy kérdést, hogy ha már jog, miben más az egyházi igazságszolgáltatás? Ha röviden meg lehetne ezt fogalmazni, vagy meg kellene ezt fogalmazni?
5: Ugye Ulpianus mondja azt a római jogász, hogy a jogásznak az a dolga, hogy a szépet és a méltányost művelje. Úgyis szokták folyt az igazságot és a méltányosságot művelje. Tehát, hogy a jogász hivatás egy nagyon ősi hivatás. Tehát van még egy-két ősi hivatás, ami fennmaradt, de a jogász az egyik legősibb hivatás. És azt is mondhatom, hogy nincs különbség, de ugyanakkor nagy különbség van. Amit alapvetően egyébként a jogászokról az emberek gondolnak, ugye van egy ilyen kedvenc viccem, szabad ilyet esetleg elsütni, ugye, mert ugye a jogászokról általában nem, a világi jogászokról általában nem pozitív a vélekedés így a közbeszédben. Sokan ilyen joghézagokat kereső, trükköző embereknek tartják őket, akik kiátszák úgymond az igazságszolgáltatást. És pont ugye ellen, ennek mond ellen az, amit Ulpiánusztól mondtam, hogy hát a jogász szakma az egy nagyon nemes vállalkozás. Ugye a jónak, a szépnek és az igaznak a művelése. És amikor ugye a hivatásokról gondolkodom, akkor is sokszor eszembe jut, hogy a teológus, mint olyannak mi a központja. Ugye az, hogy összekösse valamilyen szempontból a eget és a földet. Tehát a teológus azt kutatja, hogy hogyan tud az ember kapcsolódni az Istenhez, Isten pedig hogyan szólította meg az embert. A filozófus azt keresi, hogy hogyan értse meg az Istent, ugye? Hogyan értse meg az emberi lelket, az emberi elmét, és a jogász pedig azon gondolkodik, hogy hogyan válaszza külön a dolgokat. Tehát hogy az ez elválasztás, ez a, mert hogy ugye megkülönböztetés. És ugye ez is egy nagyon nemes, nagyon szép dolog, hogy elválasztani a jót a rossztól, az igazat az igaztalantól. És ezek a hivatások valamilyen szinten ilyen, az igazság keresésben, az igazság ugye az alapvetően egy erkölcsi norma is, nem csak ugye a jognak a világában értelmezendő. És ezek a hivatásrendek ugye elválnak egymástól, de mégis valamilyen szinten egy célt szolgálnak. És ugye ez nagyon, nagyon érdekes, ugye, hogy mi a különbség a világ és az egyházok között. Ez a vicc, amire utaltam, ez úgy hangzik, hogy az ördög megkeresi az ügyvéret. És egy filmben egyébként szintén felelhető ez a vicc. És megkérdezi az ördög az ügyvédtől, hogy te figyelj, neked adom a világ minden kincsét, amire vágyol. Te leszel a világ legjobb ügyvédje, sztárügyvédet csinálok be, mindent megkapsz, amire vágysz. Azt kérem tőled, hogy add oda a lelkedet nekem, sőt a gyermekeidét is, a családodét is. És akkor az ügyvéd, ez szerint a történet szerint, elgondolkodik, majd odafordul az ördöghöz, és azt mondja neki, hogy jó, de mi ebben a csapda? Tehát mi ebben az, amit nem tudné megcsinálni? Tehát kvázi. Tehát van ez a fajta elgondolás, úgymond az ügyvédekről, de alapvetően az igazságszolgáltatásnak én azon a területén dolgoztam, ahol a büntető ügyek körében ugyan az alternatív igazságszolgáltatás berkeiben tevékenykedtem. Úgy mondják szakmailag, hogy a diverziós eljárások, vagyis nem a klasszikus büntetésekre kell gondolnunk, hanem olyan alternatív büntetésekre, amelyek egyébként számos esetben kiszabásra kerülnek, és az emberek nem is nagyon tudnak róla, mert hogyha büntetésről beszélünk, igazságszolgáltatásról, akkor mindig a letöltendő szabadságvesztésről, börtönbüntetésről beszélünk, de nagyon sokféle más igazságszolgáltatási eszköz van, ami nem letöltendő szabadságvesztés.

0: Tudna egy konkrét példát mondani?
1: Igen, természetesen. És itt is utalnék, miatt a példát elmondok példákat, egy teológiai vonatkozású dologra. Ugyanis az ősegyházban, ugye a harmadik században, hogy a keresztényeknek nagyon erős üldöztetésben kellett részt venniük, és ugye az volt a nagy kérdés Rómában, hogy áldoznak-e a keresztények a császár ugye oltárán, tehát a pogány isteneknek,
0: igen,
1: vagy nem. Akik nem áldoztak, ugye azok vagy vértanúk lettek, vagy valamilyen szinten azért megúszták a vértanúságot, de nagyon sokan életüket adták ugye a hitükért. És voltak, akik hát úgymond kompromisszumot kötve a hatalommal áldoztak is, de szerettek volna keresztények lenni. Most ők voltak azok, akikről úgy gondolkodtak az ős keresztények, hogy ők elbuktak. Tehát ők nem tartoznak a keresztény közösségben, hisz ugye nem voltak hűségesek, nem volták meg a hitüket, gyávák voltak kvázi. És a karthágói Cipriánról írják, jegyzik fel azt, hogy amikor Fábián pápa meghal 220 környékén, akkor ő Karthágóból ír levelet Rómában, és ebben a levélben arról beszél, hogy az elbukottakat, ezeket az elbukottakat ne taszítsuk ki a közösségből, ne hagyjuk őket magukra, hanem segítsük őket visszatalálni az egyházba. De Lapszisz ez a neve ennek az írásnak, és ezeket nagyon megfogott, amikor az igazságszolgáltatással foglalkoztam, mert ugye nagyon sokféle elmélet van a büntető jog tekintetében, különböző iskolák vannak a tettes jogi büntetőjogi iskolák, van a közvetítő iskola, és ezek az iskolák ugye valamilyen szinten vagy a bűnelkövetőre, vagy magára a tettére fókuszálnak, vagy a szociális környezetére fókuszálnak, tehát mindig valamilyen szempontból differenciálják a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos körülményeket, és hogy alapvetően a bűnelkövetőkkel való foglalkozás és az ő visszavezetésük a társadalomban, ez is az igazságszolgáltatásnak egy fontos része. És ugye példákat, hogy mondjak ezekre a kvázi intézkedések, de a büntető törvénykönyv ugyan fölállítva egyébként, és nagyon sokban mózesi törvényeket követve állították így föl. Ugye két nagy részre bomlik a büntető törvénykönyvünk, vannak a büntettek meg a vétségek. A Leviták könyvében is egyébként úgy van, hogy vannak az engesztelő áldozatok a bűnökért és a vétségekért, mert ott is megvan ez a kettőség. És ugye a büntettekért súlyosabb büntetéseket szükséges kiszabni, a vétségekért enyhébb büntetés jár. Ezek az enyhébb büntetések, ezek viszont nagyon szépen cizelláltak, ugye, és akkor itt vannak olyan enyhébb büntetések, amelyek például ilyen alternatív módon jelennek meg, hogy az elkövetőt nem bezárjuk egy cellába, hanem például rávezetjük arra, hogy végezzen valami olyan tevékenységet a társadalom számára, ami az ő esetében az ő visszailleszkedését segíti a társadalomban, másrészt meg egy gesztus, egy jóvátételi aktus a társadalom fel is. Ilyen például a jóvátételi munka, ilyen van a közérdekű munkabüntetés. Ilyen egyébként a pénzbüntetés is maga is, amikor ugye kvázi megváltva a büntetését az elkövető pénzt vagy jóvátételt fizet. És ezek a fajta ugyan diverziós büntetések, ezek szépen ugyan, tarkítják és cizeljálják ezt a rendszert. Most az egyházi igazságszolgáltatás keretében is sokféle büntetés lehetséges. Ugye általában jóvátételi büntetések, illetve cenzúrákat ismer az egyházi törvénykönyv, de ismer bizonyos vezeklési módokat is, olyan kvázi büntetéseket, amelyek nem a klasszikus büntetések közé sorolható. Például ilyenek a vezeklések, ilyen egy engesztelés, ilyen egy zarándokotnak a teljesítése. Ennek is ugye ősi hagyománya van. Na most alapvetően egyébként az egyházjog és a polgári világi jog a tekintetben is különbözik, hogy a világi jog alapvetően úgy van felépítve, hogy van egy alkotmányos rend, van egy jogszabályi hierarchia, van a büntetőjog, van a polgári jog, közigazgatási jog. Az egyházjognak egy kódexe van, tehát a katolikus egyháznak van egy egyházi törvénykönyve, és ez a törvénykönyv ezt magába foglalja az egyház alkotmányát is, van benne eljárásjog, szentségtan, a hívekről szóló rész, és ugye vannak benne olyan részek is, amelyek a büntetések kiszabásával kapcsolatosak, illetve az eljárások általános, illetve a büntető eljárásról is szólnak. Úgyhogy vannak összefüggések, vannak hasonlóságok, ugye mindennek a gyökere alapvetően azt szokták mondani, az a római jog.
0: Nagyon sokat foglalkozott fiatalkorúakkal. mit tanított önnek az ön számára ez az időszak?
1: A fiatal korúak ugye 2007-ben kaptam olyan lehetőséget, hogy az igazságügyi szolgálat keretében a pártfogó felügyelet körében tevékenykedtem, mint pártfogó felügyelő, és azokkal a fiatalkorú bűnelkövetőkkel, gyanúsítottakkal, akiket még nem ítélt el a bíróság, hanem csak gyanúba fogták őket. Velük kapcsolatosan készít ugye a pártfogó felügyelő szakmai előterjesztő anyagot, például a környezettanulmányt az ő esetükben, hogy pártfogó felügyelő véleményt, hogy bemutatja azt, hogy milyen körülmények között él a fiatalkorú, aki egyébként bűnelkövető, általában egy kisebb bűncselekményeket követnek el, de nagyon sok fiatalkorú egyébként nagyon súlyos bűncselekményeket is képes, és sajnos elkövetnek. Tehát a pártfogó felügyelet ez arról szól, hogy ezeket a fiatalkorúakat még egy utolsó mentőövként a pártfogó felügyelet megpróbálja visszatartani attól az életformától, amit a bűnözői vagy bűnelkövető életforma jelent. Tehát a pártfogó felügyelő az kvázi, ugye szintén ugye János evangélium van az, amikor a Betesda fürdénél ott van egy béna ember, aki ugye Jézus oda megy hozzá, és akkor mondják, hogy miért nem mész be a fürdőbe, és akkor mondják, hogy hát mindig, amikor leszáll az Úr angyal, hogy felkavarja a vizet, amikor bemehetnék, hogy meggyógyuljak, addigra valaki megelőz. Nincs emberem, igen, mondja, igen, aki bevinne a fürdőbe. És ez a nincs emberem, tehát ezzel kapcsolatosan mindig eszembe jutott, hogy a pártfogó felügyelő az az ember, aki a fiatalkorúnak még az utolsó pillanatban, amikor már az iskola tehetetlen volt, szülei nem tudtak olyan segítséget adni, hogy a nevelés biztosítani, amitől normakövetővé válik a fiatalkorú, akkor ott van még a pártfogó felügyelet, aki még egy utolsó mencsvárként megpróbálja ezt a fiatalkorút. Fiatalkorú, akkor beszélünk fiatalkorúról a büntető törvénykönyv szerint, amikor elmúlt a gyermek, ugye 12-14 éves, ez cizellált és részletszabályzottként kidolgozott életkori sajátosság, 12 bizonyos bűncselekmények esetében, és 14 év pedig a többi bűncselekmény esetében válik fiatalkorú bűnelkövető, valaki elkövető olyan bűncselekményt, és a 18 éves koráig tart. Ha ebbe az időszakban elkövet van bűncselekményt, akkor fiatalkorúként kell megítélni. Ez azt jelenti a fiatalkor esetében, hogy bár ugye a cselekménye az lehet, hogy ugyanolyan cselekmény, mint egy felnőtt korú esetében, tehát ugyanazt a minősítést kapja kvázi büntetőjogilag, viszont a szankció nem lesz olyan szigorú. Pont az ő életkori sajátossága miatt, tehát a büntető törvénykönyv ezt értékeli, hogy ő még fiatal, életlen személyiség, és így módon minden fiatalkorú, amellett, hogy kap egy büntetés vagy valami intézkedést, egy ilyen tapadó intézkedésként ott van a pártfogó felügyelet mellette. Tehát minden fiatal korúnak, akinek elrendelnek valamilyen intézkedést vagy büntetést, akkor ott kötelező a pártfogó felügyelet. Nagyon. Ez egy ilyen apapótlék kvázi, egy ilyen támogató szolgálat.

0: nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt percekben, de a kezdetekről, a gyökereiről még kevés szó esett. Ipolyság, ugye?
1: Igen.
0: Hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára?
1: A édesanyám már meghalt, édesapám még hála Istennek él. Nagyszüleim is meghaltak valamennyien. Nagyon sok jó élmény. Ugye Ipolyság az azért is különleges hely, mert az Hontvár megyének volt a székhelye. Tehát egy vármegye székhely, egy város volt mindig is. Tehát egy városi gyermekként, ugye ott helyben jártam magyar tanítási nyelvű iskolákba, gimnáziumit is ott végeztem, tehát igazából mindig magyar iskolába jártam. Tehát számunkra, családom számára is Szlovákiában, akkor mi Csehszlovákiában élni, ez nem azt jelentette, hogy mi ugye egy idegen országban élünk, mert úgy mondva, hogy a nemzeti hovatartozásunk szerint, hanem valamilyen szinten mindig is ugye, úgy gondoltuk, hogy magyarként mi magyar földön élünk. Ez így evidens volt. Nagyszülő nem is nagyon tudtak szlovákul, nem is tanultak meg igazából. Édesanyám is kevésbé, édesapám az jobban tud, ugye munkája folytán is. Ami nekem nagyon erős és maradandó élményem Ipolyságról, azok a nagyszülők nagyon intenzíven jelen voltak az életünkben. Tehát, hogy még ezt megtapasztaltam, nekem nagymamám nagyon sokat mesélt. Főleg anyai nagymamám volt az, aki nagyon sok időt töltöttem, és szinte szívtam magamba azt a sok történetet, amiket ő elmesél gyermekkorából, ugye, nagyon intenzív kapcsolata volt neki a helyi zsidó közösséggel, és majd erre utalok egyébként, hogy ez így valamilyen szinten megmaradt bennem is ez a zsidó egyházzal, vallással való szimpátia, és nem csak az Ószövetség révén. Tehát valamilyen szinten Ipolyság az ilyen, nem is mondom, hogy ökumenikus hely volt, hanem jelen voltak evangélikusok, reformátusok, katolikusok és zsidók ezen a településen. Ez egy ipari, kvázi kisipari város volt, bankja is volt, két zsinagógája volt. Tehát nagyon mindig mesélte, hogy különleges volt a tekintetben Ipolyság, hogy két zsinagógája van. Jelenleg az egyik egy raktár, a másik pedig múzeumként működik. És az én életem az pedig ugye a római katolikus templomhoz kapcsolódik leginkább, mert gyerekkoromtól kezdve szinte napi szinten minisztráltam, és szinte ott nőltem fel a templomba és a templom környékén, úgyhogy nekem ez egy nagy hatalmas élmény a egyházközséghez való kapcsolódás. Annak idején is, mi sokan is ugye a lelki hivatás az formálódott bennünk, de például dédnagypapámról meséltem mindig nagymamám, hogy ő református volt, de például az úrnapi körmeneten vitte az ászlót, és mondta rózsafüzért, tehát voltak ilyen átfedések, ugye? Ilyen felekezeti átfedések. Úgyhogy tehát Ipolyságról ez, és akkor én nagyon gyorsan eltűntem otthonról, 18 évesen. Ugye akkor Pozsonyba kerültem, és ugye bár minden iskolát magyar nyelven végeztem, de ugye tanultam szlovákul nyilván, de Pozsonyba kerültem a Komenszki Egyetemre, és ott ugye filozófiát kezdtem el hallgatni, és az első fél év az rettenetes volt, arra emlékszem. Tehát nagyon sokat kellett, nem hiszem, könyveket olvastam szlovákul, hogy a nyelvet értsem, hogy jobban megtanuljam, hogy jobban ki tudjam magam fejezni. És akkor emlékszem, volt egy tanár a filozófia szakon, aki tudta, hogy magyarok vagyunk egy páron, és így titokban megengedte, hogy magyarul vizsgázzunk. Úgyhogy és akkor jöttem Budapest, és akkor vettem a filozófia könyveket.
0: Az maga lehetett a csoda.
1: Igen, és ez itt a titokban ment igazából. És a végén mindig azért megegyezte, hogy ahogy a szlovákul is tudja. Igen, tehát hogy ez ilyen, kedves, ilyen különleges dolog volt.
0: Kedves
1: igen.
0: Történet. És a teológiával való kapcsolata, netán a papi hivatás gondolata is felmerült önben, vagy csupán a teológus szeretett volna lenni?
1: Felmerült nyilván, és...
0: Nyilván?
1: Igen. Csak aztán az életem az egy éles kanyart vett igazából, és ugye az ember még 20 évesen sok mindent nem úgy ért meg, ahogyan. Ez is mondtam az elején, hogy valamilyen szinten az életemet úgy látom, hogy mint a fordított életet élnék. Azokat a mélységeket, amiket ugye fiatal koromban megkaptam, és amivel így gazdagodtam, azokat talán később kellett volna, már teológiai értelemben, amiket ugye a teológiai ismeretek révén szereztem, de az Úr így akarta, ez volt a teremtő akarata. És ugye én 25 éves koromban házasodtam, mert úgy éreztem, hogy a család, egy feleség, az úgy elengedhetetlen az életemben. Tehát, hogy azt, hogy az olyan erősen éreztem ezt, hogy így igazából mindent elhagyva és otthagyva, úgy éreztem, hogy ez az elsődleges, hogy nekem legyen feleségem, szerető családom és gyerekeim, akik között élek. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon erős prioritás volt, és igazából ez mindent vitt, úgymond akkor. Úgyhogy, de nyilván a lelki nagyon sok pappal, szeretessel, nagyon intenzív, nagyon erőteljes kapcsolatom volt és van, és az egyházat ma is nagyon közel

0: amikor az igazságszolgáltatás köréből ugye eljöttem most, és most teljesen már csak az egyetemre fókuszálok, akkor viszek egy kurzust is, mint egyébként szakfelelős, és mondták a hallgatók, amikor én megtudták, hogy most már az egyetemen fogok csak kizárólag dolgozni, hogy hát, hogy nagyon örülnek neki, mert nekem ez nagyon jól áll. Úgyhogy így, úgyhogy ez egy ilyen megnyugtató dolog volt, úgyhogy így igen.
1: Ez a sok mélység, amit említett az elején, hogy nagyon sok mélypont volt az életében. Ez a hit életére is jellemző?
0: Hát ugye a hitében az ember alapvetően érik szerintem ugyanígy, mint ahogy biológiailag is. Ugye biológiai idő után hanyatlunk aztán, ugye, de a valamilyen szinten a lelkünk az nem öregszik. Tehát, hogy az így együtt nem öregszik a testünkkel, és ugye Szent Pál meg is fogalmazza azt, hogy ugye sóvajtozva vágyódunk arra, hogy Isten fiai teljességgel jussunk, és felszabaduljunk ebből az állapotból. És biztos, hogy a lelki élet, a szellemi élet az egy folyamatos érésen, és annak jó tesz az öregség, milyen szempontból. Biztos így van, és az ember sok mindent, ahogyan lelkileg is érik, és bölcsebb lesz, akkor így, ha rálát dolgokra, máshogy értelmezi. Tehát, hogy sok minden olyat is észrevesz.
1: Önnek is van ilyen?
0: Az Isten kapcsolatomról, hogyha szabad beszélni, nekem mindig is van egy ilyen nagy kegyelmi adottságom, hogy érzelmileg is kötődöm a hitemhez. Tehát nem csak racionálisan szeretném megközelíteni, a teológiát megismerni és ugye okosodni ebben, hanem érzelmileg is. És ezért is nagyon szeretem a liturgiát például, és ott viszont hatalmas megtapasztalásaim volt. Mindig is szerettem a liturgiát alapvetően, mert ott éreztem azt, hogy ott ez az érintés a természet fölötti és a természetes világ között, ez így kézenfogható. És nem is olyan régen én találkoztam a római rítusnak a hagyományos formájával, és nekem az egy nagy felfedezés volt a lelki életem tekintetében is, hogy olyan teológiai mélységeket tapasztaltam meg ennek a rítusnak kapcsán, amiket egyébként korábban csak így felületesen éltem, vagy tapasztaltam. De egyébként az igazságszolgáltatás tekintetében is azt kell mondjam, hogy ott is vannak ilyen felismerések, ilyen élmények, hogy az ember, amikor elkezd például valamilyen szakmát művelni, akkor megtanulja azt, utána néz, begyakorolja, és akkor lassan, ahogy elmélyed benne, akkor ezek ilyen sajátjává válnak, ilyen megfogalmazódnak már ilyen önálló dologként. Ugye? És akkor már benne vagyunk mi is. És nekem egy nagy felfedezésem volt az igazságszolgáltatás kapcsán az, hogy és alapvetően én ilyen maximalista ember vagyok, tehát azt szeretem, hogyha minden ilyen tökéletes körülöttem. De ebből már azért leadtam, mert ugye a családban élve az ember azért nem várhatja ezt el mindig a családjától. Lényeg az, hogy az igazságszolgáltatás kapcsán is azt gondoltam mindig, hogy az igazság, ugye Ferdinánd, első Ferdinánd mondja, hogy az latin, vagy fiat justitia et aut pereat mundus, tehát hogy az igazságszolgáltatás mindenek, igazság legyen mindenek fölött, ha beledöglünk is. Tehát, hogy, és az életemben is úgy volt, hogy nagyon sok mindent én tökéletesen gondoltam el, és rá kellett jönnem arra, hogy nem minden tökéletes ezen a földön, és sok mindent el kell fogadnunk úgy, ahogy van. És van egy nagyon kedves mondás, ami szintén így az igazságszolgáltatáshoz, az joghoz kapcsolódik, hogy jobb ma egy sovány egyesség, mint egy kövér ítélet. És hogy az életben is ez van, hogy így egy sovány egyesség az sokszor tökéletesebb, mint egy kövér ítélet. És nagyon sokat kutattam egyébként így az igazságszolgáltatási rendszereket, és ma is így szívesen foglalkozom erre, és a nyugati világ igazságszolgáltatása és a keleti világnak az igazságszolgáltatás nagyon változ, nagyon más. És tényleg ugye ez is nagy felfedezés volt nekem, és egy ilyen változás az életemben, szemléletben, hogy ugye a nyugati világban ez a mindenképpen ez az igazságkeresés, igazságszolgáltatás, ez volt elsődleges, és mondjuk akár a keleti kínai kultúrára tekintünk, ott pedig a békességteremtés, a béketeremtés az, ami nagyon, nagyon elő, tehát ami meghatároz az igazságszolgáltatást.
1: Igen, pont nekem is ez jutott eszembe, és akkor megelőzte a kérdésemet, hogy vajon melyik a fontosabb, az igazság vagy a béke?
0: Dilemmatikus kérdés, amit nem is, hogy el kell döntenünk, mert annyi félék vagyunk, hogy van, akinek ez áll jobban, vagy ez felel meg jobban, valakinek a másik. És ilyen nagyon élethelyzet függő. És pont ugye az igazságszolgáltatás beletölt időm is, ugye, és az alternatív igazságszolgáltatási eszközök, például a közvetítő eljárás, a mediáció, amit oktatok is egyébként az egyetemen, és egy olyan része az igazságszolgáltatásnak, az igazságszolgáltatási eljárásoknak, hogy ez büntető,

0: az eljárásnak is a része, meg a polgári eljárásnak is a része, amikor a ugye azt jelenti a közvetítő eljárás, hogy a felek ügyében, egy jogvitában, egy konfliktusban...
1: De akkor a középre áll, nem?
0: Igen, nem a bíró mondja meg a ítéletileg, hogy akkor mi legyen, hanem a felek egy mediátor, egy közvetítő segítségével, egy ilyen konszenzuális keretek között, egy módszertan segítségével eljutnak egy olyan nyugvópontra, ami egy megállapodásban testesül. És ez a megállapodás, ez a sajátjukként szolgál, tehát lefektetik azokat az alapelveket, azokat a vállalásokat, azokat a kötelezettségeket, amelyeket beszeretnének tartani, ezt a mediátor szentesíti, és a bíró kvázi polgárügyben kihirdeti, büntetőügyben pedig, hogy a gyanúsította szemben a büntetőeljárás megáll, nem folytatódik, mert akkor ez lesz, ahogy mondta, a bírósági ítélet helyett a közvetítőeljárásnak az eredmény, ez a megállapodás. Szóval itt is ugye arról beszélhetünk, hogy nem egy ítélet születik, hanem egy megállapodás lesz, tehát egy sovány megállapodás, hogy mondjuk, tehát hogy többet ér ebben az esetben is sokszor, és ugye az igazságszolgáltatásnak a bugyrai, azok sokszor azt is személyre vetik az igazságszolgáltatásnak, hogy lassú, sokba kerül, tehát ilyen processzuális, ilyen nehézkes, nehezen megy előre, várni kell éveket akár, és főleg egy fiatalkorú esetében ez egy nagy probléma volt mindig is, és a Strasbourg-i bíróság miatt ezért Magyarország sokszor kapott a fejére, mert hogy túl hosszú elhúzódtak az ügyek, és ugye a fiatalkorúk esetében az igazságszolgáltatásnak egy nagyon fontos eleme az, hogy minél korábban kell döntésre jutni a fiatalkorú ügyével kapcsolatosan. Tehát közel kell hoznia az elkövetéshez a megítélés, vagy pedig akár egy közvetítő eljárásnak az eredményét. Tehát, hogy, és azért ugye volt egy kérdés itt az egyházi igazságszolgáltatással kapcsolatosan, hogy az egyházi igazságszolgáltatás is sokszor lassú. Tehát az is, ugye alapvetően az egyházi igazságszolgáltatás kapcsán, hogy a büntető ügyekről is beszélünk, de alapvetően polgárias jellegű ügyekre szoktunk általában beszélni, hogyha egyházi bíróságról beszélünk, ezek pedig ugye a házassággal kapcsolatos ügyeknek a tárgyalásai.

0: döntéseket említett, és 4 gyermeket nevelnek a feleségével. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok döntést kell meghozniuk nap mint nap. Hogy sikerül ezeket a napi rutinokat, ezeket a napi döntéseket menedzselni édesapaként?
1: Hát nehéz kérdés, mert hogy én magamat sokszor lehet, hogy ilyen torz tükörként látom, viszont azt őszintén meg kell mondanom, hogy a munka dandárját a gyermeknevelésben azt a feleségemnek köszönhetem. És mindig, ahogy a gyerekeket szoktam is neki mondani, nem csak a gyerekeket nevelte, engem is egy kicsit nevelt. Tehát ő tényleg egy hős valaki, és neki a szakmája is pedagógus, tehát hogy fejlesztő pedagógus, és ezt nagyon profin tudja csinálni. De hogy ugye az, hogy én igazából valamilyen szinten, ha dolgoztam, és mindig mellette tanultam. És ő sokszor levette a vállamról a terhet otthon, és lehetővé tette azt, hogy én képződjek, és így módon hát fejlődjek. Tehát én neki nagyon-nagyon sokat köszönhetek, és igazából ő az, aki a családnak a szíve, a lelke. Tehát ő az, aki a gyerekeimet igazából eljutotta odáig, arra az érettségre, arra a fokra, ahol most vannak. Nyilván nekem is valami közöm van hozzá azért, tehát hogy azért én is igyekszem, és néha ilyen furkós botként, néha ilyen erőteljes szóval, amikor már így csak segít talán, de hogy nyilván együtt neveltük, és nem volt az biztos, hogy mindig könnyű, de nagyon sok ügyféle fajta, akár jogászként, akár hétköznapi emberként találkozom nagyon sok tragédiával, nehéz helyzettel, családon belül is. Ugye Szentszéki ügyvédként is tevékenykedem, és nagyon sok szomorú esettel találkozik az ember. És akkor mindig szoktam mondani, hogy a családban, az otthon, a feleségemnek, és hogy hálát adhatunk az Úrnak, hogy minket sok mindent ő megkímélt. A gyermekeinkkel is így el is szokta, a feleségem ezzel fel is tette a kérdést, mert piaristákhoz jártak a fiaink, a legkisebbünk most is oda jár. Ugye 3 fiunk van és egy lányunk. Hogy így hallottuk mindig a szülőket, hogy kamaszok, nem lehet velük mit kezdeni, hogy most mi lesz, tehát hogy egyszerűen elveszítik a szülők a fonalat, és akkor most így bajban vannak. És igazából mi meg sokszor így feleségem meg is kérdezte, hogy lehet, hogy velünk van a baj, mert ilyen nagy tragédiákat mi nem éltünk meg a gyerekeinkkel. Tehát mindig annyira rendesek voltak, hogy úgy egyszerűen kifejezve. Tehát nem voltak nagy problémák velük. Tehát így kamaszként is. Hát voltak mindenféle ilyen, talán lányunkkal abban volt több csörtéje a feleségemnek, de vagy a legkisebb fiunkkal most, ugye én most kamasz 17 éves, de hogy igazából nagy gondok nincsenek. Tehát, és amiért nagyon hálás vagyok az Úrnak, az pedig az, hogy ők is hűségesek, és a hitet is sikerült átadni nekik is nagy részt. Tehát, hogy így fiam is minisztrál, tehát hogy járnak templomba. Tehát ez nekem apaként egy nagyon adok. Nemrégen Pál atya mondta nekem, hogy beszélgettünk, és akkor mondta, hogy hát ugye azt mondják, és valószínűleg így is van, hogy ott, ahol az apa vallásos, ott a gyerekek is nagyobb eséllyel lesznek vallásosak, hívőek. Úgyhogy ezt így, ezért egy hálásor vagyok szintén az Úrnak, hogy ez így történt.
0: Július van, kitört a nyár. Nem tudom, ilyenkor a minőségbiztosítási irodában is a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kitör a nyár?
1: Nagyon meleg van. Igen, mi a 4. emeleten van az iroda, a minőségbiztosítási iroda. Tehát így letöltem útkor a telefonom, de ez még júniusban volt, letöltöttem egy ilyen hőmérőt a telefonra, ilyen van egy applikáció, és megmértem, és hát 41-42 fokot mutatott az irodában. Ugye nincs légkondicionálunk, de majd így hosszú távon azért szeretnénk. De hogy így, igen, tehát hogy nagyon meleg van, tehát rettenetes meleg van. Ezt ugye megpróbáljuk áthidalni különböző módszerrel. Én ugye kánonjogász hallgató is, ugye doktorandusz is vagyok, úgyhogy így lekérezkedtem a 3. a könyvtárba, ahol van légkondi, úgyhogy sokszor ott vagyok. De hogy a tárgyalóban és a földszinten néha lemegyünk, na ott is jó az idő, úgyhogy így megpróbálják. De tényleg nagyon meleg van.
0: Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat, jó munkát, szép nyarat kívánok!
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és megtisztelő volt, hogy itt lehettem a Katolikus Rádióban, katolikusként. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Dicséretes Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Elhangzott a Portré mikrofonnal. Villám Péterrel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával Balázs Zsanett szerkesztő riporter beszélgetett. A beszélgetést csütörtök hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on.

0: A Krédó együttes, a testvérek és az Amatild felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először az Évezredek Asztalánál című gasztronómiai műsorunkat hallják Farkas Erzsébet szerkesztésében. Ezután a Remény Hírnökei című műsorunkkal jelentkezünk. Végül pedig a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Berec Renáta.
4: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
5: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csúszdáné Vaszil Erzsébettel Rudabányán találkoztam, és milyen ételeket is említhetünk meg, amelyek erre a településre és erre a városra jellemzőek.
6: El kell, hogy mondjam, hogy én a régi időbe mentem vissza, amikor az első világháború, illetve a második világháború idején azért nem volt nagyon gazdag a családi kassa. És akkoriban nagyon munkaigényes, de egyszerű, laktatós ételeket főztek, mindaz mellett, hogy a bányásznak meg kellett az, most azt mondjuk, hogy energia, kellett az erő. Régen így mondták. És arra emlékszem, hogy szóval azt mondták mindig a családok anyukái, hogy krumpli, liszt, zsír, szalonna mindig legyen a háznál. És azokból ők százfélét tudtak csinálni.
5: Akkor találékony asszonyok
6: nagyon
5: voltak.
6: Nagyon találékonyak voltak. El tudnám mondani a következőt, amikor meggyúrták a tésztát, ezt most már még a mostani tévés adásban se látok ilyet, meggyúrták a tésztát, és akkor feltekerték a szépen kerekre sikárolt tésztát, a sikálóra. Végigtekerték, meghúzták egyszer, akkor az szétbomlott, meghúzták kétszer. Körülbelül ilyen 5-6 centis volt a hosszú tészta, amit a sikálóról így levarázsoltak.
5: Vagyis levágtak.
6: Levágták, és letették a sikáló, alatta még egyszer elvágtak. És ezt a hosszú, széles tésztát a masinán, amit már ugye akkor nem nagyon tüzeltek, hanem csak ilyen parázs volt, megpirítgatták a két oldalán.
5: A sparheten?
6: A sparheten. Amikor ez már jól volt, akkor egy nagy tálba beletördelték, és sok vízbe, sós vízbe kifőzték. Ez a pirított laska tészta került az asztalra, hogyha volt szalonna, akkor a szalonna zsír, a tepertője, túró, vagy hogyha a gyerekek is szerettek volna, akkor mák vagy egy kis dió, mert azért azt még megtermelték itt-ottamot, és ez ilyen kis csemege volt. Ezt mesélték, hogy megcsinálták a paprikás krumplit nagyon vastag hagymás alappal, mintha pörköltet csináltak volna, a krumplit is abba vágták bele, nagyon megfűszerezték, fölengedték vízzel, és a kockára vágott házi gyúrt tésztát belerakták, és azzal együtt főzték tovább. Na most ehhez nagyon jól illett, hát ha volt egy kis kolbászka, azért kolbászkarikával meghajintották, és a savanyú káposzta, mert azt minden házba elkészítették. Ó, de micsoda finom volt az a birsalmával megtelített. Na jó, mindjárt. És akkor ez is egy ilyen nagyon laktatós valami volt.
5: Akkor ebből volt energiájuk a bányászoknak, igen, ha ilyen ételeket, igen, fogyasztottak.
6: De jelzem, egy-egy kis malacot mindenki nevelt, és akkor még mangalicák voltak, a göndörszőrű mangalica. Apám ugye szegény fogságban volt, anyukám ónodról hozta vállán a malacot gyalog, itt-ott felvette egy-egy szekerész, és hazahozta. Ugye egy kis kukorica mindig más földjét megkapálva jutott kukorica, Mentünk az erdőbe makkot szedni. Ez olyan szépen kigömbölyödött, úgyhogy azt mondom, majdnem minden háznál volt egy malacka, és még el kell majd mondanom, igaz, hogy nem egészen ide tartozik, hogy nem kellett gondoskodni orról, mert a bányászházakhoz tartozott melléképület, elől volt a szén, meg a fa, háta mögött volt a kucu, meg a tyúk. És mindenki foglalkozott ilyennekkel, talán nem rívókált senki, hanem tette a dolgát. Mentünk kalát szedni a mezőbe, mikor már behorták a kereszteket. És akkor 2-3 hétig jó volt a tyúknak az a kaja, amit összeszedtünk, a kalászkákat.
7: Mármint azokat a kereszteket, amelyek a learatott búzák voltak,
6: ugye? Azt már elvitték, és csak a maradékot szedhettük össze. Soha nem mentünk közelébe se a keresztnek. Szóval annyira, mert ugye úgy voltunk nevelve, hogy Isten mindenütt lát, és valahogy ez a vallás az erkölcsöt is nagyon megerősítette bennünk. Még akkor el akarom mondani, ha ne talán a gyerekeknek ugye krumplipüré azért az elkerült, na meg a zsámiska. Édesei! Én most is csináltam magamnak egyszer. Az pedig azért volt jó, mert ugye kukoricának vannak olyan nyomelemei, ami tartós. És megfőzték az anyukák ezt a zsámiskát, ez ilyen kukoricalisztből van. Kiterítették a tányérra. Hát volt olyan gyerek, aki hideg tejjel szerette, felöntve, és volt olyan, aki lekvárral. És az apukáknak kipirították a szalonnát, és a szalonnazsír, meg a kakastarii szalonna hozta meg az étvágyat ehhez. Na most visszatérve a krumplinak, ha megmaradt, ugye a kockára megfőzött krumpli, összetörték, és óvatosan, nem sok vízzel, szórtak bele lisztet, meg fűszereket. És ez volt a ganca. Vagy valahol úgy is hívták, hogy cinke. De azt meg kellett főzni, hogy a lisztet nem érezzük. Hoztam egy kis kóstolót, majd meg szeretném kínálni.
7: Tetszett készülni, nem csak szavakkal, hanem
6: igen,
7: étellel is a mai gasztronómiai műsorra.
6: Igen, a dolog. És na, ez egy nagyon jó kis kaja volt, úgymond. Meg amikor azt a tésztát csinálták, hogy a megfőzött krumplit, meg liszt, meg tojás, és akkor ebből csinálták a gombócot, vagy a angyalbögyörőt.
7: Vagy a nudlit, ugye
6: más néven. A nudlit, igen. És hát ezt is. Na most az apukám az nagyon szerette a gombócot jutúróval. De a jutúrót is összetörték krumplival, és felfűszerezte az anyukám, és akkor hát ő nem is csinált inkább ilyen laposra. És akkor ugye hát a zsömlemorzsa az azért volt, és nagyon finom volt. De a papámnak, annak mindig egyen meg. Mindig a jutúrós volt a kedvence. Úgyhogy ezek ilyen nagyon egyszerű, na de azért volt vele munka, hogy úgy mondjuk, tehát az, úgy szoktam mondani, hogy nagyon jó kaja volt, de munkaigényesek voltak ezek az ennivalók.
7: És ha már kedvencet tetszik említeni, akkor önnek volt-e, van-e kedvence, kedvenc étele?
6: A régi időkből a mocskos tészta, a lekváros tészta. Mert érdekes módon a mérnök lányoknál jártam én a barátnőimhez, engem mindenütt elfogadtak. Ők lerakták, az ő anyukája lerakta a tésztát, rá a lekvárt, rá a tésztát, és akkor a tetejét egy kicsit cukorra.
7: Milyen lekvárt?
6: Szilva lekvár. Az az igazi. Az csak azzal igazi. És ők ilyen rakott tésztát tettek. Mi meg összekavarta az anyukám, és akkor azt emlegette, hogy szórta rá cukrot, és nem értem föl még az asztal, csak kapaszkodtam. Úgy, édesanyutám, jó tesét, ne csutlozni, ha én asson lennék, az egész csutat lázolnám. Akkor mondja anyukám is, mit tenni rá holnap. Na mindegy. Szóval mindig azt mondta az anyukám, lehet, hogy azért lettem én a skorbútba, mert kilopkodtam a kockacukrot, mert azért már volt olyan időszak, pedig magunk voltunk még akkor, de megakadt a kockacukor is. Csak kis zsebemet teleraktam, és jól megettem. Meg a zöld szilvát. Hogy nem lett semmi bajunk. A barátnőmet fel kellett tolni a kisfára, mert kicsit ő dodi volt. Felmásztunk a fára, pedig elég alacsony volt az ága. Leszedtük a zöld szilvát, mikor már jó nagy volt. Biztos megettünk 10-12-t, és nem lett semmi bajunk. Igaz, hogy vittük a zsíros deszkát a kiskosárba, úgy mentünk kirándulni, hogy a fára ültünk. Miért volt nekünk az olyan nagyszerű, de az volt. Úgyhogy hát a szilvalekvárt azt mindig főzték az anyukák. Még azt is megcsinálták, hogy Vasilkáné, mikor főzöd? Ekkor, a másik akkor. Na azt, hát azt látni kellett. Mert mindenütt voltak gyerekek. Mindig hagytak benne a mamákat, üsbe főzték, mindig üsbe. Vittük a kanalat, lögdöstük egymást, hogy kinek több jutott. Hát az egy olyan élmény volt, vagy mikor a kukoricát fosztották a nagyok, és mi meg hancúroztunk a csuhéba. A lányok a szépeket félretették, olyan gyönyörű táskákat fontak belőle, én is tudom. A fiúk csináltak ilyen szögekkel kivert formát, és akkor arra rakták rá.
7: Az volt a sablon.
6: Az volt a sablon. Mindent meg tudtak csinálni belőle, szóval mindent hasznosítottak. És valahogy olyan megértéssel voltak a szomszédok. Anyukám elment a mezőre, átszólt a szomszédnének, tessék már ránézni a gyerekekre. Jól van, Bözsikém, csak menjen. És akkor a néni nagyon aranyos volt. Székely tantennak hívtuk, Annuska volt a neve, ezt mint kiderült. Ő hegedülni tudott. Leültetett minket, mint a verebeket a lócára. Adott nekünk mindenkinek egy darab lekváros kenyeret, és hegedült. Tessék elképzelni. Hogy honnan volt ilyen pedagógiai vénája, neki csak egy gyereke volt, az úgy már nagyfiú volt. Nem tudom, de...
7: Akkor a délutáni menzához még volt hegedű szó
6: még
7: is.
6: Még az is volt időnként, úgyhogy ott a szomszédság olyan nagyon megértő, nagyon családias. Én mondom, én nagyon boldogan emlékszem vissza, pedig nem volt gazdagság. Mert ugye a fenyőfa az borókafa volt. Elvitt a nővérem a szomszédba, addig még megjött a Jézuska, letérdepeltünk, imádkoztunk, és csodálkozva néztük, hogy kis ruha van, most is tudom, sötétkék, kis anyagból, babavonal, ki volt, nagy öltösekkel díszítve, a nőveremnek bordó, a fiú testvéremnek kis nadrág, azt mind éjszaka várta az anyukám. Szóval ő egy angyal volt. Lánykorában nagyon jó helyeken szolgált, sok mindent megtanult, dzsemet, hát ki tudott, hát lekvár tudtak, de dzsemet. Ormoson a tanácsosnál, itt az orvosnál volt szolgáló, de én arra nagyon büszke vagyok, mert nagyon szerették és megbecsülték, és sok mindent megtanult ő, legyen meg a szívét. Úgyhogy ő egy csoda angyal volt nekünk, rengeteg verset írtam hozzá meg róla, meg amikor a nagyapám itt hagyta a bányát, elment Királykútra cselédnek. A nagymamám sírt. Józsi, mit csináltál? Miért kellett neked eljönni onnan, meg minden? Egy műszakot nem írt be, nekem Hutmán. Bement az igazgatóhoz, de nagyon tisztességes volt. Azt mondja, ide figyeljen, Lőrinc, én elhiszem, hogy magának egy műszakja több. De ha én most magának azt megadom, annak a főhutmánnak örökre tönkreteszem a tekintélyét. Ugye megérti maga értelmesen, tudott írni, olvasni, hogy nem tehetem. Megértettem, méltóságos igazgató úr, de akkor elment. És akkor az anyukámnak annyi volt a szerencséje, hogy ott volt, az uraság feltartott egy iskolát, egy tanítónőt fizetett, és a tanítónéni az anyukámat nagyon sokszor elkérte nagymamámtól, hogy aludjon nála. És ott voltak könyvek. És az én anyukám egy nagyon érdeklődő valaki volt, beleolvasott a könyvekbe, mondott olyat, amit én nem tudtam 20 évesen, hogy a pipiske, ugye, míg a lovak mentek, ugye, akkor a pipiske ott, az a pacsirta. Mondom, anyu, nem igaz, nézd meg a könyvedet, fiam. Anyu, honnan tudod te ezt, hogy a pipiskének nevezett madár az a pacsirta? Meg ilyeneket, meg sok mindent, úgyhogy minket azért ő az nagy szeretet, meg hát ugye a vallás az azért nálunk jelen volt, és valószínű, hogy az segített át. Nem voltunk követelőzőek, nem voltunk elégedetlenek. De nem csak mi, az akkori gyerekek, de én tudom, már voltunk 8-osok, jöttek utánunk a fiúk, mentünk októberi áldatosságra, vagy húsvét előtt keresztutat kellett olvasni, jöttek utánunk a fiúk, és nagyon jó úttörők voltunk. És azt írtam a könyvembe, hogy azok voltak a nagyon jó úttörők, akik jártak hittanra meg a templomba. Érdekes. Tehát az a lelki feltöltődés, az mindenki hordta magába. Nem volt az iskolában se ilyen kellemetlen rendetlenkedés meg ilyenek.

0: Beszéljünk még az ízekről, a rudabányai ízekről és ételekről.
1: Hát, tessék ide figyelni, feltételezem, hogy ami itt megjelent, a környéken is. Tehát nagyon sokan szerették a gerslit, mert ugye a töltött káposztát is, hát nem rizssel, hanem gerslével. Volt olyan leves. Csináltak egy ilyen kis rántásos alapot, és nem tésztát tettek bele, hanem ezt, meg esetleg savanyú káposztát. Ez ilyen jó kis savanykás leves volt, különösen nyáron, mikor meleg volt. De én úgy gondolom, hogy ezt nem csak Rudabányán, hanem itt az ilyen egyszerű népek körében biztos, hogy jelen voltak ezek az én általam elmondott étkek. És hát ugye a disznótoros hurka kolbász idején ugye megint a savanyú káposzta kapta a főszerepet, és hát ugye akkor lesütötték a kolbászt, hozzátették a káposztát, aztán együtt, és akkor ez egy ilyen kolbászos savanyú káposztás, most hogy mondanánk?
0: Székelykáposzta.
1: Vagy disznótoros, igen.
0: Ezek az ételek mind a mai napig élnek.
1: Igen.
0: Készítik még. Legalábbis az idősebb emberek, az idősebb korosztályúak.
1: Azt a pirított tésztát nem.
0: Azt már nem.
1: Azt már nem. Erről nem is hallottam. Sőt, már nagyon kevés helyen a paprikás krumpli tésztával, vagy nokedlivel. Tetszik érteni? Beleszaggatták a nokedlit.
0: Régen így készítették, és most is így készítik?
1: Van, aki igen.
0: És az a laska tészta, az gondolom egy egyszerű tészta volt. El tudjuk mondani az a receptjét?
1: Hogyne. 3-4 marék liszt, abba mindig azt mondták, hogy 3-4 marék liszt, annyi tojás, és a tojás héjába mérték a vizet. Nem sokat. Meg egy kis sót. És akkor ezzel addig gyúrták, még teljesen kisimult a tészta. Mondjuk akkor csináltak belőle 2 vagy 3 ilyen kis gombockát, és kerekre sikárolták. Kerekre, de az olyan kerek volt, mintha mérnökök mérték volna ki. És akkor azt pörgették föl a sikálóra. Akkoriban én nem láttam ilyen vastag sikálót, hanem ilyen hosszú vég, nekem is olyan van, és arra fölpörgették, és még egyet, el ne felejtsek. Ugye dagasztották a kenyeret. Nagyanyámnak ott volt a kemence. No de amikor szépen berakták a szakajtóba tették a ruhát, és abba a tésztát, és abba szépen megkelt hagyták. Lapát be a befűtött kemencébe, mikor megsült ez a piros pozsgás, hát az az mese. Kenyér, akkor azt kiszedték, és a maradék tésztát elsikálták. Hát most a pizza. Hát akkor nem pizza volt, mert ez kenyértészta, tehát ez kimondottan kenyérlángosnak is hívták. Jó nagyra kisikálták, lehet, hogy direkt úgy dagasztották, mert a kenyértésztába krumplit is tettek ám. Na, akkor ez volt a másik nagy csemege, mert ezt megkenték zsírral, vagy tejföllel. Hát a sajtot azt nem nagyon ismerték még akkor, de túrót igen, tejfölös túróval, sóval, vagy éppen jutúróval, és megsütötték. Vagy akkor tették rá, amikor már félig megsült a tészta, és akkor ezt ilyen cikkekre vágták, mint most a pizzát.
0: És kovászos kenyerek voltak ezek?
1: Kovászok, igen. Egyik sütésből mindig maradt kovász. Tehát maga a tészta. Félretették, semmi baja nem volt. Anyukám egy hétre mindig 2 nagy, meg Erzsikének egy kis cipót sütött. És itt volt a pékház, sokáig élt, mert nem mindenkinek volt kemencéje. És akkor bekötötték a batulóba, aki erős volt, az 2 is vitt, mi csak 1-1, és mielőtt betették a tésztát ebbe a ruhába, ott volt a név, fordítva. Tehát a név az lefelé nézett, abba tették a kenyeret. Mikor az kifordította a pék, a tetején volt a név. Úgy sült meg a kenyér. És akkor mentünk érte, hát hiába mondta anyukám, hogy azért ne csipkedjétek ki, hát mondjuk annyi tisztesség volt bennünk, hogy a kis cipót kezdtük el csipkedni, mire hazaértünk, a fele biztos nem volt meg. De írom a könyvembe, hogy valószínű, hogy azoknak a kenyereknek az íze, a zamata, az a foszlós, az azért volt olyan, mert abban benne volt az izzadság erő, amivel kidagasztották. Annak nincs párja. Leírtam azt is, hogy milyen sütés volt a kenyérsütés, milyen nagy szám volt az. És mivel a nagymamám ízületes volt, anyukám nekik is tagasztott. Azt ott sütöttük, a miénket el kellett vinni a pékházba. Nagyon sokan. És az egyik nagybátyám volt, hát ilyen elfűrészelt óriás volt, de egy nagyon jó pék volt ő, és hatalmas nagy kondérekben, akkor már volt ez az áramos keverő, de ők formázták meg a kenyeret, és ugye két kemence volt, és abban hosszú lapáttal tették be, és amikor itt ment a harc, innen lőttek Kelecsénytől a németek, onnan meg az oroszok, mint az eső, ő meg a barátjával sütötte a kenyeret a népnek. És volt olyan, hogy itt úgynevezett kiserdő, oda bevágott az ágyúgolyó, még sokáig ott volt a sebe az erdőbe. Hát a jó Isten megvédte őket, mert nem túl messze volt a pékházattól a kiserdőtől, de őket megkímélte.
0: Megemlítettünk egy könyvet, a könyvet itt tartom a kezemben, ez az ön munkája, Csúsz Dáné, Vaszi Erzsébet, Igaz történetek Rudabányáról című könyv, amely az ön munkája, az egyik munkája, és amelyben akkor ilyen gasztronómiai történeteket is olvashatunk.
1: Azokat csak úgy érintve, mert én azoknak állítottam ebbe emléket, akik itt Rudabányán nagyon sokat tettek az emberekért, vagy a Jóisten olyan tehetséggel áldotta meg őket, hogy nagyon sokra vitték, és a szorgalmukkal lettek még nagyok. Itt van olyan bácsi, aki atomfizikus lett. És a 60-as években még a vasfüggön létezett, kiment Amerikába, és tele redével le van fényképezve. Ő az egyik. De én nagyon büszke vagyok. A Matányi Józsi bácsi az pedig népi zenekart, nem cigányzeneket, népi zenekart működtetett. Ő írta az összhangzattant a tagjainak, és a barátai voltak az ő tagjai, és hát akkor még gyönyörű volt a május éjszakai szerenád, és ment a csapatával, és adta a szerenádot, aki kérte. Hát ez még ez a régi gyönyörű romantika, ami még létezett. Aztán itt van egy Nyíri Erzsike, aki népdalénekes lett, az anyukája nem akart elengedni, férhez kell menni, kislányom, de sikeres népdalénekes lett. A Nyíri Erzsike, ő is Rudabányának a szülöttje.
0: Szóval összetetszett gyűjteni azokat a személyeket, akik büszkeségei a városnak.
1: Igen, egy bajom van, hogy az iskolás gyerekek ezeket nem ismerik. Ez a bácsi, aki patikus volt, 64 évig gyakorolta a gyógyszerészeti mi voltját, és akkoriban még nem volt olyan, hogy ügyelet meg, hát hova mentünk volna? Mentünk ő hozzá. Karácsony, új év, éjszaka, hajnalba, Dr. Sulek Gyula. De soha nem használta a doktorátusát, de egy tüneményes ember volt.
0: Sokoldalúságát az is bizonyítja, hogy novellákat, verseket is ír. Hát akkor most gasztronómiai műsorunkat fejezzük be egy ön által írt verssel.
1: Bányász élet. Kín a napsugár és szellősi magat. Lenn a bánya mélyén vak sötétség fogad. Sötétség, forróság, hol a bányász dolgozik, mint Szent János bogár, csak lámpájuk világít. Egyre melegebb van, megtörli homlokát, lekerült már róla ingés munkás kabát. Nem éhes, úgy érzi, de szomja nagyon gyötri. Kulacsból, kannából a vizet hörpöli. Nem adja könnyen Ruda hegye kincsét, lapát, fúrónyelet töri meg tenyerét. Az izma megfeszül, gyöngyözik homloka, arcán, izzadt testén megül az érc pora. Robajjal zuhan le a nagy kő áradat. Veszély van, recseg az ácsolat. Most nem hagyhatja őt el a jó szerencséje. Isten lánya, Szent Borbál a kezében az élete. Sötét van, dübörgés, de tudja, hol a társa. Alig egy perc alatt már a karját fogja, egymást fogva futnak, rohannak kifelé, menekülnek onnan, ahol egy nagy veszély. Ám másnap reggel mégis indulnak a mélybe, bíznak egymásba, meg a jó szerencsébe. Így köszöntik egymást, reggel van vagy este. Jó szerencsét, pajtás! Bánya volt élete!
0: Az elmúlt percekben Csúsz Dáné Vaszil Erzsébettel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban Jászfényszarúra látogatunk. A 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutatjuk be. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
3: A Szent Gellér díj aranyfokozatával tüntették ki Lovászné Török Magdolnát, a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját. Vele beszélgetünk.
4: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy ellátogattam ide önökhöz, hogy a tanév elején önt Ternyák Csaba érsek úr a Szent Gellért díj aranyfokozatával tüntette ki. Ehhez így a beszélgetés elején gratulálok önnek.
5: Köszönöm szépen.
4: Arra szeretném kérni, hogy ebben a beszélgetésben mutassuk be a településnek ezt az iskoláját, ahogy már itt korábban elhangzott, de majd rá fogunk térni. Ezen a településen Jászfényszarún egy általános iskola található, 2015 óta katolikus iskola. Ön már korábban is itt tanított, dolgozott ebben az intézményben. Jelenleg hány diák jár ide, milyen az iskolának az infrastruktúrája?
5: Az iskolában dolgozom már 1987 óta, tanítóként, vezetőhelyettesként és most főigazgatóként. 2015 óta egyházi iskolaként működünk. Körülbelül 450 tanulónk van, 60 dolgozónk, és van művészeti iskolánk is 4 művészeti ággal, néptánc, zeneművészet, annak a népzene és a klasszikus zenei változata is, képzés, iparművészet és színjátszó tanszakunk. Nagy hagyománya volt már Jászfényszarún a művészeteknek, mind színjátszás, mind képzőművészet terén, és tavaly ünnepeltük a művészeti iskola 25 éves évfordulóját. Az iskolánk pedig a 10 éves évfordulóját ünnepelte tavaly, tehát tavaly a jubileumok éve volt. Egyetlen iskolaként minden olyan gyermeket felveszünk az iskolába, aki itt él

0: életben, mégis azt gondolom, hogy ez így nagyon jó, mert való igaz, hogy tényleg ott egy kis óvóvédő környezetben, burokban élnek, ráadásul a bölcsőde és az óvoda is mellette van, és az udvarokból áttekinthető egyik helyről a másikra, és még akár a szeretett óvónénit, vagy bölcsőde Dajka nénit is láthatják, és ott ők nagyobb biztonságban vannak, hiszen hasonlókorú gyerekek. Ott még azért szelídebbek, játszósabbak, nagyon szép játszó udvar van nekik, ahol jól érezhetik magukat a szünetben, és felső tagozatra, amikor jönnek, már negyedik, még mindig alsó tagozat, de az azért jó, mert a tanítónéniükkel együtt jönnek át ebbe az iskolába, és ott még mindig ott van a tanítónéni, a kis tyúkanyó, aki még óvja, vigyázza őket, és így próbáljuk őket fokozatosan a nagyok közé, a nagyobb bacskák közé bevezetni, és amikor a tanítónéni elengedi a kezüket, és átveszi a felsős tanárnéni, tanárbácsi, akkora már nagyon szépen megszokták az itteni szokásrendet is.
1: Itt beszélgetünk az igazgató irodába, és hogy kinézek az ablakon, látom, hogy épül egy épület, már ön elmondta nekem, hogy ebből tornaterem is lesz.
0: Igen, egy multifunkcionális sportcsarnok épül itt közvetlen mellettünk, és mivel egy tornatermünk van mindkét épületben egy-egy, az öt testnevelés órát csak úgy tudjuk megoldani, hogy szinte kettő vagy három osztálynak is kell, hogy összeszoruljon egy tornaterembe, ami nem éppen ideális, és régóta vágytunk már arra, hogy egy nagyobb tornatermünk vagy egy sportcsarnokunk lehessen, és ez az álom most megvalósult, hosszú évek tervező munkája után most úgy tűnik, hogy decemberben átadásra kerül egy nagy tornacsarnok, ahol mi iskolások reggeltől délután 4 óráig használhatjuk testnevelés órákra és egyéb sportfoglalkozásokra, valamint iskolai rendezvényekre is akár.
1: Ennek a tanévnek a mottója az volt, hogy legyetek a remény zarándokai. Ternyák érsek úr minden évben választ egy mottót. Hogyan valósították meg ebben a tanévben ezt a mottót?
0: Idei tanév mottója Szent Év gondolatát vitte tovább. Iskolánkban az év kezdetén igyekeztünk a diákok vizuális érdeklődését is megcírozni, és fali újságon, illetve osztálytermekben is megjelenítettük tanévünk mottóját. Ez által a gyerekek folyamatosan találkoznak az év minden napján. Én úgy gondolom, hogy az életünk maga is egy zarándokút, minden nap egy lépés a szeretet ösvényén, Isten ránk vonatkozó terve felé. Ezt az életformát igyekszünk kialakítani a ránk bízottakban minden találkozásunkkor. És hogy milyen is ez az odafelé vezető út, hogy hogyan próbáltuk ebben az évben szervezni, ami már eddig történt, például októberben Máriával együtt 24 órás rózsafüzér imádságot szerveztünk a templomban. Sokan voltunk bízva abban, hogy Isten szeretete több szívet is megérint. Erre az eseményre nem csak iskolánk diákjai, hanem szülők és egyéb városlakó, gondozási központ lakói is részt vettek és feladatot vállaltak. Adventben reggeli gondolatokkal és közös énekléssel indítjuk a napot, mind a kisiskolában, mind a nagyiskolában, Jézus születésére készülve. És minden ilyen alkalomkor advent időszakában ellátogatunk az idősek otthonába is, ahol pásztorjátékot, betlehemes játékot, karácsonyi énekeket szoktunk előadni kis ajándékkal kedveskedve, tehát a reményt, Jézus születésének híruladását az idősekhez is el szoktuk vinni. Nagybőjben, a lelki napon egy-egy keresztet szoktunk felkeresni, amelyet megtisztítunk, kereszt történetét szoktuk a gyerekekkel megismertetni, és az odafelé vezető úton egyéb feladatokat szoktunk a gyerekeknek adni. Az egyik munkatársunk az elmúlt évben részt vett az El Camino zarándok úton, és éppen a napokban tartott erről egy élménybeszámolót képekkel prezentálva. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak óriási élmény volt, szinte vele együtt éltük át, amit ő ott megtapasztalt, gyerekek hitoktatók vezetésével Szentkúti zarándoklatra, amely már hosszú évek óta hagyomány intézményünkben. Azelőtt is zarándokoltunk, amikor még nem voltunk katolikus iskola, azóta pedig minden évben hívjuk a gyerekeket is, felnőttekkel együtt. Ez mintegy 60 kilométer szokott lenni, két nap szoktuk teljesíteni, és hát ez egy óriási élmény, amikor Szentkúton várnak bennünket az atyák, és köszöntenek, és a hosszú kétnapos gyaloglás után kicsordul a könny a szemünkből, és hát nyilván a megkoronázása a vasárnapi Szentmise. Most is így lesz majd ez.
1: nagyon fontos az, hogy a gyermekeket ugye megszólítsuk. Az iskolának, egy katolikus iskolának feladata az oktatás mellett a nevelés is, a hitre nevelés.

0: tulajdonképpen hitre, szeretetre való nevelés, a gyermekeket milyen módon tudják bevonzani a templomba, ezen kívül még milyen lelki programokat szerveznek?
1: A tiszteletre, a becsületes viselkedésre, a szeretetre szeretnénk a gyerekeket minden nap hívni és megmutatni, és iskolánkban kötelező szentmise, az a tanít és a tanévzáró, mi ott szoktuk megnyitni és lezárni a tanévet, egyben tanítő és tanévzáró ünnepség, és ugyanúgy, mint a Egerben is el szoktunk menni. Ez az egyik része, és a másik, hívjuk a gyerekeket évfolyamisékre. Ezt szépen beosztjuk egész évre, és akkor évfolyamonként várjuk, hívjuk a gyerekeket, amelyre a szülőket is szoktuk elvárni. A kicsiket még talán jobban elkísérik a szülők, nagyobbacskák már jönnek egyedül is, bár nagyon szeretnénk, hogyha a szülők is mind többen részt vennének ezeken az eseményeken, és ezt nyilván jutalmazzuk, amikor ők eljönnek oda, és nagy örömmel látjuk őket. Részt szoktak venni az anyák napünnepséget, például iskolán gyerekei adják a templomban. Most is megtörtént ez, és nagyon sok szülő, nagyszülő, keresztszülő volt jelen, nagyon megható kis műsorral készültek. Aztán karácsonykor a betlehemi pásztorjátékot is mi szoktuk biztosítani. Ezt évfolyam szinten minden évben megvan, hogy mikor, melyik évfolyam, mivel szokott készülni. Húsvét előtt nagy pénteken a pedagógusok szokták a keresztutat vezetni, járni. Egyébként minden héten a péntekenként iskolánk tanulói szokták ezt megtenni, szintén várva szülőket, nagyszülőket, egyéb hívő katolikusokat a templomban. Aztán szoktunk rajzkiállításokat szervezni, azon részt venni. Szeptemberben van ugye a Szent Gellért ünnepén a pedagógusoknak szokott Gábor atya szentmisét bemutatni, ott pedig előtte mindig egy előadás, egy olyan előadást szokta megelőzni, amely gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt szól. Volt már nálunk például Pécsi Rita is, de volt már nálunk pap, szerzetes, akit nagyon szívesen hívtunk és hallgattunk, és tudott útravalót adni nekünk, valamint ezekre az alkalmakra, a Szent Gellért napra szoktak a gyerekek legóból, például templom építő versenyt szerveztünk, vagy rajzkiállítást rendeztünk. Aztán karácsonykor a mi gyermekeink által készített karácsonyfadíszek szoktak a templomban a fenyőfákon megjelenni. Aztán pedagógusok szoktunk egy sátrat vállalni nálunk, még így ünnepeljük az Úr sátrát, egyet vállalunk pedagógusok, és akkor azt mi szoktuk feldíszíteni virágokkal, arra nem csak pedagógusok, hanem néha-néha gyerekek is el szoktak jönni.
0: Fontos az ugye, hogy elvessük a magot, aztán majd kiderül, hogy mikor szökken szárba az a mag, és lehet, hogy nem a mi generációnk, az önök generációja fog ebből aratni, de nagyon fontos az, hogy igen, hogy a gyerekeket tényleg neveljük, tanítsuk a szépre, a jóra, és én biztos vagyok benne, hogy ezek, amiket így gyerekkorukban kapnak, magvakat, biztos vagyok, hogy idővel, amikor kell, akkor eszükbe fog jutni az az impulzus.

0: Teremtésvédelmi munkaterve is van az iskolának, az egyházmegye különösen odafigyel a teremtésvédelem fontosságára. Ez milyen módon jelenik meg önöknél?
1: Igen, iskolánk is nagy hangsúlyt fektet a teremtésvédelemnek és diákjainkat is. Ezzel kapcsolatos tudatformálásnak, nevelésnek, mely végigkíséri az egész tanévet. Számos évente ismétlődő programot szervezünk, tehát nem csak 10 év, egyébként régebben is nagyon fontosnak tartottuk a teremtésvédelmet, és ennek érdekében igyekszünk minden évben újabb és újabb projekteket is szervezni a környezettudatosság hangsúlyozásával. 2025 tavaszán az iskolánk elnyerte a Teremtésvédőiskola címet, és igyekszünk azóta is ennek a programnak, ennek a címnek megfelelni és úgy szervezni a programokat. Csak néhányat említek, mert nagyon sok van, amelyet megvalósítunk. Például Európai Autómentes Napot hirdetünk a gyerekeknek, ne füstölj, gurulj címszóval, és kérjük a gyerekeket ezen a napon, nem csak a gyerekeket, a pedagógusokat is, lehetőleg kerékpárral vagy gyalog érkezzenek, hiszen Jászfényszaru kisváros, nincs olyan nagy távolság, hogy ne lehetne így megközelíteni. Aztán az iskola udvarának és környékének szépítése is feladatunk. Virágokat ültetünk, szemetet szedünk, gerebjézünk, kapálunk, növényeket nyestünk, falevelet gyűjtünk össze, és ezt nagyon szívesen tesszük, igazán szép mind a külső, mind a belső udvarunk. Aztán adománygyűjtő akciókat szervezünk, minden évben szervezünk a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítványnak rengeteg-rengeteg kutya élelmet, vagy egyéb kutyápolási eszközöket gyűjtenek össze a gyerekek, amelyeket nagyon szívesen adományozzuk ennek a menhelynek, itt Jászfényszarón van az egyik telephelye. Aztán Állatok Világnapján kisállat szépségversenyt rendezünk. Ez szerintem az egyik legaranyosabb rendezvényünk, amikor hozzák a gyerekek az otthon lévő kis állataikat, és nem csak cicára és kutyára kell gondolni, hanem mivel vidéki kisváros vagyunk, itt akár a kecske, a nyuszi, de a teknősbéka, a gyík, minden egyéb, amely kedvence a gyerekeknek, és hát mindannyian megcsodálhatjuk, és gyönyörű gyerekállat fotók készülnek róluk, nagyon szeretjük. Aztán van olyan napunk, hogy a földünkért, címszóval zöld pólónap, amikor is mindenkinek zöld pólóban kell megjelenni, és csodálatos közös képek születnek, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy a földünk megmaradásáért nagyon sokat kell tennünk, és a gondolkozásmódunkat igazán átgondolni szükséges. Téli madáretetés folyamatosan zajlik, minden évben gyerekek hozzák az ereséget a madáretetőkbe, rengeteg van kitéve az iskola a környékén, kívül is, meg belül is, mindkét intézményben, és ez a gyerekek feladata, hogy ellássák a szükséges ereségekkel. Aztán betlehemkészítő pályázaton mi is részt veszünk mindig, és ezeket a betlehemeket pedig újrahasznosított anyagokból kívánjuk mindig elkészítetni. Ez megmozgatja ugyan a gyerekek fantáziáját is, de azt gondoljuk, hogy a szülőknek is nagyon nagy kihívás, és az ötletük, hát ez határtalan, tehát csodálkozunk mindig, hogy mindig tudnak újabb és újabb ötletekkel meglepni bennünket. Aztán volt már olyan is, hogy medvenap, amikor hozd el a plüsspackódat, és ez mint egy játékos formában jönnek a gyerekek, és akkor megmutatják éppen az alvók is állatukat. Aztán hát a Vízvilágnapra projekt elmaradhatatlan, itt csapatversenyek, egyéni versenyek, kiállítások, plakátkészítések zajlanak, tehát minden oldalról igyekszünk megragadni a lehetőséget arra, hogy bemutassuk, hogy ez milyen nagyon fontos, hogy óvjuk, védjük és vigyázzuk a vízünket, mert hát tudjuk, hogy egyre kevesebb áll rendelkezésre. Aztán az iskola előtt virágokat ültetünk a kőedényekbe. Ezt a Jászfényszarú városától szoktuk a virágokat kapni, és azokkal díszítjük a környezetet. Aztán szoktunk földnapján fát ültetni, ez minden évben a 8-osok feladata, és mint egy emlékül itt marad az ő fájuk az iskola udvarán. Aztán szoktunk újrahasznosított kiállítást, most is épp itt a folyosón látható egy robotkiállítás, de nem csak robotokkal, hanem más egyéb olyan dísztárgyakat is szoktunk a gyerekekkel készíteni, amelyek az újrahasznosítás fontosságára hívják fel a figyelmet. És szoktunk a temetőben menni minden év tavaszán takarítani a kápolnát, a templomot, és a környékét, és magát a temetőt rendbe szoktuk tenni, kívül-belül nagyon sok szemetet, nagyon sok falevelet szoktunk összeszedni, és azt gondolom, hogy ez is szülő-gyerekpedagógus hármas egységében valósul meg. Nagyon fontos egyébként azt hangsúlyozni, talán az elején kellett volna mondanom, hogy számomra az nagyon fontos dolog, hogy ez a hármas egység működjön. Tehát diák, szülő és pedagógus, mert bármelyik láncem hiányzik, anélkül nem megy. Bár mit is szeretnénk, hogyha nem kapunk mellé támogatást szülőktől, akkor az mit sem ér. És ez azt gondolom, hogy nálunk itt Jászfényszaron nagyon jól működik. Kis település vagyunk, szinte mindenkit ismerünk, szülőket is, nagyon sokan már, mondhatom a koromnál fogva, hogy tanítványaink voltak, és élő a kapcsolatunk. Tehát a kisiskolába például bármikor mehetnek, mikor viszik a gyerekeket, mert a kicsiket még viszik, mindig van lehetőség arra, hogy a tanítónénivel megbeszéljék, amit úgy gondolnak, hogy meg kell említeni. A nagyiskolában vannak fogadóórák, nyílt napok mindkét helyen, de nem csak ekkor, hanem bármikor is rendelkezésre állunk a szülőknek. Szoktam a szülőknek ilyen szemtelülést tartani, amin mindig kérem, hogy ne másütt halljuk meg, hogy esetleg valamivel problémájuk van, vagy szeretnének valamit jelezni, amit úgy gondoljuk, hogy mi elmentünk mellette, és nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget, vagy éppen nagyot tulajdonítottunk, és nem kellett volna, és arra biztatom mindig őket, hogy őszintén mondják el a véleményüket. Az sosem baj, hogyha őszinték és egyenesek vagyunk egymással, mert mi is abból tanulunk, mi sem vagyunk tévedhetetlenek. Egy a fontos, hogy abból a gyermek, aki mindannyiunknak a szívecsücske, a szülőknek még inkább, de nekünk is, hogy ők abból profitálni tudjanak, és mi úgy tudunk segíteni, hogyha őszintén elmondjuk azt, ami esetleg nem jó úton halad, de természetesen azt is várjuk viszont, hogy azért az örömüket, meg a megelégedésüket is fejezzék ki, mert azért a pedagógusnak is szüksége van arra, abból táplálkozik ő is, azt tudja előbbre vinni, az a motorja az egésznek, amikor sikerélménye van, akkor azt gondolom, hogy csodákra képes egy pedagógus.
0: És biztos vagyok benne, hogy ha a szülőnek jó kapcsolata van az iskolával, a pedagógusokkal, az a diákoknak a teljesítményére is pozitívan hat.
1: Ez mindenképpen így van, tehát jelezzük, azért az iskolában vannak a gyerekek az idejük nagy részében. Sokszor azt mondhatom, hogy talán jobban érezzük a rezdüléseiket, mint maguk a szülők, akik tényleg elfoglaltak, reggel elmennek dolgozni, este hazamennek. Talán mi több időt is töltünk velük, nagyon sokan megnyílnak, nagyon sokan elmondanak olyan problémákat, vagy olyan örömöket is, nem csak problémákat, amelyeket mi segítünk nekik feldolgozni, vagy megélni, vagy rácsodálkozni. És így tudjuk a gyerekeket hozzánk is közelebb vonzani. Én mindig azt mondom a pedagógus kollégáimnak, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak a tanórán találkozz a gyerekkel. Lásd meg, hogyha esetleg nem úgy viselkedik, vagy nem úgy szólt, vagy látod, hogy szomorú, vagy látod, hogy gubbaszt a folyosón, akkor menj oda hozzá, kérdezd meg. Nem is hiszi az ember, hogy amikor úgy ül le mellé egy pedagógus a gyerek mellé, a folyosón, vagy itt az irodámban is, hogy őszintén négy szem köz beszélgetünk, hogy annyira megnyílik, és ma már egy jó kis beszélgetés is átlendítette azon a nehéz ponton, amely ahhoz szükséges, hogy a tanulmányi munkájába, vagy a közösségi életben tovább tudjon működni. És ez nagyon fontos, tehát nem csak tanítunk, hanem nevelünk is, meg a lelküket is ápoljuk, meg közösséget is építünk. És ezt csak így tudjuk, hogyha ilyen kapcsolatban vagyunk egymással.
0: Műsorunkban a Jászfényszarui 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutattuk be. Vendégünk volt Lovászné Török Magdolna, az intézmény főigazgatója. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban az iskola nyári táborairól lesz szó.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Hálát adok neked, mennyei atyánk, hogy életet adtál nekünk és gyermekeinknek. Köszönjük, hogy gondot viselsz ránk, és fontosak vagyunk számodra. Köszönjük, hogy bízhatunk gondoskodó szeretetedben. Kérünk, adj számunkra és különösen a gyermekeink számára testi és lelki egészséget. Oltalmazd őket minden betegségtől és bajtól, betegség esetén pedig adj nekik mielőbbi gyógyulást. Ámen.

0: Mai a szállításunk munkatársai Farkas Erzsébet, Németh Tamás, Sinkovics Andrea és Somosvári Eszter Anna nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: a Hillsong felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Az első Kárpát-medencei ifjúsági találkozó 4 napos programja a ferences lelkiség kulcsfogalmai, Greccio és Regula stigmatizáció naphimnusz tranzitusz köré épült. Az első Kárpát-medencei ferences ifjúsági találkozó július 6-a és 19-e között a szegedi alsóvárosi ferences kolostorban szerveződött, a lelkiség a művészet és a sport mentén. Szent misére imára az 1503-ban felszentelt templomban a napbeöltözött asszony kegyképe körül gyűltek össze, számos programnak a kerengő által körülölelt négyszögletes udvar, a Quadrum adott otthont. Az Ifitali az erdélyi és magyarországi ferences rendtartomány közös szervezésében valósult meg. Legyél az öröm hordozója. E motto jegyében több mint 200 fiatal érkezett az alsóvárosi ferencesek otthonába, Magyarország mellett Erdélyből, Kárpátaljáról és Délvidékről. Ezzel a programmal kívánták megkoronázni a 4 egymást követő ferences jubileumot, amikor a Szent Atya is Szent Ferenc évet hirdetett. A napoknak ezek a jubileumok adták a vezérfonalat. 1223-ban annak 800. évfordulóját ünnepelték, hogy Szent Ferenc 1223-ban a megtestesülés titkát szemlélve és közel hozva azt az emberekhez, Greccióban felállította az első Betlehemet és életszabályt adott követőinek. 2024 annak az emlékéve volt, hogy 1224-ben Szent Ferenc Alverna hegyén megkapta a stigmákat. 2025-ben a naphimnusz keletkezésének 800. évfordulójára került sor. 2026-ban pedig Szent Ferenc boldog halálának, tranzitusának 800. évfordulójára emlékeztek. Az volt a cél, hogy az itt összetalálkozó fiatalok még inkább otthonra lejjenek a ferences lelkiségen keresztül az egyházban, és Szent Ferenc példája nyomán kedvet kapjanak egy személyesebb, komolyabb, őszintébb Isten kapcsolatra. Ferences testvérek és nővérek, a rend jelöltjei és novinciusai minden helyszínen jelen voltak, beszélgettek, játszottak, imádkoztak, énekeltek, táncoltak a fiatalokkal, műhelyt, elmélkedést, lelkivezetést, gyóntatást tartottak. Hogy ne csak egy szál ferences képviseljen minket, arra nagyon figyelünk, amikor fiataloknak szervezünk programokat. Most is, aki tudott, mozdult, mondta Tibor testvér. Ez a jelenlét, valamint a történelmi terek megnyitása különleges atmoszférát adott a találkozónak. Ahogy Manuel Sandes, az Indiából származó és a kisebb testvérek rendjének bécsi közösségében élő testvér jellemezte, igazi ferences kolostor, szerethetően kusza, semmi merev rend. A találkozón nagy hangsúlyt kaptak a művészetek, az ének, a zene, a tánc, a színjátszás. A ferencesek saját környezetükből hívtak meg hiteles, a fiatalokhoz szólni tudó művészeket. A kondorosi csárda évszázadok alatt sem veszített varázsából. Ma étteremként és múzeumként várja a látogatókat. Idén pedig egy különleges megtiszteltetés érte, hiszen a Street Kitchen Guide 2026 kiadványában a vendéglők és csárdák kategória első helyezését tudhatja magáénak. A 8 út találkozásánál 1740 körül épült, majd 1784-ben újraépült kondorosi csárda falai között bujdosott egykor Rózsa Sándor, a nevezetes betyár, de olyan művészek is a történelem részévé tették, mint Arany János vagy Erkel Ferenc, írja weboldalán a legendás kondorosi csárda. Rózsa Sándor barátai között több orosházi lovas betyár is volt, mint Kerekes János vagy a Nemes-Zalai család tagjai. Seres István, az ELTE egyik kutatója, sokat foglalkozott a témával, többek között Petrás Jánossal és a legendás kondorosi csárdával, mely többször is volt a betyárok célpontja. A szabadságharc után kétszer is támadás érte az orosháza mellett található kocsmát. Első alkalommal például egy tervezett rajtaütés során 4 gazdag izraelita családot raboltak ki, köztük az orosházi Epstein testvéreket. A kondorosi csárda múltja gazdag és izgalmas történetekben, ám a jelenben is méltán érdemelte ki a legendás elnevezést. Az étterem és az ott található múzeum nagyon sok embert vonz, hiszen aki ide betér, nem csak finom ételeket kap, de egyben egy időutazáson is részt vehet a kiállításnak köszönhetően. Az idén már 46. alkalommal nyitotta meg kapuit a kétegyházi alkotótábor, bizonyítva, hogy a művészet, a közösség és a barátság minden nehézséget túlél. A kétegyházi alkotótábor története még 1980 előtt kezdődött,
amikor három lelkes fiatal, két képzőművész és egy népművelő megálmodta a tábort. Az elismerésből már a országosan is elismert művészeti találkozó lett, amelynek állandó otthona a kétegyházi Andrássy Almási kastély. A különleges környezet évről évre inspirációt ad az alkotóknak. A tábor egyik legnagyobb értéke a határokon átívelő kapcsolat. A 80-as évek végén Alaszu Pál, az Arad megyei művelődési osztály vezetője kezdeményezte az együttműködést az aradi képzőművészekkel. Azóta generációk váltották egymást, de a közös alkotás és a barátság megmaradt. A résztvevők közösen emlékeztek azokra az alapítókra és művészekre, akik munkájukkal és személyiségükkel maradandó nyomot hagytak a tábor történetében. Hargitta Iné megyei Valéria, a Békés megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesületének titkára elmondta. Az idei július 13-a és 24-e között zajló táborban 35 alkotó dolgozik. Az idei motto Állam és valóság, amely számtalan művészi gondolatot indított útjára. A résztvevők festészeti és tűzzamán szekcióban alkotnak, miközben olyan korszerű technikákkal is megismerkednek, mint a gelprint vagy a transfer eljárás. A tábor megvalósítását idén is jelentős támogatók segítették. Az elkészült alkotásokat július 24-én pénteken 18 órától láthatja először a nagy közönség a kastélyban működő mezőgazdasági szakképzésiskola közösségi termében rendezendő záró kiállításon. Július 4-én tartották a Szeged Csanádi Egyházmegye területén tevékenykedő plébániai karitász önkéntesek szakmai képzését. A szociális karitatív alaptréningen mintegy 20 fő vett részt, hogy bővítsék ismereteiket a karitász működéséről, támogatási lehetőségeiről. A képzést Besenci Zsolt Gábor, a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász igazgatója tartotta. A képzés segítséget nyújtott önkénteseinek a csoport működéséhez, kohéziójához. A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Szentágat a Gyermekvédelmi Szolgáltató folyamatosan indít nevelőszülő képzéseket az ország különböző pontjain. A nevelőszülői élet iránt érdeklődők a szentágata.hu oldalon kaphatnak további tájékoztatást. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Folytatódik az útfelújítás a debreceni Füredi úton, adta hírül a Civisír. A terveknek megfelelően tovább folytatódnak a 33-as számú főút útfelújítási munkálatai Debrecen belterületén, a Füredi úton, közölte az önkormányzat. A beruházás július 17-én pénteken elindult soron következő ütemében a Füredi út 76 számtól a Balmazújvárosi út irányába a Füredi út 102-es számig az úttest mintegy 150 méteres szakasza kap teljes szélességben új burkolatot. A munkálatok úgy valósulnak meg, hogy a forgalom folyamatos biztosítása a lehető legkevesebb fennakadással járjon. A teljes útfelújítási munka várhatóan 2026. szeptemberének elejéig fejeződik be. Debrecen önkormányzata kéri a gépjárművezetőket, hogy az érintett útszakaszon a kihelyezett ideiglenes forgalomtechnikai jelzéseknek megfelelően fokozott figyelemmel közlekedjenek. A nyári albérlet szezon idén meglepő fordulatot hozott, a drágulás ugyan visszafogottabb, de a kínálat is csökkent, Debrecenben írja a HAON. A Covid óta látott legkisebb júniusi áremelkedést hozta a hazai albérlet piac, olvasható az ingatlan.com legfrissebb lakbérindexében. A KSH ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Az idei volt a legkisebb júniusi havi lakbéremelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Mindez pedig azért érdekes, mert júniusban rendszerint nagyobb intenzitással emelkednek az albérletárak. A KSH ingatlan.com lakbérindex szerint országosan 0,9%, ezen belül Budapesten 1,1%-kal növekedtek a lakbérek havi összevetésben. A mérsékeltebb lakbéremelkedés mellett egy másik fontos tényező is jelentősen befolyásolja a piacot. Június eleje és július eleje között a kiadó lakáshirdetések száma országosan közel 2,6%-kal csökkent. Budapesten 3,4%-kal szűkült a kínálat, miközben a legnagyobb vidéki városokban 0,9, a kisebbekben pedig 0,5%-kal lett kisebb a választék. A legnagyobb piacot lefedő fővárosban a kiadó lakóingatlanok havi bérleti díjának középértéke a tavaly júliusi 270 ezer forintról 260 ezer forintra csökkent. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetemvárosokban 200 ezer forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa. Debrecenben 220 ezer forint a bérleti díjak középértéke. Látványos kísérletekkel, játékokkal, sokszínű, érdekes, informatív és szórakoztató programokkal, a hazai zenei élet sztárjaival várja a fesztiválozókat a Debreceni Egyetem július 22-e és 25-e között az idei kampuszfesztiválon, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MT-t. Közleményükben azt írták, már a bejárat utáni fanzonban ajándékokkal gazdagodhatnak a játékos kedvűek, amelyeket tovább gyűjthetnek az egyetemtér standjainál, a szokásos helyszínen a nagyerdei stadion tövében. A tavalyi sikeres debütálás után idén is a Sportdiagnosztikai Központ adott hont az orvos és egészségtudományi standoknak, emellett az egyetem tér 12 faházában 24 egyetemi egység mutatja be a Debreceni Egyetem oktatási és kutatási tevékenységét izgalmas és játékos formában, idézte a közlemény Rőfi Mónikát, az egyetemi fesztivál programokat szervező rendezvénykoordinációs központ igazgatóját, aki hozzátette, az egyetem tér saját színpadán, az Unipass alumni színpadon pedig számos érdekes beszélgetéssel és előadással várják az érdeklődőket. A kínálatban a többi között a növénybiológia és az agrárinnováció, a tudás, a tudomány karrierépítésben betöltött szerepe, a képmáshoz való jog vagy éppen a matematika világformáló jelentősége is szerepel, sorolta. A Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karának egyik hallgatója, Marjai László érdemelte ki a legjobb bírónak járó díjat, a Hugo Sinzheimer Mutkört Competition elnevezésű rangos nemzetközi munkajogi perbeszédversenyen. A rendezvény szervezőbizottságának elnöki tisztjét a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar egyik oktatója töltötte be, olvasható az Unideben. Idén Németországban, Frankfurtban rendezték meg a Hugo Sinzheimer Mutkört Competition nemzetközi munkajogi perbeszédversenyt. A Johann Wolfgang Goethe Egyetemen tartott 11. ilyen megmérettetésen 13 európai ország versenyzői mérték össze tudásukat. Hazánkat egy olyan nemzeti válogatott képviselte, amely a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem egy-egy, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem két hallgatójából állt.
A szervezők minden évben más ország jogrendszerének megfelelő feladatokat állítanak össze. Idén a magyar jog volt az irányadó, de a feladatot az Európai Uniós döntések és jogforrások alapján kellett megoldani. A szervezőbizottság elnöki tisztjét a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karának oktatója Sipka Péter látta el. Hallgatói részről az egyetemet Marjai László képviselte. A Debreceni Egyetem szempontjából a verseny kiemelkedő sikerrel zárult, Marjai László nyerte el a legjobb bírónak járó díjat. Átmenetileg kimarad több debreceni buszjárat értesült a Civishír. Aszfaltozási munkákat végeznek a Budai Nagyantal utca, Faragtár utca és Huszárgál utca közötti szakaszán. A munkák ideje alatt július 20-án hétfőn üzemkezdettől, augusztus 7-én pénteken üzemzárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek, közölte a DKV. Az érintett időszakban a 25Y-os és a 125Y-os autóbuszok közlekedése átmenetileg szünetel, a járatok indulási időpontjaiban 25-ös és 125-ös járatok közlekednek majd. A 25-ös autóbuszok a Vincellér utca irányába a Budai Nagyantal utca, Huszárgál utca, Mák utca, Faragtár utca terelő útvonalon közlekednek. A járatok nem érintik a Huszárgál utca, Komáromi Csipkés György tér és a Mák utca megállóhelyeket. Az autóbuszok a terelő útvonalon a Huszárgál utca 76 szám előtt kialakított, ideiglenes megállóhelyen állnak meg. Aszfalt burkolatot kap egy Pallagi utca, tudta meg a Civishír. A Hajdúhatházi Terraspet Kft. Nyerte azt a pályázatot, amelyet a Pallagi Fekete István utca aszfaltozására írt ki Debrecen önkormányzata, derül ki a közbeszerzési értesítő július 20-i hétfői számából. A nyertes ajánlattevőnek a Boc Ernő utca és Maxim Mihály utca közötti szakasza összesen 419 méter kap 5,5 méter széles burkolatot. A kivitelezés része a meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árok felújítása is. A pályázaton nyertes cég 70 millió forintért vállalta a munka elvégzését. A hajdúböszörményi öreg tölgy lett 2026 hősfája, tudta meg a Hajdú Press. Helyi közösségek, iskolák, önkormányzatok nevezték be 2026-ban is kedvenc fájukat az év fája versenybe, amelyet az Ökotárs Alapítvány immár 16. alkalommal szervezett meg. Az év fája verseny nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről a közönség szavazáson dönthetett. Az Ökotárs Alapítvány által évek óta hagyományosan meghirdetett az év fája cím birtoklásáért idén a hajdúböszörményi Bocskai tér öreg tölgyfája is ringbe szállt. Az elnevezést Balog Zoltán ötlete alapján a Vega Csillagász Egyesület hajdúsági területi klubja nyújtotta be, és a sikerhez az Együtt Böszörményért Egyesület, valamint a Zöldkör is próbált segítkezni a közönség szavazatok begyűjtésében. A Ferenc Józsefről elnevezett 1896-ban a millennium tiszteletére ültetett kocsonyás tölgynek. A DVSC hazai pályán kezd a Campus Fesztivál idején meccselhet a Nagyerdei stadionban, írja a Dehír. A pirosfehérek ellenfele a Konferencia Liga második selejtező körében a talán papíron legesélyesebb csapat lett, hiszen a Marszakszlovszk FC FC Pjunik párharc győztesével találkozhat. Az UEFA versenynaptára alapján a második selejtezőkör első mérkőzéseit július 23-án és 24-én, a visszavágókat pedig egy héttel később július 30-án és 31-én rendezik. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Még 2022-ben került a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye gondoskodó fenntartásába a Forrás Lelkisegítő Központ. Nemesné Bacsadi Katalinnal, a Forrás Lelkisegítő Központ intézményvezetője beszélt arról, hogy hogyan indult a segítő munka először egyesületként, majd központként.
1: Viszonylag fiatal egyházmegye intézmény vagyunk, de egyben öreg intézmény is vagyunk, ugyanis 2022-ben kerültünk egyházmegyei fenntartás alá, akkor fogadott be bennünket a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, de ezt megelőzően azért több mint 35 éves múltra tekint vissza az intézménynek a működése. Korábban a Forrás Lelkisegítők Egyesülete fenntartásában működtünk, az egyesület pedig 1990 júniusában alakult. Egy tulajdonképpen bejáratott, viszonylag nagy tapasztalattal rendelkező szolgáltatási rendszert került az egyházmegye gondoskodásába. Most már mondhatom így is, mert már több mint 3 éve élvezzük ezt az együttműködést, és valóban azt mondhatjuk, hogy valóban gondoskodó fenntartóhoz kerültünk. Egy egyesületi fenntartásban működő intézménynél ez számunkra szokatlan volt, ez a fajta minden területre kiterjedő gondoskodás és biztonság, amit az egyházmegye megteremtett a számunkra, illetve a szolgáltatásaink számára. 1990-ben a családsegítéssel indult a segítői munka, korábban, vagy a kezdeti időkben önkéntesek tevékenykedtek a Forrás Egyesület fenntartásában. A Forrás Egyesületet 12 keresztény, hívő keresztény ember alapította, és ez a 12 ember dolgozott különböző területein az életnek, akár segítő foglalkozásban, de voltak egészen más területről érkező, de az emberi nehézségekre érzékeny, nyitott keresztény emberek, akik úgy döntöttek, hogy összefognak, és szeretnék. Ugye 1990-et írunk, még a szociális törvény, ugye arra még a 3 évet várni kellett. Tehát abban az időben keresték az útját, módját annak, hogy a környezetükben tapasztalható nehézségekre hogyan tudnának valamiféle válasz, segítséget nyújtani. Már a kezdetektől arra vállalkoztak, hogy ezt professzionális módon tegyék, és éppen ezért az egyesület tevékenysége képzéssel indult. A keresztény családterapeuta, illetve rendszer szemléletben gondolkodó segítők, szakemberek oktatták az akkor önkéntesként működő segítőket, és akkor ebből a kis közösségből kialakult egy munkatársi gárda. Az első szolgáltatása akkor még Forrás Tócós Kerti Segítő Szolgálat néven működő intézménynek a családsegítés volt, és ez 92-ben indult, 1992-ben egy évvel a szociális törvény megjelent előtt. Bennem van egyfajta büszkeség ezzel kapcsolatban, hogy már akkor is még nem lett definiálva a családsegítés maga. A forrást úgy szoktuk definiálni, és nem véletlenül forrás lett az elnevezés ennek a kis segítő közösségnek, ugyanis mindig az útkeresés, ahogy a forrásból ugye kis ér elindul, az utat keres magának, és az jellemző a szakmaiságára a forrásnak. Az egyesületi tagok, a mindenkori vezetők, munkatársak mindig nyitott szemmel járunk a világban, és hogyha olyan szükségletet, vagy olyan jó gyakorlatot találunk, látunk, azokat igyekszünk alkalmazni, illetve a megszerzett tudást igyekszünk továbbadni.
0: Nemesné Bacsadi Katalinnal egy teljes beszélgetést hallgathat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye YouTube csatornáján, a youtube.com/dnm oldalon. Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket, viszont hallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A nyári szabadság idején is fordítsunk figyelmet a szegényekre, a betegekre és az idős családtagokra, írt a 14. Leópápa szerdán megjelent levelében. A Vatican News cikke szerint a Szentatya arra buzdított, hogy a pihenés, a hit, a közösség és a mások iránti szeretet megélésének ideje is legyen. Mintegy 100 ukrajnai gyermek érkezett Balatonöszödre 10 napos táborba, írt a közleményében az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség. A Kárpátaljáról és a háború sújtotta kelet-ukrajnai térségekből érkezett fiatalokat sport, közösségi és ismeretterjesztő programok várják. Csütörtök este 8 órakor hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, emlékeztetett közleményében az Oktatási Hivatal. A központi pontott partit Budapesten az ELTE lágymányosi kampuszán rendezik meg, emellett az ország további 11 városában is lesz hivatalos ponthatárváró rendezvény. Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, közölte szerdán a legfőbb ügyészség az MTI-vel. A távozó legfőbb ügyész hangsúlyozta, az ügyészség függetlenségét és tekintélyét meg kell őrizni, ezért nem válhat politikai küzdelmek eszközévé. Lemondását az ideiglenes köztársasági elnöknél kezdeményezte, megbízatása augusztus 25-én szűnhet meg. Elindul a szolnoki vasútállomás átfogó korszerűsítése, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A szerdai bejegyzés szerint az első ütemben 48 milliárd forintból felújítják a fővágányokat és a váltókat, később pedig megújul az állomás épület is. A kutatás és innováció európai együttműködésének erősítéséről tárgyaltak az uniós szakminiszterek Dublinban. Közölte szerdán közösségi oldalán Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A résztvevők a kutatásfejlesztési ráfordítások növeléséről és a mesterséges intelligencia területén tervezett szorosabb együttműködésről is egyeztettek. Feltartóztatott egy gyanús olajszállító hajót az Európai Unió földközi tengeri haditengerészeti művelete, közölte szerdán Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. A gyanú szerint hamis zászló alatt közlekedett a hajó. Az Unió további ellenőrzésekkel fokozná a nyomást az Oroszországot segítő árnyékflottára. Kína szerint nem okozója, hanem partnere lehet az Európai Unió gazdasági gondjainak megoldásában. Jelentette ki Lin Chien, a kínai külügyminisztérium szóvívője a kínai állami média szerint. Hangsúlyozta, Peking ellenzi a gazdasági kapcsolatok leépítését. Katonai tiszteletadással fogadták az Egyesült Államokban a múlt hét végén Jordániában és Irakban életét vesztett 4 amerikai katona koporsóját. Az amerikai hadsereg szerdai tájékoztatása szerint a Doveri katonai repülőtéren tartott szertartáson Donald Trump amerikai elnök és Pete Hegseth hadügyminiszter is részt vett. A 4 katona iráni támadásokhoz és katonai műveletekhez kapcsolódó szolgálatteljesítés közben vesztette életét. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön változóan felhős időre készülhetünk. Egy északnyugat felől érkező front hatására többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a front mentén megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. Azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek.

maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi.

0: Elhangzott Antonio Vivaldi 108-as jegyzékszámú Ámol koncertó blokkflőtére és vonósokra című művének harmadik tétele. Előadta Cidra László és a budapesti Concerto Armonico. Vezényelt Sándor Frigyes. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. Leó pápa, a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. 14. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak, a közösségi élet a megszentelődés helye. Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára.

0: Leó pápa váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. A Szentatya meglepetésszerűen ellátogatott a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre július 22-én szerda délelőtt. Az Autore-hegy sziklájába épített szentély közép-olaszország Láció és Abruzzo régióinak határán található. A szentszék sajtóirodája által a Telegramon közzétett közlemény szerint a pápa imádkozott a kegyhelyen található, nagy tiszteletnek örvendő Szent Háromság freskó előtt, majd köszöntötte a hívőket és a szerzetes közösséget. Leó pápa, aki nyári pihenő időszakát tölti Castel Gandolfóban, autóval utazott a Monti Cimbruini hegyen, több mint 1300 méter tengerszint feletti magasságban lévő kegyhelyre. A szentély zarándokhelyként ismert, amely pünköstkor és Szent Anna ünnepén, július 26-án hívők ezreit vonza, akik gyalogosan zászlókkal másszák meg a hegyi ösvényeket. A barlang belső részén ősi freskók találhatók, köztük egy bizánci freskó, amely a Szent Háromságot Krisztus három egyforma alakjaként ábrázolja. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. Ez a látogatás Leó pápa július 20-án hétfőn a Monte Cassinói apátságban tett magánlátogatását követi, ahol a globális békéért imádkozott. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, melyet a Cimbrivio folyó, valamint kis patakok és apró vízesések szabdalnak. Ezen a vidéken egy titokzatos festmény bukkant fel egy kis barlangban. Számos hipotézis létezik a szentély eredetéről. Ezek a feltételezések a sok kutatás ellenére mindig elvesznek a zarándokok által szájról szájra adott népi legendákban. A legelterjedtebb népi eredetű legenda egy földművesről szól, aki egy mezőn szántott a domb tetején. Ez a földműves ökröket látott futni, amint a lenti 300 méter magas szakadékba vetik magukat. Kétségbe esetten odarohant a sziklás szakadék aljához, és látta, hogy az ökrök egy titokzatos Szent Háromság festmény előtt térdelnek. A festmény egy kis barlangban jelent meg. Egy másik feltételezett hipotézis a szentély alapítását Szórai Szent Domonkosnak tulajdonítja, amint arról a szent életrajza is beszámol. A legendán túl a leghitelesebb hipotézis az, hogy menekülő keleti szerzetesek telepedtek le a Remetelakban az Autore-hegy lábánál. Ezt a feltételezést a festményen látható három személy görög stílusú áldást adó testtartása is alátámasztja. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély barlangjában evangéliumi jelenetek is láthatók. Az Autore-hegy lábánál található istentiszteleti helyen nagy hagyománya van a gyalogos zarándoklatnak. A pünkösthöz közelgő varázslatos éjszakákon a környék településeiről számos zarándokmenet indul a hegyeken és völgyeken áthágva. Városaik zászlait viszik magukkal, szépen feldíszítve, és fáradhatatlan zászlóvivők hordozzák, nem félve az esőtől, a perzselő naptól vagy a fáradtságtól. Lenyűgöző a hívők sokaságát látni, akik hosszú órákat gyalogolnak és a szabadban töltik az éjszakákat, hogy ne mulasszák el az egész évben várt találkozót. Az 1700-as évek elején a Szent Háromság szentély előterében kezdték el végezni az úgynevezett vén kisasszonyok sírását a Szent Háromság ünnepének reggelén. A közeli Valle Pietra városából érkező fehérbe öltözött zitelle vén kisasszonyok éneklik az zarándokokat megtérésre hívő dicsőítést. Manapság ez a hagyomány jelentős átalakuláson ment keresztül, de megőrizte az intenzív és részvételen alapuló vallásos érzületet.
1: Leó pápa. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Kedves Szentatya, hogyan lehet javítani a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tette föl Mauricio Rómából a pápának, aki a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában válaszolt. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk. Valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, buzdít a pápa. Tisztelettel, őszinte és mély hálával fordult az olvasó 14. Leó pápához, amiért állandóan és fáradhatatlanul vezeti a híveket a béke, a remény és a világosság szavaival, ebben a népek számára bizonytalan helyzetben, amelyben napról napra élesedik a konfliktus, amit tévesen a múltba száműznek a kölcsönös párbeszéd rovására. Az utóbbi időben a háborús események fényében mélyen elgondolkodtam a hit értelméről a mindennapi életben, írja Mauríció, majd megállapítja. Egy gyorsuló és változó világban, ami gyakran felszínes és figyelmetlen, a valódi hit megőrzése és növelése odafigyelést, csöndet, meghallgatást és olykor erőfeszítést igényel. Hogyan lehet megélni és táplálni egy tudatosabb és igazibb lelkiséget, mely képes konkrét szeretetgesztusokban és a mások iránti felelős tiszteletben megjelenni? A közelgő nyaralás felébresztette a Szent Péter folyóirat olvasójában a vágyat, hogy ezt a szükséges és jogos időszakot ne csak szünetként és pihenésként élje meg, hanem alkalom legyen a benső lelki világa mélyebb felfedezésére. Lelassítani a hétköznapok állandó és frenetikus ritmusát, jobban megfigyelni a körülvevő környezetet, és újra rátalálni az Atyaistennel való hiteles kapcsolatra. Mauríció ezért arra kéri a Szentatyát, hogy adjon tanácsot, miként lehet ezt a nyári időszakot úgy megélni, hogy az ne csak a napi rutin zárójele legyen, hanem valódi lelki fejlődést hozzon. 14. Leó pápa válaszában köszönetet mond a levélért, ami lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjunk a közelgő nyaralás idejéről, hiszen Olaszországban jellemzően augusztusban veszik ki szabadságukat az emberek. A pápa elsőként a szegényekre és mindazokra gondol, akik nem engedhetnek meg maguknak még egy rövid pihenő időszakot sem, mert mindenféle nehézség nyomasztja őket. Nem csak anyagi problémák vannak, amik megakadályozzák, hogy legalább pár napra nyugalomban és megbékélt szívvel éljenek, állapítja meg a Szentatya. Gondoljunk a betegekre, azokra, akik elveszítették bizalmukat az életben, akiket feldúlt szeretteik elvesztésének fájdalma, a háborúk, a gyűlölet, a terrorizmus és az erőszak áldozataira. Gondoljunk azokra, akiket hitük miatt és igazságtalanul üldöznek, a börtönben fogva tartottakra, azokra, akik munkanélkül, otthon nélkül maradtak, az emberileg be nem fogadott migránsokra. A nyaralás mindenkinek lehetőséget kellene, hogy nyújtson arra, hogy felfüggessze az elfoglaltságait és az aggodalmait, hogy megtapasztalja a valódi baráti kapcsolatokat, az osztozást, és így megelőlegezve átélje azt a testvériséget és közösséget, amit majd Isten országában élhetünk. Különösen a keresztényeknek, a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek, a fiataloknak és az idősebbeknek azt kívánja a Szentatya, hogy a nyár legyen alkalom gyümölcsöző társadalmi és vallási élményekre, arra, hogy elmélyítsék küldetésüket az egyházban és a társadalomban. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a betegek a nyári hónapokban se nélkülözzék a családtagok, az önkéntesek és mindazok közelségét, akik nyaralásuk egy részét úgy döntenek, hogy szolidáris testvéri vállalással töltik. A családoknak azt üzeni a pápa, hogy ne hagyják magukra az idős rokonokat. Az önkéntesek, a fiatalok és a kevésbé fiatalok pedig igyekezzenek emberséget és reményt vinni a szenvedőknek, és majd meglátják a kegyelem gyümölcseit, meglátják, mennyi szeretet tölti el az életüket, mennyi öröm és boldogság. Ez tehát a tanács, amit Leó pápa ad a hitünk növelésére. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Gondoljunk arra, hogy mekkora kiváltság ér minket amikor támogatjuk a szegényeket, és az evangéliumi szegénységről teszünk tanúságot. Ez olyan szolgálat, amit magának, Krisztusnak teszünk. Akkor tehát a nyaralás alatt is kerüljük a túlzásokat és a pazarlást, az anyagiasságot és a túlzott fogyasztást, neveljük józanságra magunkat. Mindig tartsuk észben, hogy a javak felhalmozása akadályozza az evangelizációt. A nyaralás is legyen összhangban a keresztény életstílussal, figyelmeztet a pápa. Isten szeretete és kegyelme minden nap, mindig elér minket. Segítsük egymást minden közösségben, hogy ne veszítsük el az emberség és a béke örökségét, mert ez az egyetlen remény arra, hogy jövőt adjunk a háború fenyegetésében élő világnak. Egyetlen földi hatalom sem menti majd meg a világot, ahogy május 8-án a Pompei Mária kegyhelyén is elmondta a Szentatya. Csak annak a szeretetnek az isteni kegyelme, amelyet Jézus Urunk kinyilatkoztatott és nekünk adott. Higgyünk benne, reméljünk benne, kövessük őt. Válaszlevele végén 14. Leó pápa köszönetet mond Mauríciónak szavaiért, majd áldásával búcsúzik tőle a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában.
0: XIV. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak, a közösségi élet a megszentelődés helye. Segítettetek megerősíteni a megszentelt életű férfiak nyilvános tanúságtételét, akik életüket az evangélium szolgálatának szentelik. 14. Leó pápa a hálae szavait fejezte ki levelében, amelyet Gabriele Caccia érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa olvasott fel az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciáján. A találkozó résztvevői a szervezet 70. évfordulóját ünneplik a 2026-os országos gyűlésen, amelyet július 20-a és 23-a között tartanak Phoenixben, Arizona államban, az Egy Krisztusban közösségi élet ma témáról. Az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciája az Egyesült Államokban működő katolikus férfi szerzetesi intézmények, kolostorok és az apostoli élet társaságainak vezetőit képviselő országos szervezet. A július 16-án kelt a konferencia ügyvezető igazgatójának, Frank Donio atyának címzett levelében Leó pápa rámutatott, hogy az Egyesült Államokban a férfi szerzetesek közötti együttműködés előmozdításának 70. évfordulója megfelelő alkalom arra, hogy hálát adjunk Istennek az ezekben az években kapott kegyelmekért. A pápa megköszönte nekik erőfeszítéseiket, hogy teret biztosítanak a párbeszédnek és támogatják tagközösségeik vezetését, megjegyezve, hogy ez hozzájárult a Krisztusnak szentelt és az ő példáját követő megszentelt életet élő férfiak nyilvános tanúságtételének megerősítéséhez. Az idei tanácskozás témájáról szólva, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a közösségi életet tekintsék a megszentelődés helyének, valamint az inspiráció, a tanúságtétel és az apostoli szolgálatban az erőforrásának. Valójában éppen azáltal nyilvánul meg a feltámadt Úr rejtett jelenléte közöttetek, ha megosztotok mindent, beleértve az anyagi javakat, a lelki tapasztalatokat, az apostoli eszméket és a karitatív szolgálatot, írta Leó pápa. Ezáltal a Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy ezek az elmélkedéssel, párbeszéddel és imádsággal teli napok lehetővé teszik majd, hogy felismerjétek a testvéri szeretetközösség elmélyítésének módjait intézményeiteken belül és azok között. Így továbbra is képesek lesztek egységes, örömteli és hiteles tanúságtételt tenni Krisztusról a különböző közösségekben és apostoli helyeken, ahol szolgáltok.
1: Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára. Július 26-án vasárnap Szent Joachim és Anna ünnepén tartjuk a nagyszülők és idősek 6. világnapját a következő témával. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban mutassanak be szentmisét ebből az alkalomból, míg a világiak, család és életdikasztérium részletes segédanyaggal és tanácsokkal szolgál a világnap méltó megünneplésére, a közösséghez tartozó idősek részvételével. A téma, melyet 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 6. világnapjára választott, én sosem feledkezem meg rólad, arra hív bennünket, hogy Isten hűséges szeretetében ismerjük fel a legmélyebb választ arra magányra és elfeledettségre, amely nagyon sok idős ember életében jelen van. Ez a vigasztaló és reményt adó üzenet így hangzik. Az Úr ismeri minden ember arcát, senkiről sem feledkezik meg, és szeretete sosem fogyatkozik meg, az öregkor elesettségében sem. A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák, nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. E 6. alkalommal különösen szeretnénk hangsúlyozni a közelség dimenzióját. Arra hívjuk a plébániai és egyházmegyei közösségeket, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra, akik egyedül élnek, akik idős otthonokban, kórházakban vagy más gondozást biztosító intézményekben töltik napjaikat, akiket senki sem látogat. Legyen ez a nap mindenki, különösen a fiatalok számára konkrét alkalom arra, hogy felkeressék nagyszüleiket, családjuk idősebb tagjait, és mindenek előtt azokat, akik mellett senki sincs, buzdít a vatikáni dikasztérium, majd konkrét tanácsokkal szolgál. Az idősek szentmisén való részvételének elősegítésére a közösség tagjai szervezzék meg az egyedül nehezen kimozduló idősek szállítását. A szertartáson a plébánia vagy a közösség fiataljai átadhatják a Szentatya üzenetét a nagyszülőknek és időseknek. Július 26-án, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napokon meg lehet szervezni a világnap liturgikus megünneplését a kórházakban és az idős otthonokban, akár bevonva az egyházközség többi tagját, hogy a mise minél ünnepélyesebb legyen. A világnapon bemutatott miséken összegyűjtött persei adományokat a közösséghez tartozó szegény idősek megsegítésére indított kezdeményezésekre lehet fordítani. Gondoskodni kell arról, hogy a közösség valamennyi idős tagja részesülhessen a szentségekben, és lehetőséget kapjon a gyónásra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A nyári szabadság idején is fordítsunk figyelmet a szegényekre, a betegekre és az idős családtagokra, írta 14. Leópápa szerdán megjelent levelében. A Vatican News cikke szerint a Szentatya arra buzdított, hogy a pihenés, a hit, a közösség és a mások iránti szeretet megélésének ideje is legyen. Mintegy 100 ukrajnai gyermek érkezett Balatonöszödre 10 napos táborba, írta közleményében az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség. A Kárpátaljáról és a háború sújtotta kelet-ukrajnai térségekből érkezett fiatalokat sport, közösségi és ismeretterjesztő programok várják. Csütörtök este 8 órakor hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, emlékeztetett közleményében az Oktatási Hivatal. A központi Pont Ott partit Budapesten az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, emellett az ország további 11 városában is lesz hivatalos ponthatárváró rendezvény. Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, közölte szerdán a legfőbb ügyészség az MTI-vel. A távozó legfőbb ügyész hangsúlyozta, az ügyészség függetlenségét és tekintélyét meg kell őrizni, ezért nem válhat politikai küzdelmek eszközévé. Lemondását az ideiglenes köztársasági elnöknél kezdeményezte, megbízatása augusztus 25-én szűnhet meg. Elindul a szolnoki vasútállomás átfogó korszerűsítése, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A szerdai bejegyzés szerint az első ütemben 48 milliárd forintból felújítják a fővágányokat és a váltókat, később pedig megújul az állomás épület is. A Kutatás és Innováció Európai Együttműködésének erősítéséről tárgyaltak az uniós szakminiszterek Dublinban. Közölte szerdán közösségi oldalán Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A résztvevők a kutatásfejlesztési ráfordítások növeléséről és a mesterséges intelligencia területén tervezett szorosabb együttműködésről is egyeztettek. Feltartóztatott egy gyanús olajszállító hajót az Európai Unió földközi tengeri haditengerészeti művelete, közölte szerdán Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. A gyanú szerint hamis zászló alatt közlekedett a hajó. Az Unió további ellenőrzésekkel fokozná a nyomást az Oroszországot segítő árnyékflottára. Kína szerint nem okozója, hanem partnere lehet az Európai Unió gazdasági gondjainak megoldásában. Jelentette ki Lin Chien, a kínai külügyminisztérium szóvívője a kínai állami média szerint. Hangsúlyozta, Peking ellenzi a gazdasági kapcsolatok leépítését. Katonai tiszteletadással fogadták az Egyesült Államokban a múlt hét végén Jordániában és Irakban életét vesztett 4 amerikai katona koporsóját. Az amerikai hadsereg szerdai tájékoztatása szerint a Doveri katonai repülőtéren tartott szertartáson Donald Trump amerikai elnök és Pete Hegseth hadügyminiszter is részt vett. A 4 katona iráni támadásokhoz és katonai műveletekhez kapcsolódó szolgálatteljesítés közben vesztette életét. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön változóan felhős időre készülhetünk. Egy északnyugat felől érkező front hatására többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a front mentén megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket!

0: Edvard Grieg ámol zongora versenyének harmadik tételét Sviatoszláv Richter és a Monte Carlói Nemzeti Opera zenekara szólaltatta meg. Vezényelt Lovro von Matacsics.
1: 6 óra 15 perc.
0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

mi atyánk megmutatja az igaz Istenhez vívő utat. Ezt mondja, ha el akarsz jutni hozzá, akkor ott keresd, ahol az áll, aki a szavakkal tanít téged imádkozni. Ő hozzá fordulj, és vele együtt menj az Istenhez. Szent Pál arról az Istenről beszél, aki a mi Úrunk Jézus Krisztus atya. Ha meg akarjuk találni az Istent, akkor szívünknek és lelkünknek a törekvését ugyanaz a fölfogás vezesse, amely a Krisztusé volt, amikor Istenről beszélt. Afelé kell tájékozódnia, akihez Krisztus fordult, amikor atyához szólott. Jézussal együtt kell a célt keresni, sőt, egyenesen Jézuson át, úgy, amint maga mondotta, senki sem juthat az atyához, csak én általam. Ha tehát azt kérjük, ki az Isten, akkor ez a felelet, az, akivel Jézus beszél, amikor az atyához szól. Ha azt kérdezzük, hogyan kell elképzelnünk Istent, akkor ez a válasz, úgy, ahogyan Jézus kinyilatkoztatta őt létében és cselekedeteiben. Aki engem lát, az látja az atyát. Ez nem magától értetődő, és nem is mindig könnyű ennek megfelelően viselkedni. Napjainkban fölpanaszolta valaki, hogy a kereszténység beszűkítette a szív széles áradásait. Arra kényszerítette, hogy az egyetlen Krisztuson át vegye útját, és hogy megtapasztalja az ebből folyó sajátosságokat. Így megbénult a vallás teremtő eredetisége. Egyhangúvá szegényült megjelenési formáinak szabad gazdagsága. S itt olyas valamiről van szó, amire föl kell figyelnünk. Miért ne járhatná a vallásos érzés biztonságban a maga egyéni útjait, hogy az legyen jó, amit így talált? Miért ne találkozhatnék az Isten arccal, az én Isten arcommal úgy, amint az én egyéniségem és sorsom igényli? Krisztus válaszol, mert borzasztóan eltévedhetsz, mert hamis istenképre bukkansz. Igen, megtörténhet veled, hogy azt hiszed, az Isten színe elé jutottál, pedig csak önmagad istenítése előtt térdelsz, vagy a sötét hatalmak káprázata előtt. A felsorolt hamis istenképek mélyén és látszólagos fönségük mögött gonoszság és sötétség, romlás és pusztulás lappang. Az Istent, akihez az Úr imája utasít bennünket, atyának nevezzük. Eddig arról szóltunk, hogy a keresztény gondnak ügyelnie kell az igazi isteni valóságra, de arra is figyel, hogy ha atyáról esik szó, akkor az igazi atyaság legyen. Mert van hamis is. Az összes európai népek régi vallása ismer egy mennyei atyát, a mindent beboltozó, megvilágító és átható mennynek kormányzó istenségét. A görögöknél Zeus a neve, a rómaiaknál Jupiter, a germánoknál Wotan. Az Isten alakjai előtnek egymástól az szerint, hogy melyik nép lelkében keltek életre, de mindig ugyanarra gondolnak, a trónoló, kormányzó, atyailag uralkodó hatalomra. Azonban az, amire Krisztus gondol, amikor a mennyei atyáról beszél, valami egészen más. Nem az, akit meg lehet érezni a világban, mint valami mindenen uralkodó erőskezű jóságot. Nem érzelem, amelyet már a következő órában előzhet egy másik, a borzadás vagy a hideg elhagyatottság érzése. Nem is valami onnan fölülről ható, világos, meggyőző, uralkodó erő, amellyel azután ellentétként szegeződik szembe a sötét, gomolygó, befogadó mélység. Jézus másképp gondolkodik erről. Istennek, a világ alkotójának és urának, annak, aki az embernek is teremtője és ura, úgy tetszett, természetesen öröktől fogva szeretetének gyökeréből sarjadó tetszéssel, hogy szabadon adott kegyelméből gyermekévé fogadja teremtményét. Nem lényegénél fogva atyánk ő nekünk, hanem szabad elhatározásból, természetesen isteni elhatározásból, mely az örök szeretetből és minden idők előttről ered, lett atyánká. Krisztus eljöttével felszólította teremtményét, neked fiam már, neked leányommá kell lenned. És a hívő ember most az is. Nem léténél fogva vagy szükségszerűen, hanem a megkötött szövetség folytán. Természetesen úgy, hogy közben teljesedik egy megvalósulásra törő akarat titka is, azé, amelyet az isteni szeretet vágyakozása kezdettől fogva belé oltott a teremtésbe.
Ha tehát fiaként eléje járulunk és atyának szólítom, nem valami mindent egybeölelő összefonódottság határozatlan érzéséből, hanem a Krisztus szavára építő hitből teszem azt. És jó lesz, ha elcsodálkozom ezen és fölteszem a kérdést, hogyan lehet az, hogy az én Uram és Teremtőm megszólít és azt mondja nekem, fiam. És akkor kérni fogom őt. Taníts meg rá, hogyan lehetek a te fiad, a te lányod. Taníts meg rá, hogyan tudom megtenni a te elgondolásod alapján, amit te velem tettél. A gyermekség alapján, amelyet a keresztségben ajándékoztál nekem. Nem természetünk és lényegünk jogosít föl bennünket, hogy azt mondhassuk az Istennek, atyánk. Kegyelmének ajándéka ez. Szerencsés az, akinek a szívében eleven ennek a tudata. Igyekezzék hálásan megóvni. A többség azonban távol jár ettől az eleven bizonyosságtól, még távol. Ezért éberen őrködik a keresztény gondolkodás, hogy az Isten atyaságának titkát tisztán megőrizze és semmi mással össze ne cserélje. És inkább szeretnénk megfoghatatlanságának bámulatában és csodálatában tovább elidőzni, tovább folytatni a fáradozást, hogy az atyának szólítást Jézus szívétől tanuljuk el, mint hogy hitünknek ez az alapvető és szent titka elmosódjék és meghamisítódjék. Természetesen könnyebb lenne engedni, hogy a szív kövesse a maga hajlamait. Átengedni magunkat az ábrándozásnak, hogy a mennyei atyával minden rendben van úgy, amint egy nyári táj csendes távlatai vagy rejtettségünk tudata azt valahonnan magával hozza. A mi atyánk azonban figyelmeztet. Vigyázat! Nem a világ tesz téged az Isten gyermekévé, hanem a kegyelem és a hit –

0: lemondott szerdán a legfőbb ügyész. Csütörtök este hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Újabb kemény figyelmeztetést intézett Iránhoz Donald Trump. Oroszország több mint 200 drónnal és rakétákkal támadta Ukrajnát. A nyári szabadság idején is figyeljünk a szegényekre, a betegekre és az idős családtagokra. Erre buzdított 14. Leópápa a Szent Péter című folyóirat július-augusztusi számában megjelent válaszlevelében, amelyet a Vatikáni Rádió ismertetett. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a pihenés ne csupán kikapcsolódás legyen, hanem a hit, a közösség és a mások iránti szeretet megélésének ideje is. A Szent Atya arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyaralás alatt kerüljük a pazarlást és a túlzott fogyasztást, valamint őrizzük meg a keresztény életstílust és a béke melletti elköteleződést. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés vezet a békéhez. Ezt hangsúlyozza 14. Leó pápa új könyvének előszavában. A Szent Atya szerint a béke nem csak a világ vezetőinek, hanem minden embernek személyes felelőssége. Kövér Tamás összefoglalója következik.
1: A béke nem a fegyverkezés, hanem a leszerelés útján valósulhat meg, írja 14. Leó pápa új könyvének előszavában, amelyről a Vatikáni Rádió és a Magyar Kurír számolt be. A lefegyverzett és lefegyverző a béke ajándék című kötet a katolikus egyházfő békéről szóló megszólalásait gyűjti össze. A Szent Atya hangsúlyozza, a béke minden ember személyes felelőssége, amely a családban, a munkahelyen és a mindennapi emberi kapcsolatokban kezdődik. 14. Leó pápa arra is figyelmeztet, hogy a nukleáris fegyverkezés ismét veszélyes méreteket ölt. Kiemeli, a hiroshimai és nagaszaki atomtámadások tapasztalata után egyértelművé kellett volna válnia, hogy nem az atomfegyverek teremtenek biztonságot, hanem a leszerelés. A pápa szerint a digitális technológiák és az újrafegyverkezés együttesen új kockázatokat jelentenek az emberiség számára. A katolikus egyházfő könyvében arra buzdítja a hívőket és minden jó akaratú embert, hogy a békét saját ügyüknek tekintsék, és a remény, az irgalmasság, valamint az erőszakmentesség útját válasszák a konfliktusok helyett, derült ki a Magyar Kurír szerdai cikkéből.
0: Lelki gyakorlatot tartottak a bátai Szentvérkegyhelyen július közepén a Pécsi Egyházmegye újonnan felvett papnövendékei és felnőtt minisztránsai. Adta hírül szerdán a Magyar Kurír a Pécsi Egyházmegye tájékoztatása alapján. A találkozót Nyúl Viktor bátaszéki plébános és Sümegi József diakónus vezette. A résztvevők közös szentmiséken, szentségimádáson, zsolozsmán és lelki elmélkedéseken vettek részt, emellett közösségépítő programok is segítették a hivatásukban való elmélyülést és az eukarisztikus lelkiség megerősítését. Mintegy 100 ukrajnai gyermek érkezett Balatonöszödre egy 10 napos táborba, közölte az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség. A 9 és 15 év közötti fiatalok többsége Kárpátaljáról érkezett, de vannak közöttük a Harkivi, Luhanszki és Donyecki térségből elmenekült gyermekek is, akiknek családját közvetlenül érintette a háború. A szervezők szerint a táborban sport, közösségi és ismeretterjesztő programok várják a résztvevőket, hogy biztonságos környezetben pihenhessenek és feltöltődhessenek. Az EMIH közölte, a Balatonöszödi központ 2022 óta több mint 4000 ukrajnai menekültet fogadott, humanitárius munkájában pedig a kezdetektől együttműködik a Magyar Máltai Szeretett Szolgálattal, amely a program egyik fontos szakmai partnere. Lemondott szerdán a legfőbb ügyész, miközben Sólyog Tamás volt köztársasági elnök élesen bírálta az alaptörvény módosítását és saját elmozdításának körülményeit. A részleteket Kövér Tamás ismerteti.
1: Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész közölte szerdán a legfőbb ügyészség, valamint az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában maga a legfőbb ügyész is. Nagy Gábor Bálint azt írta, az igazságszolgáltatás ezen belül az ügyészség függetlenségének és tekintélyének meg

0: őrzése a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Hangsúlyozta, az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere. Lemondását az ideiglenes köztársasági elnök útján nyújtotta be, és kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével szűnjön meg. A bejelentésre közösségi oldalán reagált Magyar Péter, a Tisza párt elnöke. A politikus úgy fogalmazott, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, közben a Mandinernek adott interjúban Sulyog Tamás volt köztársasági elnök arról beszélt, az alaptörvény rá vonatkozó módosítása ellentétes a magyar alkotmányos renddel, valamint a nemzetközi és uniós jogi normákkal is. Hozzátette, államfőként nem mondhatott le politikai nyomásra, mert az sértette volna alkotmányos esküjét és a köztársasági elnöki tisztség függetlenségét.
1: Ismét rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlésben a kormány. Derül ki a parlament honlapján közzétett szerdai levélből. A miniszterelnökséget vezető miniszter nevében Ruf Bálint 8 törvényjavaslat napirendre vételét kérte, köztük a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról, az ügynök akták teljes feltárásáról, valamint a közösségi közlekedés átalakításáról szóló előterjesztéseket. Ha összeül a parlament, ez lesz a tavaszi ülésszak lezárása óta a 7. rendkívüli ülés, derült ki a tájékoztatásból. Most még kedvezőbb feltételekkel találhatnak albérletet a bérlők, mert a legnagyobb kereslet várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig érkezik a piacra. Közölte szerdán a Duna House az MTI-vel. Az ingatlan közvetítő szerint az albérlet szezon ugyan a felvételi ponthatárok kihirdetésével indult, de a csúcsidőszak még csak ezután következik. A társaság azt is kiemelte, Budapesten az albérletárak éves szinten mintegy 5%-kal emelkedtek, ami jóval mérsékeltebb a tavalyi drágulásnál, az év végére azonban a kínálat szűkülése ismét áremelkedést hozhat. Csütörtökön este 8 órakor hirdeti ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, emlékeztetett szerdán az Oktatási Hivatal. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a központi Pont ott partit Budapesten az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, ahol a felvételizők elsőként értesülhetnek az eredményekről. A szervezők délutántól tájékoztató programokkal, egyetemi információs standokkal és könnyű zenei koncertekkel várják az érdeklődőket. Hivatalos ponthatárváró rendezvényt az ország további 11 városában is tartanak. A kutatás és innováció egységes európai piacának megteremtése volt a fő témája az uniós szakminiszterek dublini informális találkozójának, írta a szerdai bejegyzésében Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán közölte, a résztvevők egyetértettek abban, hogy a kutatásfejlesztési ráfordításokat a GDP 3%-ára kell emelni. Tanács Zoltán arról is beszámolt, hogy a V4-ek szorosabb együttműködésben állapodtak meg a mesterséges intelligencia fejlesztésében, az AI Gigafactory programban, valamint a szuperlézeres kutatási infrastruktúra és az Európai Kutatási Tanács pályázataira való felkészülés területén. Újabb kemény figyelmeztetést intézett Iránhoz Donald Trump amerikai elnök, aki közösségi oldalán azt közölte, ha Teherán a jövőben hajókat támad meg a Hormuzi szorosban, az Egyesült Államok iráni hidakat és erőműveket vesz célba. Az amerikai államfő bejelentése azt követően hangzott el, hogy az Egyesült Államok kedden este, immár a 11. egymást követő napon hajtott végre légi csapásokat iráni katonai célpontok ellen. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Fülöp-szigeteken úgy fogalmazott, Washington továbbra is nyitott a tárgyalásokra, ugyanakkor szükség esetén kész megvédeni saját és szövetségesei érdekeit. Kína szerint nem okozója, hanem partnere lehet az Európai Unió gazdasági és kereskedelmi problémáinak megoldásában. Jelentette ki kedden Pekingben Lin Qian, a kínai külügyminisztérium szóvívője, akinek nyilatkozatát szerdán ismertette a kínai állami média. A kínai diplomata hangsúlyozta, Peking a kereskedelmi vitákat párbeszéddel kívánja rendezni, és ellenzi a gazdasági kapcsolatok leépítését. A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy Emmanuel Macron, francia államfő, és Friedrich Merz, német kancellár a múlt héten aggodalmát fejezte ki az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi egyensúlytalanság miatt, ugyanakkor a párbeszéd fenntartása mellett álltak ki. Új ukrán főparancsnok kezdte meg munkáját, miközben Oroszország több mint 200 drónnal és rakétákkal támadta Ukrajnát. Nyíri Kata jelenti.
2: Az ukrán légierő szerint Oroszország a július 22-ére virradó éjszaka 4 ballisztikus rakétát és 216 drónt indított Ukrajna ellen. Az ukrán légvédelem 3 repülőről indított rakétát és 204 drónt semmisített meg vagy hatástalanított. Az Iskander rakéta és 12 drón becsapódását 12 helyszínen rögzítették. A Kijev melletti Csajki településen egy lakóépületet ért támadás, amelyben 5 ember köztük 3 gyermek megsérült. A támadások nyomán 8 ukrán régióban alakultak ki áramkimaradások az energetikai infrastruktúrát ért károk miatt. A szolgáltatók megkezdték a sürgősségi helyreállítási munkálatokat. Közben Ukrajna új főparancsnokkal folytatja a háborús hadvezetést. Volodymyr Zelenszky elnök Mihajlo Drapatyit nevezte ki az ukrán fegyveres erők főparancsnokává, aki Olekszandr Szirszkijt váltotta a poszton. Drapatyi július 22-én megkezdte munkáját és közölte, a hadsereg vezetésének egyik fő feladata az ukrán légvédelem megerősítése és a katonai műveletek hatékonyságának növelése. Az ukrán erők közben Oroszország területén is támadásokat hajtottak végre. Volodymyr Zelenszky szerint az ukrán hadsereg orosz logisztikai központokat támadott, miközben az oroszországi Krasznodárban és Stavropolban dróntámadások után tűzek keletkeztek egy nagy logisztikai központban, illetve egy olajdepóban. Az ukrán pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnoka szerint az ukrán erők 48 óra alatt 13 orosz hajót támadtak meg a Fekete és az Azovi tengeren. Nemzetközi téren Ukrajna és az Egyesült Államok szándéknyilatkozatot írt alá a drónipari együttműködésről. A megállapodás lehetőséget teremthet arra, hogy ukrán drónokat az Egyesült Államokban katonai tesztelésnek és értékelésnek vessenek alá.
1: 12 fiatal nyert felvételt a gyulafehérvári megtestesült bölcsességről nevezett papnevelő intézetbe. Adta hírül a romkat.ro, erdélyi katolikus hírportál. A július 13-a és 17-e között megtartott felvételi héten a jelentkezők megismerkedtek a szeminárium közösségével, lelki napon vettek részt és felvételi vizsgát tettek. András István rektor elmondta, a leendő papnövendékeknek nem csak a papnevelő intézetbe, hanem a Bábes-Bolyai Tudományegyetem római katolikus teológia karára is sikeresen felvételt kellett nyerniük. Újra nyugat felé fordult a nemzeti összetartozás lovastúrájának stafétája az ezeréves határon. Gáspár Sándor tudósít.
3: 300 kilométert lovagolt 4 nap alatt a kézdiszéki huszár hagyományőrző csapat a nemzeti összetartozás lovastúrájának erdélyi szakaszán. A lovasok Csíkszéken, Úzvölgyében vasárnap vették át a stafétát, és a Barcaságba, Zajzonig vitték tovább a történelmi Magyarország 1000 éves határának vonalán. A jelképes küldetést ma szerdán adják tovább. Kincses Kálmán Székely-Szent Erzsébeti református lelkész kezdeményezésére immár harmadik alkalommal járja végig magyar hagyományőrző lovascsapat az 1000 éves határvonalát. Húsvétkor Mohács polgármestere Pávkovics Gábor és a település hagyományőrző közösségei indították útjukra az arándokokat, akik Belgrádba utaztak le, és innen indultak lovaikkal északnyugatnak, majd északra fordulva Ausztriában, az Őrvidéken folytatták az utat. Ukrajnában kárpátaljai lovasok vitték kelet-délkelet irányba a stafétát, amellyel aztán Kincses Kálmán csapata lovagolt Úzvölgyéig, ahol a stafétát a kézdiszéki hagyományőrzők 5, majd 6 tagú csapatának adta át, akik valamennyien a kézdiszéki huszár hagyományőrző egyesület 11-es székely határőr huszárezredének a tagjai. Ezen a szakaszon a lovasok útja szinte végig az 1000 éves határt követi, hangsúlyozta Pál Olivér, a kézdiszékiek vezetője. Először a Magyaróson, a Gyepáron, majd a Nagy Sándort érintve lovagoltunk, a Király útján és Osdolát megkerülve a Nagy Ágra ereszkedtünk be, vagyis olyan helyeken, amelyek történelmünk fontos tanúi. A kézdiszéki csapat az emléktúra egyik legnehezebb szakaszát vállalta. a 4 nap alatt közel 300 kilométert tettek meg, autóval alig 165 kilométer lett volna, de Veresvizen, Osdolán, Komandón és Zágonon át volt nap, amikor 500 méteres magasságról 1800 méterig kapaszkodtak föl, majd ereszkedtek vissza. Zajzonban egy helyi lovarda tagjai veszik át a stafétát, és csütörtök reggel Fehér András vezetésével indulnak Brassó fölötti már nyugat felé a Törcsvári szorosig. A tervek szerint augusztus 20-ára az államalapítás ünnepére érkeznek meg Mohácsra.
1: Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért mai féltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervízútján állnak meg. A villamospálya karbantartása miatt péntekig a 3-as villamos a Mexikói út és az Örs vezértere, illetve a Gubacsi út, Határút és a Sörgyár között közlekedik. A Fehérúti Ipari Park megállót nem érinti. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota Mávtelep és Kőbánya alsóvasútállomás között, a 62 a villamos az Örs vezértere és Kőbánya alsóvasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Örs vezértere és Kőbánya alsóvasútállomás között. A 37 a villamos rövidített útvonalon jár, nem érinti a Sörgyár megállót, valamint az Őrház és az Éles Sarok között mindkét irányban a Sörgyár irányú vágányon közlekedik. Németh Luca, BKK Info.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Tart a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben induló járatok, étkezőkocsik és több kerékpárhely várja az utasainkat. A keleti ország részből közvetlen vonatok is indulnak a Balaton partjára. Hétvégente teltházas vonatok is előfordulnak, ezért javasoljuk, hogy jegyüket mi hamarabb már elővételben vásárolják meg. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. Fontos változás, hogy a G43-as vonatok is Kőbánya-Kispest helyett Kelenföldön fordulnak vissza Székesfehérvár irányába. Új ütemhez érkezett a karbantartás a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. A Monori S50-es és a Lajos-Mizsei S21-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak. A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti nyírség Intercity-k végállomása a keleti pályaudvarra került át. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
1: Hazánk időjárásáról. Csütörtökön változóan felhős időre készülhetünk. Egy északnyugat felől érkező front hatására többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a front mentén megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A nyári szabadság idején is figyeljünk a szegényekre, a betegekre és az idős családtagokra. Erre buzdított 14. Leó pápa. Lemondott szerdán a legfőbb ügyész. Csütörtök este hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Újabb kemény figyelmeztetést intézett Iránhoz Donald Trump. Oroszország több mint 200 drónnal és rakétákkal támadta Ukrajnát. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
6: Múlt idéző. Zsoldos Szilviát hallják.
7: Ma 2026. július 23-a csütörtök van. Szent Brigitta ünnepe. A svéd származású asszony 8 gyermek édesanyja volt. Egy zarándoklat után férje belépett a ciszterci rendbe, Brigitta pedig külön szerzetes rendet alapított. Megírta látomásait, és sokat fáradozott a keresztény erkölcsök megjavításáért. Leányával, Szent Katalinnal Itáliába költözött, és Rómában halt meg 1373-ban. 1391-ben avatták szenté. svéd Szent Brigitta, Svédország védőszentje, Európa társvédőszentje. Ma Lenkék és Boriszok ünneplik névnapjukat, Isten éltesse nevek viselőit. A Lenke 19. századi magyar névalkotás a német Lenchen és a szláv eredetű Lenka szóból. A Borisz szláv eredetű név jelentése harcos. 425 éve 1601. július 23-án született Szalárdi János történetíró, a Siralmas Magyar Krónika szerzője. Külföldi egyetemeken végezte tanulmányait, majd erdélyi fejedelmek szolgálatában állt, és az önálló Erdély híve volt. 1662-től két éven át írta főművét Siralmas Magyar Krónika címmel, amely az első magyar nyelvű Erdély történetét feldolgozó mű eredeti források alapján. Krónikája 9 könyvre tagolódik. A 16. századról vázlatosan, saját koráról részletesen írt. Szerinte a történelem ismétlődő katasztrófák sorozata. Mivel a műben fontos okiratokat is hasznosított, Szalárdi János krónikája forrásértékű a korszakot kutató történészek számára, bár kinyomtatására közel 2 évszázadot kellett várni. 150 éve hunyt el Fényeselek statisztikus és földrajztudós akadémikus, a magyar leíró statisztika és a honismereti tudomány egyik megalapítója. 1836-tól munkái a nemzet anyagi és szellemi erőforrásainak számbavételén kívül fejlődésében ábrázolták az anyagi viszonyokat és összehasonlították a külföldi viszonyokkal. Fényeselek kidolgozta az élettartam és a halálozás valószínűség táblázatait is. 1849-ben a Pesti Forradalmi Vészbíróság tagja volt, ezért a szabadságharc bukása után fogságba is került. Később térképeket, gazdanaptárt, földrajzi munkákat és politikai röpiratokat adott ki. Kéziratban maradt fenn a magyar adórendszerről 1845-ben írott műve és Magyarország geográfiai kézikönyve. Fényeseleket 1858-ban az MTA rendes tagjává választották. 120 éve született Wolfgang Gentner, német atomfizikus, a Heidelbergi Max Planck intézet alapítója és igazgatója. Nevéhez fűződött annak az eljárásnak a kidolgozása, amelyen meg lehet állapítani a 100 000 évesnél is idősebb anyagok korát. Figyelemmel kísérte és kihívásként kezelte a magfizika aktuális problémáit, különös tekintettel a kísérletek által felvetett kérdésekre. Wolfgang Gentner 1980-ban hunyt el. 110 éve 1916. július 23-án halt meg Sir William Ramsay, Nobel-díjas skót kémikus, a gázok kutatója, egy egész elemcsalád felfedezője. Robert Bunsen tanítványa volt a Heidelbergi Egyetemen, majd Angliában a Bristoli és a Londoni Egyetem kémia professzora lett. John Shields-el közösen némi módosítással igazolta ötvös Lorentz szabályát, amely a folyadékok felületi feszültsége és a hőmérséklet között állapított meg összefüggést. 1903-ban mutatta ki, hogy a rádium radioaktív bomlása során folyamatosan keletkezik hélium, és ez elősegítette a nukleáris reakciók megértését. Ramsayék a periódusos rendszerből arra következtettek, hogy még legalább 3 nemes gáznak kell lennie. 1898-ban alacsony hőmérsékleten és nagy nyomáson csepp folyósított levegőből el is különítették a neont, a kriptont és a xenont. 1910-ben pedig a radont. Így Ramsay az egyetlen, aki egy egész elemcsalád felfedezésében részt vett. 1904-ben Ramsay kémiai Nobel-díjat kapott, a levegőben előforduló közömbös gázok felfedezéséért és a periódusos rendszerben elfoglalt helyük meghatározásáért. 10 éve 2016. július 23-án érkezett meg földkerülő útjáról Fjodor Konyuhov orosz kalandvadász, aki 11 és fél nap alatt kerülte meg a földet hőlégballonjával. Konyuhov 2016. július 12-én kora reggel indult útra, és Ausztráliát átszelve átrepült Új-Zéland északi csücskén, majd a Csendes-óceán felé vette az irányt. A dél-amerikai kontinenst Chile és Argentina fölött szelte át. Az Atlanti-óceánt, Dél-Afrikát és az Indiai-óceánt átrepülve 34.950 km megtétele után tért vissza július 23-án Ausztráliába.
6: A mai multidézőt Zsoldos Szilvia készítette.
8: Felébredve újra kezdem, Jézusom, ez szép napot, őrangyalom, szépen kérlek, segíts, hogy jó lehessek. Jézusomnak, szüleimnek mindig örömet szerezzek. Amen.

Kedves hallgatóink! A zenés napköszöntőt Szent Mise közvetítéssel kezdjük. Hamarosan kapcsoljuk a budapesti Városmajori plébánia templomot. A Szent Misét bemutatja Forgácsa Lajos plébános. Orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit, és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. Szent Brigitta épp az imént a bevezető énekben őt dicsértük, Szent Brigitta ünnepén, aki rendalapító és Európa társvédő szentje. Érdemes olvasgatni az úgynevezett Brigitta imákat, mert én azt gondolom, hogy ma is 700 esztendő távolából is nagyon sok üzenete van Szent Brigittának. Mai reggeli szentmisénket Kingáért és családjáért ajánljuk fel. Jó Isten adjon nekik sok-sok kegyelmet, jó egészséget. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk!
1: Mert vétkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodan.
1: És add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Krisztus kegyelmez, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz.
1: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket, Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, Te Szent Brigittát élete folyamán különböző utakon vezetted, és fiat szenvedésének szemlélése és átélése által csodálatosan megtanítottad őt a kereszt bölcsességére. Add, hogy bármely hivatásban éljünk is, mindig és mindenben téged keressünk, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten fiának hitében élek, aki szeretett engem, és feláldozta magát értem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelked.
0: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjem. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nélkülem semmit sem tehette. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlőveszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg, atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéim.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvéreim, Szent Brigitta, Svédország nagyhatású szentje, rendalapítóm, a legszentebb üdvözítő rendje, vagy másként Brigitta rendnek is szokták mondani, férfi és női ága is van Magyarországon, én nem tudok róla, hogy ők ma már működnének. Európa társvédő szentje. 700 esztendő említettem a Szent Mise elején. Mit tud üzenni nekünk 700 év távlatából ez a szent? 1302-1303 körül született Svédországban, de gyermekkorára ráborult egy sötét árnyék, mégpedig édesanyja halála, 11 éves volt ekkor Brigitta. Míg férhez nem adták, addig nagynénje nevelte őt. 13 éves korában adták férhez, holott ő apáca szeretett volna lenni, kolostorba vonul. 8 gyermek édesanyja lett. 4 fiú és 4 leány, és az egyik leány, Katalin, megvalósította édesanyjának az álmát, ő apáca lett. Férje halála után Brigitta Rómába költözött. Zarándokházat épített, hogy az északról érkező zarándokok valahol meg tudjanak szállni, sőt, azt is megvalósította, hogy anyanyelvükön gyónhassanak. Brigitta misztikus élete már gyermekkorában elkezdődött, aztán később ez kibontakozott, és az ő misztikus látomásai az Úr Jézus kínszenvedése és a boldogságos Szentszűznek a fájdalmai és örömeiről szóló elmélkedések voltak. Élményeit a Mennyei Kinyilatkoztatások címen 8 kötetben írta le. Brigitta, amikor ezeket a látomásokat átéli, akkor a boldogságos Szentszűz szempontjából éli meg az Úr Jézus gyermekkorát is, az Úr Jézus szenvedését, és ahogyan azt a boldogságos, a fájdalmas szűz megéli, úgy élte át ezt, szint azonosult Máriával Brigitta. Sajátos karizmájával sokat fáradozott Európa, hát vezetőinek, uralkodóinak a kibékítésén. 5. Orbán pápát pedig rávette, hogy Avignonból, ez a pápaság 70 éves fogsága volt, visszatérjen Rómába. 5. Orbán valóban visszatért, de aztán néhány nap múlva, mert nem érezte jól magát akkor Rómában, az akkori körülmények között, visszament Avignonba, ahol pár hét múlva aztán meg is halt. De fontos volt számára a püspökök és a papoknak az életem. hogy minél inkább Krisztus szempontja szerint éljék meg, változtassanak az életmódjukon. 1373-ban, július 23-án Rómában halt meg Szent Brigitta. És hogy mit is üzen 700 esztendő távolából, éppen a mai evangélium világítja meg. Nem véletlen, hogy az egyház ma ezt az evangéliumi részletet Szent János evangéliumából a szőlőtő és a szőlővesző hasonlatot olvassa. Csodálatos egyházkép bontakozik, és ami itt igazában véve lényeg, jó tudnunk, hogy az akkori szőlőtermesztésben a szőlőtőke az a föld alatt volt. Nem látszott, legalábbis a külső szemlélő számára láthatatlan. Jézus azt mondja, én vagyok a szőlőtőke. A feltámadt Krisztus külső szemlélő számára láthatatlan. Mi az, ami látszik a szőlővesző? Ti vagytok a szőlővesző. Brigitta pontosan ezt valósította meg, hogy ő szőlővesző akar lenni, aki látszik. Már Svédországban nagyon népszerű volt, Rómában minél inkább, ahogy ott élt az életét, annál népszerűbb lett. Ő az, aki látszott, és ő volt az, aki bő gyümölcsöt, bő termést hozott. És amikor akár Orbán pápa, akár pedig az uralkodóknak a kibékítésén fáradozott, vagy éppenséggel a püspökök és a papok életének a megváltoztatásán, pontosan arra akart rámutatni, hogy legyetek szőlőveszők, mert rajtatok keresztül ítélik meg, látják és ismerik meg az Úr Jézus Krisztust, ítélik meg az egyházat, nem mindegy az, hogy milyen az életforma. Brigitta pontosan erre akart rámutatni. Krisztusban, kedves testvéreim, mi a szőlőveszők vagyunk, a szőlőskert látható része, és Krisztus rajtunk keresztül tevékenykedik. És ez nem csak 700 esztendővel ezelőtt volt, ez így van ma is. Ez a mi nagy feladatunk. És ha azzal kezdtem, hogy Brigittának fontos üzenete van, akkor pontosan ez, hogy rádöbbenjünk valamennyien, hogy rajtunk keresztül ismerik meg a feltámadt Krisztust, fogadják be az életükbe mások is, rajtunk keresztül ítélik meg az egyháznak az életét, és éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy Jézusból, a szőlőtőkéből, az erős életet adó szőlőtőkéből, az ő nedvéből tudjunk táplálkozni tanításából. Amen. Forduljunk bizalommal, testvéreim, mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét a szent asszonyok lelki nagyságának követésére.
2: Add, Urunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg!
2: Add, Urunk, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színesbőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg!
2: Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk, hallgass meg!
2: Add kegyelmet a hitves társaknak, hogy kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekei gondos keresztény nevelésére. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk,
2: jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását, egykor majd a boldog örök élet nyugalmával. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy élő Kinga és családja elnyerje kegyelmeidet. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk! Te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve mindnyájan kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját nálad a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiéte, kedves legyen a mindenható Atyaisten erőt. Irgalmas Istenünk, te Szent Brigittában a régi ember helyébe a saját képedre kialakítottad az újat. Add, hogy mi is lélekben megújulva ajánlhassuk fel ezt az engesztelő áldozatot, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünken.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus, ami Urunk által, mert szentjeidnek példás élete által az Anyaszent Egyházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, és hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk jóságot mindenkor kérve. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt, Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szented meg ezt az adományt. Árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyágyan, mert ez az én testem, mely értetek adatint.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odatta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyágyan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titkom.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és ő vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segéd püspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Brigittával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökkém.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkben a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Béke veled.
1: És a te lelkeddel.
0: Béke. Ami
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Isten báránya, te

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életed. Krisztus teste és vére, őrizzen meg engem az örök életre.

0: Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, hogy mi, akiket ennek a szentségnek ereje táplál, Szent Brigitta példájára téged mindennél jobban keressünk, és ebben a világban az új ember vonásait viseljük. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 7 óra 32 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A nyári szabadság idején is figyeljünk a szegényekre, a betegekre és az idős családtagokra. Erre buzdított 14. Leó pápa a Szent Péter című folyóirat július-augusztusi számában megjelent válaszlevelében, amelyet a Vatikáni Rádió ismertetett. A Szentatya arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyaralás alatt kerüljük a pazarlást és a túlzott fogyasztást, valamint őrizzük meg a keresztény életstílust és a béke melletti elköteleződést. Mintegy 100 ukrajnai gyermek érkezett Balatonöszödre egy 10 napos táborba, közölte az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség. A 9 és 15 év közötti fiatalok között a Harkivi, Luhanszki és Donyecki térségből elmenekült gyermekek is vannak, akiknek családját közvetlenül érintette a háború. A szervezők szerint a táborban sport, közösségi és ismeretterjesztő programok várják a résztvevőket, hogy biztonságos környezetben pihenhessenek és feltöltődhessenek. Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, közölte szerdán a legfőbb ügyészség az MTI-hez is eljuttatott közleményében. A legfőbb ügyész hangsúlyozta, az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megőrzése alapvető feltétele a demokratikus intézményrendszer működésének, ezért nem válhat politikai küzdelmek eszközévé. Csütörtökön este 8 órakor hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, emlékeztetett szerdán az oktatási hivatal. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a központi pontot, partit Budapesten az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, ahol a felvételizők elsőként értesülhetnek az eredményekről. A szervezők délutántól tájékoztató programokkal, egyetemi információs standokkal és könnyű zenei koncertekkel várják az érdeklődőket. Hivatalos ponthatárváró rendezvényt az ország további 11 városában is tartanak. Most még kedvezőbb feltételekkel találhatnak albérletet a bérlők, mert a legnagyobb kereslet várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig érkezik a piacra, közölte szerdán a Duna House az MTI-vel. Az ingatlan közvetítő szerint az albérlet szezon ugyan a felvételi ponthatárok kihirdetésével indult, de a csúcsidőszak még csak ezután következik. A társaság azt is kiemelte, Budapesten az albérlet árak éves szinten mintegy 5%-kal emelkedtek, ami jóval mérsékeltebb a tavalyi drágulásnál. Az év végére azonban a kínálat szűkülése ismét áremelkedést hozhat. Jelentős forgalomnövekedésre kell számítani csütörtöktől Mogyoród térségében a hétvégi 41. Forma 1-es Magyar Nagydíj miatt, hívta fel a figyelmet az Utinform. Az M3-as autópályán és a 3-as főúton torlódások, valamint időszakos rendőri irányítás is várható. A főváros felől érkezőknek fontos tudniuk, hogy az M3-as autópálya 13-as és 18-as kilométerre között a leálló sávot kizárólag a VIP vendégek használhatják, a versenypálya pedig a 19-es és 23-as kilométernél lévő lehajtókon közelíthető meg. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön változóan felhős időre készülhetünk, egy északnyugat felől érkező front hatására többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
3: A fővárosban tart a helyszínen és a pesti alsórakparton az Erzsébet híd és a Vigadó tér közötti szakaszon. Mindkét irányban sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Hős utcánál az Árpád híd felé a külső sávban.

0: A Salgótarjáni utcától lelassult a haladás. Zuglóban a Magyaródi úton befelé a Nagy Lajos király útja után baleset miatt sávlezárásra kell számítani. Erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, a Gyáli úton a Könyves-Kálmán körútnál befelé, illetve a Rákóczi hídon Budára. A villamos pályakarbantartása miatt péntekig a 3-as villamos a Mexikói út és az Örs vezértere, illetve a Gubacsi út, Határút és a Sörgyár között közlekedik, a Fehérúti ipari park megállót nem érinti. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota, Mávtelep és Kőbánya a Sóvasút állomás között, a 62 a villamos az Örs vezértere és Kőbánya a Sóvasút állomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Örs vezértere és Kőbánya a Sóvasút állomás között. A 37 a villamos rövidített útvonalon jár, nem érinti a Sörgyár megállót, valamint az Őrház és az Éles Sarok között mindkét irányban a Sörgyár irányú vágányon közlekedik. Németh Luca, BKK Info.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Tart a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben induló járatok, étkezőkocsik és több kerékpárhely várja az utasainkat. A keleti ország részből közvetlen vonatok is indulnak a Balaton partjára. Hétvégente teltházas vonatok is előfordulnak, ezért javasoljuk, hogy jegyüket mi hamarabb már elővételben vásárolják meg. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. Fontos változás, hogy a G43-as vonatok is Kőbánya-Kispest helyett Kelenföldön fordulnak vissza Székesfehérvár irányába. Új ütemhez érkezett a karbantartás a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. A Monori S50-es és a Lajos-Mizsei S21-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak. A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti nyírség Intercity-k végállomása a keleti pályaudvarra került át. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
2: Lapszemle. Meglátogatta szerdán a Szubiakói Szent Benedek és Szent Skolasztika Kolostor 14. Leó pápa, számolt be róla a Vatikán News. A katolikus egyház fő a Szent Benedek kolostorban Assisi Szent Ferenc freskója előtt imádkozott, megcsókolta a Szent Benedek szobrát, majd a szerzetesekkel együtt elimádkozta a mi atyánkot. Ezután a Szent Skolasztika kolostorban a bencés közösséggel ebédelt. A látogatás során arra kérte a szerzeteseket, hogy az egész egyházzal együtt imádkozzanak a világ békéjéért. A vármegye elnevezés helyett ismét a megye kifejezést, a főispán helyett pedig a kormány megbízott megnevezést vezetnék be egy új törvénymódosítással, derül ki a parlament elébe nyújtott javaslatból. A Magyar Hírlap és az MTI beszámolója szerint a módosítást kedden nyújtotta be a kormány. Az indoklás szerint a cél a közigazgatási szabályozás terminológiai egységesítése, miközben a feladat és hatáskörök nem változnának. A tervek szerint az új elnevezések 2026. október 1-én lépnének hatályba. Hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoz a budapesti rendőrfőkapitányság a Neptun, a Kréta és a Poseidon informatikai rendszerek ügyében, írta meg a Telex. Az eljárás előzménye, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a múlt héten feljelentést tett. A tárca szerint a rendszerek használata idővel kötelezővé vált, a verseny megszűnt, miközben a szerzői jogok és a forráskód egyetlen magánvállalkozói körhöz került, ami indokolatlanul magas árakat eredményezhetett. A rendőrség hivatali visszaélés gyanújával vizsgálja az ügyet. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 2026. július 23-a csütörtök van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Bixa Levente, valamint a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 8 óra 8 perckor a reggeli riportban, Magyar Zeneháza Freddy kiállításáról hallhatnak. Ebből következik most egy rövid részlet.
4: Kevés olyan világsztár van, aki után ilyen sokan érdeklődnek. Vajon mi jelenti még mindig Freddie Mercury varázsának a titkát?
5: Pontosan ez az a kérdés, ami minket is foglalkoztatott, és ez volt a koncepciónak az egyik legfontosabb témája. Erre kerestük a válaszokat. Ugye a kiállítás, hogyha megérkezünk, onnan indul, hogy mindenki tud valamit már Freddie Mercuryról.
2: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. Várja önöket a szerkesztő Balázs Zsanett. 8 óra 22 perckor a mai házunk táján ajánlóját hallgathatják meg, ezt követően 8 óra 30 perckor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. 8 óra 37 perckor a ma délutáni akvarell témáit ismertetjük. Végül 8 óra 45 perckor egyházi programajánlónk a Benitek következik. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal és jobbnál jobb zenei felvételekkel várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Várhatóan augusztus 31-i ülésén dönthet az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól, közölte Radnai Márk az Országgyűlés Művelődési Bizottságának alelnöke a testület szerdai ülésén. A média tanács elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban elmondta, a 7 tagból álló testületbe 3 tagot a kormánypárti, 3-at az ellenzéki képviselőcsoportok jelölhetnek, az elnöki tisztség pedig pályázat útján tölthető be. A Művelődési Bizottság kéri majd fel a képviselőcsoportokat a jelölt állításra, amelynek határideje augusztus 23-a. Csütörtökön este 8 órakor hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, emlékeztetett szerdán az Oktatási Hivatal. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a központi pont ott partit Budapesten, az ELTE lágymányosi kampuszán rendezik meg, ahol a felvételizők elsőként értesülhetnek az eredményekről. A szervezők délutántól tájékoztató programokkal, egyetemi információs standokkal és könnyű zenei koncertekkel várják az érdeklődőket. Hivatalos ponthatárváró rendezvényt az ország további 11 városában is tartanak. A Sió csatorna siófoki szakasza elszíneződött és kellemetlen szagú vizének frissítése miatt nyitották ki a zsilipeket a Sió csatornán, mintegy 8 órára a nyári üzemrendnek megfelelően, közölte szerdán az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI érdeklődésére. A szervezet közlése szerint a Sió csatorna siófoki belterületi 2 kilométer hosszú szakasza vizének frissítése kedden reggel 7 óra után kezdődött, és délután 3 óráig tartott. Annak során másodpercenként 5 köbméter vizet engedtek a csatornába a Balatonból a csatorna szokásos nyári üzemrendjének megfelelően. Középkori forgatag várja a látogatókat szombaton Szegeden, az alsóvárosi Ferences templom mellett, ahol koncertekkel, kulturális programokkal, középkori fegyver és harci bemutatóval, apródiskolával, közös tánccal, gyermekprogramokkal emlékeznek a nándorfehérvári diadalra a csata 570. évfordulója alkalmából. Tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A nándorfehérvári diadal 550. évfordulóján 2006-ban a Szegedi Ferences Rendház alsóvárosi kultúrházának munkatársai azzal a szándékkal hívták életre a Hunyadi János török fölött aratott győzelmére emlékeztető rendezvényt, hogy a nagyszámú nemzeti gyásznapok mellett a világra szóló győzelmeink előtt is méltóképpen tisztelegjenek. 6 felekezet fogad látogatókat a július 25-én első alkalommal megrendezendő templomok éjszakáján Kolozsváron. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg ez alkalomból. A rendezvény célja, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét az érdeklődőknek. Július 25-én éjszaka a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. A templomokban a rendezvény keretében különböző stílusú koncerteket, képzőművészeti kiállításokat tartanak, továbbá örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák is lesznek. Mindemellett közösségi vacsorát is szerveznek. A templomok éjszakája július 25-éről 26-ára viradóra, este 8 óra és hajnali 2 óra között zajlik. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön változóan felhős időre készülhetünk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb fél 9-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: A Kozomból is felvétele szólt, 8 óra 8 perc van. Kedves hallgatóink, következik a reggeli riport. A zene képes összekötni embereket, korszakokat és generációkat. Egy-egy dal mögött pedig gyakran olyan történetek húzódnak meg, amelyek túlmutatnak a színpadon. Erről is mesél a Magyar Zeneháza legújabb időszaki kiállítása. Mádli Endre Vazullal, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályának vezetőjével, a Freddy egy legenda című kiállítás kurátorával Balázs Zsanett beszélget.
1: Kevés olyan világsztár van, aki után ilyen sokan érdeklődnek. Vajon mi jelenti még mindig Freddie Mercury varázsának a titkát?
2: Pontosan ez az a kérdés, ami minket is foglalkoztatott, és ez volt a koncepciónak az egyik legfontosabb témája. Erre kerestük a válaszokat. Ugye a kiállítás, hogyha megérkezünk, onnan indul, hogy mindenki tud valamit már Freddie Mercuryról. Vagy felvételekről, audio hangfelvételekről, eredeti felvételekről, vagy coverbandek, tehát feldolgozás zenekarok által, vagy egy foci meccsen, egy stadionban, mert ugye ezeken a meccseken is, mint megtudtam a szurkolók által, mindig a We Are The Champions, vagy We Will Rock You szólalt meg, tehát egyszerűen nincs olyan szcéna, vagy helyzet, hogy elkerültük volna valamilyen szinten Freddie Mercurynak és akinek a zenéjét. Tehát az alapkoncepciónk az volt, hogy megérkezünk az ismertbe, amikor már valamit tudunk Freddie-ről, és onnan lépegetünk lassacskán az ismeretlenbe, mindig egy ködösebb részbe, egy ködösebb szobába, amiről kevesebbet tudunk. Például a színpadról, tehát az ismertből megérkezünk a backstage-be, ugye onnan. Miről már lehet, hogy voltak kiszivárgott információk, felvételek, fotók, történetek, de mégis egyen hátrébb léptünk a kulisszák mögé. Majd onnan megyünk a turnikra, hogyan viselkedtek a tagok a turnik alatt, mikor odaértek, visszértek. És onnan pedig elmegyünk a kreativitásba, innen kezdünk el Freddie Mercuryról beszélni. Tehát a színpad, a backstage és a turnék az kifejezetten inkább a Queenre épül, tehát Freddie-vel az élen, majd a kreativitástól kezdve, a kreativitás terétől pedig elkezdünk Freddie-re fókuszálni, ő hogyan szerzett zenét, hogyan írt szöveget, egyebeket. És aztán belemegyünk egészen az otthonába, a konyhájába, majd az utolsó 5 évébe, és utána, tehát a halála után, mert hogy minden történetnek jó a vége, hogyha van egy happy ending, ugye megérkezünk a legenda terébe. Na és ez az a helyszín, ahol pont ezeket a kérdéseket tettük fel, hogy mi játszott közre ahhoz, hogy ma, ha megérkezünk egy 12-13 éves fiatal, egy tínédzsert is, tudja, hogy ki az, hogy Freddie Mercury. Pedig neki ugye nem lehetett direkt kontaktusa a zenekarral. Egy kisebb az esélye ma már, hogy a szüleinktől halljuk ezeket a történeteket, mégis pontosan tudják. Ugye egyik válasz a Bohemian Rhapsody film. Tehát ez egy hatalmas nagy hullámot okozott még így a Freddie és a Queen rajongók körében, és azok is, akik eddig semmit nem tudtak róla, azért egy elég nagy nézettségű filmről beszélünk, ez beindította újra ezt a vibe-ot. Vannak információk arról is, hogy ugye van a Freddie Celebration Days Montreux-ben, tehát évente megszervezik Freddie születésnapján, szeptember 5-én a Freddie Celebration Days-t, egy fesztivált, melynek keretében rengeteg zenekar oda megy, Queen számokat játszanak, Peter Criston hajó túrákat vezet, majd lehet minden más egyéb programon részt venni. És hogy ott is volt egy ilyen határ átlépés, tehát a film előtt pár száz ember lézengett, megjelent a film, 10 000 fölé emelkedett a közönsége ennek a fesztiválnak is. És aztán meg nagyon sok minden más ez így generálta magát, tehát több feldolgozás zenekar született. Akkor, ha ma bekapcsoljuk a tévét és meghallgatunk egy tehetségkutató műsort, nincs olyan adás, amikor jön egy fiatal, egy Freddie vagy egy Queen számmal. Tehát azért ő egy olyan ikon, amit egyszerűen megkerülhetetlen.
1: Ha már Peter Friston nevét említette, ő vezeti végig itt a kiállításon a látogatókat. Milyen információkat árul el, és egyáltalán hogy jött vele a kapcsolat?
2: Egy nagyon érdekes találkozás volt a miénk Peter Fristonnal. A A Freddy kiállítás előtt kettővel volt a Divák és Ikonok kiállítás, amit megrendeztünk itt a Zeneházában. Ez a Viktor N. Albert Múzeummal létrejött közös és egy együttműködés. Tulajdonképpen ez az ő kiállításuk, utazó kiállításuk, amit mi ide adaptáltunk, tehát mi voltunk az első állomás, ahol ezt a turné alatt, ahol ez megjelent más országban, ugye Londonon kívül is. És a Divák és Ikonok kiállításban ugye szerepelnek a legnagyobb több száz évvel ezelőtti diváktól kezdve, Maria Callastól, Amy Winehouse, Sonát, Beyoncéig, Rihannáig, tehát mindenki, akit el tudunk képzelni, és benne szerepelt Freddie Mercury is. Viszont míg Rihannától ott volt 6-7 darab kosztüm, addig Freddie-ről ott volt egy kis képecske. És ezt így nem éreztük annyira, hogy mondjam, balancban, tehát hogy lehet ez nálunk, a Queen meg a Freddie a sokkal nagyobb sztár, mint a Rihanna, hogy csak egy kép. Hát ez, ennek különböző okai vannak, ennek most ebben nem megyek bele, de a lényeg az, hogy megkérdeztük, hogy nem ismer valakit a Victoria Albert Múzeum kurátora, akinek van egy Freddie kosztüme valahol a sarokban egy szekrényben, is mondta, hát dehogy nem ismeri a Thomas Hickelt, aki az egyik legnagyobb gyűjtő, és történetesen nála volt a budapesti koncerten viselt piros-fehér Jackie is, és amellett pedig az a póló is, amit akkor viselt, amikor megérkezett a tárgyas hajóval, tehát igazából minden megvolt. Innen indult ez az egész kapcsolat, nekük, tehát a Thomas Hickelnek és az ő World of Freddy szervezetének több mint 500 tárgya van, relikviája, amit mind fel is sorakoztattunk itt a kiállításban. Itt az 500 között vannak olyan tárgyak is, amelyek tárgycsoportok, tehát például van az egyik legnagyobb gyűjtése az összes Queen koncertnek. Azt hiszem 700 koncertről beszélünk, és ebben a gyűjteményben több mint 600 jegy van benne, az 1970-es évektől kezdve, tehát hihetetlen gyűjteményről van szó, és ezt is csak egy tárként kezeljük, pedig ez egy egész falat be tudunk tölteni ezekkel. Na és innen volt az egyik lába a kiállításnak, tehát a relikviákon át, és aztán mint kiderült, Tom ismeri Peter Fristont, aki pedig a személy asszisztense volt. Thomas Hickel egy cseh ember, Peter Friston pedig Csehországban él. Ez is egy véletlen, nem is olyan messze tőlünk, úgyhogy ez egy szerencsés együttállás volt. És akkor itt elindult a párbeszéd, hogy akkor nem szeretnénk építeni vagy megalkotni a Freddie Mercury kiállítást a Divák és Ikonok bezárása után, mert ugye az volt az első lépés, hogy azt a kosztümöt ott bemutattuk, és hogyha már ilyen jól elsült ez a dolog, akkor folytattuk ezt az együttműködést, és innen indult az egész. És onnantól kezdve Peterrel rengeteget találkoztunk, és jött, és csak mesélt, és bekapcsoltuk a diktafont, és ezeket vettük fel. És akkor ezekből a történetekből pedig elkezdtük felépíteni a koncepció mentén azt, amit szerettünk volna eljutatni az emberekhez. Hát ez egy ugye a legnehezebb az egészben, hogyan szűrünk, hogyan filterezünk, tehát mindegyik érdekes, mindegyik sztori, hogy lehet valamit kihagyni, de hát meg kellett szabni a határokat, mert mindent nem tudunk berakni. Így is, hogyha nekem az egyik legnagyobb kritikám a kiállításunkkal, hogy iszonyatosan tömény.
1: Ezt tanúsítom, nagyon tömény, és tényleg az ember, ha végigmegy ezen a kiállításon, akkor utána napokig az ember fejében élnek azok a különböző tárgyak, a relikviák, a felvételek, hiszen videókat is lehet nézni, ugye audio guide-on keresztül megy végig a látogató. Ha már relikviák, akkor ezeket a relikviákat honnan sikerült összegyűjteni, hiszen itt a világ különböző részéből vannak tárgyak.
2: Hát ezért volt szerencsénk Thomas Hickellel, aki az egyik legnagyobb gyűjtő, viszont ő kapcsolatban van az összes többi gyűjtővel is, tehát általában ugyanabban a szektorban ismerik egymást a együttműködők, a közreműködők, úgyhogy ezt a részét ő végezte, és rajta keresztül tulajdonképpen megvolt a listája azoknak a tárgyaknak, amiből dolgozhattunk, majd persze a koncepció kialakítása, csiszolgatása alatt azért előjött még egy pár olyan dolog, hogy de jó lenne, hogyha még az, és még az nincs véletlenül kapcsolat, és akkor persze igen, akkor lehetett. Most éppen szemben ülünk a atléta fallal, ahol ott vannak a különböző jeles atléták, na hát itt is
1: rengeteg.
2: Igen, tehát ez sem volt ennyire teljes, és akkor itt volt egy pár kérdés, hogy nem tudnánk-e még egy-kettőt szerezni, és szerencsére ezt így sikerült megszerezni. Ugyanakkor itt ülünk mellette a Garden Lodge-ban kultikus csávált ülőgarnitúrán, ahol pedig, hogyha egy kicsit visszacsatolódhatok a korábban mondottakhoz, hogy milyen érdekes történeteket hallhattunk meg Petertől, ugye a kis párnákon ott vannak az embereknek a nevei felfűzve, felírva, itt épp mi Peter mellett ülünk éppen, és ezek azok a helyek, ahol az embernek a helyzetét lekövető headset rendszeren keresztül meghallhatjuk ezeket a történeteket. És hogyha ide leülünk, akkor Peter egy elég szaftos történetet mond el a Gardelwatch-ból, de itt van Diana, aki az ő custom designere, tehát ruhatervezője volt. Ő is elmond egyet, vagy Rudy, aki a videoklipjeinek a legnagyobb részét rendezte Freddynek is, és a Queennek is a 80-as évek elejétől kezdve. Úgyhogy megtalálható itt minden szerintem.
0: Mándi Endre Vazullal a Magyar Zeneháza kiállítási osztályának vezetőjével, a Freddy egy legenda című kiállítás kurátorával Balázs Zsanett beszélgetett. Hétfőn ugyanebben az időpontban a Queen együttes legendás budapesti koncertjének kulisszatitkaival és annak máig ható jelentőségével folytatjuk beszélgetésünket.

0: David Bowie és a Queen felvétele után folytatjuk a zenés napköszöntőt itt a Magyar Katolikus Rádióban. 8 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, műsorajánló következik. 840 és 860 Celsius fok közötti hőmérsékleten égethető ki a tűzzománc. A rézlemezre készíthető csiszolás és festés után a kemence tüzéből születő színekről, formákról hallhatunk a hírek után kezdődő Házunk táján című műsorunkban. Egy ékszerkészítő workshopon járva nem csak a technikával, hanem a résztvevőkkel is megismerkedünk. A nyári szünetben alkotó tevékenységet kínáló Kondor Béla közösségi házban általános iskolás diákok, munkából egy-két napra kiszakadó felnőttek és nyugdíjasok egymás mellett, egymást segítve készítették a tűzzománc ékszereket.
1: Mit szól a család ehhez a tűzzománcos hobbihoz?
2: Egyrészt azt látják, hogy ez olyan szenvedély, hogy teljesen mindegy, hogy próbálnak-e róla lebeszélni.
1: Na miért próbálnák? Hát ez jó, ha valakinek hobbija van, nem?
2: Például, hogyha vendéget várunk, ha bármilyen programban, az nem merülhet fel, hogy én szombaton otthon vagyok, és nem itt. De azt hiszem, hogy úgy általában minden olyan dolog jó, ami valami változatosságot hoz az életbe. Hát vannak kiállítások, ha jó formában van, a 87 éves anyukámat el szoktam vinni a kiállítás megnyitókra.
1: Ragadós lehet-e ez a szenvedély, hogy valaki esetleg kedvet kapott hozzá a családban?
2: Ez keringett a családba azért, hogyha nem pont a tűzománc más formákban, tehát az, hogy valamit alkotunk, ami nincs másnak, ami igényes, hogy nem csak az az élet, hogy mit veszünk meg a boltba, az mindig benne volt a családban. Tehát az alkotás, és hogy a körülöttünk lévő tárgyakat mi tervezzük, és amit csak lehet, mi is csinálunk meg, az mindig benne volt a levegőben, és mindig értékeltük is egymás munkáját.
0: A riportot a 9 órai hírek után a Házunk táján című műsorunkban hallhatják.

0: What's up?
1: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Csütörtökön, azaz ma este 8 órakor hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, emlékeztetett szerdán az oktatási hivatal. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a központi pontot partit Budapesten az ELTE lágymányosi kampuszán rendezik meg, ahol a felvételizők elsőként értesülhetnek az eredményekről. A szervezők délutántól tájékoztató programokkal, egyetemi információs standokkal és könnyű zenei koncertekkel várják az érdeklődőket. Hivatalos ponthatárváró rendezvényt az ország további 11 városában is tartanak. Középkori forgatag várja a látogatókat szombaton Szegeden, az alsóvárosi Ferences templom mellett, ahol koncertekkel, kulturális programokkal, középkori fegyver és harci bemutatóval, apródiskolával, közös tánccal, gyermekprogramokkal emlékeznek a nándorfehérvári diadalra, a csata 570. évfordulója alkalmából. Tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

0: miatt péntekig a 3-as villamos a Mexikói út és az Ösvezértere, illetve a Gubacsi út, Határút és a Sörgyár között közlekedik, a Fehérúti Ipari Park megállót nem érinti. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota, Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, a 62 a villamos az Ösvezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Ösvezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. A 37 a villamos rövidített útvonalon jár, nem érinti a Sörgyár megállót, valamint az Őrház és az Éles Sarok között mindkét irányban a Sörgyár irányú vágányon közlekedik. Németh Luca, BKK Info.
1: Lapszemle. Meglátogatta szerdán a Szubiakói Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostor 14. leópápa, számolt be róla a Vatikán News. A katolikus egyház fő a Szent Benedek kolostorban Assisi Szent Ferenc freskója előtt imádkozott, megcsókolta a Szent Benedek szobrát, majd a szerzetesekkel együtt elimádkozta a Mi Atyánkot. Ezután a Szent Skolasztika kolostorban a bencés közösséggel ebédelt. A látogatás során arra kérte a szerzeteseket, hogy az egész egyházzal együtt imádkozzanak a világ békéjéért. A vármegye elnevezés helyett ismét a megye kifejezést, a főispán helyett pedig a kormány megbízott megnevezést vezetnék be egy új törvénymódosítással, derül ki a parlament elébe nyújtott javaslatból. A Magyar Hírlap és az MTI beszámolója szerint a módosítást kedden nyújtotta be a kormány. Az indoklás szerint a cél a közigazgatási szabályozás terminológiai egységesítése, miközben a feladat és hatáskörök nem változnának. A tervek szerint az új elnevezések 2026. október 1-én lépnének hatályba. Hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoz a budapesti rendőrfőkapitányság a Neptun, a Kréta és a Poseidon informatikai rendszerek ügyében, írta meg a Telex. Az eljárás előzménye, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a múlt héten feljelentést tett. A tárca szerint a rendszerek használata idővel kötelezővé vált, a verseny megszűnt, miközben a szerzői jogok és a forráskód egyetlen magánvállalkozói körhöz került, ami indokolatlanul magas árakat eredményezhetett. A rendőrség hivatali visszaélés gyanújával vizsgálja az ügyet. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, Fülöp Tamás vagyok, a mai Aquarell szerkesztője, és szeretném figyelmükbe ajánlani mai műsorunk témáit. Ma betekintést kaphatnak a Pulszky család életébe és leveleikbe, majd egy Munkácsi Mihály házasságáról szóló kiállításra invitáljuk Önöket, végül a Malmárium galériába is ellátogatunk, ahol Nagy László gyűjtő grafikákból álló magángyűjteményének legszebb darabjai kaptak helyet. Most a Pulszky családról szóló beszélgetésből hallanak egy rövid részletet.
4: Talán lényegtelen mellékkörülmény, de nekem azt tűnt fel, belolvasva a levelezésbe, hogy itt mindenkinek nagyon szép a kézírása, és legyen fiatal, öreg, férfi vagy nő, nagyon jól fogalmaz.
5: Igen, részben egyetértek ezzel a meglátással, részben azonban nem, mert hogy általában a Pulszky férfiak tényleg szépen és jól olvashatóan írtak, bár Pulszky Károly esetében és Ferenc esetében is néha meggyűlt a bajunk az olvasással, de pontosan Pulszky Polixéna, tehát Pulszky Ferenc lánya esetében viszont nagyon nagy gondokkal küzdöttünk, mert a kislány ugye külföldön született Angliában, majd utána Olaszországban nevelkedett, és csak édesapjával és a hát jobban mondva a családjával beszélt magyarul, de egy idegen nyelvű környezetben nőtt föl, és hát a magyar helyesírás az nagyon nehezen ment neki, egyáltalán

0: az írás is. Annyira sokat változott, hogy teljes egészében megőriztük az ő írásmódját, még a férfiaknál nem. Azért, hogy az olvasó is pontosan végig tudja követni, hogy milyen nehezen bontakozott ki egyébként az a jó stílusa, ami megvolt. A végén, mikor már felnőtt, és tényleg jól fogalmazott, és helyesen is tudott írni, akkor viszont egy ilyen nagyon ideges és nagyon nehezen olvasható írással írt Polixéna. Tehát az ő személyisége ilyen szempontból nem volt egyszerű.
1: Próbáltam tesztelni az ismerőseimet, hogyha ezt a nevet mondom, hogy Pulszky, akkor kinek mi ugrik be, és természetesen akik azért jobban benne voltak a kultúrtörténetben, ők a férfi családtagokat nagyjából fel tudták sorolni, viszont volt, aki egyszerűen azt mondta, jaj, hát a Nyizsinszkijnek a felesége.
0: Igen, arról is nagyon ismert, bár ő ugye már a Pulszky Ferencnek az unokája volt, akit most ön megemlített, de minden esetre valóban nagyon ismertek és nagyon híresek voltak a Pulszkyak a maguk korában. Ugye maga Pulszky Ferenc politikai pályafutással indít, Kossuth Lajosnak az oldalára jut el, államtitkári pozícióban, majd a szabadságharc felverése után menekülnie kell. Angliában telepszik le a családjával, aztán amikor visszatér 1866 végén, szintén országgyűlési képviselő, 1869-től pedig a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója 25 évig tölti be ezt a pozíciót.
2: Az elmúlt percekben Viskolc Noémi történészt, a Miskolci Egyetem tanárát hallották. A vele készült teljes beszélgetést, csak úgy, mint a Munkácsy Mihály házasságáról szóló anyagunkat, valamint a Malmárium galériában készült interjúnkat is a ma délután 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarelben hallgathatják meg. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Nyolc óra 45 perc. Venite. Kedves hallgatóink, a közeljövő egyházi programjait Hámori Kinga ajánlja szíves figyelmükbe.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A Harmat Artúr központi kántorképző nyári kurzusát lezáró hangversennyel egybekötött Tedeuma holnap délután 4 órakor kezdődik. Elhangoznak többek között Liszt Ferenc, Harmat Artúr, Bártus Lajos, Lisztnyai Szabó Gábor, Halmos László, Varga László és Horváth István művei. A zenei szolgálatban és a hangversenyen közreműködnek a Harmat Artúr központi kántorképző növendékei és tanárai. A helyszín a Kisboldogasszony templom, mely Budapesten a Papnövelde utca 8 szám alatt található. A belépés ingyenes, szeretettel várják az érdeklődőket. Holnap a Veszprémi Régi Zenei Napokon a Veszprém völgyi jezsuita templomromban este 7 órakor egy 3 sípsoros kis orgonán olasz reneszánsz zeneszerzők, többek között Merullo, Gabrieli, Frescobaldi darabjait szólaltatja meg Rostetter Szilveszter orgonaművész. A belépés ingyenes. Az egészségügyben dolgozókért mutatnak be Szentmisét Óbudán szombaton este 6 órakor az Óbudai Szent Péter és Pál plébánia templomban, mely az Árpád híd Budai híd főjénél található. A Szent Pantaleon vértanú orvos és Boldog Zdenka vértanú röntgen asszisztensnő tiszteletére bemutatott ünnepi Szentmise főcelebránsa Tercsi Zoltán apát protonotárius kanonok lesz. Minden érintettet és érdeklődőt szeretettel várnak, hogy együtt imádkozhassanak a gyógyítókért, a betegekért, valamint hálát adhassanak a gyógyultak egészségéért. Július 26-án vasárnap délelőtt 11 órakor nagyszülők zarándoklata és járművek megáldása lesz a Búcsú Szent Lászlói kegytemplomban. Az ünnepi szentmisét Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatja be. A szentmisén közreműködnek a nagykapornaki és a Búcsú Szent Lászlói templomok kórusai. Szeretettel hívják és várják a kedves testvéreket. A Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyre is várják zarándoklatra az egész országból a nagyszülőket és az időseket. Július 25-én szombaton már reggel 8 órától fogadják a zarándokokat. 10 órakor énekes Mária köszöntő lesz, majd litánia. 11 órakor kezdődik a szentmise, melyet Herman Áron, ferences szerzetes mutat be, s megáldja a nagyszülőket és az unokákat. A gyalogos zarándokokat 15 órától fogadják. Délután szintén lesz gyóntatás és énekes Mária köszöntő. A 18 órakor kezdődő szentmisét Orosz Lóránt ferences szerzetes mutatja be, de éjfélkor is lesz szentmise. Másnap, július 26-án reggel 8 órától is fogadják a zarándokokat gyónási lehetőséggel. A 9 órakor kezdődő szentmisét Palkó Julián ferences szerzetes, a 11 órakor kezdődő szentmisét Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök mutatja be, és megáldja a nagyszülőket és az unokákat. A Szent Anna napi búcsú a 14 órakor kezdődő litániával és a zarándokok, valamint kegytárgyaik megáldásával ér véget. Július 30-a csütörtöktől augusztus 2-a vasárnapig nyári egyetemet szerveznek Vasváron a domonkosok békesség, remény, újrakezdés mottóval. Lucsok Péter Miklós szerzetes, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Székely János a szombathelyi egyházmegye püspöke, Bejci Tibor, domonkos hivatásgondozó, Iréneusz Viszokinszki, domonkos rendtörténész, Körösiné Merkl Hilda, irodalomtörténész, Pigler Mónika Mira, domonkos filozófus és Zágorhidi Cigány Balázs gyűjteményvezető lesznek az előadók. A programban lesz pódiumbeszélgetés, szentmise és kirándulás. A részvétel, a szállás és az étkezés ingyenes, de jelentkezni kell az info@dominicana.hu e-mail címen. Bővebb információt a www.domonkosok.hu oldalon találnak. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
1: Egyházi programajánlónkat Hámori Kinga szerkesztette.

Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntünk végén a The Farm felvételével búcsúzunk. Köszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Varga Ramona, valamint technikai munkatársam Bixa Levente nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Várhatóan az augusztus 31-i ülésén dönthet az országgyűlés a független közmédia testület tagjairól, közölte Radnai Márk, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának alelnöke a testület szerdai ülésén. Kiemelte, a médiatanács elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban a 7 tagból álló testületbe 3 tagot a kormány, 3-at az ellenzéki képviselőcsoportok jelölhetnek, az elnöki tisztség pedig pályázat útján tölthető be. A művelődési bizottság kéri majd fel a képviselőcsoportokat a jelölt állításra, amelynek határideje augusztus 23-a lesz. Az Országos Széchenyi Könyvtár 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé, miközben elindította a Széchenyi Híd nevű új szolgáltatását, amelynek köszönhetően a Nemzeti Könyvtár gyűjteményei már egyetlen kereső felületen keresztül hozzáférhetők. A kópia felületén elérhetővé váltak többek között Erkel Ferenc István király című operájának kottái, Kurták György kéziratai, Jókai Mór a Jövő század regénye című művének kézirata, a Hon című labban megjelent folytatásos közlése és első nyomtatott kiadása, továbbá Liszt Ferenc levelezése, leveleskönyve és egyik tanítványának naplója is, valamint a Bártfai gyűjtemény 16.-17. századi kéziratos és nyomtatott szólamkönyvei. Budapesten a Mária Remetei kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált, adta hírül a Magyar Kurír. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Balázs Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani. A szentségimádást Kemenes Gábor atya vezeti. A közben járó ima szolgálatot az Új Szív közösség szervezi. A zenei szolgálatot az Eukariszt együttes és 10 éves gyermekeik végzik. A fesztivál részletes programja a Szeretett Láng mozgalom honlapján olvasható. 6 felekezet fogad látogatókat a július 25-én első alkalommal megrendezendő templomok éjszakáján Kolozsváron. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg ez alkalomból. A rendezvény célja, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét az érdeklődőknek. Július 25-én éjszaka a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. A templomokban a rendezvény keretében különböző stílusú koncerteket, képzőművészeti kiállításokat is tartanak, továbbá örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák lesznek. Mindemellett közösségi vacsorát is szerveznek. A templomok éjszakája július 25-éről 26-ára virradóra, este 8 órától hajnali 2 óráig zajlik. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön változóan felhős időre készülhetünk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Most mit csinálsz?
1: Hát fölkeverem a zománc festéket, hogy használhassuk majd.
0: Piros lesz, amikor fölkened?
1: Ez vagy világosabb, vagy sötétebb. Rózsaszínes piros lesz.
0: Tűzzománc szakkörön vagyunk, Budapest 18. kerületében, a Kondor Béla Művelődési Otthonban. Te mióta tűzzománcozol?
1: Hát most csak erre a workshopra jöttem. Ez ilyen bejárós táborszerű, és akkor itt csináljuk a tűzománcokat. Olyan 4-gyel megtanuljuk, és akkor utána már magunktól tudjuk csinálni, meg másoknak tanítani.
0: Folytott érdeklődéssel áll itt már az asztal mellett, de ha jól tudom, akkor még nem tűzzománcozott.
2: Még tűzzománcozni nem voltam, hanem anyuval szoktunk üvegékszert csinálni már több éve. Ami nekem van otthon, kemence, mikrohullámú sütőbe rakható, és ebből úgy tudom, hogy kétfélét gyártanak, ami van az üvegre, és ami van a tűzzománcra. És ami a tűzzománcos kemence, azt lehet használni az üveghez is, mert a tűzzománchoz magasabb hőfok kell, ha jól tudom. És igazából ezt a programot teljesen véletlen találtam meg a Facebookon, amúgy mi a szomszéd kerületből vagyunk, és szeretnénk kipróbálni, mert több kemencén van, és lehet, hogy az egyik pont olyan, amiben lehet tűzzománcot is.
0: Hányan jöttek?
2: A anyukámmal jöttem, és a kislányommal. Anyuval talán 15 éve csinálunk üvegékszert, hobbi is, és volt, hogy eladásra is készítettem, voltunk vásárokba együtt. A Sári is szokott csatlakozni, de főként ez anyuval ilyen közös program.
0: A tűzzománcról tud valamit?
2: Csak annyit tudok róla, hogy mázzal kell díszíteni. Az a helyzet, hogy nem néztem utána, és azért jöttünk, hogy itt, hogyha megtetszik, és meg lehet tanulni egy pici részét, akkor szerintem otthon is megpróbáljuk. Illetve az üveget is úgy tanultuk, hogy elmentünk tanfolyamra, és utána pedig így tapasztalat alapján fejlesztettük tovább magunkat.
0: Akkor megkérdezem Sárit is, hogy családi örökség akkor nálatok, hogy a nagymama is, meg anya is ilyen alkotó. Érdekel azért téged ez, hogy a tűzzománccal foglalkozzál mondjuk otthon a szabadidődben?
3: Persze, hogyha jól fog menni, akkor igen.
0: Tud-e valamilyen híres tűzzománc alkotást?
4: Hújúj, én most ezzel nem készültem, ez nagyon érdekes, hogy az ember berakja a kemencébe és várja a csodát, nagyon klassz. Nagy érdeklődéssel várom, de ez teljesen szűz terület nekem, úgyhogy meglátjuk, mi lesz belőle.
0: Ebben a szobában már telt ház van, de van két másik szoba is, ahol ülhetnek. Közben én megyek tovább a következő helyszínre, hogy kérdezzem meg rögtön itt a házi asszonyunkat, hogy van egy nagyon híres tűzzománc alkotás, amit mindannyian ismerünk valamennyire, a Szent Korona. Csak ugye az rekesz zománc. Ezek szerint már is tudjuk, hogy van egy ilyen technika, hogy...
5: Rekesz és beágyazott, tehát vegyes technikával készült az is.
0: És most itt, akik eljöttek ide, hogy megtanuljanak egy kicsit tűzzománcozni, ők milyen technikát fognak tanulni?
5: Irányított folyatás, visszakarcolás, ez az eleje mindig, és miután ez most nem egy olyan igazi tábor, mint ami régebben volt, hogy elindultunk egy tematikával első naptól kezdve, és a végén a rekeszzománc ékszerzománccal volt, azt most nem tudom csinálni, mert nagyon kevés olyan résztvevő van, aki egész héten van.
0: Ennek is van egy folyamata, még valaki megtanul. Ezek szerint bonyolultabb technikát. A bonyolult, vagy az igazán míves, az a rekesz?
5: De nem csak. Azon kívül nagyon sok olyan van, ami nagyon bonyolult. Egyébként annak idején tűzzománc dísztárgykészítő szakot tanítottam, és lemásoltuk a Szent Koronát is, és Győri Múzeumban van.
0: Hol tanította, vagy hol készítették?
5: Pest Erzsébeten volt egy ilyen kézműves szakiskola.
0: Megkérem, hogy mutatkozzon be.
5: Török Ibolya vagyok.
0: Több évtizede itt a budapesti 18. kerületi Kondor Béla Művelődési Otthonban tűzzománcot oktat. Hogy került ide ezzel a szakkörrel?
5: Nem csak tűzzománcot, hanem nyitott műhelyt, ami magába foglalja a kerámiát és a szobrászatot. És itt szemközt laktam, 29 éve járok ide.
0: Már megérkeztek azért nagyjából a mai résztvevők. Mivel mit csináltok?
6: Hát a rézlapokat lecsiszoljuk csiszolópapírra, hogy eltávolítsuk róla azt a réteget, amire nem fogna majd utána az alapozó. És utána, mivel nagyon összefogdossuk, ezért le kell mostunk a csapnál, hogy a zsír sem maradjon rajta.
0: Ezt Egyszerűen vízzel le kell mosni, vagy vízzel mossátok?
6: Szappanos vízzel.
3: Súllóporral kell lemosni.
0: Eredetileg a szép csillogós réz látszik, most ahogy megcsiszolod, tulajdonképpen olyan csúnya tompa fehéres lesz.
6: Igen, viszont erre jóval jobban fog az alapozó, szóval ezt kell meghagynunk.
0: Most te mit fogsz készíteni?
6: Szerintem összemosom a színeket, vagy egymásra teszek pöttyöket, és majd meglátjuk, mi jön ki belőle.
0: Eddig miket készítettél?
6: Eddig medálokat készítettem ajándékba a családomnak, mert hamarosan születésnapok lesznek, és ezt tartottam a legjobb ötletnek, meg egy képet, amire rézdrótot tettem.
0: Sokáig tart egy-egy ilyen mondjuk fülbevaló vagy medál elkészítése?
6: Inkább az égezés tart sokáig, mert ugye sorba kell állnunk, és sokan vagyunk, viszont megfesteni az viszonylag gyors folyamat. És hát attól függ, hogy mit választasz, mennyire nehéz. Minél apróbb egy medál, annál nehezebb aprólékosan dolgozni vele. Meg hogyha nem úgy folynak össze a színek, vagy nem egyformállagú a festék, akkor is nehéz.
0: Miért jó a tűzománc egyáltalán? Hogy jött ez az ötlet, hogy ide jöjjetek?
3: Hát ilyen kreatív foglalkozás, meg hát együtt lehetünk a barátokkal, szóval ez egy ilyen jó csapatépítő. Meg egy új drága hobbi.
0: Drága?
6: A rézlapot szerintem viszonylag drágán lehet beszerezni, ha bár még nem néztem meg, de meg ugye a kemence, mert annak föl kell fűteni a 840 fokra, hogy kiégjen benne megfelelően.
0: Ha benned fölmerült, hogy esetleg veszel ilyen kemencét otthonra?
6: Igen, mert jó agyagégetéshez is ez a kemence szerintem.
0: Te szoktál agyagozni, vagy szeretnél?
6: Inkább szeretnék, mert iskolával kipróbáltuk, és nekem az is megtetszett.
0: Évközben ti jártok bármilyen kézműves szakkörre?
6: Csak eredményezni voltam.
0: Török Ibolya szobrászművész és tűzzománcos, vagy hogy érkezik, vagy hogy ért a szobrászhoz el a tűzzománc technika?
5: Én szobrász szakon végeztem a főiskolán, és az utolsó pillanatokban mondtam azt, hogy van egy domborművem, amit szeretnék tűzzománccal díszíteni. Erre mesterem elküldött Kecskemétre egy hónapos ösztöndíjjal, hogy tanuljak zománcozni. Nagyon megszerettem, rengeteg szobromba alkalmazom, és hol a zománc dominál, hol a szobor dominál, és csak kísérő a zománc, de együtt tudnak működni. Szeretek zománcozni.
0: Az újokat most indítottál.
5: Körülbelül nem indítottam el, ez a baj. Még sokat kell magyaráznom nekik.
0: Akkor megyek önnel, jó? Hogy kiderüljön, hogy is kezdődik annak a tanulás, aki ide megérkezik. Most ön hozott egy dobozban sokféle kis réz alapanyagot, amelyek különböző ékszereknek a darabjai lehetnek, ugye?
5: Igen, ezekből lesznek az ékszerek, fülbevaló és medál.
0: Amikor nem ékszerkészítő workshop van, hanem ugye általában tart itt szakköröket, akkor mivel foglalkoznak még azon kívül, amit most itt megtanulhatnak ezen a héten a résztvevők?
5: Nem szakkör, nyitott műhely.
0: Mi a különbség?
5: A nyitott műhely azt jelenti, hogy bárki bejöhet, és egy alkalommal is itt lehet. Tehát ettől nyitott, a szakkörön pedig egy fix létszámmal dolgozunk kezdettől fogva.
0: Hogyha műhelybe jár valaki, akkor hogy vesz általában részt ezeken a foglalkozásokon?
5: Befizet egy jelképes összeget, és ezért valamennyi anyagot tud kapni, hogyha értékesebb, drágább anyag kell, mint amit befizetett, akkor azt magának kell megvennie.
0: És akkor ön itt segít, hogy megalkothassa, amit elképzelt, megálmodott?
5: Természetesen, azért vagyok itt.
0: Miket szoktak készíteni tűzzománcból?
5: Képeket, tárgyakat, lehet például tálat domborítani, vagy díszdoboztetőt készíteni. Nagyon sok mindent, amit a vörösrész kibír, meg a zománchoz, bármit.
0: Hagyom, hogy segítsen a többieknek.
7: Jó, mindenki vettelem ezt, ugye? Mindenki csiszolja. Igen.
0: Ez már kész van, ugye? Ezt akkor ezek szerint tegnap, vagy előző nap kezdted el?
8: Tegnap csináltam, és itt a szélét kicsi sarjás volt, és ezt lecsiszoltam.
0: Ez mit jelent, hogy sarjás?
8: Hát az, hogy így kiállnak a rétegek, hogy egy kicsit így szúr a festék miatt.
0: Mi ez, amit most készítettél, hogy néz ki?
8: Hát egy ilyen fülbevalót csináltam, piros és sárga mintázatú gyöngyökkel, és sárga festéket használtam még.
0: Voltál már máskor is ilyen foglalkozáson bárhol, ahol tűzőmáncoztál?
8: Igen, múlt évben is voltam, meg kőbányai napokon is.
0: Hogy kerültél ide, vagy hogy jutott eszedbe a tűzománc?
8: Anyukám telelte, és kérdezte, hogy akarok-e jönni, és mondtam, hogy igen, és nagyon tetszett, ezért mostani évben is jöttem.
0: A kemencébe tette be most éppen az egyik darabot, és a fülében is már két gyönyörű tűzománc fülbevaló hozzá öltözött, úgyhogy nyilván már több napjait részt vesz ezen a workshopon. Hogy került ide?
9: Kaptam egy hírlevelet, az biztos. Voltam már hasonló kézműves foglalkozásokon itt a házban, és kaptam egy e-mailt, és megtetszett. Azt láttam, hogy 5 napos, nekem az 5 nap az nem volt jó. Kedden voltam, meg akkor ez most a második napom.
0: Lesz még folytatása vajon ennek a tűzománc foglalkozásnak?
9: Hát egyébként nagyon tetszik, úgyhogy fogok még hasonló lehetőségeket keresni, meg úgy hallom, hogy ez minden évben van itt, úgyhogy szerintem jövőre is eljövök, meg a kislányommal is eljövök. És még mondtam is egy barátnőmnek, aki sokkal kreatívabb, mint én, hogy van ez a lehetőség itt, és akkor neki is mondtam, hogy jöjjünk együtt, úgyhogy szerintem valószínűleg ellátogatunk majd, igen.
0: Miért tetszik a tűzománc? Miért vonzó?
9: Nekem az eredmény tetszik, maguk az ékszerek szépek, meg jó vele dolgozni igaziból, maga a folyamat se, hát nem nehéz, és olyan különleges eredmények születnek abból, hogy mondjuk 2-3 festéket, ugye ezek is úgy történtek, hogy összekevertem, egymásba pacsmagoltam, és akkor még nem is olyan szép, mielőtt még nincs kiégetve, de miután kiégetődik, teljesen megváltozik a színe, olyan életteli lesz, meg olyan erőteljes, tehát hogy így nagyon különleges eredmények születnek, és nagyon-nagyon tetszik. Meg hát úgy viselni is őket ruhához, éleszthetőek, meg hát azt, hogy mi csináljuk, az meg különösen az nagyon jó szerintem, hogy ebbe így kielhetjük saját magunkat, kreativitásunkat. És
0: mit jelent ez mondjuk a hétköznapokban, hogy valamit saját maga készíthet el, vagy hogy most éppen a tűzománcot tanulja?
9: Újat tanulni mindig nagyon szeretek, plusz kézműveskedni is nagyon szeretek, meg erre szeretném nevelni a kislányaimat is, hogy ez egy hasznos hobbi, és tehát tényleg amellett, hogy sportol az ember, ez ilyen lelki feltöltődés, hogyha valaki tényleg így mondjuk a kezét használja, meg a kreativitását, és leül, és csinálja, és kicsit azért monoton is, meg kicsit úgy befele fordul az ember, tehát olyan lelki folyamatnak írnám le, és ez, erre nyilván szükség van az életben, úgyhogy ezt fontosnak tartom.
0: Idegesíthet valakit az, hogy sokat kell pacsmagolni, meg hogy nem biztos, hogy pont olyan lesz, amit elképzel, uh-huh. Mert az, hogy milyenre ég, meg hogy csúsznak uh-huh. össze ezek a színek, azért ez egy kockázat, vagy egy érdekesség?
9: Hát így van, ezzel egyetértek egyébként, meg látom is magam körül, főleg a kisgyerekeknél, hogy mérgesek, meg dühösek tudnak lenni, hogyha valami nem úgy sikerül, tehát mondjuk ez egy folyamat, meg van olyan, hogy igen, nem úgy sül el, ahogy az ember azt úgy tervezi, de hát ez is a része a dolognak, szóval ezzel is meg kell tudni birkózni, meg hát újra próbálkozni, és akkor majd legközelebb, majd hát, ha már olyan lesz, ami tetszik. De egyébként olyan is van, hogy mondjuk nem tetszik, amit csinálok, vagy valaki csinál, de egy másik ember meglátja, és azt mondja, az milyen jó, hogy tetszik neki. És a technika maga így is úgy is különleges, úgyhogy, meg az ékszer is, úgyhogy ez egy örök emlék, meg nagyon jó adni, nagyon jó kapni. Igen, és teljesen egyedi, úgyhogy nagyon, nagyon tetszik.
0: Mit gondolsz arról, hogyha gyerekkel jönnél el ilyenre, az neked jó lenne? Hát tudnád te azt élvezni, hogy együtt alkottok, vagy akkor az egész csak arról szólna, hogy a gyereked jól érezze magát?
9: Hát egy kicsit más minőség az biztos, mint teljesen egyedül csinálni, úgyhogy szerintem jó ilyenen is, meg olyan is részt venni. A legnagyobb kislányom, ő 10 éves, ővele szoktam főleg kreatív workshopokon részt venni, tehát mondjuk festeni is voltunk már ilyen nagy vászonra együtt, és én azt amúgy élvezem, tehát alapvetően ez egy jó dolog, nagyon jó dolog, de akkor inkább ő van fókuszban, meg az ő gondolatai, meg az ő esetleg hisztiai, hogyha éppen valami nem úgy tetszik neki, amit megye már korábban is beszéltünk, hogy van olyan, hogy azt mondja, hogy jaj, béna vagyok, nem tetszik, nem jó, és akkor ezt így erről beszélgetni, meg ebből úgy kihozni, ebből a helyzetből, ha meg egyedül vagyok, akkor meg az nyilván az azért más, de amúgy meg egy nagyon aranyos anyalány program, amitől fejlődik szerintem egyébként a kapcsolat is.
0: Vannak itt olyan gyerekek, akik nyilván iskoláskorúak, nekik ez egy ilyen napközi táborszerű tevékenység lehet. Egy ilyen nyári kreatív foglalkozás, amit miért lehet jó?
9: Látom, hogy mennyire élvezik azt, hogy mondjuk minden nap valami újat csinálnak, és ez szerintem így tölti őket. Tehát, hogy így már előre várják a holnapi napot, hogy akkor na, majd holnap mit fogok csinálni, előre lehet tervezni, gondolkodni benne. Az, hogy egy kicsit kreatívoskodunk mondjuk a 10 hét szünetben, azt szerintem az egy nagyon jó dolog, főleg úgy látom a kislányoknak, mert hát itt azért kislányok vannak inkább, mint fiúk. Meg olyan melegek a napok, hogy még kéne egész nap kinn lenni a levegőn.

0: Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják, melyben most egy tűzománc workshopon veszünk részt. Most a kezére rakott egy kis vizet, és szürke valami becsöpögteti. Mi ez?
1: Ez az alapozó, és azért tettem oda az ujjam, hogy nehogy véletlenül meginduljon nagyon a víz, és fölhígoljon túlzottan.
0: Egy villával kevergeti. Mi ez az anyag?
1: Ez az alapozó zománc, ez egy vas alapozó, a legjobb alapozó, ami létezik.
0: Megcsiszolták ugye ezeket a rézlapokat, és akkor hogy kell alapozni?
1: A ecsettel fölpakoljuk a zománcot rá.
0: Mennyire vastag, vékony?
1: Az alapozót elég vékonyra kell rakni. Vastagabbra majd a színeket kell.
0: Pötyögteti a kislány.
1: Igen, igen, úgy kell pakolni.
0: Utána mi a teendő?
1: Alá nyúlunk, vízszintesen tartva, megrázzuk jó alaposan, hogy elsimuljon. Kemencére kerül, és hogyha megszáradt, akkor a másik oldal ugyanez.
0: A kemencébe szárad meg?
1: Kemence tetején szárad, és utána kiégetjük, ha megszáradt mind a két oldal.
0: Miért kell mind a két oldalt bekelni, amikor csak az egyik oldalra kerül díszítés?
1: Hátoldala a kontrazománc, a lemez megnyúlik a kemencébe, és ha nem kap egy kontrazománcot, akkor meggörbül.
0: Na ez is érdekes lehet, akár ez is egy alkotás lehet, hogy görbül a zománc, nem?
1: Soha nem úgy görbül, ahogy mi szeretnénk, úgyhogy ez véletlenszerű.
2: Így jó, ahogy a Sári csinálja?
1: Vízszintesen, nagyon vízszintesen tartsd, ne lógasd, mert akkor elfolyik másfelé. Jó lesz, jó lesz. Oda viheted a kemencéhez.
0: Honnan tudták, hogy van ilyen workshop, és miért jöttek ide?
2: Én az interneten találtam, de azt, hogy pontosan hol, arra nem emlékszem. És azért jöttem, mert találtam egy pulóver nyakláncot, ami 105 ezer forint, nyilván valami külföldi cég, és azt hittem, hogy majd egy csomó kópiát fogok találni a neten, egy csomó utánzatot olcsóbban, de nem találtam olyat, és azt reméltem, hogy itt tudok egy olyan hasonló medált csinálni. Nem vagyok ügyes egyébként, azért is jöttem erre a workshopra, hogy itt talán van esélyem valami hordhatót alkotni.
0: Közben szerintem menjünk, mert úgy hallom, hogy most fogják elmondani, hogy mit kell csinálni.
1: A mintakészítésnél egy kasztűre van szükségünk, vagy bármilyen olyan eszközre, ami egy kicsit hegyesebb, és le lehet majd húzni a zománcot vele. Tehát itt már látszik, hogy beégettem az alapot, túloldalon is természetesen. Utána ráteszem a sárga színt. Sárga színbe belecsöppentem a bordót. Ennek alapfeltétele, hogy mind a kettőnek tökéletesen egyforma sűrűnek kell lenni. Tehát, hogyha az egyik egy icipicit is hígabb, mint a másik, akkor alászalad.
3: És ezt hogy lehet elérni, hogy pipettával esetleg ugyanannyi cseppet a...
1: Nem. Szemre. Csak forralt vízzel, desztillált vízzel szabad hígítani, mert abból már azért kiment az a klór, ami tönkre tehetné a zománcot.
0: Milyen festékeket?
4: Mit hígítok? Vagy...
0: Ez edény.
1: Edény zománc, egy ilyen tejfölsűrűségű folyadék. Ezt így lehet kapni. Kibírja azt is, hogy mi kinyitjuk a kemencét, és betegyük 850 fokra. Tehát ezt egy edény nem bírja ki. Azzal együtt kell melegíteni az égetésnél, és az 1000 fok fölött ég. A miénk 840-850 fokon gyönyörűen kiég. A rugalmasságot biztosító anyag van benne. Azt is bírja, hogyha egy kicsit leejtjük.
3: És akkor egyféle zománccal fogunk dolgozni az alapozás után, ami különböző színű. Tehát, hogy mit tudom én, rákenek egy zöldet, hogyha szeretnék bele sárga mintát, akkor közepére rácsöpögtetem, széthúzom, és utána megszárad, és bekerül a kemencébe.
1: Igen, igen. Na most az elhúzás az úgy működik, hogy meghúzom, letörlöm az ujjamon, kezemen. Meghúzom megint letörlöm. Tehát tisztának kell lenni a tűnek végig.
0: Azok közül, akik már itt régebb óta részt vesznek ennek a nyitott műhelynek a munkájában, most csatlakozott erre a hétre a workshophoz, de gondolom inkább csak azért, mert akkor itt a hely, az anyag, itt a társaság, és akkor dolgozhat.
5: Hát én itt egy köztes szerepkörbe vagyok, amit hogyha a gazdasági oldalról közelítek meg, akkor én vagyok az, aki nem fizet részvételi díjat, de nem is kap érte pénzt, a kettő közt vagyok, mert a saját kis képeimet is van időm megcsinálni, de sokszor átveszem az égetést, és és akik itt kint telepednek meg, azoknak segítek is. Kicsit nehéz segítenem, mert ékszereket például én 5-6 éve már nem csináltam, tehát azt föl kell elevenítenem.
0: Mert miket készít?
5: Képeket. Képeket általában vaslemezre, és általában karcolásos technikával.
0: Na most akkor már ugye előjött ez a téma, hogy mi az alapanyag, mert itt bent, akik ékszereket készítenek, réz alapra készítenek, de akkor ön vasra.
5: Más variáció viszont nincsen. Tehát itt adott egy elég szűken vett hőmérséklet, amin dolgozunk, amin a tűzománcok kiégnek, és feltétlenül olyan alapra van szükség, amelyik azt a hőmérsékletet bírja.
0: De bocsánat, amikor én azt hallom, hogy ékszer, azért teszem, hogy miért nem ezüst, vagy arany az lehet, alapja.
5: Lehet, egyébként ezüstre szoktak, és ezüst szállal is szoktak. Most nincsen itt, mert máshol tábort vezet. Az a munkatársunk, aki ezüsttel is dolgozik, ő Kecskeméten tanulta. Nagyon sokan úgy jönnek a nyitott műhelybe, hogy ezeknek a divatékszereknek az elkészítése is kihívás, sikerélmény, és be kell vallanom, hogyha én akartam adni, sose volt gond. Tehát ezeknek az ékszereknek is megvan a közönsége és népszerű dolgok. És azért az átlag bizsú fölött van a színvonala, a finomsága. Én is sok időt kihagytam a tűzománcozásba, én is ékszerrel kezdtem. És utána ez a technika volt az, amiben megtaláltam önmagam. Most már 3-4 éve csak a képeket csinálok, és karcolásos technikával.
0: Hogy kezdődött egyébként az ön életében ez a tűzománc szeretet? Hogy talált rá?
5: 17-18 éves korban, és akkor absztrakt képeket készítettem. Rajzversenyeket nyertem vele, tehát akkor az rengeteg sikerélményt hozott, majd teljesen polgári életformát folytattam. Családot alapítottam, és akkor jöttem vissza a tűzománcozásba, amikor a lányom elköltözött. És ott folytattam, ahol abba hagytam 30 évvel azelőtt. És akkor fel kellett eleveníteni a rajztudásomat.
0: Megnézhetem, mert itt van előttem egy pár darab. Két olyan is van, amelyiken fa van, igen, és különböző technikával díszítettek ki.
5: Általában pályázatokra készülök, hogyha az ember elkezd ilyen pályázatokon, gyűjteményes kiállításokon elindulni, akkor már az egyik után jön a másik. Mindig megvannak a témák jelölve, és általában fényképen kell először beküldeni. Még mindig van olyan, hogy kizsűriznek, de az esetek döntő többségében a kiállítók közé kerülök. És több ilyen egyesület alapítvány is van, amelyiknek a rendszeres kiállítója vagyok. És itt például annak jegyében készült a citromfa, hogy a sárgát jelölték meg témának, és akkor már készült egy taxi, készült sárga lilium, és egy sárga tenger alatt járó, és pont itt egy kislány mondta, hogy hát akkor mi hiányzik még a négy képhez, mert négyet lehet együtt szépen kiállítani. És hát a citrom is sárga, rajzoljál egy citromfát, és akkor ezt még indulás előtt tegnap megkarcoltam.
0: Hogy kezdődik ez az egész, mert most ugye ott tartunk, hogy ezt látom a hátoldalán ennek a lapnak, hogy ez a vas lap, ahogy le van alapozva, ez egy ilyen fekete réteg.
5: Ez már gyárilag le van alapozva, igen.
0: Utána mi a következő lépés?
5: Utána egy ónos fehér réteg, az egy gyönyörűséges, iszabb, de valamennyire ékszer hatású festék, amiben én a tervezés után az első rajzot szoktam belekarcolni.
0: Tehát akkor papíron megrajzolja.
5: Igen. Itt már mindenfajta karc nyomot hagy, tehát meg kell gondolni, hogy mit csinálok, mert hogyha egy rossz helyre húzok egy vonalat, az is ott marad. Tehát nincs javítási lehetőség. És egy ónos fehér rétegre viszem föl a rajzot, tehát azt fölkarcolom, és kiégetem. Ez már tegnap megvolt ez a kiégetés, és utána 800-820 fokon égő porcelánfestékkel dolgozom, azok ezek. És ezekből hozok ki, amit csak lehet. Nagyon-nagyon kell vigyázni, nagyon hamar túlég, elveszti a báját, elveszti az éleket, hogyha az ember nem nagyon figyel oda, tehát nehezebb bele dolgozni, mint az iszapfestékkel, de megéri, mert szebb is.
0: Most ezen a fán már vannak levelek, amelyeket zölddel megfestett, ezek ki is vannak már égetve?
5: Nem, és most itt még van egy csomó citrom, még sárgával nem is dolgoztam.
0: Tehát most még csak ott tartunk, hogy már valami megszáradt a festékből, igen, de még folytatja, már beszélgetünk, de még folytatja a festés, igen, és utána égeti ki.
5: És az

0: a fő témája most.
1: Fiúknak való játékokat készítette.
0: Fiúknak való játék, hőszélétbalom, maci, öt autó, lámpa fölötte, mindez egy ilyen bábszínházszerű berendezésbe. Ezt ilyen nagyon aprólékosan kidolgoztam, és most ezt is valószínű azért kiállításra beküldöm, de mikor rendezik be a gyerekszobát, akkor már a lányomnál lesz.
1: Mit szól a család ehhez a tűzománcos hobbihoz?
0: Egyrészt azt látják, hogy ez olyan szenvedély, hogy teljesen mindegy, hogy próbálnak-e róla lebeszélni.
1: Az de miért próbálnák? Hát ez jó, ha valakinek hobbija van, nem?
0: Például, hogyha vendéget várunk, ha bármilyen programban, az nem merülhet fel, hogy én szombaton otthon vagyok, és nem itt. De azt hiszem, hogy úgy általában minden olyan dolog jó, ami valami változatosságot hoz az életbe. Hát vannak kiállítások, ha jó formában van, a 87 éves anyukámat el szoktam vinni a kiállítás megnyitókra.
1: Ragadós lehet ez a szenvedély, hogy valaki esetleg kedvet kapott hozzá a családban?
0: Ez keringett a családba azért, hogyha nem pont a tűzománc más formákban, tehát az, hogy valamit alkotunk, ami nincs másnak, ami igényes, hogy nem csak az az élet, hogy mit veszünk meg a boltba, az mindig benne volt a családban. Mindig többre értékelték, mint a boltban vett holmikat, és ez az egész családra eléggé jellemző. Egyébként az édesanyám eredeti végzett az műszaki gyakorlati szakos tanár volt. És ő is nagyon ügyes volt, nagyon kreatív. A nővérem is fiatal korában az egész ruhatárát ő varta magának, gyönyörűen kötött. Tehát az alkotás, és hogy a körülöttünk lévő tárgyakat mi tervezzük, és amit csak lehet, mi is csinálunk meg, az mindig benne volt a levegőbe, és mindig értékeltük is egymás munkáját.
1: Vannak ebben olyan álmok vagy célok, amelyek távolabbra vezetik önt?
0: Már életkoromnál fogva is ezek az álmok, ezek nem lehetnek nagyon távoliak, mert 65 éves vagyok, most van igazán időm, mert fél éve fejeztem be az aktív munkát, de én azt hiszem, hogy ez inkább a hétköznapjaimat teszi színessé. Persze eszembe szoktak jutni, ezek még elérhető vágyak, mert tudom, hogy nagyon behatárolt az az idő, ameddig még az ember a vasvillával a 800 fokba beteszi a képet. Általában aki annyi idősen kezdi, mint én, az már égetni nem is szokott a helyet, mi égetünk. Mert hogy ez azért egy nagy rutint és nagy bátorságot is igénylő dolog, hogy kiégessük a munkákat. És aki később kezdi nálam, aki nem szokta meg ezt a folyamatot, azok mondjuk 60 fölött kezd el tűzománcozni, az szól nekünk, hogy most éppen égetnie kéne, kiégetjük neki a képet, az már nem mer égetni.
1: De miért nem mer? Fél a melegbe belenyúlni?
0: Itt 800 fokon felüli hőmérséklet van. Amikor kiveszünk munkákat, az még 4-5 percig 300 fok fölött van. Természetszerűen van az emberben egy félelem, és hogyha az embernek egykor után már a keze remegni kezd, a fogása bizonytalanabb, akkor már nem megy, legalábbis ez a folyamat, ami az égetés, ez utána már nem megy.
1: Vajon aki alkotni szeret tűzománcot, az nézni is szeret?
0: Ez azt hiszem, hogy minden alkotó folyamatnál így van. A legnagyobb érték benne, hogy a látásmódunk is színesebb lesz. Hogyha valaki rajzolni, festeni tanul, akkor is szokta mondani, hogy sokkal többet észrevesz utána egy fán, sokkal többet észrevesz a körülötte levő dolgokon, sokkal többet észrevesz még egy panelházon is, mert már jobban látja a rövidüléseket. Tehát ez biztos, hogy ez az alkotásnak az egyik öröme, hogy több mindent látunk, több mindent veszünk észre.
1: Talán a második beszélgetőtársamtól hallom, hogy ő nem nagyon kreatív, meg nem tehetséges, meg nem ügyes, de azért szereti csinálni.
2: Nagyon sokan inkább csak elképzelik, hogy ők nem tudják ezt megcsinálni, és nem tehetségesek, meg ilyenek, aztán kiderül, hogy mégis. Bátorság kell hozzá csak. Én buzdítok mindenkit erre, hogy csinálja, próbálja meg.
1: Hogyha valaki szeretne ezzel foglalkozni a hallgatóink közül, hogy tűzománcból alkosson, akkor mi az út?
2: Jöjjön el hozzánk szombaton 10 és 3 között, és akkor segítünk.
1: Köszönöm szépen Török Ibolyának, hogy itt feltarthattam ezen a workshopon.

A Pest 18. kerületében, a Kondor Béla művelődési házban, és bemutatta nekem, meg bemutatták itt a hölgyek, fiatalabb, idősebb tanítványai, hogy hogyan készülnek a tűzománc alkotásaik. A házunk táján műsort hallották, a szerkesztő riporter Szabó Csilla, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszönöm figyelmüket!

0: Az elmúlt percekben a Lighthouse, a Hold Viola, a Gimes és az FU felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Csütörtökön este 8 órakor hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, emlékeztetett szerdán az oktatási hivatal. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a központi pontot, partit Budapesten az ELTE lágymányosi kampuszán rendezik meg, ahol a felvételizők elsőként értesülhetnek az eredményekről. A szervezők délutántól tájékoztató programokkal, egyetemi információs standokkal és könnyű zenei koncertekkel várják az érdeklődőket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tárt fel szabálytalanságot az élelmiszer áruházláncok akciós árazásánál. Az ellenőrzéseket az elmúlt hónapokban végezték, tájékoztatta az MTI-t a szervezet csütörtökön. Azt írták, a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok az akciós árak feltüntetésére vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazását ellenőrizték. Győr egyik kiemelt eseményét, a barokk esküvőt augusztus 7-én és 8-án rendezik meg a történelmi belvárosban, írta meg a Magyar Kurír. A nagyszabású esemény immár 33. alkalommal eleveníti fel a 17.-18. század hangulatát. Az érdeklődők egy korhű barokk esküvő részesei lehetnek, ahol díszes ruhákba öltözött násznép, feldíszített hintók, korabeli zene és látványos felvonulások jelenítik meg a múlt világát. Az idei év különlegessége, hogy egy házas pár, akik 25 éve a győri barokk esküvőn kötöttek házasságot, jelentkeztek, hogy szeretnék megerősíteni fogadalmukat. A rendezvény sokszínű kínálatához a Szent László Látogató Központ idén is változatos programokkal csatlakozik. Augusztus 8-án Boldog Bódi Mária Magdolna vértanú születésének 105. évfordulójára emlékezik a Veszprémi Főegyházmegye. Ezt egy 86 és 105 kilométeres ifjúsági kerékpáros zarándoklattal szeretné megünnepelni, ott, ahol Magdi is élt, a Balaton felvidéken. A Veszprémi Főegyházmegye Tekerj Magdival ifjúsági kerékpáros zarándoklatának szervező csapata nagy szeretettel vár mindenkit augusztus 8-án szombaton Balaton Fűzfőn a Jézus Szíve templomnál. A résztvevők reggel 8 óra 15 perctől fognak gyülekezni, megvárva a Budapestről akkor érkező vonatot, majd 9-kor indulnak a templom elől. Regisztrálni a zarándoklatra a Magyar Kurír cikkében közölt oldalon lehetséges augusztus 4-én, kedden 18 óráig. Stroll Alajos örökségét számon tartott, vagy eddig rejtőzködő, alig ismert alkotásokat, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot mutat be a halhatatlanság forrása, Stroll Alajos 1856-1926 című nagyszabású életmű kiállítás, amely szerdán nyílt meg Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A szeptember 19-ig látogatható tárlat a Stroll emlékév kiemelt eseménye, és 45 szobron keresztül ad átfogó képet a 19.-20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművéről. A tárlat egyik különleges eleme a 3D nyomtatott szobor az Andrássy úti főbejárat lépcsőjén látható. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön változóan felhős időre készülhetünk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: Prokofjev D-dur klasszikus szimfóniájának negyedik tételét a Philadelphia zenekar játszotta. Vezényelt Ormándi Jenő. 10:08. Következik a ténykérdés. Holnap fejeződik be a Harmat Artúr központi kántorképző idei 4 hetes nyári intenzív tanfolyama. Hogy mire is készíti fel évről évre a jövő leendő kántorait ez a képzés, arról a tanároktól, elsőként Horváth István igazgatótól Hámori Kinga érdeklődött.
1: A Harmat Artúr központi kántorképző egy csodálatos múltra néz vissza. Én úgy gondolom, hogy ez a múlt ad egy olyan erőt és lendületet tanároknak és a tanárokon keresztül a diákoknak, ami máig él. És ez a kezdet az tulajdonképpen az volt, hogy 1950-ben ugye a Zeneakadémián megszüntették az egyházzenei tanszéket, és ezzel szinte lehetetlenné vált a továbbiakban, hogy képzett egyházzenészeket adjanak a magyar egyháznak. És az ott tanító tanárok Harmat Artúr az élén elhatározták, hogy egy kántorképzőt fognak létrehozni, és nyaranta találkoznak és tanítják a jövő kántorait. Az első ilyen kántorképző az Esztergomban volt, és gyakorlatilag innentől kezdve mindig nyáron egy intenzív képzésben történik itt a központi kántorképzőn az egyházzene tanítása, oktatása. Ezek a igen emblematikus nagy nevek, akik akkor tanítottak, azok adnak lendületet, én úgy gondolom, sőt, hadd mondjam, még én is a szélét kaptam ennek a nagy tanárgenerációnak. Többek között ugye Kósa atya, Lisznyai Szabó Gábor, Kárpáti József itt, ugye a MSZ-nek az édesapja, orgona művész, Gergely Ferenc, Jáki Teodóz, tehát sorolhatnám a többieket, Tardi László karnagy úr, hogy ez úgy gondolom egy olyan elhivatottságot adott nekünk is, hogy ezt tovább kell adni, hogy a magyar egyházen az tovább éljen, és a liturgiához, a szent liturgiához méltó liturgikus zene szólaljon meg a templomokban. És ezt a lendületet adjuk át a tanulóinknak, hogy vigyék tovább ők is ezt a lelkesedést, és természetesen azt a színvonalat, lelkiséget, amit ez megkövetel tőlünk.
2: A nyilvánosság számára is van lehetőség ebbe belehallgatni, vagy belekapcsolódni, hiszen a kurzus végén, a nyár közepén egy tedeummal zárul ez az intenzív képzés. Hogyan vesznek részt a kurzusnak a tagjai ebben?
1: Ugye nyilván a kántorképző hallgatóiból alakult énekkar fog énekelni a Szentmisén és az ezt követő hangversenyen, és nyilván növendékek orgonálnak, és a tanárok is természetesen. Tehát az eddigi műsor összeállítás szerint a tanárok közül Kárpáti Emese tanárnő fog vezényelni, ő tanítja a karvezetést, és dr. Betnarik Anasztázia orgona művész fog orgonálni. Az idén a 160 éve elhunyt Liszt Ferencre emlékezünk. Liszt Ferenc észrevette korának nagy problémáit az egyházzenében, és egy reformot sürgetett, hogy változtatni kell ezen állapoton. És úgy gondoltam, hogy, és megbeszéltük itt tanárokkal, hogy ez máig hogyan él Liszt Ferenc nyomán, ma milyen az egyházzene helyzete, és tulajdonképpen Harmat Artúrtól kezdve itt magyar szerzők művei, hát természetesen Liszttől magyar szerzők művei fognak elhangozni a Szentmisén is, és az azt követő hangversenyen is.
3: Kárpáti Emese vagyok, karvezető tanár vagyok. Annak idején 2014-ben végeztem itt én is a kántorképző nagy lelkesedéssel, és minden évben örömmel térek ide-vissza tanítani a újonnan jövőket és a régi hallgatókat.
2: 4 éves a képzés. Ez azt jelenti, hogy a 4 évfolyam együtt vesz részt minden órán. Hogyan lehetséges egy tanár számára ezt így szétszálazni, illetve bekapcsolni a kezdőket és a végzősöket?
3: Karvezetés az csak 3. és 4. osztályban van, és így ezáltal a Az elsősök másodéveseknek van karének órájuk, ami azt jelenti, hogy ők bejönnek a harmadikosok vagy a negyedikesek óráira, és nekik van lehetőségük gyakorolni az adott kórusműveket, amiket a harmadnegyedéves növendékek vezényelnek a kurzus során, és ez segítséget ad a harmadnegyedéveseknek is, hogy ott a kiállásban, hogy megszokják, karvezórán nem feltétlen a zongorát vezénylik, vagy csak szöveggel énekeljük, vagy most éppen nincsen altunk, de a többi szólam ott van, hanem lehetőségük van egy úgymond egy kisebb kórus felállásban a vezénylést gyakorolni.
2: Mivel egy közös produkcióra, eseményre is készülnek mindig a kurzus végén, azért mondhatjuk, hogy össze kell csiszolódni, és az ismeretlen hallgatókból egy közösséget kell teremteni. Ez is az itteni tanárok feladata?
3: Tulajdonképpen nekünk is nagy felelősségünk van. Ebben amúgy az majdnem minden reggel nekünk van egy ilyen összkar óránk, aminél mindenkinek kötelezően részt kell vennie. Ez nekem is kedves, mert így jobban meg tudom ismerni, jobban látom egybe a társaságot, hogy ki milyen szólamot énekel, kicsit könnyebb tervezni is. Illetve a szünetben eléggé sikeres tud lenni ez az önszervező módon való megismerkedés, hogy például ott van az Úrangyala éneklés a déli harangszóhoz. Az egy nagyon szépen összekovácsolja a társaságot, és ott ki tudnak alakulni akár utána beszélgetések, amíg visszamegy mindenki a saját tantermébe.
2: Tehát mondhatjuk, hogy nem csak tanórák vannak, hanem egy ilyen lelki vezetés is a 4 hét alatt.
3: Mondhatjuk tulajdonképpen, mert a szentmiséknek nem csak az a cél, hogy a gyakorlat is meglegyen, hanem egyfajta lelki vezetés is legyen ebben. De ezt ugyanúgy például a tanórákon is meg tudják kapni, mert hogy van olyan tanóra, amin tudnak magyarázatot kapni bizonyos szentírásos szakaszokhoz. Igen, igen.
4: Szabó Gábor atya vagyok, a kántorképzőnek a liturgika tanára.
2: Mi az, amit papként és tanárként mindenképpen szeretne átadni a leendő kántoroknak? Tehát mi az, amiben segítségül szolgálnak egy pap számára, illetve a hívek számára, azon túl, hogy zenei tudással fognak rendelkezni?
4: Hála Istennek egy szerencsés helyzetben vagyok, mert egykori kántorként, tanárként, papként tanítok most már 5. éve a tanfolyamon, úgyhogy pontosan látom, hogy föntről, a karzatról, vagy lentről, a szentélyből mik azok a dolgok, amiket együtt kell, hogy csináljunk. Az egyik alapszabály, amit úgy gondolom, el szoktam mondani mindig, hogy mise előtt a misézővel beszéljük meg, hogy azon a liturgián mi fog történni és hogyan. Készüljünk föl időbe, pláne a nagyobb ünnepkörökre, nem elég előtte pár nappal, hanem bizony akár hónapokkal korábban is énekrendet összeállítani, a liturgikus mozgásokat megbeszélni, a helyi sajátosságokra figyelni, kórust felkészíteni, ez talán igen fontos.
2: Ez a szakmai tudás, és mi az, ami e mögött van? Tehát én azt érzékelem, évek óta ide visszajárva, hogy azért magának a személyiségnek is fejlődnie kell, illetve kapcsolódnia kell, nem csak a feladathoz, hanem az egyházban élőkhöz.
4: Igen, nyilván mindenki egy kicsit hazabeszél, a liturgia az, ahol találkozik minden, még akkor is, ha nincs hangszer, akkor is, ha nincs hangunk, valahogy ott akkor is helyt kell állni, és a közösségnek az imádságát vezetni. És úgy gondolom, hogy a liturgikus alkalmak, legyen ez egy zsolozsma, egy szentségimádás, egy szentmise, azok, ahol a kántor maga is kell, hogy a saját életének az útját egy kicsit egyengesse a Jóisten felé. És talán amikor itt közösen éneklünk, vagy készülünk, vagy utána nézzünk egy ünnepnek, akkor egy kicsit tudunk abból meríteni, hogy saját egyéni utunkon akkor Jóistenhez hogyan tudunk közelebb kerülni.
2: Most Horváth István igazgató úr mondta, hogy hány évtizedre megy vissza a Harmat Artúr kántorképzőnek a küldetése. Mi az, amit a 21. századi, a mai kántoroknak tudniuk kell, vagy ami változott? Vagy minden ugyanúgy a hagyományokra épül?
4: Nagyon vegyes a kép. Ha a magyar katolikus egyház helyzetét és a saját plébániáinkat, egyházközségeinket nézzük, nagyon eltérő helyzetek vannak. Az itt tanuló ifjak is nagyon különböző plébániákról, zenei képzettséggel, illetve később lehetőségekkel érkeznek. Vannak olyan vidékek, ahol még a megszokott népénekes, összetartó, kiszámítható közösségek világa van, de mondjuk Budapesten vagy egy nagyvárosban bizony már többféle zenei stílus, többféle helyzet adódik, sokan több településen is látnak el kántori szolgálatot, tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenre föl kell készülni, kevés is talán az idő erre, de egyfajta úgy gondolom, hogy nyitottságot, ha mindenki magáévá tesz, illetve az aktuális miséző pappal együtt tud működni, akkor már sikeres a szolgálata. Tehát egyszerre van egy nagyon szép zenei hagyományunk, amit őrzünk évszázadok vagy akár évezredek óta, de fontos benne, ahogy az egyházban is mondjuk, a mindig megújulás, az idők jeleinek a kutatása, hogy mi az, amit éppen az a közösség, az a helyzet a Jóisten felé tud bennünket vinni. És itt zenei stílustól függetlenül egyfajta emberekre való nyitottság és az emberekkel való bánásmód talán az elsődleges.
0: A Harmat Artúr Központi Kántorképző 4 hetes nyári intenzív tanfolyamán tanító tanárokkal Hámori Kinga beszélgetett. A záró Te Deum holnap lesz, Budapesten az Egyetemi Templomban, a 16 órakor kezdődő Szent Mise és Hangverseny keretében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

0: Antonio Vivaldi C-dur mandolin koncertójának második tételét Ugo Orlandi adta elő. 10 óra 22 perc. Nényei Gáborné Gabi néni életében meghatározó a Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége, a Kalász. A 17 órai hírek után egyháztörténeti sorozatunkban Sós Viktor Attila vendége Nényei Gáborné, aki arról beszél, hogy került kapcsolatba a szervezettel.
1: Az a néni, aki minket a szomszédházban tanítgatott, az például, mikor 12 éves voltam, nem voltam még nagy, akkor mondta, hogy ott a Felső Krisztina Városi templomban most meghirdettek egy sorozatot, hogy minden kedden este 6-kor beszélni fog Szörényi Andor, felváltva Gál Ferenccel, és ez az felnőtt ifjúságnak és a felnőtteknek szól, és akkor én is menjek. Hú, ez nagyon tetszett nekem, hogy én felnőtt ifjúság vagyok 12 éves koromban, persze mentem, hát hogyha felnőtt vagyok, akkor megyek. Azon kaptam magamat, hogy a legmagasabb teológiai képzésben részesültem, aminek biztos csak töredékeket értettem meg, de nagy áhítattal hallgattam. Segített ez a néni, minket nevezzük Riza néninek, Popovics Teréz volt az igazi neve, aki felkészített minket az első áldozásra is, meg hát végig kísérte mindenben az életünket.
0: A 17 órai hírek után egyháztörténeti sorozatunkban Sós Viktor Attila vendége Nényei Gáborné Gabi néni, aki személyes érintettségéről beszél a Katolikus Asszonyok Lányok Szövetségéről, a Kalászról.

0: Johann Sebastian Bach B-dur brandenburgi versenyének első Allegro tételét a Liszt Ferenc kamarazenekar szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom. Lewis Carroll, Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. 11. befejező rész.

0: Alice az esküdtek emelvényére nézett, s látta, hogy a gyíkocskát fejjel lefelé dugta vissza a helyére, s a szegény kis állat kínjában csak a farkával kapálódzott fölfelé, nem tudott visszafordulni. Alice megfogta, visszafordította, s közben azt gondolta. Se nem oszt, se nem szoroz, hogy a farka merre néz, mert hogy akár merre néz, nem változtat a tárgyalás menetén. Mihelyt egy kicsit magukhoz tértek az esküdtek, megint összekeresgélték a palatáblájukat, palavesszőjüket, s jegyzetelni kezdték az iménti baleset lefolyását. Csak szegény gyíkocska nem jegyezgethetett. Még mindig félájultan ült, és tátott szájjal bámulta a mennyezetet.
1: – Mit tudsz az esetről?
0: – kérdezte a király Alice-t. – Semmit – felelt Alice.
1: – Éppenséggel semmit
0: – faggatta a király.
1: – Éppenséggel semmit
0: – felelt Alice.
1: – Ez nagyon fontos vallomás
0: – mondta a király az esküdtekhez fordulva. Ezek már éppen le akarták ezt írni palavesszőjükkel, mikor a fehér nyuszi tisztelettudóan, de homlokát ráncolva és fintorokat vágva közbeszólt.
1: Nem fontos, azt akarta mondani felséged. Persze, hogy nem fontos, hiszen azt mondtam,
0: igazította ki a király. Aztán magában halkan ismételgette.
1: Fontos, nem fontos, fontos, nem fontos.
0: Mintha próbálgatná, melyik hangzik jobban. Az egyik esküdt ezt írta, fontos. A másik meg ezt, nem fontos. Alice jól láthatta mindezt, hiszen közvetlenül mellettük állt, és szinte előtte volt a palatáblájuk, de gondolta magában, az egész nem fontos. Ekkor a király, aki egy darabig szorgalmasan írogatott a jegyzőkönyvébe, fölkiáltott.
1: Csönd!
0: Aztán olvasni kezdte a jegyzőkönyvből.
1: 42. paragrafus. Mindenki, aki egy kilométernél hosszabb, köteles távozni a tárgyalóteremből.
0: Valamennyien Alice-re pillantottak.
1: Én nem vagyok hosszabb egy kilométernél,
0: mondta Alice.
1: De igen, mondta a király, csak nem 2 kilométer vagy. Dehogy is megyek el.

0: De úgy látszik, a letartóztatott küldte valakinek.
1: Minden valószínűség szerint valakinek küldte, mert senkinek nem küldhette. Legalábbis ez szokatlan volna,
0: szólt a király.
2: Kinek van címezve?
0: Kérdezte az egyik esküdt. Nincs rajta címzés, mondta a fehér nyuszi. A borítékra sincs semmi írva. A fehér nyuszi most kivette a borítékból az írást, s így szólt. Nem is levél, hanem vers.
2: A vádlott keze írása?
0: Kérdezte egy másik esküdt. Nem, felelt a fehér nyuszi, és ez fölöttébb gyanús. Az esküdtek arca elsötétedett.
3: A vádlott nyilván hamisította valakinek a kezeírását,
0: jelentette ki a király. Erre az esküdtek arca fölragyogott.
4: Nem én írtam, felség,
0: szólalt meg a szívfelső.
4: Nem is bizonyíthatják rám, hogy én írtam volna. Még a nevem sincs alatta.
2: Annál rosszabb,
0: mondta a király.
2: Csak az fél aláírni a nevét, aki valami rosszban sántikál. Becsületes ember bátran aláírja.
0: Mindenki megtapsolta a királynak ezt a kijelentését. Ez volt az első okos dolog, melyet aznap mondott.
4: Ezzel a bűnössége kétségtelenül be van bizonyítva,
0: kiáltott a királynő.
4: Le kell tehát ütni!
0: Semmi sincs bizonyítva, állapította meg Alice, hiszen még azt sem tudják, hogy mi van ebben a versben.
4: Olvast föl!
0: Parancsolta a király a fehér nyuszinak. A fehér nyuszi föltette pápa szemét.
4: Hol kezdjem, felség?
0: Kérdezte.
4: Kezd a kezdetén,
0: mondta a király.
4: És leghelyesebb, ha a végén végzed.
0: Halálos csönd támadt. A fehér nyuszi pedig ezt a verset olvasta föl. Úgy hallom, járt ön nála még, s beszéltek rólam ott. Azt mondta, kedvelt volt a kép, bár úszni nem tudok. Nem mentem, s megsúgták neki, valóban így van ez, viszont ha ő erőlteti, akkor önnel mi lesz? Én egyet adtam, ők hetet, ön négyet vagy hatot, s bár mind enyém, nem tévedek, ön mindent megkapott. Ha kiderülne valami, nagyon reméli, majd lesz mód minket megmenteni, s elkerüljük a bajt. Ön volt, tudom, az akadály, ön volt kerékkötő, pedig már minden készen áll, tudjuk mind, én meg ő. De ne mondja, hogy szereti, örök titok legyen. Én is, ön is, hallgassuk el, ne tudja senki sem.
4: Ez eddig a legfontosabb bizonyíték,
0: mondta kezét dörzsölgetve a király.
4: Kérem tehát az esküdteket!
2: Egy penit adok annak, aki megmagyarázza,
0: szólt Alice, mert néhány perc alatt akkorára nőtt, hogy most már senkitől sem félt, és bátran belevágott a király szavába is.
2: Nincs ennek semmi, de semmi értelme sem.
0: Az esküdtek mind ezt írták a palatáblájukra. Alice szerint a versnek nincs semmi értelme. De azért senki se vállalkozott arra, hogy a verset meg is fejtse.

0: Ha a versnek nincs semmi értelme,
1: szólt a király,
0: annál jobb. Legalább nem kell törni rajta a fejünket.
2: Ha,
0: de mintha mégis volna valami értelme,
1: folytatta a király, a térdére teregetve a verset és félszemmel rásandítva.
0: Itt van az, bár úszni nem tudok. Mert ugyebár nem tudsz,
1: fordult a király a szívfelsőhöz. Az szomorúan rázta meg a fejét.
3: Vajon olyannak látszom-e, mint aki tud?
1: Kérdezte. Bizony nem olyannak látszott, hiszen papendekliből volt.
0: Helyes!
1: Mondta a király, és tovább mormogta magában a verssorokat.
0: Valóban így van ez. No persze, ez az esküdtekre vonatkozik. Én egyet adtam, ők hetet. Á, ez viszont a lepényekre.
1: De hiszen úgy folytatódik, s bár mind enyém, vágott közbe Alice.
0: No, most megvan,
1: kiáltott diadalmasan a király, és az asztalon álló lepényekre mutatott.
0: Ez aztán világos. Ön volt kerékkötő. Voltál te már kerékkötő, édesem?
1: Fordult kérdésével nyájasan a királynőhöz.
0: Én ugyan soha!
1: Kiáltotta a királynő dühösen, azzal egy tintatartót vágott a gyíkocskához. Ez ugyanis abba hagyta a jegyezgetést, mert észrevette, hogy hiába keni az ujját a palatáblájához, semmi nyoma sem marad. Most aztán kapkodva újra jegyezni kezdett azzal a tintával, amely lecsöpögött az arcán.
0: Akkor,
1: mutatott a király a szívfelsőre.
0: Nem a királynőbe, hanem belém köt ő.
1: Ezzel széles mosollyal nézett körül, de az udvar meretten hallgatott.
0: Ez tréfa volt,
1: kiáltotta dühösen a király, s erre mindenki kacagni kezdett, jobbra-balra dűlve a nevetéstől.
0: Ezek után vonuljatok vissza ítélethirdetésre,
1: mondta már vagy 20-szor a király az esküdteknek.
0: Előbb végre kell hajtani az ítéletet, csak utána lehet kihirdetni,
1: szólt közbe a királynő.
0: Ostoba szamárság,
1: kiáltott Alice.
0: Vád és ítélet nélkül nem lehet a büntetést végrehajtani. Fogd be a szád,
1: ordította rákvörösen a királynő.
0: Nem fogom,
1: felelte Alice.
0: Üssétek le a fejét,
1: örjöngött a királynő. De senki sem mozdult.
3: Nem ijedek meg tőletek,
1: mondta most Alice, aki éppen akkora lett, mint amekkora volt rendesen.
3: Hiszen ti mind csak kártyalapok vagytok.
1: Erre a szóra az egész csomag játékkártya a levegőbe röppent és rázáporzott. Alice dühösen, s egyben riadtan fölsikoltott, s próbálta lerázni magáról a kártyákat. Hát egyszerre megint csak ott heverészett az árokparton, feje a nénye ölében pihent, s a nénye nagy vigyázva éppen néhány száraz levelet söpört le, mely a fáról hullott Alice arcába. Alice, kelj fel már, mosolygott rá a nénye. De jót aludtál.
3: Jaj, de furcsát álmodtam,
1: dörzsölgette szemét Alice, s amennyire vissza tudott emlékezni, elmesélte nénjének ezeket a különös kalandokat, amelyeket itt hallottatok. Mire befejezte, a nénye megcsókolta, és így szólt. Igazán furcsát álmodtál, de most szaladj be uzsonnázni. Már későre jár. Alice fölugrott, és futott, de egyre az járt az eszében, hogy milyen csodálatos álmot is álmodott.

Amikor Alice elszaladt, a nénye még sokáig ült ott. Tenyerébe hajtotta fejét, nézte a leáldozó napot, s Alice-re gondolt, meg az ő csodálatos álmára. Közben pedig ő maga is elkezdett álmodni. Először azt álmodta, hogy Alice a kis kezével átöleli a térdét, s csillogó szemével rátekint. Hallotta édes hangját. Látta aztán, amint hátraveti fejét, hogy a szemébe csüngő makrancos hajtincset visszarázza. Képzeletében az egész rét megelevenedett, és benépesült azokkal a furcsa alakokkal, akikről kis húga álmodozott. Lábánál megzizzent a fű, s a fehér nyusz is urrant el. A közeli tóban a riadt egér a hullámokat kavarva úszkált, s hallotta, hogy csörög a csészekanál április bolondjának meg a társainak soha véget nem érő lakomáján, hogy rikácsol a királynő, aki szerencsétlen vendégei fejét leütteti. Hogy prüszköl a disznópólyás a hercegnő ölében, hogy csörömpölnek köröttük a tányérok meg a tálak, hogy víjog a griff madár, hogy csikorog gyíkocska palavesszője, és a zsákba dugott tengeri malacok visítása összeolvadt a boldogtalan álteknőc távoli zokogásával. Így ült ott, szemét behunyva, és csodaországba képzelte magát. De tudta, hogy csak a szemét kell fölnyitnia, s minden újra unalmas valósággá szürkül. A fűzet csak a szellő zizegteti, a tóvizét csak a hajladozó nád borzolja, a teás csészék csengése pedig nem egyéb, mint a bárányok csengettyűje. A királynő rikácsolása a pásztorfiú hangja, aztán azt is tudta, hogy mihelyt föltekint, a pólyás prüszkölése, a griffmadár víjogása, s minden különös zaja közelben sürgőforgó majorság zagyvalármájává lesz. És az álteknőc folytott zokogása csak a tehenek távoli bőgése. Végül elképzelte, hogy kis húga felnő, de később is olyan tiszta, hű gyermekszíve lesz, mint most. Akkor majd maga köré gyűjti a kisgyermekeket, mesél nekik sok furcsa mesét, talán elmondja ezt a régi mesét is csodaországról, s azok kíváncsian, csillogó szemmel hallgatják. Ő pedig átérzi együgyű bámulatukat, örömét leli együgyű örömükben, mert visszaemlékszik majd saját gyermekkorára, s a sok boldog nyári napra.

Lewis Carroll, Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. A 11. befejező rész hangzott el. Felolvasta Gáspár Kata, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Elek Judit Sára, rendező E-Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

versbe igyekeztem fogni életet és halált. Mikor egyszerre nyílt az ajtó, jött Lóci, és elém beállt, s megszólalt: apu, verset írtam, de hisz nem tudsz írni te. Nem is írtam, csak kigondoltam. Na halljuk, hát figyelj ide, szólt Lóci,

tudja. Én nagyot néztem, ki, kiről szól a verse, ennyi az egész. Hát az Istenről, az a címe, magyarázta a gyerek. És nem kéne még valami hozzá, kérdeztem én kíváncsian. Nem hát, ez az élet, ebben már minden benne van. Benne van, jól van, igazad van, szép a vers, menj játsz tovább.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet a közösségi oldalán. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. Az intézet tájékoztatása szerint az új hiánypótló Heim online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A legtöbb vizsgált élelmiszer áruházláncban rendben voltak az akciós árazások a fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tárt fel szabálytalanságot az élelmiszer áruházláncok akciós árazásánál. Az ellenőrzéseket az elmúlt hónapokban végezték. Tájékoztatta az MTI-t a szervezet csütörtökön. Azt írták, a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok az akciós árak feltüntetésére vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazását ellenőrizték. Győr egyik kiemelt eseményét, a barokk esküvőt augusztus 7-én és 8-án rendezik meg a történelmi belvárosban, írta meg a Magyar Kurír. A nagyszabású esemény immár 33. alkalommal eleveníti fel a 17.-18. század hangulatát. Az érdeklődők egy korhű barokk esküvő részesei lehetnek, ahol díszes ruhákba öltözött nász nép, feldíszített hintók, korabeli zene és látványos felvonulások jelenítik meg a múlt világát. Az idei év különlegessége, hogy egy házas pár, akik 25 éve a győri barokk esküvőn kötöttek házasságot, jelentkezett, hogy szeretnék megerősíteni fogadalmukat. A rendezvény sokszínű kínálatához a Szent László Látogató Központ idén is változatos programokkal csatlakozik. 6 felekezet fogad látogatókat a július 25-én első alkalommal megrendezendő templomok éjszakáján Kolozsváron. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg ez alkalomból. A rendezvény célja, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét az érdeklődőknek. Július 25-én éjszaka a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. A templomokban a rendezvény keretében különböző stílusú koncerteket, képzőművészeti kiállításokat tartanak, továbbá örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák is lesznek. Mindemellett közösségi vacsorát is szerveznek. A templomok éjszakája július 25-éről 26-ára virradóra, este 8 óra és hajnali 2 óra között zajlik. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön változóan felhős időre készülhetünk, egy északnyugat felől érkező front hatására többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, a következő percekben Cserháti Zsuzsa énekel.

Cserháti Zsuzsa énekelt. A hangolót a Lavotta János kamarazenekar három felvételével folytatjuk. Weber, Andante és Rondó Ungaréze, Doppler Ferenc, Magyar Fantázia és végül Csermák Antal három magyar tánc című művei hangoznak el.

A Lavotta János kamarazenekar felvételeiből válogattunk. Weber, Andante és Rondo Ungaréze, Doppler Ferenc Magyar Fantázia és végül Csermák Antal Három Magyar Tánc című műveit hallották a zenekar előadásában. Kedves hallgatóink! Hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet a közösségi oldalán. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. Az intézet tájékoztatása szerint az új hiánypótló Heim online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. Ünnepi szent liturgiával és oltárszenteléssel ünnepelte templomának búcsúját a Demecseri Görög Katolikus Egyházközség július 19-én, adta hírül a Magyar Kurír. A szertartást Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök vezette, aki paptestvéreivel megáldotta és felszentelte a templomtér központi elemét, az új oltárt. Az esemény egyszerre volt hála az elmúlt évtizedek közösségi építkezéséért és hitbéli megerősítése a jövőre nézve. A különleges alkalomra megtelt a Demecseri templom. Társegyházi jelenlét emelte az ünnep fényét, hiszen a helyi római katolikus pap és a református lelkipásztor is együtt imádkozott a görög katolikus hívekkel. Idén először nyitja meg kapuit a Csipkebokor katolikus udvar a Művészetek Völgyében Talján-Dörögdön július 24-e és augusztus 2-a között. A szervezők arra buzdítanak mindenkit, támogassa, hogy a fesztivál ideje alatt egy nyitott, fiatalok által megálmodott közösségi tér születhessen, ahol a hit, a csend, a művészet és az őszinte párbeszéd találkozik. Az esemény médiapartnere a Magyar Kurír. A Csipkebokor katolikus udvarba a Talján-Dörögdön a Kossuth utcában a katolikus templommal szemben lehet majd betérni. A Csipkebokor katolikus udvarban olyan nyitott találkozóhelyet szeretnének létrehozni, ahol a hit, a művészet és az őszinte párbeszéd egyszerre kap teret. A Csipkebokor katolikus udvar színes programkínálata elérhető a Művészetek Völgye honlapján és a 72tanítvány.hu/csipkebokor oldalon is. Augusztus 8-án Boldog Bódi Mária Magdolna vértanú születésének 105. évfordulójára emlékezik a Veszprémi Főegyházmegye. Ezt egy 86 és 105 kilométeres ifjúsági kerékpáros zarándoklattal szeretné megünnepelni a Balaton felvidéken. A Veszprémi Főegyházmegye Tekerji Magdival ifjúsági kerékpáros zarándoklatának szervező csapata nagy szeretettel vár mindenkit augusztus 8-án szombaton Balaton Fűzfőn a Jézus Szíve templomnál. A résztvevők reggel 8 óra 15 perctől fognak gyülekezni, megvárva a Budapestről akkor érkező vonatot, majd 9 órakor indulnak a templom elől. Regisztrálni az zarándoklatra a Magyar Kurír cikkében közölt oldalon lehetséges, augusztus 4-én, kedden 18 óráig. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön változóan felhős időre készülhetünk, egy északnyugat felől érkező front hatására többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. Azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának 15. fejezetéből, az elsőtől a 8. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. Leó pápa, a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. 14. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára.

0: Leó pápa váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. A Szentatya meglepetésszerűen ellátogatott a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre július 22-én szerda délelőtt. Az Autore-hegy sziklájába épített szentély közép-olaszország Láció és Abruzzo régióinak határán található. A szentszék sajtóirodája által a Telegramon közzétett közlemény szerint a pápa imádkozott a kegyhelyen található, nagy tiszteletnek örvendő Szent Háromság freskó előtt, majd köszöntötte a hívőket és a szerzetes közösséget. Leó pápa, aki nyári pihenő időszakát tölti Castel Gandolfóban, autóval utazott a Monti Cimbruini hegyen, több mint 1300 méter tengerszint feletti magasságban lévő kegyhelyre. A szentély zarándokhelyként ismert, amely pünköstkor és Szent Anna ünnepén, július 26-án hívők ezreit vonza, akik gyalogosan zászlókkal másszák meg a hegyi ösvényeket. A barlang belső részén ősi freskók találhatók, köztük egy bizánci freskó, amely a Szent Háromságot Krisztus három egyforma alakjaként ábrázolja. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. Ez a látogatás Leó pápa július 20-án hétfőn a Monte Cassinói apátságban tett magánlátogatását követi, ahol a globális békéért imádkozott. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, melyet a Cimbrivio folyó, valamint kis patakok és apró vízesések szabdalnak. Ezen a vidéken egy titokzatos festmény bukkant fel egy kis barlangban. Számos hipotézis létezik a szentély eredetéről. Ezek a feltételezések a sok kutatás ellenére mindig elvesznek a zarándokok által szájról szájra adott népi legendákban. A legelterjedtebb népi eredetű legenda egy földművesről szól, aki egy mezőn szántott a domb tetején. Ez a földműves ökröket látott futni, amint a lenti 300 méter magas szakadékba vetik magukat. Kétségbe esetten odarohant a sziklás szakadék aljához, és látta, hogy az ökrök egy titokzatos Szent Háromság festmény előtt térdelnek. A festmény egy kis barlangban jelent meg. Egy másik feltételezett hipotézis a szentély alapítását Szórai Szent Domonkosnak tulajdonítja, amint arról a szent életrajza is beszámol. A legendán túl a leghitelesebb hipotézis az, hogy menekülő keleti szerzetesek telepedtek le a Remetelakban az Autore-hegy lábánál. Ezt a feltételezést a festményen látható három személy görög stílusú áldást adó testtartása is alátámasztja. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély barlangjában evangéliumi jelenetek is láthatók. Az Autore-hegy lábánál található istentiszteleti helyen nagy hagyománya van a gyalogos zarándoklatnak. A pünkösthöz közelgő varázslatos éjszakákon a környék településeiről számos zarándokmenet indul a hegyeken és völgyeken áthágva. Városaik zászlait viszik magukkal, szépen feldíszítve, és fáradhatatlan zászlóvivők hordozzák, nem félve az esőtől, a perzselő naptól vagy a fáradtságtól. Lenyűgöző a hívők sokaságát látni, akik hosszú órákat gyalogolnak és a szabadban töltik az éjszakákat, hogy ne mulasszák el az egész évben várt találkozót. Az 1700-as évek elején a Szent Háromság szentély előterében kezdték el végezni az úgynevezett vén kisasszonyok sírását a Szent Háromság ünnepének reggelén. A közeli Valle Pietra városából érkező fehérbe öltözött zitelle vén kisasszonyok éneklik az zarándokokat megtérésre hívő dicsőítést. Manapság ez a hagyomány jelentős átalakuláson ment keresztül, de megőrizte az intenzív és részvételen alapuló vallásos érzületet.
1: Leó pápa. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Kedves Szentatya, hogyan lehet javítani a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tette föl Mauricio Rómából a pápának, aki a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában válaszolt. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk. Valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, buzdít a pápa. Tisztelettel, őszinte és mély hálával fordult az olvasó 14. Leó pápához, amiért állandóan és fáradhatatlanul vezeti a híveket a béke, a remény és a világosság szavaival, ebben a népek számára bizonytalan helyzetben, amelyben napról napra élesedik a konfliktus, amit tévesen a múltba száműznek a kölcsönös párbeszéd rovására. Az utóbbi időben a háborús események fényében mélyen elgondolkodtam a hit értelméről a mindennapi életben, írja Mauríció, majd megállapítja. Egy gyorsuló és változó világban, ami gyakran felszínes és figyelmetlen, a valódi hit megőrzése és növelése odafigyelést, csöndet, meghallgatást és olykor erőfeszítést igényel. Hogyan lehet megélni és táplálni egy tudatosabb és igazibb lelkiséget, mely képes konkrét szeretetgesztusokban és a mások iránti felelős tiszteletben megjelenni? A közelgő nyaralás felébresztette a Szent Péter folyóirat olvasójában a vágyat, hogy ezt a szükséges és jogos időszakot ne csak szünetként és pihenésként élje meg, hanem alkalom legyen a benső lelki világa mélyebb felfedezésére. Lelassítani a hétköznapok állandó és frenetikus ritmusát, jobban megfigyelni a körülvevő környezetet, és újra rátalálni az Atyaistennel való hiteles kapcsolatra. Mauríció ezért arra kéri a Szentatyát, hogy adjon tanácsot, miként lehet ezt a nyári időszakot úgy megélni, hogy az ne csak a napi rutin zárójele legyen, hanem valódi lelki fejlődést hozzon. 14. Leó pápa válaszában köszönetet mond a levélért, ami lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjunk a közelgő nyaralás idejéről, hiszen Olaszországban jellemzően augusztusban veszik ki szabadságukat az emberek. A pápa elsőként a szegényekre és mindazokra gondol, akik nem engedhetnek meg maguknak még egy rövid pihenő időszakot sem, mert mindenféle nehézség nyomasztja őket. Nem csak anyagi problémák vannak, amik megakadályozzák, hogy legalább pár napra nyugalomban és megbékélt szívvel éljenek, állapítja meg a Szentatya. Gondoljunk a betegekre, azokra, akik elveszítették bizalmukat az életben, akiket feldúlt szeretteik elvesztésének fájdalma, a háborúk, a gyűlölet, a terrorizmus és az erőszak áldozataira. Gondoljunk azokra, akiket hitük miatt és igazságtalanul üldöznek, a börtönben fogva tartottakra, azokra, akik munkanélkül, otthon nélkül maradtak, az emberileg be nem fogadott migránsokra. A nyaralás mindenkinek lehetőséget kellene, hogy nyújtson arra, hogy felfüggessze az elfoglaltságait és az aggodalmait, hogy megtapasztalja a valódi baráti kapcsolatokat, az osztozást, és így megelőlegezve átélje azt a testvériséget és közösséget, amit majd Isten országában élhetünk. Különösen a keresztényeknek, a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek, a fiataloknak és az idősebbeknek azt kívánja a Szentatya, hogy a nyár legyen alkalom gyümölcsöző társadalmi és vallási élményekre, arra, hogy elmélyítsék küldetésüket az egyházban és a társadalomban. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a betegek a nyári hónapokban se nélkülözzék a családtagok, az önkéntesek és mindazok közelségét, akik nyaralásuk egy részét úgy döntenek, hogy szolidáris testvéri vállalással töltik. A családoknak azt üzeni a pápa, hogy ne hagyják magukra az idős rokonokat. Az önkéntesek, a fiatalok és a kevésbé fiatalok pedig igyekezzenek emberséget és reményt vinni a szenvedőknek, és majd meglátják a kegyelem gyümölcseit, meglátják, mennyi szeretet tölti el az életüket, mennyi öröm és boldogság. Ez tehát a tanács, amit Leó pápa ad a hitünk növelésére. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Gondoljunk arra, hogy mekkora kiváltság ér minket, amikor támogatjuk a szegényeket, és az evangéliumi szegénységről teszünk tanúságot. Ez olyan szolgálat, amit magának, Krisztusnak teszünk. Akkor tehát a nyaralás alatt is kerüljük a túlzásokat és a pazarlást, az anyagiasságot és a túlzott fogyasztást, neveljük józanságra magunkat. Mindig tartsuk észben, hogy a javak felhalmozása akadályozza az evangelizációt. A nyaralás is legyen összhangban a keresztény életstílussal, figyelmeztet a pápa. Isten szeretete és kegyelme minden nap mindig elér minket. Segítsük egymást minden közösségben, hogy ne veszítsük el az emberség és a béke örökségét, mert ez az egyetlen remény arra, hogy jövőt adjunk a háború fenyegetésében élő világnak. Egyetlen földi hatalom sem menti majd meg a világot, ahogy május 8-án a Pompei Mária kegyhelyén is elmondta a Szentatya. Csak annak a szeretetnek az isteni kegyelme, amelyet Jézus Urunk kinyilatkoztatott és nekünk adott. Higgyünk benne, reméljünk benne, kövessük őt. Válaszlevele végén 14. Leó pápa köszönetet mond Mauríciónak szavaiért, majd áldásával búcsúzik tőle a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában.
0: XIV. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak, a közösségi élet a megszentelődés helye. Segítettetek megerősíteni a megszentelt életű férfiak nyilvános tanúságtételét, akik életüket az evangélium szolgálatának szentelik. 14. Leó pápa a hálae szavait fejezte ki levelében, amelyet Gabriele Caccia érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa olvasott fel az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciáján. A találkozó résztvevői a szervezet 70. évfordulóját ünneplik a 2026-os országos gyűlésen, amelyet július 20-a és 23-a között tartanak Phoenixben, Arizona államban, az Egy Krisztusban közösségi élet ma témáról. Az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciája az Egyesült Államokban működő katolikus férfi szerzetesi intézmények, kolostorok és az apostoli élet társaságainak vezetőit képviselő országos szervezet. A július 16-án kelt a konferencia ügyvezető igazgatójának, Frank Donio atyának címzett levelében Leó pápa rámutatott, hogy az Egyesült Államokban a férfi szerzetesek közötti együttműködés előmozdításának 70. évfordulója megfelelő alkalom arra, hogy hálát adjunk Istennek az ezekben az években kapott kegyelmekért. A pápa megköszönte nekik erőfeszítéseiket, hogy teret biztosítanak a párbeszédnek és támogatják tagközösségeik vezetését, megjegyezve, hogy ez hozzájárult a Krisztusnak szentelt és az ő példáját követő megszentelt életet élő férfiak nyilvános tanúságtételének megerősítéséhez. Az idei tanácskozás témájáról szólva, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a közösségi életet tekintsék a megszentelődés helyének, valamint az inspiráció, a tanúságtétel és az apostoli szolgálatban az erőforrásának. Valójában éppen azáltal nyilvánul meg a feltámadt Úr rejtett jelenléte közöttetek, ha megosztotok mindent, beleértve az anyagi javakat, a lelki tapasztalatokat, az apostoli eszméket és a karitatív szolgálatot, írta Leó pápa. Ezáltal a Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy ezek az elmélkedéssel, párbeszéddel és imádsággal teli napok lehetővé teszik majd, hogy felismerjétek a testvéri szeretetközösség elmélyítésének módjait intézményeiteken belül és azok között. Így továbbra is képesek lesztek egységes, örömteli és hiteles tanúságtételt tenni Krisztusról a különböző közösségekben és apostoli helyeken, ahol szolgáltok.
1: Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára. Július 26-án vasárnap Szent Joachim és Anna ünnepén tartjuk a nagyszülők és idősek 6. világnapját a következő témával. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban mutassanak be szentmisét ebből az alkalomból, míg a világiak, család és életdikasztérium részletes segédanyaggal és tanácsokkal szolgál a világnap méltó megünneplésére, a közösséghez tartozó idősek részvételével. A téma, melyet 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 6. világnapjára választott, én sosem feledkezem meg rólad, arra hív bennünket, hogy Isten hűséges szeretetében ismerjük fel a legmélyebb választ arra magányra és elfeledettségre, amely nagyon sok idős ember életében jelen van. Ez a vigasztaló és reményt adó üzenet így hangzik. Az Úr ismeri minden ember arcát, senkiről sem feledkezik meg, és szeretete sosem fogyatkozik meg, az öregkor elesettségében sem. A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák, nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. E 6. alkalommal különösen szeretnénk hangsúlyozni a közelség dimenzióját. Arra hívjuk a plébániai és egyházmegyei közösségeket, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra, akik egyedül élnek, akik idős otthonokban, kórházakban vagy más gondozást biztosító intézményekben töltik napjaikat, akiket senki sem látogat. Legyen ez a nap mindenki, különösen a fiatalok számára konkrét alkalom arra, hogy felkeressék nagyszüleiket, családjuk idősebb tagjait, és mindenek előtt azokat, akik mellett senki sincs, buzdít a vatikáni dikasztérium, majd konkrét tanácsokkal szolgál. Az idősek szentmisén való részvételének elősegítésére a közösség tagjai szervezzék meg az egyedül nehezen kimozduló idősek szállítását. A szertartáson a plébánia vagy a közösség fiataljai átadhatják a Szentatya üzenetét a nagyszülőknek és időseknek. Július 26-án, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napokon meg lehet szervezni a világnap liturgikus megünneplését a kórházakban és az idős otthonokban, akár bevonva az egyházközség többi tagját, hogy a mise minél ünnepélyesebb legyen. A világnapon bemutatott miséken összegyűjtött persei adományokat a közösséghez tartozó szegény idősek megsegítésére indított kezdeményezésekre lehet fordítani. Gondoskodni kell arról, hogy a közösség valamennyi idős tagja részesülhessen a szentségekben, és lehetőséget kapjon a gyónásra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Mai guzsajasunkban a Naszály zenekar felvételei szólnak.

0: Mai guzsajosunkban a Naszály zenekar felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoztak, függetlenül attól, hogy a készítmény társadalom biztosítási támogatásban részesül-e, szemben a 27%-os általános áfa kulccsal. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet a közösségi oldalán. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. Az intézet tájékoztatása szerint az új hiánypótló Heim Online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. Győr egyik kiemelt eseményét, a barokk esküvőt augusztus 7-én és 8-án rendezik meg a történelmi belvárosban, írta meg a Magyar Kurír. A nagyszabású esemény immár 33. alkalommal eleveníti fel a 17.-18. század hangulatát. Az érdeklődők egy korhű barokk esküvő részesei lehetnek, ahol díszes ruhákba öltözött násznép, feldíszített hintók, korabeli zene és látványos felvonulások jelenítik meg a múlt világát. Az idei év különlegessége, hogy egy házas pár, akik 25 éve a győri barokk esküvőn kötöttek házasságot, jelentkezett, hogy szeretnék megerősíteni fogadalmukat. A rendezvény sokszínű kínálatához a Szent László Látogató Központ idén is változatos programokkal csatlakozik. Idén először nyitja meg kapuit a Csipkebokor Katolikus Udvara Művészetek Völgyében Taljándörögdön július 24-e és augusztus 2-a között. A szervezők arra buzdítanak mindenkit, támogassa, hogy a fesztivál ideje alatt egy nyitott, fiatalok által megálmodott közösségi tér születhessen, ahol a hit, a csend, a művészet és az őszinte párbeszéd találkozik. Az esemény média partnere a Magyar Kurír. A Csipkebokor Katolikus Udvarba, Taljándörögdön a Kossuth utcában, a katolikus templommal szemben lehet majd betérni. A Csipkebokor Katolikus Udvar színes programkínálata elérhető a Művészetek Völgye honlapján, és a 72tanítvány.hu/csipkebokor oldalon is. Augusztus 8-án Boldog Bódi Mária Magdolna vértanú születésének 105. évfordulójára emlékezik a Veszprémi Főegyházmegye. Ezt egy 86 és 105 kilométeres ifjúsági kerékpáros zarándoklattal szeretné megünnepelni a Balaton felvidéken. A Veszprémi Főegyházmegye Tekerj Magdival ifjúsági kerékpáros zarándoklatának szervező csapata nagy szeretettel vár mindenkit augusztus 8-án szombaton Balatonfűzfőn a Jézus Szíve templomnál. A résztvevők 8 óra 15 perctől fognak gyülekezni, megvárva a Budapestről akkor érkező vonatot, majd 9-kor indulnak a templom elől. Regisztrálni a zarándoklatra a Magyar Kurír cikkében közölt oldalon lehetséges, augusztus 4-e, kedden 18 óráig. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön változóan felhős időre készülhetünk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm valamennyi hallgatónkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szóban összefoglalom, hogy mit hallhatnak a mai napon, ha velünk tartanak. Elsőként a szerzetesek fél óráját, melynek szerkesztője Papildikó. azt követően pedig a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkat kísérhetik figyelemmel, amelyben Hajdú Beszörményre és Gyöngyös Tarján barátogatunk. Összeállításunkhoz jó rádiózást kívánok!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Várszegi Asztrik Bencés szerzetes mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megalapításáról.
4: Kedveseim, abból szeretnék kiindulni, hogy egy lepusztuló hazug rendszer éveit éltük meg a 80-as évek végén. Ti olyan fiatalok vagytok, hogy már nem tudjátok, hogy rettenetesen untuk. Már minden bajunk volt, mert olyan nyomasztó volt a magyar társadalom, gazdaságilag, szellemileg, egyházi vonatkozásban. És új eget és új földet vártunk, és amikor ezt megtapasztaltuk, mert összeomlott a rendszer, akkor ott álltunk, és rájöttünk arra, hogy pucérok vagyunk, eszköztelenek vagyunk. Ami volt, az tönkrement, és ez vonatkozik a három szerzetesi főiskolára. Nem tudom, hogy piarista atyáink, akiknek kiváló embereik voltak, vagy a ferences atyák erre hogy emlékeznek. Mi pannonhalmiak szánalommal néztünk saját magunkra, lerongyolódtunk. De ez az időszak is meghozta azt a testvéri gyümölcsöt, amit meghozhatott, mert amikor szabaddá váltunk, akkor a piaristák befogadtak 8 különböző szerzetes rendnek a fiataljai, és elkezdték tanítani őket itt a Mikszáth Kálmán téren, és mi pannonhalmi bencések, mivel láttuk, hogy szegény csorraiaknak még házuk sincs, mi meg a premontrejéket fogadtuk be. Tehát ez a kölcsönös kisegítés, ez a testvéri szeretetnek hősies foka volt, és nem féltünk attól se, hogy egyik elcsábítja a másikat. Tudom, hogy nem lett premontreiből bencés és fordítva, szóval, tehát megúsztuk ezt a vállalkozást. Ami azonban ezeknek az első éveknek igazán fontos és csodálatos gyümölcse volt mindjárt, az a Szófia. A hölgyek, a lányok, a szerzetesek számára megalapított szerzetesi intézmény. Azért állok meg ennél egy pillanatot, kedves hallgatóim, mert Magyarországon, a világon is a nőkkel való bánásmód sok kérdést hagy maga után, és ez a kérdés, ez nyitott a mi szeretett katolikus egyházunkban is. Magyarán mi férfiak nem tudunk viselkedni a velünk együtt élő és bennünket szolgáló nőkkel. Fogalmazzuk ezt ilyen nyersen. És a Szapiencia szerzetesi főiskola megteremtésében egy annyira családias, védett, az egyéni adottságokat figyelembe vevő intézmény jött létre, amelynek volt egy csodálatos lelke, Baternai Ágota nővér, akit Ausztriából importáltunk, hazajött, bevetette magát, évekig dolgoztak. A Békés Gellért atya Rómából 50 év után hazajött is, mint egy jóságos nagypapa, kosarazott a fiatal nővérekkel, aki erre még esetleg emlékezik. Tehát egy ideális, nem azt mondom, mint a kutya, macska és az egér együtt lefegyelnek egy tányérból, de ez az eszményi csodálatos hangulat. Hát letegezték a Gellért, hogy hát egy főtisztelendő urat, hogy a csodával lehetett letegezni. Szóval értitek, paradicsomi állapotok alakultak ki. Midling Adriának hálás vagyok, amiért ugyan küzdöttünk, hogy a Szófia bekerülhessen a Szapienciába, de ezt nem lehetett technikailag megoldani, ezért aztán hát megszűnt gyakorlatilag. Remélem, hogy a Szapiencia képes lesz mindig ugyanezt a szellemet, ugyanezt a lelkiséget a jelenlévő nővérekkel megélni, megvalósítani. Ahogy a rendszer változott, a magyar kormány rendezte a felsőoktatásnak az ügyeit, így jutottunk el ahhoz, hogy magunkra, férfiakra, a férfi szerzetes főiskolákra is reflektáljunk. És én nem akarlak benneteket történelmi dátumokkal terhelni, Lukács László 35 év a Vigília élén című remek kis összeállításban van a Szapiencia Főiskola története összefoglalva. Finoman, intelligensen, kiváló munkatársunk Derényi András fogalmazta meg. Ezt szó szerint idézem, mert ez fontos. A Szapiencia Főiskola tervezésének alapításának története azt példázza, hogy a változó, akár idegen környezeti feltételek mentén a lehetőségek fölismerése, okos megragadása és saját célok szolgálatába állítása révén olyan nagy lépéseket lehet tenni, amiket saját erőből, organikus fejlődéssel, kislépésekkel alig ha valósíthatna meg bárki is. Ehhez kell a vízió, távlati célok, jó helyzetfölismerés, bátorság, akár kalandvágyat is mondhatnék, és kockázatvállalási képesség, és persze szervező képesség a szükséges erőforrások elérésére és célirányos felhasználására. Lukács László ezeket tudta a Szapiencia Főiskola létrehozásába érdekében megragadni és mozgósítani. A rendek képviselői pedig ehhez önmaguk szokásaim beidegződésein túllépve olyan közös erőt hoztak létre, amely a nehézségeken minduntalan átsegítette őket. Az isteni gondviselés alig, hanem a kezdetektől ott munkált a nagyszerű folyamatban. Eddig az idézet, ezt csak folytatni kell, vagy folytatni lehetséges. És akkor egy-két gyakorlati dolgot, itt nem tudom kihagyni a személyemet, mint ahogy itt a bevezetőben hallottuk, hogy hát sok irányú elfoglalás mellett. Én 1989. februárjában kerültem föl Budapestre egy vállalatom Bukfencel esztergomi segédpüspökként. Olyannyira szegény voltam, hogy Cirill tanulmányházi fő elöljáró befogadott, mert nem volt helyem a főegyházmegyébe. Még ágyam se volt, úgyhogy együtt mentünk a legközelebbi áruházba ágyat vásárolni, hogy legyen estére alvóhelyem. No, Budapesten kellett elkezdeni az életet, és hát ugye itt minden, ahogy a történelemben tanít, itt forradalmi helyzet volt. Óránként, naponként változott minden, buktak meg emberek, oszlottak föl társaságok, pártok, stb. Tehát hihetetlen. Élvezet volt, csak komolyan mondom azt, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz, de hogy esik szét minden, hát ez csodálatos volt. Hát ami addig volt, és megtartott bennünket. És akkor egy váratlan pillanatban, tessék el, tehát a személyes, most jön az, amit Jákó atya mondott, hogy a történetek. Én ebbe az épületbe végeztem a bölcsészkaron történelem német szakot. Engem bőrig lenyúzott az akkori ófelnémet tárgyból Mannherz Károly, egy áldott lelki ember. És akkor valahol éppen nem tudom, hogy a Glac Feri mellett volt-e, vagy ki mellett, államtitkár, behívott magához, és azt mondja, azt így menj el a piaristákhoz, beszélj a tartomány főnök úrral, kérjék vissza a Dunaparti épületet, mert most lehet. Hát ész nélkül mentem a piaristákhoz, és jelen is tanár úrnak, és én nem tudtam azt, mert tartományfőnök úr, én nem tudtam ezt, hogy a jelenlévő piarista atyák tudják elmondani, hogy mennyire fejreállította ez a tervüket, mert ha jól tudom, akkor ők már erről az épületről lemondtak, és másként kezdtek gondolni. Revideálták a döntést, és kérték az épületet.

0: Folytatjuk műsorunkat, melyben Várszegi Asztrik Bencés szerzetes, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapítását idézi fel.
1: Következő lépés volt az, hogy megjelent kormány szinten, kormány rendelet szinten az akkreditáció. Ez megint lendített rajtunk, azaz tudomásunkra hozták, hogy széttöredezve Piarista Ferences Bencés Főiskola nem tud megmaradni, integrálódni kell, össze kell kapcsolódni, és csak így lehetséges. És hogyha így van, és szabályosan megteremtjük ennek a feltételeit, akkor lehet csak anyagi fedezethez folyamodni, mert hát miből? Hát a lerongyolódott katolikus egyháznak és hasonlóképpen a rendje semmiféle intézmény lehet. És akkor ebben a kacsmazba jön egy szabadító telefon, az akkori a magyar konferenciának, rektori konferenciának az elnöke, kedves Asztik, az egyházak miért nem pályáznak a főiskolai lehetőségekre? És akkor, mert én nem vagyok az egyház, de én nem tudtam erről. Szaladtam Lukács Lászlóhoz, László atya tetrekész volt, 2 hét múlva útlevéllel Washingtonba indult, és másfél hétig tanulmányozta, hogy hogy kell pályázni a felsőoktatás újjászervezési lehetőségeire. Tudós módon hazajött, összetrombitálta piarista diákjait, Derényi Andrist, és akkor megszületett sorba, hogy mondjam, azok a lépések, mi integrálódtunk, mi, akik megmaradtunk, aláírtuk a Szapiencia Szövetség dokumentumát, stb. Lényeg az, hogy eljutottunk az, hogy létrejöhetett, de hát megörököltek a szegény piaristák, hát egy lepukkant épületet. Hát ha már szabad itt jön a új főiskola, én is szerettem volna tanár lenni ezen a főiskolán, gondoltam, hogy nekem magamat is valahol rehabilitálni, vagy integrálni, vagy akkreditálni kell, és akkor kiderítettem azt, hogy az én 1985-ben megszerzett szürke doktori disszertáció, hát az nem bírni, hát ez valamit kezdeni kell. Kiderült az, hogy nem nyelvszakos létemre nem volt nyelvből vizsgám. Azt mondták, hogy jöjjek be, jelentkezzek és vizsgázni. És akkor képzeljétek ezt a humor helyzetet, a püspöki konferenciát szó nélkül ott hagytam, leléptem. Átjöttem ide, de még a régi kicsit rozog a házban, mert akkor még nem volt felújítva, és Adamik tanár úr bezárt engem egy terembe, adott egy Szent Ambrusi himnusz latinul, amit le kellett fordítani magyarra, 1 óra jött, hogy na mit csináltál, és akkor és még 13 000 forintot leperkálni, és így kaptam egy nagy elismerő diplomát, hogy én PhD-s vagyok, tehát szabadon taníthatok majd a Szapiencia Szerzetesi Főiskola. Na hát ez, kedveseim, ez mind benne volt, hogy nagyon komolyak voltunk, és a Veni Sante, az ELTE bölcsészettudományi kara a B épületet 2001. június 5-én adta vissza, azonban rossz állapotú épületet csak teljes felújítás után tudta a piarista rend birtokba venni. Az ünnepélyes átadásra 2002. november 16-án került sor. Egy sor magasrangú egyházi és állami személyiségek jelenlétében, Paskai László bíboros primás, esztergomi érsek, Magyar Bálint oktatási miniszter, Kállai Emil, a fenntartói konferencia elnöke tartott ünnepi beszédet, az ünnepség keretén belül letették esküjüket a főiskola új teológiai tanárai, majd Karl József Rauber apostoli nüncius megáldotta az épületet. Na hát ez úgy történt, hogy az aulába ünnepeltünk, nüncius úr teljes egyházi harci díszbe, stólába, stb. Nekem az a kegyelem jutott, hogy én a szentelt vizes ibriket tarthattam, és az öreg úr meg spriccelt belőle. És hát, ugye ki gondolná az ember, hogy egy német ennyi humorral rendelkezik, kísérgeten tartom neki a szentelt vizet, és hát megáldotta a jelenlévőket, majd megközelítette az aula közepén lévő zenészeket, akiknek ott volt kiteregetve a kottájuk, hát abból. Úgyhogy jól megspriccelte a kottákat, a sós víz feloldotta már, és akkor huncutul rám mosolyogsz, elég lesz nekik? Mondom, nonciprő. elég lesz. Már muzsikálni se tudnak belőle. Hát ez így történt, és hát hogyha én azt akarom mondani, kedves szapienciások, hogy szinte a semmiből, egy lehetetlen élethelyzetből, de a szabadságból a magyar szerzetesek rendelkeztek ezt a csodálatos szapienciát, amikor máma 25 évért adhatunk már hálát, létre tudták hozni, akkor lelkiismereti felelősségünk megtartani, ugyanilyen leleményesen továbbfejleszteni a magyar egyház, a magyar hívőknek a javára. Az első, hát a sztorik egyik hozza a másikat, a rektorotokkal, Jákó testvérrel, ott ültünk a Vard Mária kollégium dísztermébe, és Nemeshegyi Péter atyának csodálatos előadását hallgattuk. El voltunk bűvővel, aki emlékszik rá, tudja, hogy hogy jó Isten megteremtette a biztos, hát csodálatos volt. A Jákó testvér rám nézett halálos kommunista, főapát úr, ha még egy fél óráig hallgatom Pepi bácsit, akkor azt gondolom, hogy ebben a világban semmi probléma nincs. Meg kell olyanokról emlékezni, nem mertem, megvallom őszintén, Franciscus püspök úr, a limburgi püspök elmúlt hetekben halt meg, Erzsap Kamphaus, azt kérdezte tőlem egy német ilyen püspöki utat, Astrid, mire van szükségetek? Mondom, most építünk egy új szerzetesi főiskolát, kevés könyvünk van, 30 ezer márkát, most nem tudom, hogy lehet, hogy már, még nem volt eurós, ennyit, úgyhogy erről is meg kell. Nagyon sok jó ember, nagy vonalúsága, szeretete hozta össze ezt a szapienciát, hogy éljünk vele, és lehetőségünk legyen. 2002 Venisanctéján nekem kellett beszélnem, és ezt a prédikációmat, ronda önzés, mert ma nem kellett vele még egyszer dolgoznom, ezt idézem. A Szapiencia Szerzetes Főiskola hivatása túl a szerzetes közösségek fiataljainak felkészítésén azzal a küldetéssel is élni kíván, hogy mind a szerzetes fiatalok, mind pedig a világi hallgatók hivatása és munkája révén hozzájáruljon hazánk újra evangelizált kereszténységének felépítéséhez. Olyan kereszténységre, olyan egyházra van szükségünk, amely Jézusi, evangélium ihletésű, békét és kiengesztelődést közvetít, olyanra, amely Isten atyai szeretetével és irgalmas tekintetével fordul az emberek felé, akár közel állnak, akár távol. Olyanra, amely hív és megszólít, olyanra, amely ismeri küldetését, bölcsen tanít, vigasztal és bátorít.

0: Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Várszegi Asztrik püspököt, nyugalmazott pannonhalmi főapátot hallották.
1: Krisztus kereszt az erdőn.
0: A mai alkalommal először Hajdú Böszörménybe látogatunk, utána pedig megismerhetik a gyöngyös tarjáni harangok történetét. És most néhány gondolat az első riport elé. Hajdú Böszörmény határában egy kőkereszt áll, igaz, nem most került oda, de létezésére csak nemrégiben hívta fel figyelmemet egy kedves hallgatónk. Ezúton is köszönöm, hogy gondoltam műsor életben tartására, és szintén az ő segítségével jutottam el Szepesi Tiborhoz és feleségéhez Melindához is, akik megosztották velem a kereszt történetét.
2: A kereszt története az úgy kezdődött, hogy a feleségem 2021-ben beteg lett sajnos, és nagyon-nagyon féltettük, aggódtunk, nagyon sokat imádkoztunk, hogy felgyógyuljon ebből a betegségből, és úgy nézett ki, hogy fel is fog gyógyulni, tehát a Jóisten segítségével meggyógyul, és 2023-ban a feleségem szervezésében zarándoklatot szerveztünk a kisasszony napi búcsúra, Máriapócsra, és menet közben az út menti kereszteknél megálltunk, imádkoztunk, és úgy menet közben ott fogalmazódott meg bennem, hogy ha ebből a betegségből felgyógyul a feleségem, akkor keresztet állítok. Tehát így kezdődött ez az egész, és utána ugye hál' Istennek úgy nézett ki, hogy minden rendben van, jók voltak az eredmények, és olyan tartozásnak is éreztem belülről, hogy én ezzel a jó Istennek tartozom. Aztán, amikor készült a kereszt, akkor többször kérdezték, hogy mi lesz és miért. Mondtam, hogy hát mondom, egy adósságot rendezek, egy tartozást, és akkor kérdezték, hogy hát kinek tartozok én, és akkor mondtam, hogy a jó Istennek tartozom ezzel. Valahogy így kezdődött, ez volt a kiindulás, ez volt az ok, amiért megépítettük ezt a keresztet.
0: És úgy hallottam, hogy sok nehézséggel kellett megküzdenie, míg kész lett.
2: Több nehézséggel küzdöttünk meg menet közben. Az első az az, hogy nem is ide akartuk állítani, hanem ott a főút mellett az a földterület az saját család tulajdona. A túlsó végére szerettük volna állítani, de engedélyt kértünk, vagy egy hozzájárulást kértünk, igaz, saját területen van ez, akkor is a saját területre állítottuk. A közútkezelőtől kértünk egy engedélyt, itt az egyik böszörményi tervező jó barátunk segítségével, és ők nem járultak hozzá, mivel ott az útban van egy kanyarulat, és attól tartottak, hogyha ott a keresztnél megállnak az emberek imádkozni, akkor ugye általában ugye gépkocsival érkeznek, akik oda jönnek, akkor veszélyforrás lehet az, hogy baleset lesz belőle. És így nem járultak hozzá, de hál' Istennek, hogy nem járultak hozzá, mert menet közben már ugye mi ezt elkezdtük készíteni, mert úgy határoztuk meg, hogy pünkösdre, 2024 pünkösdre legyen kész, akkor szerettük volna felszentelni. És akkor ez még az első körben az volt, hogy a földem túlsó végén az út mellett lesz, és már akkor oda csináltunk neki egy dombot, tehát egy olyan 150 köbméter földet odahortunk, megalapoztuk, tettünk oda neki egy dombot, és menet közben derült ki, hogy nem lehet ott, és akkor az egészet azt elbontottuk, és áthelyeztük ide a másik helyre, ahol most van.
0: De most nem dombon áll.
2: De most is dombon áll, mert az egy gödör volt, és most is, hogyha jól megnézik, egyébként egy domb az. Tehát azt az egészet át deponáltuk, és maga az, hogy lehet, meg honnan lehet megközelíteni, hát ugye ez is fontos volt.
0: Tanulmányokat is mondhatjuk úgy, hogy folytatott, hogy milyen legyen, vagy milyennek kell lennie ennek a keresztnek?
2: Igen, tehát körbejártam a témát elég jól, hogy milyen legyen itt ez a kereszt. Kértem segítséget is, itt a helyi plébánosunknak a felesége segített ebben nekem, de körbe mentünk, tehát itt Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon sok kereszthez ellátogattunk. Megnéztük, utána olvasgattunk, ugye én is főleg, hogy milyen legyen. Tehát magát a kereszteknek, az útmenti kereszteknek a történetét is tanulmányoztuk. Mindenképpen fontos volt számomra, hogy mi készítsük, tehát idegen kezűség úgymond a korpusznak a festése, azt Janka Gábor plébános készítette. A többit azt...
0: Ahogy ránéztem, rögtön tudtam, többi. Hogy ez az ő keze munkáját dicséri, vagy ez is, mert sokat festett.
2: Így van.
0: Miért volt fontos, hogy minden saját kezőleg készüljön?
2: Úgy éreztem, hogy akkor sajátunk, meg maga az is egy zarándoklatnak felérte az, hogy mi készítettük az egészet, tehát saját kezüleg. mindent, amit lehetett. Műkőből készült, és magának a műkőnek az elkészítését olyan valakiktől tanultam itt helyben is, akik készítettek műkövet már előtte, tehát foglalkozásszerűen, plusz zsákos műkőből készítettük, előre kevert műkőből, és a cégnek megkerestem a technológusát, és körülbelül egy másfél orosztás beszélgetés alkalmával teljesen kitárgyaltuk azt, amit erről tudni kell, tehát a műkő készítéséről többféleképpen is. Hát akár egy tanfolyamnak is felért, így van. Szeretek így utána menni a dolgoknak, és így készítettük el kollégáinkkal közösen magát a sablont, mert ezt egy sablonba öntöttük bele, magát a sablont azt nagy csütörtökön kezdtük el készíteni. Hát ugye ez is szimbolikus, a kisfiammal, Zolikával, aki most 12 éves kisfiú, és akkor pünköstkor lett felszentelve. Érsek atya szentelte fel, Kossis Fülöp, metropolita, meg hát ott voltak a hajdúböszörményi görögkatolikus hívek. A méretekről akartam még annyit elmondani, tehát magának a keresztnek a tervezésével kapcsolatban, hogy mindenképpen ugye görögkatolikus keresztet akartunk állítani, meg hát ugye az is lett, és ezt a keresztet, az arányait, azt először megszerkesztettem A4-es lapon, utána pont hátul utánunk folyt egy építkezés, és akkor már a vakolt falra egy az egy arányban felrajzoltam, és akkor néztük távolabbról, közelebbről az arányait, mert ugye azt néztem, utána nézegettem így ezeknek a kereszteknek, hogy kettő sincs egyforma. Talán a Dunántúlon, ott a Balaton felvidéken, ott vannak olyan római katolikus keresztek, amiket valószínűleg egy kőfaragó csinált, ott faluról falura nagyon-nagyon egyforma arányaiban több kereszt, de azon kívül én, amiket néztem, akár interneten, akár személyesen elmentünk megnézni, az mind kisebbek, nagyobbak, van amelyik zömöke volt, van amelyik ugye nyúlgább, és akkor úgy próbáltuk úgy arányosra, úgy a helyhez méltó, meg úgy az egészhez nagyságából úgy arányos legyen. Eddig úgy néz ki, hogy jó, tehát nem volt még azóta olyan gondolatunk, hogy valaminek nem ilyennek kellene rajta lennie, tehát ez így jó, ahogy van, így gondoljuk.
0: És jól tudom azt, hogy ez az első hajdúböszörményben?
2: Így van, tehát hajdúböszörmény közigazgatási területén út mellett kereszt eddig nem állt. Tehát az országban szinte bárhová megyünk, faluról falura, akár benne a faluban is, de a falu határában általában mindenütt van akár több kereszt is. Itt hajdúböszörményben valamiért nem tartották ezt fontosnak, nem volt eddig. És ezt is éreztem, hogy kellene egy ilyet csinálni, tehát úgy egy kicsit hiányát ér.

0: köszönetet kaptam már azóta, mióta ez elkészült az emberektől.
1: És a felirat miért az lett, ami rákerült? Idézhetem? A te kereszted előtt leborulunk, uralkodó, és a te szent föltámadásodat dicsőítjük.
2: A feliratot úgy választottuk, vagyis dilemmáztunk, hogy melyik legyen. 23 óta rendszeresen zarándokolunk Mária Pócsra a kis búcsúba, ami szeptemberben van, és ahogy egyre közelebb érünk Mária Pócshoz, a bazilikához, egyre több útszéli kereszttel találkozunk, vagy útmenti kereszttel találkozunk. És nézegettük a feliratokat, és van egy, amelyik különösen kedves számomra. A bizodalmom az Atya Isten, menedékem a Fiú Isten, oltalmazom a Szent Lélek Isten, Szent Háromság Egy Isten, könyörülj rajtam. Nekem ez nagyon szép, de nagyon hosszú lett volna. És akkor a tisztelendő asszonyunk, aki nekünk nagyon kedves, ő is beszállt ebbe a keresztfelirat keresésbe, és az ő kedvenc felirata pedig ez. És akkor mivel ez rövid, átfogó, benne van a szeretet, az alázat, ezért döntöttünk emellett a felirat mellett.
0: Mikor készítettük a keresztet, soha egy pillanatra fel nem merült bennem az, pedig hát ugye ennek is azért volt egy anyagi mozzata, abszolút nem számoltam össze, soha fel nem merült bennem, hogy valamit olcsóbb helyről vegyünk meg, vagy ilyesmi. Ez teljesen természetes volt, hogy ezt meg kell csinálnunk, és így álltunk hozzá, éreztem végig egyébként, míg készült a gondviselés, tehát mindenki szeretettel állt hozzá. Akiket megkértem, hogy segítsenek benne, akár azt a műkőkészítőt, egy nyugdíjast, aki valamikor készített műkövet, tanácsokkal, stb. Azok is nagyon jó szívvel segítettek benne. Éreztem az isteni gondviselést magában a kereszt készítésekor is, hogy itt egy ilyen dolog történik. Nagy élmény volt, tehát egy lelkileg felemelő dolog volt. Az meg, hogy igazándiból nem is nagyon hirdettük meg magát a szentelést, a keresztszentelést, hogy mennyi ember eljött, hogy az utolsó pillanatban kellett a polgárőröknek szólni, hogy forgalmat jöjjenek ki irányítani, stb., mert hiába ugye egy ünnepnapon volt ott a főúton, akkor nincs akkora forgalom, de mégis annyira sok ember jött, hogy a kocsikkal nem nagyon tudtak holott megállni, tehát nagyon nagy sikere volt úgymond a keresztszentelésnek.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy megkerestek bennünket. Több újságnak adtunk már riportot, vagyis én még sosem. Mindig a férjem volt az, akit meginterjú voltak. Mindig az ő oldaláról közelítették meg ezt a keresztel történteket, vagy az elkészítését, vagy hogy miért állítottad, de engem még nem kérdezett meg soha senki. Pedig éreztem késztetést, hogy elmondjam, mert ugye egy hosszú betegség után, ami fáradalmas és töredelmes volt, fel kellett építkeznünk mindkettőnknek. És Erdő Péter bíboros úr fogalmazta meg most kitűnően a hosszú betegsége után, hogy ő ezt úgy tudja értékelni, mint egy zarándokutat, az ő betegségét. És tegnap, ahogy jöttünk Budapestről, a férjemmel beszélgettünk, váltottunk néhány szót a riportról, és akkor összeraktuk a gondolatainkat, és mélységesen egyetértek bíboros úrral, mert egy betegség egy zarándoklat. Tehát meg kell tapasztalni a mélységet ahhoz, hogy a magasságba is fel tudjunk emelkedni. Nyilván ezek hullámvölgyek, van mikor jobb, van mikor rosszabb, de nincs az a beteg ember, aki ne kezdené azzal, hogy perel az Istennel, hogy miért kapta. Legnehezebb, hogy szembesülnünk kell azzal, hogy megváltozik az életünk. Felelősséget kell vállalni a pillanatnyi döntésünkért, mert ettől függ az, hogy mi fog velünk történni ezután. A jelenlegi döntésünk befolyásolja a jövőnket, az, hogy milyen úton indulunk el. És nagyon nehéz róla beszélni egyébként, a kis szívem elkezdett dobogni, és választani kellett, hogy fizikai vagy spirituális úton hogy indulok el, kinek fogadom el a segítségét, ki az, aki mellettem fog állni. És a mai napig nagyon sokan megkérdezik, hogy élted túl. Mi volt az, ami segített, és én mindig elmondom, hogy hálás vagyok a jó Istennek, mert mindig éreztem a közelségét. Hálás vagyok Bodogán László atyának és a feleségének, Erzsikének, mert ők voltak, akik spirituálisan segítettek, és mindig emeltek, amikor úgy érezték, hogy nagyon sokáig mélyen vagyok, és nagyon-nagyon hálás vagyok a családomnak. Mert ha ők nincsenek mellettem, és nem támogatnak éjjel-nappal, akkor lehet, hogy most nem tudunk itt beszélgetni. És nekem a betegség volt a zarándokút. Honnan indultam, hová érkeztem, milyen minőségű életet éltem akkor, és milyen minőségűt élek most, ég és a föld, és hálás vagyok a jó Istennek. Egyáltalán nem perelek, hogy ezt meg kellett élnem, és át kellett élnem. És talán a keresztállítás volt az a pont, amikor a végére értem. Nem az, amikor azt mondta az

0: az orvos, hogy vége van a kezeléseknek, minden eredményem negatív, és megcsinálta Melinda, és gratulálok. Nem az volt a befejezés, az volt a befejezés, amikor püspök atya felszentelte a keresztet. Viszont a férjemnek pedig azt láttam, hogy a kereszt építése, készítése volt az ő lelki zarándok útja és a lelki lezárása. És ő is a keresztszenteléskor ért a végére ennek a történetnek. Ugye, ahogy elkezdte a kőbor kifaragni, az a kő az csak egy matéria volt. És eltelt néhány hét, és ott állt előttem Jézus Krisztus a kereszten. És nyilván egy felajánlás, egy fogadalom volt ez a keresztépítés, de ezáltal ő is és én is megnyugodtunk, letettük, és onnan tudtunk tovább lépni.
1: Az elhangzott beszélgetésben a Hajdúbeszörményi kereszt történetét Szepesi Tibor és felesége Melinda mondta el.

0: És most Irány Gyöngyös Tarján a település legrégibb harangját Kerékgyártó József mutatja be. Kerékgyártó József harangkutatóval itt ülök a Gyöngyös Tarjáni templomban. Nem először járok itt, évekkel, évtizedekkel ezelőtt sokszor előfordultam ebben a templomban, de ez a harang valahogy kimaradt, aminek a kedvéért most eljöttünk ide. Ez miért érdekes?
1: Tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Hát ez a harang tulajdonképpen azért érdekes, mert nagyon kevés középkori harang maradt meg Magyarország területén. Ebből a nagyon kevés harangból még kevesebb maradt meg Heves megye területén. Egy kezünkön össze lehet számolni azokat a harangokat, ami még látható, ami nem pusztult el. Ilyen szempontból a Gyöngyös-tarjáni harangnak nagyon nagy jelentősége van. Először is azért, mert a 20. század első felében találták, 1920-as években találták itt Gyöngyös-tarján szélén a Lógik útban, és teljesen éppen találták, tehát épp formában, és egyből használatba is vették, tehát üzembe helyezték a harangot, melyen pár éven keresztül harangoztak, és a harangozás folytán vagy következtében 1930-32-ben, ez még pontosításra vár a dátum, hogy melyik éppen pontosan, letört a harangnak a füle.
0: Ez egy füles harang.
1: Ez egy füles, egy koronás harang. Maga a korona tulajdonképpen 6 fülből állt, a fülek derékszögben megtörtek. Jelentősége az, hogy ez egy gótikus stílusú harang. A feliratán gótikus kisbetűk, tehát minuszkulás betűkkel levő felirat, a kornak megfelelően levő szövegben, méghozzá egy máltai kereszt alakú jellel kezdődik a szöveg, Arex Gloriae Venicum Pace. Többször van rajta ez a kis szövegrész, Ó dicsőség királya, jöjj el békével. Szöveg ismétlődik tulajdonképpen a harangon, egészen addig, amíg a harangvállón két körgyűrű között ez a szöveg össze nem ér az eleje a végével. Ez azt jelenti, hogy két darab máltai kereszt is található rajta a szövegnek a végén, illetve az elejét is jelzi. Maga a betűméret 30 mm-es, ez azért jelentős, azért fontos tudni ezt, mert nincsen dátum a harangon, de viszont egy közel levő, viszonylag közel levő Nógrádszakáron találtak egy hasonló típusú harangot.
0: Szintén kútban?
1: Nem, üzemben levő harangot, egy használatban levő harangot, amelynek a felirata kísértetésen hasonlít erre a feliratra. Betűmérete megegyezik, tehát a betűsablon alapján, a betűsűrűség alapján Vatai Pál harangkutató kiderítette azt, hogy ennek a két harangnak, illetve még a balatoni harangnak és a tiszabőinek ugyanabban a sablonban kellett, hogy készüljön.
0: És ez azt jelenti, hogy ugyanabban az üzemben is?
1: Tehát mivel ugyanaz a sablon, valószínűleg, hogy ugyanaz az üzem, valószínűleg, hogy ugyanaz a harangöntő, tehát korral van összevetve, tehát tulajdonképpen 1523-as körül években készülhetett. Ez lehet plusz-minusz 20-30 év. Többet nem mondok 20 évnél, sőt, még annyit sem, mert 1541-ben ezt a területet a török elfoglalja, 60 várát elfoglalja a török, tehát ilyen szempontból akkor már elmenekíthették ezt a harangot.
0: Tehát akkor leszették a toronyból, leszették. Ha volt egyáltalán torony, vagy egy valami haranglábról?
1: Egy harangláb biztos, hogy volt, és innét szekérrel elvitték a közeli Lógik útba, nincs olyan messze pár kilométer itt a falu határában. Egy ilyen völgyes, vizenyős területre, és ott egy kútban, egy itató kútban elrejtették. Ez egy nem egy egyedi eset, tehát a török hódoltság területén nagyon sok hasonló harangmondát, harangtöltetet lehet megismerni. Nagy szerencse az, hogy ezt meg is találták, tehát ilyen szempontból ez egy óriási eredmény, hogy ez megvan.
0: Hát maga... De hogy találták meg, koppant a vödör, vagy valami?
1: Ezt nem tudom, tehát erről nincsen semmi, tehát erről nem tud tulajdonképpen senki semmit. Ehhez tüzetesen át kellene nézni az egyházi iratokat, hogy 1920-tól 32-ig, 35-ig, hogy mikor találták meg pontosan, milyen körülmények között, ki az, aki esetleg megtalálta, tehát hogy feljegyezték-e a nevét, mi történt akkor, tehát közszemlére tették, vagy egyből felhúzták a toronyba. Most szerencsénk van, mert ugye kiállítási tárgyként a község hívei nap mint nap megcsodálhatják.
0: Mert megrepett, ugye?
1: A harangot tulajdonképpen a Lógik útban a 1920-as években találták meg, és akkor ugye használatba is vették itt a templomban, de a 30-as évek elején, 1930-32 körül ez a harang elhasadt. Ezt a hasadást ugye próbálták kijavítani, amely a harangnak a palástján egy hegesztési varrat formájában mai napig látható. Hát nem egy szép javítás, valószínűleg a hangját is elvesztette ezáltal, és így lekerült a toronyból ide a szószék alá, és itt kiállításra került a harang. Nyolcszög a nyelvét kivették, mert amúgy meg ugye nem férne el itt ezen a falalapzaton, de így, hogy megtisztítva szépen zöldes színben, patináson, gyönyörű szép emlék tulajdonképpen a községnek, illetve nem csak a községnek, hanem egész Magyarországnak.
0: Szerinted így kutatásaid, tudásod alapján kijönthette ezt a harangot? Van tipped?
1: Tipp az van, elvileg talán a pálmester, az a pálmester, aki a hevesi harangot is öntötte, elképzelhető.
0: A hevesi harang is valahogy így került elő?
1: Hát, a hevesi harangot is ásás közben találták, 1966-ban került az elő. Egy csatornaépítés közben egy vízvezetéket vezettek a új művelési házhoz, és a templom mellett, a templom kertben ásták a vízcsatornát, és hát abban találták meg. Ilyen szempontból elképzelhető, mivel az is gótikus stílusú harang. Majdnem egy időben, ez az 50 év, ez nem olyan sok. Tehát ez viszonylag elég kevés, 50-60 év, ez nem olyan sok. Elképzelhető, hogy ugyanaz a műhely, de erre nincsen semmiféle bizonyíték. Ez majd akkor derül ki, hogyha netalántán valaki anyagmintát vesz, és akkor abból kormeghatározást készít.
0: Illetve vagy minden mesternek volt egy saját keveréke?
1: Volt egy saját keveréke, tehát ugye azt mindenki tudja, hogy a harangbronz az ugye 78% réz és 22%-on, vagy 20%-on, tehát ez a 20-22% ez eltérő. Ugye a harang méretétől függ, ilyen az ón, ugye a bronzot mikor készítik, rezető, mikor megolvasszák, utólag adakolják bele a zónt. És minél nagyobb a harangnak a tömege, annál több a párolgási veszíteség is az öntés folyamán, vagy a bronz készítés folyamán, és általában ilyen 10-15%-kal több ónt szoktak beleönteni, mint ami konkrétan kellene. Az, hogy most kicsivel több ón van-e benne, vagy kevesebb, ha több az ónak ugye csengőben szó, tehát csengőbb hangja van.
0: Ami nekem feltűnt ezen a harangon, az, hogy nem olyan szép sima a külseje, a palástja, mint amit megszoktunk a mostani harangoktól, hanem olyan kicsit olyan toldozott, foldozott, rücskös.
1: Ez tulajdonképpen lehet maga az öntéstől is, tehát az öntő formától, ahogy kivették, és nem lett szépen lecsiszolva, vagy már a kornak, az időnek a nyoma látható a harangon. Ugye, mert nem szépen patinásodott be, mert ez tulajdonképpen a patina réteg rajta. Tehát elképzelhető az, hogyha szépen gyönyörűen lecsiszolna az ember, akkor egyöntetű dolgot hagyna, de akkor meg ugye elveszteni ezt a zöldes szint. Tehát ennek a harangnak a történetét ugye most, hogy kicsit kibogoztuk, most lemértük itt a harangfelmérés során a harangnak a méreteit. Erről készül egy tabló, mely bemutatja Heves megye középkori harangjait. Két tabló készül a terveim alapján. Az egyik az 1465-ben készült hevesi harangot mutatja be, a másik tabló viszont bemutatja azt a három harangot, amely a mai napig Heves megyében található, a Gyöngyöstarjánit, a Balatonit és a Tiszabűit. Na, a Tiszabű most már nem Heves megyéhez tartozik, de Ezegri Vármúzeumban van a harang, és a három harangnak az öntőmestere elvileg ugyanaz, ezért egy tablón kerül bemutatásra ez a három harang, melyből tulajdonképpen csak a balatoni harang az, amelyik még használatban van.
0: Az elhangzott beszélgetésben Gyöngyöstarján legrégibb harangjáról kerékgyártó Józsefet hallották, és ezzel nem csak a Krisztus kereszt az erdőn, de mai összeállításunk is véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. S mielőtt még nevükben is elköszönnék, hadd tegyem közzé szokásos felhívásunkat. Tehát ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az infokukac@szentistvánradio.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. A szerkesztő Kovács Krisztina nevében is búcsúzom, Tigovics Ernőt hallották.
2: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Johann Sebastian Bach Goldberg variációk című művének 13. variációját Daniel Barenboim játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter csütörtökön Facebook oldalán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt írta a közösségi oldalán, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Ma este hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat, a központi pont ott parti helyszíne idén az ELTE lágymányosi kampusza lesz, közölte az oktatási hivatal. A felvételizők este 8 órától értesülhetnek a ponthatárokról, miközben az ország további 11 városában is hivatalos ponthatárváró rendezvényeket tartanak. A felvételizők SMS-ben is értesítést kapnak arról, hogy felvételt nyertek-e a megjelölt képzésre. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Annit a kormány szóvivő, csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket és erről 3 havonta jelentést készít. Az Európai Bizottság 890 millió euróra bírságolta a Google-t a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte csütörtökön a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben, valamint indokolatlanul korlátozta az alkalmazás fejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívüli gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. Tovább emelkedett a kőolajára. A Brent olajfajta hordonkénti jegyzése csütörtök reggel 96 dollár fölé nőtt. Június eleje óta a legmagasabb szint. A drágulás hátterében a súlyosbodó közel-keleti konfliktus áll. Az amerikai középső parancsnokság csütörtök reggel bejelentette, hogy befejezték 12. egymást követő éjszakai csapás sorozatukat Irán ellen. Az iráni forradalmi gárda Kuvait területén lévő amerikai katonai bázisokat támadott drónokkal. A jemeni huszik pedig 2 szaudi tankert támadtak meg a Vörös-tengeren, mert állításuk szerint a hajók megsértették a Szaúd-Arábia elleni tengeri blokádjukat, írja az MTI csütörtöki összefoglalójában. Grandpierre Christian győzelmével indult csütörtökön Sukorón a junior nyíltvízi úszó Európa-bajnokság. A magyar sportoló az út 18-19-es korosztály 10 kilométeres versenyében diadalmaskodott. A lányok versenyében legjobb magyarként Nagy Napsugár 7. lett. Csütörtökön az U14-15-ös korosztály számára rendezik meg a 7,5 kilométeres versenyt. A sukorói EB vasárnap zárul. Hazánk időjárásáról. A hidegfront átvonulása után több órára kisüt a nap, elszórtan lehet záporzivatar. A hőmérséklet késő este 15 és 22 fok között alakul. Híreket legközelebb 15 órakor mondunk.
0: Tizennégy óra 4 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

messze visz az út. Álltam az ablakomnál, és néztem a bulára csöntül. Mérdem, de jól én érzem, messze visz az út.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és régi kedves barátaimat. Tehát az egyikük nagyon régi, 77-78 óta ismerem, Balomon Balog Szivacs Jenő, a kiváló dobos. Szervusz Jenőkém, ölellek, szeretettel köszöntünk.
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, és köszönöm a meghívást, hogy még egyszer itt vagyok.
0: Megtiszteltetés. Kamakszer László Kami, kiváló billentyűs barátunk, akit Szivacsnak köszönhetően ismertem meg a közelmúltban, a remek billentyűs. Szervusz, Isten hozott.
2: Szervusz, én is üdvözöllek, és a kedves rádió és tévé hallgatókat.
0: Na hát a kiváló zenékkel kezdtük, és folytatjuk is, hiszen boldogult közös barátunk, Török Ádám nyomdokain haladva tovább él a Mini Group, a Mini kell a barátság, majd most helyre tesztek, hogy pontosan akkor milyen néven keressenek rá a öröki fiak és az ifjak, de megy tovább az örökség kiváló felállásban, és remek muzsikusokkal, zenék kell, akik hangszertudást és a szívet, lelket, barátságot tekintve, szellemiséget tekintve passzolnak a főnök, illetve Ádám emlékéhez, illetve a Szivacs Jenő barátunk elvárásainak. Meséljetek egy kicsit, amiről akartok, hiszen Jenő, hazajöttél, ugye Amerikából ismét velünk vagy, az Ezüst Miniben ismertelek meg gimisként, amikor a Vissza a városba lemezbemutató koncertjét tartottátok Tatán, ugye a kis szöszi, hosszúhajú, tejfeles bajszú Luizival, ahogy Ádi mondta, német Lalival, ugye Szivacs veled, német Karcsikával, és hát ugye Ádám apánkkal, de aztán ugye éltél egy kicsit távolabbi vidékeken is. Most mi újság? Csak ennyi.
1: Na, hát akkor röviden, mert itt annyit tudunk beszélni, hogy 2-3 hetet, vagy hónapot
2: majd
1: is.
2: Majd visszajöttek.
1: Dióhíjba adjuk elő a történetet. Ádám hívott, megérkeztem. Nagyon nagy boldogság volt újra játszani a minidalokat és a Török Ádámmal. Játszani együtt. Sajnos nem sokáig volt ez a nagy öröm, mert eltávozott a nagy király, Török Ádám. Csináltunk egy nagy koncertet, emlékkoncert volt az Emlék, az Erkel Színházban, és utána én visszautaztam Amerikába, de pontosabban Las Vegasba, és akkor törtem a fejemet, hogy kéne valamit csinálni, ám Ádámnak a zenéjét folytatni, és haza is jöttem. Ennek most már 3 éve, hogy megérkeztem, játszottunk egy-két bulit, de megalakítottam a zenekaromat. Voltak zenekari változások, mert ugye egyből nem volna egyszerű eltalálni a személyeket. Jelenleg az énekesünk nagyon tehetséges. Flavis Tamás, Sütő Balázs, a fuvolista, basszusgitáros Maros Rudolfnak hívják, és természetesen a barátom, billentyűs Kamekör László, aki itt van most a stúdióban.
0: Hát, meg is kérdezem, hogy, mert ismerlek, nem fog szóhoz jutni, ha most nem szólok közben, nem, de visszaadjuk, hogy boronálódtatok össze. Úgy tudom, nem itthon, vagy itthon is, meg kint is?
1: Kint
2: ismertük meg egymást, 2006 körül. Én is Laszagaszba éltem, zenéltem, és azért kint, még ha nem is olyan sűrűn, de szellősen, azért a barátság, a kötelékek, a bulik, események, születésnapokkor mindig találkoztunk, hogy tartottuk a kapcsolatot. Miután én is hazajöttem, végülis 21-től mondhatom, hogy hazajöttem, tettem a dolgom, és 23-ban, tehát 2023 telén Szivacs megkeresett azzal, hogy valószínű a régi álmát, hogy egy Török Ádám mini zenei öröksége foglalkozó zenekart összerakja, és ott számítana rám. Hát így indult végül is, és ez következő évben, 2024, azaz múlt évben, márciusában ez beélesedett. Volt egy próba meghallgatás, ahol részt kellett vennem, mert ugye ha ott jó zenészek kellenek, és hogy hát megfelelek ez. Így kezdődött, és onnan színes, tényleg élménydús napok, próbák, hónapok után hát a végeredmény megszületett, azt majd a szivacs gondolom elmeséli, mind a tagokban, mind a fellépésekben, így röviden ennyit tudnék most hozzáfűzni.
0: Köszönöm szépen, ugye hallottuk a bármerre mész, merre mennél, jön a hullámvasút és a ha neked jó. Ezek ugye így hirtelen azt mondja valaki, hogy na mini Török Ádi, Isten éltesse örök lelkét, de ezeket a számokat nem is nagyon hallottam, nem a Visszavárosban, vagy a, erről lebbensül a titkot.
1: Ja, hát inkább onnan folytatnám,
0: ja, én, folytasd, hogy, akar.
1: Hogy a kapitén ki összebarátkoztunk, és szerettem volna őtet, hogy jöjjön játszani. Én tudtam, hogy hogy játszik kint, meg kint játszott nagyon komoly bandába. Uh-huh. Együtt nem játszottunk, én is másról játszottam, másokkal. Ő is játszott, jó, nagyon komoly zenekarba játszott, meg hát már baráti szinten voltunk, és akkor ő előbb hazajött, mint én Ádám hívására jöttem haza, és akkor szerettem volna barátokkal, mármint ő is, nekem baráti szinten voltunk, mert többször találkoztunk még a zene előtt, és akkor mondtam, gyere zongorázni, és akkor megcsináltuk ezt a minigrup Török Ádám zenei öröksége, így hívják pontosan a zenekart, így lett beregisztrálva hivatalosan, és szerencsénk volt, meg nagyon nagy megtiszteltetésnek veszem az, hogy a Edda előtt Gyulán volt az első nagy koncert, így a minigruppal, utána Horváth Csárli zenekar előtt játszottunk Sátorajahújhelyen, és még egy buli volt a Csárli előtt Kapuváron. Ezek a bulik nagyon jól sültek el, nagyon jól játszottunk. Utána fölkérést kaptunk a Fábrisóba, aminek nagyon megörültünk, úgy szintén.
0: Láttam, jó volt.
1: A Fábrisóba játszottunk, és egyszer csak csörgött a telefonom, meghívtak minket a Tabánba május 1-én játszani. Hát ez nagyon nagy élmény volt, megjátszottuk, lejátszottunk, örültünk, banda nagyon jó, mert a fiúk nagyon aranyosak, és nagyon képzett, és nagyon jó muzsikusok, vagy zenészek, nem tudom most melyik szót használjam, tanul zenészek, a kőbányai zeneiskolát végezték, mindegyiket, fiatalok, jól néznek ki, és nagyon örülök, hogy ez a zenekar van, és várjuk a lehetőségeket, hogy hol tudjunk föllépni újra, és játsszuk az Ádámnak a zenéjét, mert azt egy vinnem kell nekem, én úgy érzem, mint egy fáklyát, olimpiai fáklyát, hogy sosem alszik el az ő zenéjét. Én úgy érzem, hogy azt nekem, mivel én fiatal koromban játszottam vele, hogy említetted, Lojzi Karcsi, én nagyon sokat köszönhetek neki, és én ezt úgy gondolom, hogy ezt tovább kell vinni az ő zenéjét.
0: Hova kattintanak a koncertszervezők, fesztiválszervezők, blues, rock, jazz klub vezetők, ha hallják a beszélgetésünket, mire mit pöttyenjenek? Minigrup?
1: Minigrup.
0: Szivacs?
1: Csak így, minigrup.
0: Minigrup.
2: Facebookon minigrup.
1: És a rendes hivatalos neve, az még hozzájön, a Török Ádám zenei öröksége, de csak így röviden minigrup.
0: Nyilván a minigrupnál már ez így megjelenik, hogy ezek ti vagytok, és ti csináljátok. Csodálatos profi vagy, látod, pedig imádsz is tudsz beszélni, és mégis itt vagyunk, ahogy beszéltük, nem is kellett én néma jeleket adnom, de benne vagyunk pont, hiszen jöhet akkor még a remek két dal, amit szántunk a minigruppal a beszélgetés végére. Szeretettel visszavárjuk Balogh Szivacs Jenőt és Kamit, Kamakker Lászlót, a kiváló billentyűstársát, barátját és a minigruppot a jövőben is, hiszen kell a barátság. Köszi.
1: Köszönjük szépen a meghívást. Szépen.

0: Elhangzott a hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Mark Twain, a lóvá tett város. Negyedik rész.

0: Nem akarok most párhuzamot vonni városunk és más közösségek között, bár némelyik lebecsül bennünket, járjon ki a maga útján. Szónokolt Burgess tiszteletes a városházán összegyűlteknek. Taps. Befejeztem. Kezem alatt nyugszik barátaim. Tisztességünk hangos dicsérete. S rajta keresztül a világ, mától fogva mindig tudni fogja, kik vagyunk. Nem tudjuk, ki az adományozó, de nevetekben kifejezem hálátokat, és kérlek benneteket, hagyjátok jóvá szavaimat. A terem egy emberként állt fel, és egy hosszú percig megremegtette a falakat köszönete mennydörgéseivel. Aztán leültek, és Mr. Burgess elővett a zsebéből egy borítékot. A közönség visszatartotta a lélegzetét, míg a borítékot felvágta, és kivett belőle egy papírszeretkét. Felolvasta a szövegét, lassan és nyomatékosan, és a hallgatóság megszállott figyelemmel hallgatta a varázslatos írást, melynek mindegyik szava egy-egy aranyrudat ért. A megjegyzés, melyet a nyomorba jutott idegennek tettem, a következő volt. Te korántsem vagy gonosz ember. Menj és javulj meg. Majd folytatta. Egy percen belül tudni fogjuk, vajon az idézet megjegyzés egyezik-e a zsákban elrejtett szöveggel. S ha igen, és kétségtelenül egyezni fog, ez a zsák arany egyik polgártársunké, aki mától kezdve példaképe lesz annak a sajátos erénynek, mely városunkat országszerte híressé tette. Mr. Bilson! A hallgatóság már készülődött, hogy megfelelő tapsviharban törjön ki. Most azonban, mintha megbénult volna. Egy-két pillanatig mélységes hallgatás uralkodott, majd suttogások hulláma borította el a termet ilyen formán. Bilson, ugyan ne nevettesse ki magát. $20 egy idegennek vagy bárkinek, Bilson, mesélje a keresztanyjának. Hirtelen a meglepetés új rohama folytotta mindenkibe a lélegzetet, mert felfedezték, hogy míg a terem egyik részében Bilson egyházközségi tanácsos áll szelíden meghajtott fejjel, a másik részében Bilson ügyvéd teszi ugyanezt. Egy darabig csodálkozó hallgatás ült az embereken. Mindenki meghökkent. 19 pár pedig meglepődött és méltatlankodott. Bilson és Wilson egymásra bámult. Bilson harapósan kérdezte. Miért áll ön, Mr. Bilson? Mert jogom van hozzá. Talán szíves lesz megmagyarázni a gyűlösnek, miért áll ön? Boldogan, mert én írtam a levelet. Szemtelen hazugság, én magam írtam. Most Burgess merevedett meg. Értetlenül bámult először az egyik, majd a másik emberre, s úgy látszott, nem tudja, mit csináljon. A hallgatóság elképett. Wilson ügyvéd nyitotta először szóra a száját. Megkérem az elnököt, olvassa fel az aláíró nevét. Ettől az elnök magához tért, és felolvasta a nevet. John Wharton Bilson. Na lám, kiáltotta Bilson. Mit tud felhozni mentségére? Hogyan kér bocsánatot tőlem, és-e megsértett gyűléstől a galátságért, melyet itt végez akart vinni? Nincs szükség bocsánatkérésre, uram. Ami pedig a többit illeti, én nyilvánosan megvádolom önt, hogy ellopta a levelemet Mr. Burgess-től, és a saját aláírásával ellátott másolattal helyettesítette. Másképp nem juthatott birtokába a megjegyzésnek, mert minden élők között egyedül én ismerem a szövegtitkát. Alig, hanem botrány tör ki, ha ez tovább folytatódik. Mindenki elszomorodva látta, hogy a gyorsírók, mint az őrültek jegyeznek. Elnök, elnök, rendet, rendet, kiáltották többen. Burgess csöngetett.
1: Ne feledkezzünk meg az illemről, mondta.
0: Valahol bizonyára tévedés történt, más baj nincs. Ha Mr. Wilson átadott nekem egy borítékot, most már emlékszem rá, akkor nálam is van. Kivette a zsebéből, kinyitotta, rápillantott, meglepődöttnek és aggodalmasnak látszott, és néhány pillanatig hallgatagon állt. Aztán öntudatlanul, gépiesen intett a kezével, erő

0: folytatta Wilson. Azt hiszem, ez tisztázza a kérdést. Meg vagyok győződve róla, hogy ellopták a feljegyzésemet. Ellopták, vágott vissza Wilson. Közlöm önnel, hogy sem ön, sem a pereputja nem merészkedhet. Elnök, csend, uraim, csend, szíveskedjenek mindketten helyet foglalni. Fejüket rázva, és mérgesen dünnyögve engedelmeskedtek. A terem mélységes zavarban volt. Nem tudta, mit kezdjenek különös véletlennel. Egyszerre csak felállt Thompson. Thompson a kalapos volt. Szeretett volna a 19-ek közé tartozni, de hiába, a kalap állománya nem volt elég tekintélyes. Elnök úr, szabad lenne felvetnem valamit? Lehet-e mindkét úrnak igaza? Kérdem öntől, uram, mondhatták-e mindketten ugyanazon szavakat az idegennek? Én azt hiszem... Felállt a tímár és félbeszakította. A tímár zsémbes ember volt. Úgy érezte, jogszerint a 19-ek közé kellene tartoznia, de nem tudott elismerést szerezni. Ez kissé kellemetlenkedővé tette szokásaiban és beszédében.
1: Fenéket, nem erről van szó, bömbölte. Ez megesett minden 100 évben kétszer, de a másik nem. Egyikőjük sem adott $20.
0: Zúgó taps.
1: Wilson. Én igen?
0: Wilson.
1: Én igen!
0: Megint mindketten tolvajlással vádolták egymást.
1: Elnök. Csendet kérek, mindketten üljenek le. Egyik boríték sem került ki a kezemből, egyetlen pillanatra sem.
0: Egy hang.
1: Helyes, ez hát tisztázódott.
0: A tímár.
1: Elnök úr, valami immár világos. Kettejük közül az egyik a másik ágya alatt hallgatózott, és családi titkokat csentel. Ha nem vétek a szabályok ellen, megjegyzem, hogy mindkettőről feltételezhető.
0: Elnök,
1: rendre utasítom, visszavonom a megjegyzést, és mindössze arra utalok, hogy most elcsíphetjük a tolvajt, ha netán valamelyik kihallgatta, mikor a másik közölte a feleségével a bizonyíték szöveget.
0: Egy hang. Hogyan?
1: A tímár. Könnyen! A két idézet nem szóról szóra azonos, ön is észreveszi, ha a két felolvasást nem választja el akkora idő, s olyan izgalmas civakodás.
0: Egy hang.
1: Nevezze meg a különbséget!
0: A tímár.
1: A korán sem szót megtalálja Wilson szövegében, a másikban nem.
0: Több hang.
1: Helyes, igaza van.
0: A tímár.
1: Tehát, amikor az elnök megvizsgálja a lepecsételt levelet a zsákban, meg fogjuk tudni, melyik csaló,
0: elnök.
1: Rendre utasítom, melyik kalandor,
0: elnök.
1: Rendre utasítom, melyik úriember,
0: nevetés és taps.
1: Viselheti joggal a város első becstelen fecsegője címet e beszennyezett városban, amelynek kövei mától kezdve égni fognak a talpa alatt.
0: Élénk taps.
1: Több hang. Kinyitni, nyissa ki a zsákot!
0: Mr. Burgess felmetszette a zsákot, belecsúsztatta a kezét, s kihúzott egy borítékot. Néhány összehajtogatott írás volt benne.
2: Csak akkor nyitható fel, miután az elnökhöz eljuttatott összes írásokat felbontották, olvasta az egyikről. A másik felirata a végrendelet. Ha megengedik, felolvasom. Nem kívánom, hogy a jótevőm mondotta megjegyzés első fele pontosan idéztessék, mivel nem volt különösen meglepő, és könnyen el lehet felejteni. Záró szavai azonban döbbenetesek, és azt hiszem emlékezetesek voltak. Ha ezeket nem idézik pontosan, tekintsék az igénylő csalónak. Ő ritkán ad valakinek tanácsot, mondta jótevőm, de ha megteszi, mondani valójának mindig aranyfedezete van. És utána így szólt, sohasem hullhat ki emlékezetemből. Te nem vagy gonosz ember.
1: 50 hang. Ez eldönti a pénz, Wilsoné, Wilson, Wilson, Wilson, halljuk, halljuk!
0: Az emberek felugráltak, körülfogták Wilsont, rázták a kezét, forron szerencsét kívántak, közben az elnök rázta a csengőjét.

0: és kiáltozott: csendet, uraim, csendet, csendet, hadd fejezzem be! Mikor a nyugalom helyreállt, folytatta az olvasást.
1: Menj és javulj meg, különben jegyezd meg szavaimat, egy nap meghalsz, s a pokolba jutsz, vagy Heidelbergbe. Inkább az elsőt válaszd.
0: Kísérteties csönd támadt. Először fenyegető felhő szállt sötéten a polgárság arcára. Később a felhő oszladozni kezdett, és Kaján kifejezés lopózkodott apránként a helyébe, s olyan ügyesen lopózkodott, hogy csak nagy és kínos erőlködéssel lehetett elnyomni. A tudósítók, a brixtoniak és más idegenek lehajtották fejüket, kezükkel eltakarták arcukat, s hősies udvariassággal és férfias akaraterővel tartották féken vonásaikat. Ebben a lehetetlen pillanatban magányos hang csattant a csendbe, Jack Hallidayé. Ennek aztán megvan az aranyfedezete. A gyűlés, idegenek és benszülöttek nevetésben tört ki. Még Mr. Burgess komolysága is összeroppant, s a hallgatóság hivatalosan is felmentve érezte magát minden önuralom alól, és alaposan kihasználta előjogát. Jó, hosszú és viharosan szívből jövő nevetés volt. Végül azonban elcsitult. Közben pedig Mr. Burgess összeszedhette magát, és némelyek megtörölgethették a szemüket. Aztán újra kitört, majd még egyszer. Nagy sokára nyöghetett csak ki Burgess néhány komoly szót. Hasztalan lenne eltusolni a tényeket, nagy fontosságú ügy került elénk. A város jó híréről van szó, a város jó híre porog kockán. Az egyszónyi különbség Mr. Wilson és Mr. Bilson szövege között önmagában is komoly dolog, mivel arra mutat, hogy egyik vagy másik úr lopást követett el.
2: A két ember bénán, ernyetten összetörten ült. E szavak azonban villanyáramként futottak végig rajtuk, fel akartak állni.
0: Üljenek le! Szólt rájuk az elnök élesen, s ők engedelmeskedtek. Ez, amint mondtam, súlyos ügy, de csak egyikőjüknek. Most azonban a dolog komolyabbá vált, mivel mindkettejük becsülete szörnyű veszedelemben van. Mondhatnám, végzetes veszedelemben. Mindketten kihagyták a döntő jelentőségű záromondatot.
2: Megállt. Néhány pillanatig hagyta, hogy az átható csönd összesűrűsödjön, és beleegye magát a szívükbe.
1: Csak egy úton módon történhetett ez. Kérdem az urakat. Cinkosság? Megegyezés volt köztük?
0: Halk mormogás vibrált végig a termen. Megfogta mind a kettőt.
2: Bilson nem szokott hozzá a nehéz helyzetekhez. Gyámoltalanul összetörten lapult. Wilson azonban ügyvéd volt. Sápadtan és megviselten feltápászkodott.
1: Kérem a gyűlést, legyen türelemmel, míg a roppant kínos ügyet megmagyarázom, mondta. Szomorú kötelesség kényszerít szólani. Fáj, hogy gyógyíthatatlan sebet kell ütnöm Mr. Bilsonon, akit mindmáig becsültem és tiszteltem, s akit sziklaszilárdnak hittem a kísértésekkel szemben, mint mindenki. De saját becsületem védelmében beszélnem kell, mégpedig őszintén. Szégyenkezve megvallom, és elnézésüket kérem érte, hogy szóról szóra a végrendelet szövegét mondtam a nyomorgó idegennek, beleértve a becsületbe vágó záromondatot is.
2: Élénk meglepődés.
1: Mikor a hirdetés megjelent, felidéztem, és gondoltam, bejelentem igényemet a zsák aranyra, amely minden jog szerint enyém. Kérem önöket, vegyék figyelembe, s mérlegeljék jól a következő részletet. Az idegen hálája aznap este nem ismert határt. Ő maga mondta, hogy nem tudja szavakkal kifejezni, s ha valaha is módjában állana, ezerszeresen visszafizetné nekem. Kérdem hát önöket, Várhattam-e? Hihettem-e? Vagy álmodhattam-e, hogy e túláradó szívű ember hálátlanul hozzáteszi az ellenőrző szöveghez azt a szükségtelen záromondatot? Csapdát állít nekem, hogy városunk megszentségtelenítőjeként állítson e teremben összegyűlt polgártársaim elé. Természetellenes volt, hihetetlen volt. Egy percig sem kételkedtem, hogy végrendelete pusztán a megjegyzés nyájas kezdőmondatát tartalmazza. Önök is úgy gondolkodtak volna, mint én. Önök sem vártak volna aljas árulást olyan ember részéről, akit leköteleztek, aki ellen nem vétettek semmit. Így hát teljes hittel, teljes bizalommal leírtam egy szeletke papírra a bevezető szavakat addig, hogy menj és javulj meg, és aláírtam. Éppen mikor borítékba akartam tenni, behívtak irodám belső szobájába, és én meggondolatlanul az asztalon hagytam az írást. Megállt, fejét lassan Bilson felé fordította, várt egy pillanatig, majd folytatta. Kérem, jegyezzék meg ezt. Midőn nem sokára visszatértem, Mr. Bilson távozott az utcai ajtón át. Élénk feltűnés. Bilson egy pillanat alatt talpra állt. Hazugság! Aljas hazugság! Ordította. Elnök, üljön le, uram! Mr. Bilson-é a szó. Barátai lenyomták Bilsont a székre, és elcsitították. Bilson folytatta. Ezek a tények. Az írás nem ott hevert az asztalomon, ahol hagytam. Észrevettem, de nem tulajdonítottam neki jelentőséget, gondolván, hogy a húzat fújta el. Eszembe sem jutott, hogy Mr. Bilson elolvashat egy magánlevelet. Tisztességes ember volt, s fölötte állt minden gyanúnak. Engedelmükkel megjegyzem, így kerülhetett szövegébe a korán sem szó, és az emlékező tehetség számlájára irandó. Én vagyok az egyetlen ember, aki az ellenőrző megjegyzés részleteivel szolgálhatok becsületes eszközökkel. Befejeztem. A meggyőző beszéd mindennél jobban elkábítja a szónoklat fogásaiban és cseleiben járatlan hallgató értelmét. Mindennél jobban felborítja meggyőződéseit és megcsalja érzelmeit. Wilson győztesen ült le. A terem helyeslő tapsok hullámaival árasztotta el. Barátai körülötte rajzottak, kezét rázták, gratuláltak neki. Bilsont lehurrogták, s egy szót sem engedtek szólnia. Az elnök csöngetett, és folyvást kiáltozott. Folytassuk, uraim, folytassuk! Lassacskán valahogy helyreállt a rend, s a kalapos megkérdezte. De hát mit akar folytatni? Át kell adni a pénzt. Hangok. Úgy van, Wilson, jöjjön elő! A kalapos. Háromszoros éjjel Mr. Wilsonnak, hősi erényünk jelképének, aki... Az éljenzés kirobbant, mielőtt befejezhette volna, s a kiáltozás és a csengőrázás közepette némely lelkesülők egyik hatalmas cimbora vállára emelték Wilsont, s diadalmenetben indultak vele az emelvény felé. Az elnök hangja kiemelkedett a zsivajból.

Mark Twain Allóvá tett város. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Helyei László, hangmérnök Kornides Tamás, zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa, rendező Elromán Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Prokofjev C-moll szimfóniájának második Allegretto tételét a londoni szimfonikusok szólaltatták meg. Vezényelt André Previn.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A törvényben meghatározott 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választani, közölte a Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány szóvivői tájékoztatón az MTI kérdésére válaszolva. Hozzátette, a jelenlegi alkotmányos rendszer szerint a köztársasági elnököt nem közvetlenül a választópolgárok, hanem az országgyűlés választja meg. A kormányfő arról is beszélt, hogy szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamat indul, amelyben lehetőség lesz a köztársasági elnökválasztás szabályainak megvitatására is. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert jelentősen csökkent a véradók száma az elmúlt hetekben. A két szervezet csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a biztonságos betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra van szükség. A jelenlegi létszám azonban elmarad ettől. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg-os felnőttet várnak. A véradási lehetőségekről az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás.hu oldalán lehet tájékozódni. Ma este hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat, a központi pont ott parti helyszíne idén az ELTE lágymányosi kampusza lesz, közölte az oktatási hivatal. A felvételizők este 8 órától értesülhetnek a ponthatárokról, miközben az ország további 11 városában is hivatalos ponthatárváró rendezvényeket tartanak. A felvételizők SMS-ben is értesítést kapnak arról, hogy felvételt nyertek-e a megjelölt képzésre. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Ismertetése szerint az alapból az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket és erről 3 havonta jelentést készít. Panyi Miklóst a Fidesz országgyűlési frakcióvezető helyettesét választották Bóka János új frakcióvezető ajánlására, közölte az ellenzéki képviselőcsoport a Facebookon. A Fidesz frakció azt írta, Bóka János frakcióvezetővé választásával és Szijjártó Péter mandátumának megüresedésével a Fidesz eddigi frakcióvezető helyettesi helyeiből 2 megüresedett. Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban csütörtökön délelőtt. A gép fedélzetén lévő 5 katona közül az egyik életét vesztette, míg a többiek különböző sérüléseket szenvedtek, jelentette be a cseh hadsereg, az X-en. A tragikus baleset egy Brunótól mintegy 50 kilométerre nyugatra fekvő katonai repülőtéren történt. A baleset oka egyelőre ismeretlen. A helyszínen a mentők dolgoznak, további tájékoztatást a délutáni órákra ígért a cseh hadsereg sajtóosztálya. Hazánk időjárásáról. A felhők és a hidegfront átvonulása után több órára kisüt a nap. A hőmérséklet késő este 15 és 22 fok között várható. Híreket legközelebb 16 órakor mondunk. Tizenöt óra 4 perc van.

Kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Varga Ramona, valamint a szerkesztő Fülöp Tamás nevében szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Lázár Csaba. Mai adásunkban betekintést kaphatnak a Pulszky család életébe és leveleikbe, valamint egy Munkácsi Mihály házasságáról szóló kiállításról is hírt adunk. Majd a sopronbánfalvi Malmárium galériába is ellátogatunk, ahol Nagy László gyűjtőgrafikákból álló magángyűjteményének legszebb darabjai kaptak helyet. Tartsanak velünk!

0: A pulszkiak csak így emlegetik őket. Nélkülük szegényebb lenne a magyar história, és azon belül a politika, a kultúra, a tudomány vagy a muzeológia története. A rendkívüli család a levelezésben is különleges volt. Ezeket a dokumentumokat dolgozza fel egy olyan nemrégiben megjelent könyv, amely olvasmányos betekintést nyújt a 19.-20. század fordulójának hétköznapjaiba. A mű szabadon letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból, de az eredeti dokumentumok is megtekinthetők a Kópia felületén. A kötet szerkesztőjét, Viskolc Noémi történészt, a Miskolci Egyetem tanárát Nagy György András hívta fel telefonon.
1: Talán lényegtelen mellékkörülmény, de nekem azt tűnt fel, belolvasva a levelezésbe, hogy itt mindenkinek nagyon szép a kézírása, és legyen fiatal, öreg, férfi vagy nő, nagyon jól fogalmaz.
2: Igen, részben egyetértek ezzel a meglátással, részben azonban nem, mert hogy általában a pulszki férfiak tényleg szépen és jól olvashatóan írtak, bár Pulszky Károly esetében és Ferenc esetében is néha meggyűlt a bajunk az olvasással, de pontosan Pulszky Polixéna, tehát Pulszky Ferenc lánya esetében viszont nagyon nagy gondokkal küzdöttünk, mert a kislány ugye külföldön született Angliában, majd utána Olaszországban nevelkedett, és csak édesapjával és a családjával beszélt magyarul, de egy idegen nyelvű környezetben nőtt föl, és hát a magyar helyesírás az nagyon nehezen ment neki, egyáltalán az írás is. Annyira sokat változott, hogy teljes egészében megőriztük az ő írásmódját, míg a férfiaknál nem. Azért, hogy az olvasó is pontosan végig tudja követni, hogy milyen nehezen bontakozott ki egyébként az a jó stílusa, ami megvolt. A végén, mikor már felnőtt, és tényleg jól fogalmazott, és helyesen is tudott írni, akkor viszont egy ilyen nagyon ideges és nagyon nehezen olvasható írása lét Polixéna. Tehát az ő személyiség ilyen szempontból nem volt egyszerű.
1: Próbáltam tesztelni az ismerőseimet, hogyha ezt a nevet mondom, hogy Pulszky, akkor kinek mi ugrik be, és természetesen akik azért jobban benne voltak a kultúrtörténetben, ők a férfi családtagokat nagyjából fel tudták sorolni, viszont volt, aki egyszerűen azt mondta, jaj, hát a Nyizsinszkijnek a felesége.
2: Igen, arról is nagyon ismert, bár ő ugye már a Pulszky Ferencnek az unokája volt, akit most ön megemlített, de minden esetre valóban nagyon ismertek és nagyon híresek voltak a pulszkiak a maguk korában. Ugye maga Pulszky Ferenc politikai pályafutással indít, Kossuth Lajosnak az oldalára jut el, államtitkári pozícióban, majd a szabadságharc felerése után menekülnie kell. Angliában telepszik le a családjával, aztán amikor visszatér 1866 végén, szintén országgyűlési képviselő, 1869-től pedig a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója 25 évig tölti be ezt a pozíciót. Tehát egy nagyon ismert alakja volt a kornak Pulszky Ferenc, és nem kevésbé egyébként a többi családtag. Említhetném Ágostot, aki egyrészt országgyűlési képviselő lesz majd a dualizmus korban, illetve a Budapesti Egyetemnek a jogi karának dékánya, egyetemi tanára, és a kisebbik fiú, Pulszky Károly, ő pedig művészettörténészként végzett a Lipcsei Egyetemen, majd visszakerülve Magyarországra az országos képtárnak lett az igazgatója.
1: És ha már ugye a családi dolgokról beszélünk, azért ne feledkezzünk el, hogy a Nemzeti Múzeum igazgatása mellett Pulszky Ferenc megözvegyülve gyakorlatilag egyedül nevelte fel a négy gyermeket.
2: Így van, szeretett feleségét, Teréziát 1866-ban egy súlyos járvány következtében elvesztette, és ott még két gyermekük is meghalt, tehát nagyon súlyos tragédia érte ekkor a családot. Kevésbé ismert, hogy egyébként Pulszky Ferenc újra nősült, mégpedig 1884-ben.
1: Akkor már 72 éves volt.
2: Igen, így van. És egy nála jóval fiatalabb hölgyet vette, Gessner Rózát, akivel egyébként a múzeumból kijövve reggelenként nagy sétákat tett, és ott találkozott mindig szembe ezzel az ifjú hölgyel, akinek aztán végül megkérte a kezét. És egyébként nagyon boldog volt ez a házasság a nagy korkülönbség ellenére is. Rózával együtt Pápán vásároltak egy kis szőlőt, és a nyarakat általában ott töltötték együtt.
1: Tulajdonképpen a második feleségnek köszönhető bizonyos értelemben, hogy ez a dokumentáció együttes és más-más iratok is megmaradtak az utókornak, hiszen ő ajánlotta föl, ha jól tudom, a közgyűjtemény számára.
2: Igen, nagyon jól tudja. Gessner Róza volt az, aki férje halála után tárgyalásokat kezdett a múzeummal, illetve az akkor még oda tartozó Széchenyi könyvtárral, és végül is Pulszky Ferencnek a kéziratait, levelezését, naplóit, mindenféle dokumentumokat a családdal kapcsolatban felajánlott, de nem csak ő volt egyébként az adományozó, hanem a későbbiekben a Pulszky örökösök is, mégpedig az 1920-as években a többi családtagnak a hagyatékát szintén nekiadták az Országos Széchenyi Könyvtárnak, így ma egy óriási gyűjtemény található a Nemzeti Könyvtárunkban.
1: A Nyizsinszky házaspárról született egyébként színmű, de én, ahogy beleolvastam ebbe a levélgyűjteménybe, rájöttem, hogy hát ebben legalább 8-9 regény, meg ugyanennyi tragédia és komédia, sőt, bocsánat, még Pletykorovat is rejlik.
2: Igen, tényleg. A Pulszky, ez is érdekes, hogy a családtagok mennyit leveleztek egymással, talán ez a korban még nem is volt ilyen szokás, nagyon szeretetteljes hangon leveleznek, és bizony minden pletykát, amit esten elhangzik, arról tudnak, és közlik is egymással. De ugye, ahogy említette Romulát, ő volt ugye Nyizsinszky felesége, ahogy mondtam, ő ugye Pulszky Ferencnek az unokája volt, és Pulszky Károlynak és Márkus Emíliának a lánya volt, az nagyon tehetséges, egyébként ő maga is táncolt, és a Budapesten felépő Nyizsinszkyjel így ismerkedett meg, hogy ott voltak egy színházi előadáson, és onnantól kezdve összefonódott a két fiatalnak a sorsa. Nyizsinszky ugye a kor leghíresebb táncművésze volt egyébként.
1: Ha már Márkus Emíliát említette, például azt a házasságot azért eredetileg nem túl jó szemmel nézte a család.
2: Valóban, ugye Márkus Emília ekkor már a Nemzeti Színház ünnepelt színésznője volt, egy gyönyörű fiatal hölgy, aki a legfőbb szerepeket eddigre már eljátszotta, és Pulszky Károly ugye meglátta a színházban, és attól kezdve mindig ott ült, és nézte Emíliát, majd összeismerkedtek, és egy ilyen viharos, rövid kapcsolat után megkérte a kezét, úgyhogy 1882. júniusában házasodtak össze. Bár Pulszky Ferencnek eleinte voltak kifogásai Emília ellen, mert hogy félt, hogy a karrierjét ugye nem akarja feladni, és nem akar családot alapítani Károllyal, de ez nem történt meg. Egy nagyon szép házasságban éltek egyébként, és két lányuk született, és emellett egyébként Emília, vagy ahogy a családban nevezték, Emma tovább folytatta a színházi karrierjét is, és nagyon jól össze tudták egyeztetni ezeket a dolgokat.
1: Amíg ugye visszatérünk Ferenc sorsára, gyakorlatilag nem sokon múlott, hogy ott és akkor, legalábbis a szabadságharc után pont kerüljön az egész családnak a történetére.
2: Nagyon érdekes szituáció alakult ki ott ugye 1848 végén, amikor ő Angliába távozott. Ugye azt mondta akkor, hogy Kossuth Lajostól kapta a megbízást, hogy elkezdjen tárgyalásokat nyugaton, a szabadságharc érdekében, de ez a megbízás, írásbeli megbízásként nem került elő semmilyen módon, és sokan azt gondolták, és aztán utána meg is gyanúsították vele, hogy ő egyszerűen csak menteni akarta az életét, és elmenekült. De hát ennek ellentmond, hogy nyilvánvalóan a szeretett feleségét, és akkor már egy fia megvolt, tehát hogy őket semmiképpen nem hagyta volna itthon így. Nem lehet tudni, ma is megoszlanak a vélemények, hogy akkor ő ott hirtelen miért távozott, és tűnt el a magyar politikai térképről.
1: És hogyha ezt kalandfilmre vinnék, akkor biztos nagyon kiemelt jelenet lenne az, amikor az édesanyja a frissen született gyermekétől elbúcsúzik, és férje után megy, majd később tud ez a gyermek csatlakozni, mint egy kicsempészve az országból.
2: Igen, így van egyébként, hogy az akkor már három gyermeket úgy viszik utánuk majd Londonba, de ez nem volt egyedüli dolog, hiszen Kossuth Lajos és Merényi Terézia gyermekeit is így késve, csak 1851-ben tudtak találkozni ők is ugye a gyerekeikkel szintén Londonban. Tehát, hogy egyrészt menekítették, bújtatták a hátra maradó családtagokat, másrészt pedig ugye az államhatalom részben egyfajta túszként is ott tartotta legalábbis Kossuthék esetében a gyermekeket. Pulszkyéknál pedig bújtatták őket, és csak később tudtak Londonba a szüleikhez csatlakozni.
1: A szellemi elkötelezettség megmaradt, hiszen például az egyik fiút Garibaldinak keresztelik.
2: Igen, fortuna már nem adnak ilyen keresztnevet gyerekeknek, de hát Pulszky a tisztelete jeleképpen nagyon jó kapcsolatban volt, ugye Garibaldival, az a szabadsághőse, nagyon sokat találkoztak családilag is egyébként, és hát pont akkor, ugye 1861-ben született meg a kis Pulszki gyermek, amikor ez a viszony annyira szoros volt, és ennek megfelelően a Garibaldi nevet kapta, de szerintem a gyerekeknek is elég szokatlanok, ugye a keresztnevei, hogyha nézzük, mert ugye talán az Ágoston és a Károly nem annyira, de Polixéna sem volt egy olyan gyakori lány keresztnév a korban.
1: Hogyha egy átlag olvasó elkezd belemélyedni ebbe a szövegbe, ami nagyon könnyű, hiszen tényleg olvasmányos iratokról van szó, mit ajánl elsősorban a figyelmébe?
2: Ahogy említettem, elsősorban a leveleknek a hangnemét, hogy családtagok között ennyire szeretetteljes beszélésekkel, egymást támogató, kedves megszólításokkal tarkítottak ezek a levelek, hogy mindenféle szituációban mindig segítették egymást. Ez például nagyon jól megmutatkozik akkor, amikor ugye Károly élete tulajdonképpen tragédiába fordul, hiszen 1896-ban, amikor ő még az országos képtár igazgatója volt, akkor bizonyos számlákkal nem tud elszámolni a minisztérium felé, és leváltják.
1: Sőt, hát ugye Lipótmezőre kerül a végén?
2: Így van, rövid ideig ugye ezzel próbálták menteni, hogy Lipótmezőre vitték, majd onnan is kiengedik, és végül 1898-ban egyébként minden vád alól tisztázzák, és a mai napig is nagyon nagyra becsüljük azokat a festményeket és műtárgyakat, amelyeket Pulszky Károly megvásárolt a Magyar Állam és a Szépművészeti Múzeum részére, de hát akkor sajnos ezeknek az értékét még nem ismerték föl, Károlyt nagyon meghurcolták, végül ugye hát ismert az ő sorsa, hogy megy egészen Ausztráliáig, majd ott öngyilkosságot követel az 1898-ben.
1: Az jutott eszembe, hogy lehet, hogy évtizedekig, minthogyha nem foglalkoztak volna ezzel az irategyüttessel, legalábbis ez látszik.
2: Annyiban igazat tudok adni, hogy kisebb részeit természetesen felfedezték, néhányan publikáltak már a levelezésből, de igazából így a család leveleivel, amit egymás között és egymásnak írtak, ezt valahogy még senki nem vállalta föl. Nálam szerencsésen úgy alakult, hogy már nagyon régóta érdekeltek a Pulszkyak, szerettem olvasni róluk, és ugye rájöttem, hogy az OSK-ban mekkora anyag található tőlük, és aztán volt egy nagyon tehetséges és ügyes hallgatóm, aki doktori tanulmányokba kezdett, és rá tudtam beszélni, hogy ezt a témát tűzze ki célul magának, és így Pálóczi Ágnessel, tehát ezzel a hallgatómmal együtt dolgoztuk fel ezt az óriási anyagot, ami bizony, hogy utána számolok, akkor 5-6 évet is átfogott, amíg ezeket a leveleket megjegyzeteltük, tanulmányokat megértük hozzá.
1: Könnyű azt feldolgozni, amiről van ennyi írás, de például a Pulszky család történetének elejéről nyilván sokkal kevesebb. Tehát ugye a hagyomány szerint ők vallon eredetűnek mondták magukat, Lengyelországon keresztül kerültek Magyarországra Tököli idejében, és borkereskedéssel foglalkoztak az ősök.
2: Igen, és meg is nemesítették ugye még az ősök közül az egyiket. Egyébként Sárosvár megyében voltak otthon, Eteges városa volt a család szintere, mai napig még a Eteresi főutcán megcsodálható Pulszkyéknak a háza, tehát itt lakott a család, és akkor ebből a Sárosvár megyei nemesi létből indul el Pulszky Ferencnek a karrierje, azzal, hogy egyrészt politikus lesz, másrészt pedig az, hogy annyira tehetséges, annyira művelt volt, annyira kiemelkedett a korában, hogy aztán egy ilyen, mondjuk úgy, hogy értelmiségi múzeumi tudósi karriert is be tudott futni a későbbiekben.
1: Lehet, hogy a Pulszky család történetében van még egy vagy két könyv?
2: Hát nem csak egy és két könyv, hanem nagyon sok van, csak ehhez kellenek a jó szakemberek, a fiatal, tehetséges hallgatók az egyetemeken, akik érdeklődnek a téma iránt, és akik ezt a sok időt ugye rá tudják szánni, hogy ezeket a 19. századi iratokat olvassák, értelmezzék, meglássák ebben a kutató munkában a szépséget.
0: A kötet szerkesztőjével, Viskolc Noémi történésszel, a Miskolci Egyetem tanárával Nagy György András beszélgetett. A Pulszky család levelezését bemutató kötet szabadon letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból, sőt az eredeti dokumentumok is megtekinthetők a Kópia felületén.

0: Még június közepén nyílt meg a Debreceni Déri Múzeumban a Miska és a Cecil, vagyis amit Munkácsi Mihály házasságáról érdemes tudni című egyedülálló időszaki kiállítás, amely a híres festő Munkácsi Mihály és felesége Marianne Cecil Papier életébe és magánéletébe enged betekintést. A tárlat a festő és múzsája kapcsolatát tárja fel, cáfolva azt a tévhitet, hogy a feleség csupán egy érdekházasságot kötött volna. A kiállítás megnyitóján Puskás István Debrecen kultúráért felelős alpolgármesterén kívül Bács Megyi Gábor, a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum igazgatója, valamint Krasznai Réka művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria osztályvezetője is megszólalt.
1: Meg lehet Debrecennek életében a története, Munkácsi Mihályjal nem kereszteződött össze, de úgy alakult a város kultúrájának, a Debreceni Déri Múzeumnak a históriája, hogy immár évek, évtizedek óta nagyon szoros viszonyt ápol a város Munkácsi Mihállyal, Munkácsi Mihály örökségével, köszönhetően annak, hogy végül itt került otthonra, bízunk benne hosszú időre, a híres trilógiája, Krisztus trilógiája a nagy 19. századi magyar festőnek, és ilyen módon Debrecen is tevékeny részese lett Munkácsi Mihály kultuszának, emlékezetének ápolásában és építésében, és számunkra, a debreceniek számára pedig az egyik legfontosabb hivatkozási pont lett a trilógia Debrecenben tartózkodása a magyar képzőművészet és a magyar kultúrtörténet területén. Egy fontos pozíciót kapott Debrecen, 1003 kép Debrecenben tartózkodásának köszönhetően. Büszkék vagyunk rá, hogy itt tudhatjuk ezt a három művet a Déri Múzeumban. Ugyanakkor mit sem érne, vagy sokkal kevesebbet érne a három képnek az itt tartózkodása Debrecenben, hogyha nem válna láthatóvá az a történet, ami körbe öleli ezen műveket. Bármennyire is kitűnőek a kollégák által tartott tárlatvezetések, nagyon sok információt megtudhatunk rendre a képek születéséről, történetéről, vagy akár az alkotó munkásságáról, de sokkal jobban ki tudjuk mindannyian magunk számára bontani ezeknek az alkotásoknak a jelentőségét, hogyha megismerjük azt a kontextust, amiben ezek a művek megszülettek, vagy amelyben a műveknek az élete zajlott egészen mindig addig az aktuális pontig, amikor a látogató találkozhat vele. Éppen ezért a Déri Múzeum időről időre olyan kísérő kiállításokkal is segít bennünket, amelyek különböző aspektusait tudják Munkácsi Mihály életének, művészetének megmutatni, segítve ezzel a trilógia értelmezését is, a trilógia értő módon való megtekintését, bevezetnek minket Munkácsi világába. Most is egy olyan örömteli alkalomból vagyunk együtt, amikor egy ilyen kiállítás nyílik a Déri Múzeumban. Most egy nagyon különleges aspektusából tekinthetünk rá a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumnak és a Szépművészeti Múzeumnak köszönhetően a Munkácsi Mihály életére. A Békés Csabai Múzeum egy olyan történetet mesél el, egy egészen kitűnő kiállítás, egy nagyon élvezetes, nagyon látványos kiállításon keresztül, ami azt hiszem, hogy sok mindent megmagyaráz a Munkácsi életében, életművében, és akár hozzá is tesz a képek születés történetéhez, hiszen nagyon jól tudjuk, nem véletlenül az a mondás, hogy az a nagy alkotók mögött mindig a nőt kell keresni. Mindig érdemes azt a privát, intim kontextust is szem előtt tartanunk, amely egy alkotónak a magán, privát szféráját jelenti, hiszen bár a műelemzésnek bizonyos kategóriái kifejezetten kizárják, vagy módszertanai kifejezetten kizárják azt, hogy a személyes élettörténetet, mint kontextust odaértsük, oda gondoljuk egy bármilyen műalkotás értelmezéséhez, de azért néha igen tanúságos pontokon és igen informatív pontokon tud minket befogadókat segíteni a magánélet története is.
2: Ennek a kiállításnak van valamilyen előélete. Ugye az egyik az, hogy lehet-e újat mondani Munkácsi Mihályról valamit 2026-ban. Mi Békés Csabán úgy gondoljuk, hogy igen. Hiszen van egy nagyon nagy, több mint 600 tételt számláló relikvia gyűjteményünk, ami Munkácsi Mihályhoz kötődik, és ezek bizony olyan témákat engednek kibontani, amiknek köszönhetően most ez a kiállítás meg is tud nyílni. Amikor Gyarmati Gabriella megkapta ezt a feladatot, akkor rövid időn, tényleg rövid időn belül 5 évre előre belerakott egy tervet, tervezetet, hogy mik azok a kis témák, amiket Munkácsi Mihállyal kapcsolatban ki lehet bontogatni. Az egyik ilyen volt a Munkácsi fürdőzi kiállítás, amit tegnap nyitottunk meg Hévízen. Itt a fürdőkultúra, a korabeli fürdőkultúra és Munkácsi Mihály kapcsolatát tudtuk kibogozni, utána a honfoglalásnak a készítése környé, illetve a parlament építésének a vonyodalmait vizsgálgattuk meg, majd pedig érkezett ez a házasság témaköre. Beszélgettünk erről Gabriellával, akkor mondta, hogy a fő cél az, hogy árnyaljuk azt a képet, ami él bennünk Munkácsi Mihály házasságáról, hiszen a feleségéről, főképp az irodalmi alkotások révén nem éppen pozitív dolog bontakozik ki. De most, hogy néztük ezt a kiállítást, hogy beléptem, ott egyből feltűnt az a felnagyított kép, a műteremben című kép. A Munkácsi a feleségével vizslatja a képet, és a felesége nem csak egy mellékszereplő azon a képen. Ez az egyik. A másik, ami szintén a gyűjteményünkbe tartozik, egy 1907-ben íródott levél, amit Magyarországra írt Munkácsi özvegye, és nagyon megköszönte azt, hogy így ápolják a férje emlékét, annak az emberét, aki megtanította őt szeretni.
3: Munkácsi Mihály a 19. századi magyar képzőművészet legismertebb alakja, egy olyan ikonikus figura, akinek romantizált életútját szinte minden magyar ismeri. Köszönhetően másfél évszázados kultuszának és a róla született számtalan irodalmi és művészettörténeti írásműnek. Életműve és hagyatéka valóságos kincses bánya, nem csak a műkedvelő, de a kutató számára is. Egy ilyen hírneves művész esetében hihetetlennek tűnik, de ez a kincses bánya még mindig tartogat meglepetéseket. Még mindig vannak némol vakfoltok, megválaszolatlan kérdések, feltárandó területek. Léteznek új kutatási irányok, szempontok. És a magyar kiállítás látogató közönség gyönyörűségére jönnek még létre olyan Munkácsi kiállítások, mint amilyen ez is, amelyek újdonságokkal, sőt mondhatni ínyenségekkel szolgálnak. A hazai köztudatban Munkácsi Mihály a legnagyobb magyar festő. Nincs művészünk, akinek nevét az övé mellé állíthatnánk. Régóta fogalommá vált az egész országban, írta Lika Károly bő fél évszázaddal a festő halála után. Két emberöltővel később ez az állítás talán némi árnyalásra, de még mindig megállja a helyét. Ha a magyar képzőművészet klasszikusaira gondolunk, Munkácsi neve még ma is az élvonalban van. A művész rendkívüli, országos méreteket töltő kultusza pedig kétségtelenül az első helyet foglalja el hazánkban. S bár a mester kultuszának köszönhetően a magyar kultúrát nem fenyegeti az a veszély, hogy a neve itthon valaha is feledésbe merüljön, a művészettörténész és a múzeumok feladata az, hogy Munkácsi nevét újra és újra megtöltsék szemlélettel, hogy fogalma, idézőjelben, ne üresedjen ki. Munkácsi a 19. század végi Párizs egyik fő híressége, palotája a nagyvilági társasági élet egyik fő látványossága, ő maga köztiszteletnek örvendő közéleti személyiség volt. Mint ilyen, egyedülálló a 19. századi magyar művészet történetben. A Párizsban töltött közel 3 évtized alatt Munkácsi híres és ünnepelt festőfejedelemmé vált. Egymást követő és egymásra épülő elismerései exponenciálisan növelték hírnevét, amelynek köszönhetően szükségszerűen érkezett meg a korban elérhető legnagyobb nemzetközi presztízsig. Egyetlen más 19. századi magyar festő sem ért el ilyen sikereket, nem vívott ki ilyen fokú elismerést és vált ilyen híressé az egyetemes művészeti szintéren. A túlzás nélkül állítható világsiker, a világhír mögött valójában 3 személy állt. A festő mellett még 2 kulcs szereplőt kell kiemelni. Az egyik műkereskedője, Charles Riedelmeier, aki ötvözve a mecénás, a menedzser, a műkereskedő és az impresszárió szerepköreit, szakmai és anyagi sikereit egyengette. A másik pedig nem más, mint Madame de Munkácsi, Cécile Papier, aki nem csupán az előkelő társadalmi hátteret biztosította számára, de segített a művésznek navigálni a párizsi kulturális és társasági életben. Ez a 2 személy volt felelős a híres Munkácsi figurájának megkonstruálásáért. Munkácsi feleségének, Cécile Papiernak a megítélése, hogy ez már elhangzott, egykor rendkívül ellentmondásos volt. Már Munkácsi életében volt olyan, aki személyisége miatt pirálta, nem más, mint Just Zsigmond író, és később is megosztottak róla a vélemények. Bár azzal szinte mindenki egyetértett, amit Ripő Róla József tolmácsolásából is tudunk, miszerint az özvegy báróné mitagadás benne igen sokat használt a mester reputációjának, hírnevének, írta Ripő Róla József emlékezésében 1911-ben. A szocializmus alatt Cécil Papiét is és Munkácsi műkereskedőjét Charles Stédelmájert is kimondottan negatív figurának állították be, akik kapitalista nézetekkel és elvárásokkal korrumpálták Munkácsi művészetét. Az elmúlt pár évtizedben azonban a művészettörténeti kutatás szerencsére revideálta ezt a nézetet, és mind a műkereskedőjének, mind a művész házasságának, mind a feleség szerepének értékelése sokkal pozitívabb irányt vett, sőt, megkerülhetetlen megítélést kapott. Munkácsi és felesége kapcsolatot valódi szerelmi házasság volt. Levelezésük gyengét, szeretetteljes hangnemről, és egymás kölcsönös és mérhetetlen tiszteletéről tanúskodik. Miközben Stédelmájer rendkívül tehetséges üzletemberként és műkereskedőként megalapozta Munkácsi nemzetközi hírnevét és hozzájárult képei értékének növeléséhez, Munkácsi felesége biztosította férje társadalmi elismertetését és a személyes támogatást.
0: A debreceni Déri Múzeumban megnyílt Miska és Cécil, avagy amit Munkácsi Mihály házasságáról érdemes tudni, című egyedülálló időszaki kiállítás megnyitóján Puskás Istvánt, Debrecen kultúráért felelős alpolgármesterét, Bácsmegi Gábort, a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum igazgatóját, valamint Krasznai Réka művészettörténészt, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria osztályvezetőjét hallották. A tárlat szeptember 27-ig lesz látható a Debreceni Múzeumban.

0: Egy gyönyörűen felújított 17. századi malomépületben működik Sopronbán falván a Malmárium galéria, ahol július végéig látogatható egy remek magyar kortárs rézmetszet kiállítás, amelynek darabjai Nagy László soproni magángyűjteményéből valók. A galéria tulajdonosával, Kárpáti Györggyel, Szerdahelyi Csongor nézte meg a tárlatot.
1: Ez a Malmárium galéria, és hát tudni kell, hogy tényleg itt minden a malomról szól, ugye van a malmacska, van a Malmárium galéria, van egy malmozi, ahol nosztalgiavetítéseket szoktunk tartani, és hát hogy hívják a borospincét a kárpáti malomban, ő a malvinárium.
2: Jaj, jó.
1: Úgyhogy ez szójátékok tömkelege. És tulajdonképpen most itt vagyunk a Malmárium galériában. Ennek is van egy érdekes története, egy grafikus jóbarátom, grafikus művész jóbarátom, Gerencsér Pán Tamás, amikor az épület olyan stádiumban volt, hogy el kellett dönteni, hogy mit csinálunk itt, akkor beszéltünk róla, egyszer itt járt, és azt mondta, hogy hát itt lehetne egy jó kis galériát csinálni, csak hát fontos lenne, hogy olyan világítás legyen, hogy optimális módon világítsa meg a kiállított műveket. Aztán eltelt az idő, és hát akkor elhívtam a Tamást, hogy elkészült a galéria, és hát végül is megtiszteltetés volt számunkra elsősorban, hogy ő lehetett az első kiállító, és hát ő a meghívójára, a kiállítás meghívóra ráírta, hogy a

0: magángyűjteménynek a kiállítása. Az apropója az volt, hogy egyszer társaságban elmeséltem, hogy hát én magam is, meg a családunk már régóta gyűjt képeket, és társaságnak elmeséltem, hogy hát amikor majd most nem sokára nálunk festés lesz, amikor leveszítjük a képeket a falról, akkor, és ha éppen nem lesz itt a galériában kiállítás, akkor Kárpátiánknál festés van címszó alatt lesz egy kiállítás. Most ezt az ötletet a Nagy László barátom olyan módon a magáévá tette, hogy hát bejelentkezett, és hát kvázi az apropója ennek a kiállításnak az, illetve az a alcíme, hogy fest és van Nagy Laciéknál. De róla tudni kell, hogy diákkora óta gyűjti a kortárs magyar grafikákat.
1: Még Vazarellije is van?
0: Az is például. Tudni kell azt, hogy egy házba lakott a Súlyog Gabrielával, aki egy Munkácsi Díjas grafikus művész itt Sopronban, és hát a Gabitól elleste a rézkarc technikának a csinyát-binyát, és hát valahol itt a képeknek a többsége is gyakorlatilag valamilyen nyomat, és hát az igazság, hogy a Lacinak több száz darabból álló gyűjteménye van.
1: Tehát akkor Nagy László soproni gyűjtőnek a gyűjteményéből van most egy tárlat, ugye?
0: Így van, pontosan. És hát érdekes a sor. Ugye itt egészen messziről indul a történet.
1: Mert Rembrandt is van kortársként.
0: Ezt csak azért mondom, hogy ugye ezek a sokszorosított grafikák, ezek még ilyen zselatinográfiás módszerrel készültek, de ez tényleg egy kontakt az eredeti Rembrandt képről. Ugye a magának a sokszorosított grafikának vannak szabályai. Uh-huh. Ugye a nagyon értékes és nagy kvalitásokkal rendelkező művészek, egy rézkarc, egy rézmetszet, vagy akár fametszet, linómetszet, bármi, ha elkészült a mű, akkor ebből nyomatok készülnek.
1: Igen, de ez egy limitált számú
0: egy bizottság nyomat előtt, és amikor a megfelelő példányszám elkészült, akkor hivatalosan megsemmisítik a nyomólemet, és ilyen módon akkor ebből többet nem lehet csinálni. De hát itt, ha végigmegyünk, itt Molnár C.
1: Pál,
0: Kmeti János, Abanovák, Barcsai Jenő, Egri József, megérkezünk Szász Endréhez, megyünk tovább, Gross Arnold az egyik legismertebb a kortárs grafikusok közül, és hát, hogy mondjam, ő egy speciális technikát alkalmazott, mert a metszeteit színezte. És ez mondjuk avval az érdekes történettel jár együtt, hogy ha egy monokróm metszetről van szó, akkor gyakorlatilag mindegyik példány ugyanolyan, de miután egy színezett metszetről van
1: mindegyik
0: szó,
1: más egy kicsit.
0: A felhordott színnek a foltja az mindig valahova máshova kerül, tehát ez mindegyik valamilyen módon egyedi.
1: Van két Vazarellije is, úgy látom, ami azért érdekes, mert most van éppen azt hiszem a 120. születésnapja Vazarellinek, és nagy kiállítás van a Szép Művészeti Múzeumból, de hát Sopronban is találkozunk Vazarellivel.
0: Egyebek között nekem a Vazarelli azért is nagy kedvencem, mert az a fajta térlátás, amit Vazarelli közel 100 évvel ezelőtt már kitalált, a térábrázolást. Az érdekes, hogyha megnézzük ezt a kockát például.
1: A Rubik kockát kitalálta.
0: Hát igen, ez majd legalább háromféle módon lehet nézni ezt a kockát. Az egyik, hogy itt van egy ilyen mélyített felület, és abból kiemelkedik egy kocka, ez az egyik lehetőség.
1: Igen, vagy a másik, sülyeztve.
0: Igen, a másik lehetőség pedig, hogy, és mindig pislantani kell egyet, mert amikor újból megnézi az ember, akkor jön elő az újabb verzió. Itt van egy nagy kocka, és a nagy kockából hiányzik ez a kis kocka, igen. De meg tudjuk fordítani, hogyha itt lesz a kockának, a kis kockának az éle, akkor megint egy másik.
1: Igen, ez varázslatos. Orosz István csinál hasonlókat egy grafikusként.
0: Hát igen, csak ugye Vazarelli, aki ebben
1: ő találta ki.
0: A nagy kitaláló volt.
1: Somogyi Győző Isten nyugasztalja, most hunyt el. Itt még nincs is odaírva, 1942-ben született, és néhány hete tevették.
0: Igen, sajnálatos. Úgyhogy ez tényleg kortás. Érdekes, hogy ennek a galériának, hogy híre ment, most olyan műgyűjtők jelentkeztek be, akik kvázi a műgyűjtésnek van egy olyan fázis, ami

0: amikor megmutatom, hogy mi van, és a többi műgyűjtő is eljön megnézi, hogy neki milyen van, és akkor tudnak csereberélni, vagy eladni, vagy venni. Tehát egy ilyen érdekes színfolt ez a galéria történetében. Itt van a Kondor Béla.
1: Mondani, szintén ez... Nagy László gyűjteményéből?
0: Ez az övé, persze. Mm-hmm. Igen. És a Laci elmesélt egy történetet, most már pontosan nem emlékszem, jó Isten megbocsátja, de akár vagy a Rékasi Csabának, vagy a Kondor Bélának az egyik képét egy bolhapiacon felfedezte, és hát adamant megkérdezni, hogy mennyiért adja, és valami nagyon alacsony összeget mondott, 10-valahány ezer forintot, és hát a Laci ész nélkül megvásárolta a képet, aztán még ki sem ment a bolhapiacról, visszament, és akkor még egyszer kifizette ennek az embernek a
1: képet. Elszégyelte magát,
0: hát igen.
1: Még így is megérte.
0: Hogy milyen olcsó jutott hozzá, de nyilván a saját maga nagy örömére. Egyébként ugye a Rékasi Csavának ez a...
1: Ezek nagyon kidolgozott.
0: Ez a fanyar, de tényleg olyan humora, ami mindegyik képéről süt, és olyan jellemábrázolások vannak, tényleg olyan rezdülések. És hát ugye a másik pedig, hogy a rézkarsz meg a rézmetszet között nyilvánvalóan a technikában van különbség, de a rézkarszban van elvi lehetőség javítani, hogyha valamit a művész elrontott, vagy másként gondol később, de a rézmetszetben nincsen. És ez a millió vonal, és a finoman kidolgozott arcok, mindenkinek a jelleme pontosan látszik az ábrázolt személyek. És van itt egy gyönyörű, azt is lehet mondani, egy futurisztikus rajz. Vagy
1: egy madárijesztő, vagy mi ez?
0: Hogy?
1: Egy madárijesztő?
0: Hát ez érdekes, itt egy emberi alakot látunk, akinek ugye nem látjuk az arcát. De a kezében vannak mindenféle kütyük, képernyő, monitor,
1: rádió,
0: fényképezőgép, mérleg, kamera, és lehet látni, hogy a háttérben van egy gyönyörű, szépen kidolgozott
1: erdőszél.
0: Ő viszont az erdőtől már eltávolodott a kütyüjeivel, a természettől eltávolodott a kütyüjeivel, és egy puszta mezőn áll tulajdonképpen, és ebben az izgalmas az, hogy szignálva is van, 1989-ben készült ez, éve. Amikor még ugye nem volt, praktikusan nem volt mobiltelefon.
1: Igen, és igen, a kalap is millió szögmérővel van tele, és mindenféle ilyen mérnöki földmérő eszközök
0: igen.
1: vannak rajta. És itt közben ez az állandó kiállítás része, azt hiszem.
0: Ez egy napórának a maradványa, ugye az épület...
1: Több fázisban épült, ugye?
0: Fázisban épült, és valamikor ez az épület tűzfala volt, és hát szerencsénkre megtaláltuk ezt a leámló vakolat alatt, ezt a napórát, napóra felületét, a számlapját legalábbis, és egy vakolat restaurátor 10 napig dolgozott rajta, amíg végül aztán ezt az állapotot sikerült fixálni, és hát tényleg egy olyan fajta hangulati elem itt a galériában, ami hát ez is egyfajta festmény, nem?
1: Hogyne, persze. Meddig látogatható a kiállítás?
0: Még két hétig. A Malmacska kávézó nyitvatartási idejében ez a mankó. Tehát úgy van, hogy hétfőn, kedden szünnap van, de a többi napokon szerda, csütörtök, péntek délután van nyitva a kávézó este 7-ig, és szombat, vasárnap pedig délután 10-től este 7-ig.
1: Tehát gyakorlatilag július végéig látogatható.
0: Igen.
2: Kárpáti György a Malomés Galéria tulajdonossal Sopron Bánfalván szerdai Csongor beszélgetett. Kedves hallgatóink, kulturális palettánk ezzel a végéhez ért. A zenéket a válogató Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Fülöp Tamás nevében is. Köszöni figyelmüket a műsorvezető Lázár Csaba.

0: Nényei Gáborné Gabidéni életében meghatározó a Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége, a Kalász. A 17 órai hírek után egyháztörténeti sorozatunkban Sós Viktor Attila vendége tehát Nényei Gáborné lesz, aki arról beszél, hogy került kapcsolatba a szervezettel.
1: Az a néni, aki minket a szomszédházban tanítgatott, az például, mikor 12 éves voltam, nem voltam még nagy, akkor mondta, hogy ott a Felső Krisztina városi templomban most meghirdettek egy sorozatot, hogy minden kedden este 6-kor beszélni fog Szörényi Andor, felváltva Gál Ferenccel, és ez az felnőtt ifjúságnak és a felnőtteknek szól, és akkor én is menjek. Hú, ez nagyon tetszett nekem, hogy én felnőtt ifjúság vagyok 12 éves koromban. Persze mentem, hát hogyha felnőtt vagyok, akkor megyek. Azon kaptam magamat, hogy a legmagasabb teológiai képzésben részesültem, aminek biztos csak töredékeket értettem meg, de nagy áhítattal hallgattam. Segített ez a néni, minket nevezzük Riza néninek, Popovics Teréz volt az igazi neve, aki felkészített minket az első áldozásra is, meg hát végig kísérte mindenben az életünket.
0: A teljes beszélgetést a 17 órai hírek után hallgathatják meg.

0: Vásári Tamás zongorázott. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! 14. Leó pápa arra bíztatja a híveket, hogy a nyári szabadság idején is fordítsanak figyelmet hitük elmélyítésére és a rászorulók megsegítésére. A Szent Péter tér című folyóirat július-augusztusi számában Mauricio egy római olvasó kérdésére válaszolva azt írta, a nyaralás ne csak pihenés legyen, hanem alkalom a lelki feltöltődésre és a közösségi kapcsolatok erősítésére. A pápa arra kérte a híveket, hogy figyeljenek az idősekre, a betegekre és a szegényekre, valamint kerüljék a pazarlást és a szabadság alatt is a béke és az irgalmasság értékei szerint éljenek. A teljes levél a Magyar Kurír oldalán olvasható. A törvényben meghatározott 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választani, közölte a Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormányszóvivői tájékoztatón az MTI kérdésére válaszolva. Hozzátette, a jelenlegi alkotmányos rendszer szerint a köztársasági elnököt nem közvetlenül a választópolgárok, hanem az országgyűlés választja meg. A kormányfő arról is beszélt, hogy szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamat indul, amelyben lehetőség lesz a köztársasági elnök választás szabályainak megvitatására is. Javultak júliusban a lakosság és az üzleti szféra várakozásai. A Gazdaságkutató Intézet felmérése szerint emelkedett a fogyasztói és az üzleti bizalmi index is. Így a gazdasági várakozásokat összegző mutató 4,5 éves csúcsra emelkedett. A lakossági bizalom 8. hónapja erősödik. Az eredményeket csütörtökön ismertette a Gazdaságkutató Intézet online sajtótájékoztatóján. Petsz Rajmund vezető kutató rámutatott, az elmúlt években a magyar gazdaság lényegében stagnált, és ezt tükrözte az üzleti bizalom alakulása is. A mutatóban április érdemi pozitív elmozdulást hozott, de még így is a hosszú távú átlaga alatt van az index. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert jelentősen csökkent a véradók száma az elmúlt hetekben. A két szervezet csütörtökön az MTI-hez eljutatott közleményében azt írta, a biztonságos betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra van szükség, a jelenlegi létszám azonban elmarad ettől. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg-os felnőttet várnak. A véradási lehetőségekről az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás.hu oldalán lehet tájékozódni. Tragikus baleset történt a Hévízi tónál. Egy illegálisan fürdőző férfi életét vesztette. Az Alavár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a 41 éves német férfi éjszaka a kifolyó csatornán keresztül jutott be a tóba, ahol úszás közben eddig tisztázatlan okból elmerült és megfulladt. A holttestét szerdán találták meg. Az eset körülményeit a keszthelyi rendőrkapitányság vizsgálja, a rendőrség pedig ismét felhívta a figyelmet, a tiltott fürdőzés súlyos veszélyeket rejthet. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti hídát építése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödön Fasor-Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. Pénteken hajnalban 5 és 6 óra között lezárják a Margit hídat a gyalogos forgalom elől is, mert tűzszerészek dolgoznak. A 4-es és a 6-os villamos a Szél Kálmán tér és a Szent Lukács gyógyfürdő, valamint a Jászai tér és a Dél-Budai végállomásuk között közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról: a felhők és a hidegfront átvonulása után több órára kisüt a nap. Elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet késő este 15 és 22 fok között várható. Kedves hallgatóink, a következő híradás 17 órakor lesz. Olvasójegy.
3: Kedves hallgatóink, a zenei szerkesztő Varga Ramóna. és technikai munkatársunk Bújás János nevében is köszönti Önöket a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. Az elmúlt kulturális évadban indult útjára a Széchenyi Könyvestek, az Országos Széchenyi Könyvtár könyvbemutató sorozata. A Nemzetkönyvtárában minden könyvnek helye volt, van és lesz. Májusban a határon túlra és közel 150 év színház történetére vitték el az érdeklődőket. Az 1806 és 1948 közötti időszak aradi színlapjait kutatta és rendszerezte, majd szerkesztette kötetbe, ugyanis az aradi származású Piroska házaspár, István és Katalin, akik korábban az aradi magyar színjátszás 130 éves történetéről is megjelentették két kötetes monográfiájukat. Először Sirató Ildikót, a Nemzeti Könyvtár színház történeti gyűjteményének munkatársát szólítottuk meg a színlapos kötet kapcsán. Izgalmas dolog ez a színház történet, ugye már megbeszéltük, hogy mennyire a színház egy pillanatnyi művészet, vagy legalábbis az itt és mostnak a művészete. De azért mindig elő lehet szedni mindenféle nyomokat, és ki lehet deríteni egy csomó mindent, például, ami a legkézenfekvőbb lehet talán, az a különböző színdarabokat, bemutatókat kísérő színlapoknak a története, és hát majd erről fognak a kötet összeállítói még bővebben beszélni, de a könyvtárnak is talán azt mondhatnám, hogy ez az egyik ilyen színháztörténeti szempontból nagyon jó forrásanyaga, mert hogy innen is, onnan is tulajdonképpen szinte az egész Kárpát-medencéből vannak színlapok, és most olyan színlapokról beszélünk, amelyek határon túlra visztek minket Arad városába. Hogy kerülnek, és miért kerülnek, és hogy gyűlnek össze az aradi színlapok az Országos Széchenyi Könyvtárban?
4: A színháztörténetnek az egyik legjelentősebb forrása a színlap, amelyik rengeteg információt tartalmaz egy-egy előadásról, és a magyar nyelvű hivatásos színjátszás kezdeteitől, és persze már korábbról is vannak ilyen feljegyzéseink. Eleinte a 18. században és a 19. század elején a vándortársulatoknak kézzel írott színlapjai voltak, és azt terjesztették a közönséget várva az előadásokra. Amilyen színlapokat most itt láthatunk Arad színház történetéből, azok már nyomtatottak, és ezért aztán még nem csak a színház történet, hanem például a nyomda történetnek is érdekes forrásai. A színlapokat azért gyűjtjük, mert mint nyomda termékek a köteles példányok közé tartoznak, ami azt jelenti, hogy a nemzeti gyűjteményben ezek ugye köteles példányként kerülnek be, de természetesen nem a törzsgyűjteményben, hanem egy külön gyűjteményben, egy speciális gyűjteményben őrizzük őket, mert hogy a színháztörténeti gyűjteményben tudjuk, hogy mire vonatkoznak ezek a színlapok. Ahogyan itt a beszélgetésben is elhangzott, nem is mindig sikerül színházi előadást kapcsolnunk egy-egy színlaphoz, de azért többnyire arról van szó, hogy a színlapok sorozatával fel tudjuk térképezni, és fel tudjuk idézni azokat az előadásokat, amelyeket egy-egy városi színházban a bérlőtársulatok vagy a vándortársulatok előadtak, és a közönség elé bocsátottak. És a gyűjteményben összességében most nagyságrendileg 500 ezer színlapot találhatunk, és ezeket az Országos Széchenyi Könyvtárban topográfiai rendben őrizzük, tehát, hogy egy-egy településre vonatkozó színlapok vannak időrendbe állítva, és úgy lehet kutatni ezeket a gyűjtemény részeket. És itt most egy olyan kötet sorozatot mutattunk be, amelyek Arad színház történetének a forrásait tárták föl. A Piroska házaspár megírta Arad színház történetét is már, egy 2012-ben és 2017-ben megjelent két kötetes monográfiában, és ez a most bemutatott harmadik kötete ennek a munkának az aradi színlapoknak egy másfajta rendezéséről szól, amely mögött most már valószínűleg és várhatóan egy digitális adatbázis is van, és majd előbb-utóbb elérhető lesz. És nem csak a színház történetét és a színlapok történetét tudjuk követni, hanem valóban a város művelődés történetére, nyomda történetére, és hát nagyon sok tipográfiai vagy címertani érdekességre is találhat az olvasó ebben a kötetben. És azt gondolom, hogy ez valóban nagyon fontos, hogy itt nem is csak a színház történetről van szó, hanem egy város polgári művelődés történetéről, aminek nagyon fontos, hogy folytatása is van. A kötetek 1948-ig mennek el, mert addig található nagy mennyiségű forrás és dokumentum. De szerintem egy ilyen kutatómunkának az eredménye a mai színház járó közönség számára is nagyon érdekes, hiszen mi vagyunk a folytatás.
3: Na, az jutott, két dolog jutott az eszembe. Egyrészt voltak elszánt színházjárók, akik mentek és mentek és mentek, méghozzá nem is kis számban, szinte azt is mondhatjuk, hogy az év 365 napjának kétharmadát vagy háromnegyedét is sokszor a színházban töltötték esténként. Másrészt voltak nagyon elszánt kutatók, a Piroska házaspár, akik mind a ketten, hát nem is tudom, hogy fejezzem ki magamat, rávetették magukat erre az adat mennyiségre, óriási forrás mennyiségre, és erejüket nem kímélve föl is dolgozták, és elképesztő az, hogy az elszánt színházjárók, meg az elszánt színházkutatók valahogy így összetalálkoznak a színlapok segítségével.
4: Igen, hát ez is valóban nagy öröm volt, és hát óriási példa előttünk a Piroska házaspárnak a fáradhatatlan munkája, ami már több évtizede Arad színház történetére koncentrálódik. Bár itt hallhattuk, hogy nem csak ezzel foglalkoznak, hanem sok minden mással is a korábban a tanítás mellett, tehát mind a ketten tanáremberek. Én azt gondolom, hogy hát ma is rengetegen járnak színházba, és az emberek szeretik a színházat. Most ugyan már sok más médium is rendelkezésre áll az embereknek egy esti szórakozás, az esti időt kitöltésére. De valóban nagyjából a 19. század végéig, 20. század elejéig, amíg ugye a film meg nem jelenik a vásznon, addig kizárólagosan a színház volt az a szórakozási forma, ahol a városlakók, a polgárok találkozhattak egymással is, és találkozhattak a városuk a saját művészeikkel, és azokkal a vendégművészekkel, akik akár Kolozsvárról vagy Budapestről a városba érkeztek, és hát ők testesítették meg ugye a nagyvilági sztárokat és a nagyvilági szórakozást. Én azt gondolom, hogy a színház története az, a magyar színház története nagyon szorosan összekapcsolódik a magyar polgári művelődés történetével, a városoknak a történetével, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a vándortársulatok persze sokkal kisebb településeken is megfordultak, de hát én azt gondolom, hogy ma is így van, hogyha egy városnak van saját színháza, az nagyot emel a polgároknak az élet és színvonalán és a kulturáltságának a színvonalán.
3: A majdnem másfél évszázadot felölelő magyar és román nyelvű kötet a színház történeti tények és érdekességek és kuriózumok mellett korrajzzal is szolgál, mivel a színházi plakátok tükrözik a több nemzetiségi város 19. századi, 20. század elejé életét, valamint társadalmi, gazdasági helyzetét is. Piroska Katalint kérdeztük erről a feltáró kutató munkáról, hogyan is indult. Nem is tudom, hogy fejezem magamat, nagy triász most már ez a kötet, az első kettő az jó nagy vaskos, ez a harmadik, ez egy éppen hogy csak kicsivel kisebb, kézbevehetőbb formátum.
5: Igen, hát pontosabban azért lett ennyi, mert azt mondták, hogy ennyi lehet. Mert hogy a pályázat útján a város, az Arad város finanszírozta a könyvkiadását, és nagyjából megszabták, hogy 400-450 oldal, annál hosszabb ne legyen. És ezért lett pont ennyi. Mert ennyire kérték. Tudnék, hogyha a második része, ez a bizonyos adatbázis a címekkel, nevekkel, ebből egyetlen egy fejezetet tettünk bele, hogy ne legyen hosszabb. A többi lesz majd interneten, amit a fiam fog majd, mert ő informatikus, és hát őt is bevontuk a családi aradi színházvállalkozásba, és ő megígérte, hogy ha megengedi az Aradi Múzeum, akkor alá teszi a címek alá a képeket. De ott volt az igazgató a könyvbemutatón Aradon, és azt mondta, hogy nagyon örül neki, mert legalább népszerűsítjük az aradi színházat, úgyhogy majd ez végbe fog menni. Hát az el lehet képzelni, hogy 5000 cím, az mekkora teredelem lesz, úgyhogy az könyvbe talán nem is lenne érdekes.
3: Na hát ez is egy nagyon döbbenetes szám. hangzik el, hogy 5000 címről van szó, tehát 5000 színlap, amelyeket úgy kellett még ráadásul több forrásból is megtalálni, akár magángyűjteményből, akár az Aradi Múzeum gyűjteményéből, akár itt az Országos Széchenyi Könyvtárban. Én úgy képzelem el, hogy ehhez csak az nyújthatott megfelelő mozgató erőt és energiát és lendületet, hogyha valaki nagyon-nagyon szereti a színházat, és azt hiszem, hogy ez igaz.
5: Hát nem volt, tehát nem volt ismeretlen anyag. Amikor mi írtuk a kötetet, akkor egy jó néhány színlapról a férjem készített fotót. Na de az a fotó nem volt hivatalos. Tehát megengedték, hogy fényképezzünk, hát mi egy kicsivel többet fényképeztünk, mint amennyit megengedtek. Tehát nem csak az a bizonyos 2700 darab, ami Aradon volt, hanem még a saját fényképeink is. Tehát a munkának az egyharmada, vagy mondjuk valamivel több, már megvolt. Ehhez tettük hozzá azt, ami most van. Másodszor azért akartuk feltétlenül a színlapokat, mert ez egy olyan dokumentum. Azt szeretnénk, hogy végre kerüljön be az aradiak tudatába, hogy itt nagyon komoly színházi előadások voltak. Ezért is írtuk a könyvet két nyelvűre, mert láttuk, hogy őket is érdekli. És minden színlap két vagy három nyelvű. Hogyha adtunk, tehát a múzeum adta az anyagot, mi adtunk könyvet a múzeumnak, hogyha egy román olvasó akarja megismerni az aradi színlapokat, akkor álljon módjában. És úgy tűnt nekem, hogy érdekli őket. Nagyon megdöbbentem, megmondom őszintén, nem hittem, de úgy tűnt nekem, hogy érdekli őket. És lényegében azért a színlap az kézzelfogható, látható, érdekes, van mit nézni rajta. És ha már valaki megnézte a színlapot, akkor biztos megnézi a könyvet is, hogy mi van ennek a hátterében. Mert a könyvben lényegében a színház történetéről egy 10 oldal van. Körülbelül egy néhány valami. És akkor ezzel talán felébresztjük a ismereteit, vagy megtöltjük az aradiak fejét azzal, hogy itt igazán komoly színházi működés volt. Legyen az akár magyar anyanyelvű, akár román.
3: Sőt, ugye természetesen említette is, hogy három nyelvű sokszor a színlap, vagy három nyelven vannak előadások, hiszen ugye a szászok miatt német is volt. És egyébként is, valóban, ahogy mondta is, rengeteg izgalmas előadás érkezett Aradra, hiszen voltak vendégtársulatok.
5: Nagyon sok vendég jött, mert vasúti központ keresztül vezet a vonat, és nem csak pestiek. Éppen összeszámoltuk, hogy csak a legutolsó generáció híres pesti színész gárdája nem jött le Aradra játszani. Hát Blaha Lujza 1869-ben volt először Aradon. 19 éves volt. És 1910-valamennyiben utoljára, hát most 100 éve halt meg. Tehát 80 évesen eljött Aradra szerepelni. Csak Blaha Lujza, de ha még hozzászámolom, hogy hány. Az aradi előadáson volt egy ilyen hangfelvétel a hírességek énekeiből, és az összes híresség közül csak Tolnai Klári nem járt Aradon, a többi mind járt. Tehát ez izgalmas volt a románoknak is, gondolom. Meg jött az olasz társulat Olaszországból, nyilván a német mellett. Jött a zsidó társulat Jászból, vagy honnan. Tehát bukaresti társulatok jöttek. Tehát nagyon izgalmas színházi élet volt, ami bármilyen nyelvű embert érdekelhet.
3: Egyébként is nagyon izgalmasak, ugye még az ember sokszor, hogyha nem is tökéletesen beszél egy nyelvet, a színházi előadásnak az is az előnye, hogy ugye nem csak hang vagy szó van, hanem azért ugye látjuk is, hogy mi történik, tehát sokkal könnyebb követni az eseményeket. De azt hiszem, hogy az is fontos, hogy az előadások színlapjai kapcsán még könnyebben átlátható, hogy vajon mi minden történhetett egy színházban, még akár az is, hogy mi minden nem történt meg. Például esetleg egy olyan előadás, aminek színlapja van, de tudjuk, hogy maga az előadás nem történt meg.
5: Hát igen, tehát úgy írja a szakirodalom, hogy csak azt a színlapot lehet elfogadni, amiről van egyéb fejezés is. Tehát kritika akárhol valami. És hát mivel mi megírtuk a színház történetét, úgy nagyjából tudjuk, hogy melyik előadás volt. Mert a kötetünkben van egy repertoár, ami be ott van forrásként, hogy színlap vagy nem színlap. Tehát vissza is tudtuk keresni, hogy ez az eladás meg volt, vagy nem volt meg. Úgyhogy mi azért tudjuk, hogy mindent az a negyedik helyik, ami nem volt megtartva. Vagy nem jött el a színésznő. Román társulat jött vendégszerepelni, és meg volt a plakát, hogy ezt is ezt játsszák, de elmaradt egy héttel, mert megbetegedett a színésznő. Vagy a színlapon szerepel, hogy Felekiné beteg például. És akkor elmaradt az eladás, kész. Úgyhogy van ilyen. De nyilván az, azért mondtam, hogy ígéret, mert nem biztos, hogy... De hát mi, mivel a könyvet is megírtuk, volt forrásunk, honnan dokumentálódjunk, hogy igazán vagy nem igazán volt meg.
3: A színházi előadás talán a színlap alapján csak ígéretként jelent meg, de a könyv az viszont már nem ígéret, az megjelent, és arra biztosan támaszkodhatunk, és reméljük, ha már ígéretekről van szó, és már említettük, hogy majd megjelenik a digitálisan is elérhető forrásanyag.
5: Ez nagyon fontos. Tehát mielőtt elkezdtük volna csinálni ezt a könyvet, nyilván én kerestem az interneten, hogy hol látok még színlap feldolgozásokat. És hát láttam a Debrecenit, hogy de ekkora időközt nem nagyon csinált meg más. Az tényes való, hogy hát nyugdíjasok vagyunk, ráérünk.
3: Hát akkor reméljük, hogy minél előbb valóban megszületik ez a digitális adatbázis.
5: Ez már nem a mi dolgunk lesz, mert ezt a fiam kell, hogy megcsinálja. És ő meg még nem nyugdíjas, úgyhogy.
3: Na, de még biztos van más, amit még érdemes nyugdíjasként is megtalálni, és reméljük, hogy még sok mindent olvashatunk.
5: Igen, most a férjem kitalálta, hogy nézzük meg az aradi szövegkönyveket, mert az is van. Hát én nem nagy értem hozzá lendületet, de lehet, hogy esetleg a szövegkönyvekkel is foglalkozunk valamit. Mondjuk ilyen 600 oldalas könyvek nem fognak születni vele. De lehet, hogy valamit keresünk rajta, mert az is érdekes, hogy minek van meg. Megnéztünk egy pár szövegkönyvet, csak úgy kíváncsiságból, és azok is nagyon érdekesek. A rendezői utasítások, meg mit tudom én, lehet, hogy valami abból is lesz egyszer. Ha addig élünk, ugye? Mert azért már nem vagyunk fiatalok, mi már túl vagyunk a 80-on, és azt hiszem, hogy olyan hosszú élet nem áll előttünk még. Hogy... De az embernek vannak tervei, akkor lehet reménykedni.
3: Kedves hallgatóink! Az Aradi színlapok 1806-1948 című kötetről beszélgettünk, először Sirató Ildikó színháztörténésszel, majd az egyik szerzővel Piroska Katalinnal. Az irodalmi jelenkönyvek gondozásában megjelent monumentális munka Piroska Katalin és Piroska István kutatók munkáját dicséri. A kötet bemutatóján az Országos Széchenyi Könyvtárban jártunk még májusban. A Nemzeti Könyvtár Széchenyi Könyvestek sorozata szeptemberben tovább folytatódik. A zenei szerkesztő Varga Ramóna és technikai munkatársunk Bójás János nevében is megköszöni a figyelmüket a szerkesztő, Fazekas Gyöngyvér.
0: Elhangzott az olvasójegy.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc, zenekari műhely. Mozart Haffner szerenádja a Koncertó Budapest hangverseny felvételéről. A szerkesztő Magyar Kornél.

Mozart 250-es kököljegyzékszámú D-dur Hafner szerenádjával köszöntöm a zenekari muzsika kedvelőit. Abból az alkalomból hallják a Concerto Budapest hangverseny felvételéről, hogy éppen 250 esztendeje, hogy ezen a napon szólalt meg először a klasszikus zenei szórakoztató műfaj egyik remeke Salzburgban. Ugyanakkor adózzunk tisztelettel az idén 270 éve született zeneszerző emlékének is. Nyilván ezzel a szándékkal hozta létre sorozatát a Concerto Budapest is, amellyel 2018 óta évről évre egynapos hangverseny sorozatot szentel a klasszikus zene örök kedvencének, Wolfgang Amadeus Mozartnak, vagy inkább a világ közös és oldhatatlan Mozart rajongásának. Mozart zenéje visszaadja az elveszett paradicsomot, hiszen az emberi lét csodáját képes volt hangokban megmutatni. Az öröm és a fájdalom is magas rendűen, mégis egyszerűen és természetesen szólal meg műveiben. Ha átadjuk magunkat a zenéjének, békére lelhetünk, vallja Keller András a fesztivál művészeti vezetője. Az első Mozart maraton 2018. március 4-i délutáni hangversenyének műsorán szólalt meg a Zeneakadémia az évi kamara.hu fesztiváljának vendégművésze, a Salzburgi Kamerata Akadémika koncertmestere Alexander Janicek irányításával a most is hallható 250-es kőhüljegyzék számú D-dur szerenád.

Konában, amelyeken Leopold Mozart és Wolfgang Amadeus is közreműködött. A baráti kapcsolatok a polgármester halála után sem szakadtak meg, és amikor 1776-ban Haffner lányának, Mária Elizabethnek az esküvőjére készültek, Mozartot kérték fel ünnepi zene komponálására. A darab a lakodalom előestéjén hangzott el. Az eféle alkalmi produkciók a városi zenekultúra mindennapjaihoz tartoztak, s hogy Mozart a mindennapiság dacára mégis nagy ambícióval látott hozzá a feladathoz, részben Haffnerék iránti baráti érzéseivel, részben zeneszerzői becsvágyával magyarázható. A nagyigényű, különleges felépítésű szerenát messze túllép a kor és az alkalom diktálta kereteken, nem szokványos divertimentó muzsika. Az első tétel mind hangzásában, mind pedig léptékében és formájában a szimfónia műfaját idézi. A második, harmadik, negyedik tétel, mintha egy vendég műfaj lenne a szerenát testében, három tételes, kisméretű, komplett hegedű verseny. A két további menüettet és egy egészen különleges lassú tételt felvonultató folytatásban az utóbbi egészen figyelemreméltó, mintha egy szonáta, egy rondó és a variáció sorozat sajátos kombinációja lenne. A sistergő hangzású fiatalos elánya miatt emlékezetes utolsó tétel emelkedett hangulatban zárja ezt az egészen kivételes kompozíciót. Hallgassák tehát Mozart 250-es kőjegyzékszámú D-dur Haffner szerenádjának további részleteit az Alexander Janicek vezette Koncertó Budapest előadásában a 2018. március 4-i Mozart nap délutáni hangverseny felvételéről.

0: A zenekari műhely Mozart Haffner szerelágyával ért véget. A Koncerto Budapest 2018. március 4-i hangverseny felvételét hallották a zenekar Mozart napjáról. A sorozat szerkesztője Magyar Kornél volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! 14. Leó pápa arra biztatja a híveket, hogy a nyári szabadság idején is fordítsanak figyelmet hitük elmélyítésére és a rászorulók megsegítésére. A Szent Péter tér című folyóirat július-augusztusi számában Mauricio egy római olvasó kérdésére válaszolva azt írta, a nyaralás ne csak pihenés legyen, hanem alkalom a lelki feltöltődésre és a közösségi kapcsolatok erősítésére. A pápa arra kérte a híveket, hogy figyeljenek az idősekre, a betegekre és a szegényekre, valamint kerüljék a pazarlást és a szabadság alatt is a béke és az irgalmasság értékei szerint éljenek. A teljes levél a Magyar Kurír oldalán olvasható. Új tagot választhat hétfőn az Alkotmánybíróságba az országgyűlés. A parlament honlapján közzétett jövő heti rendkívüli ülés napirendi javaslata szerint a képviselők jelöléstől függően szavazhatnak az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét töltheti be. Hende Csaba megbízatása az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépése után szűnt meg, amely legfeljebb 12 évben határozta meg az országgyűlési képviselői mandátum időtartamát. Az új alkotmánybírót az országgyűlés titkos szavazáson a képviselők kétharmados többségével 9 évre választja meg. A jégkármérséklő rendszer működéséről egyeztetett civilekkel az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca csütörtöki közlése szerint a megbeszélésre azért került sor, mert az elmúlt időszakban egyre több kérdés és kritika fogalmazódott meg a Jéger nevű rendszerrel kapcsolatban. A civil kezdeményezés képviselői a működés átláthatóságát, a generátorok elhelyezését és az ezüst jodidos technológia hatásait is vizsgálnák. Az egyeztetések folytatódnak. Nagy mennyiségű, ismeretlen összetételű szennyezőanyagot találtak a Fekete Körösben a román-magyar határnál. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság csütörtökön az MT-nek közölte, Dénes-Major térségében jelentős mennyiségű erőszakhatású uszadék gyűlt össze, ezért harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el. A szennyezés terjedésének megakadályozására merülő falat telepítettek, az anyag eltávolítását megkezdték. A vízminták eredménye várhatóan 48 órán belül készül el, addig a békési duzzasztónál felfüggesztették a vízkivételeket. Készen áll a Hungaroring a hétvégi Forma 1-es magyar nagydíja. Írja az MTI. A 41. alkalommal megrendezett futam előtt már csütörtökön is több szurkoló érkezett a pályára, ahol a versenyzők számára is programokat szerveztek a médianapon. A pilóták többek között sportolókkal, fiatalokkal találkoztak, miközben a csapatok a hétvégi versenyre készülnek. A Hungaroringen vasárnap 15 órakor rajtol a futam, a program pénteken a szabad edzésekkel kezdődik. Az eseményeket az M4 Sport közvetíti. Közlekedési hírek az Utinform-tól. Az M1-esen a Győrt elkerülő szakasz és az M19-es autóút csomópontjában Budapest felé a 105-ös kilométernél egy kamion és egy személyautó ütközött össze. Lezárták a külső és a leálló sávot. A torlódás 2 kilométeres. Az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon Kecskemét és Kunszálás között sávzárás van, torlódás lassítja a forgalmat. Több kilométeres szakaszos torlódásra kell készülni. Az M0-áson pedig az erős forgalom miatt telítettek a sávok, lassú a haladás, szakaszos torlódások vannak. Az M6-ostól a Nagy-Dunahídon át, a Csepel-szigeti szakaszig, az M5-ös felé vezető oldalon teljesen beállt a forgalom. Végül hazánk időjárásáról derült, komoly felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet késő este 15 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. 17 óra 5 perc. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
3: Mai műsorunk vendége Nényei Gáborné Gabi néni, akinek az életében meghatározó a KALÁSZ, a Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége. Hogyan került kapcsolatba, hogyan ismerte meg azt a szervezetet, amely a 30-as években 1936-ban jött létre, 1946-ban megszüntették, de a kommunista diktatúra időszakában a személyek, azok a kapcsolatok, azok nem szakadtak meg, amelyek működtek és éltek 1946-ig. A Pagony utcában volt a KALÁSZ-nak a központja 46-ig, és azok az emberi kapcsolatok, azok a kialakult kötelékek, azok nyilván meghatározók voltak a későbbi időszakban is. Ön hogy találkozott a KALÁSZ-szal, és hogyan hatott az ön életére?
4: 47-ben születtem, 46-ban oszlatták föl az egyesületeket, köztük a KALÁSZ-t. Én olyan családban születtem, ahol a szüleim katolikusnak voltak keresztelve, meg engem is megkereszteltek, de nem tartotta a vallását. És mindez olyan történelmi korszakban volt, amikor egyházüldözés volt. Nem azért nem tartották a vallás gyakorlatot, mert féltek, hanem mert eleve nem volt az életüknek része korábban se, de végtelenül becsületes, rendes, tisztességes, hogy mondjam, emberiség javát szolgáló, 4 gyerekes család szülei voltak a szüleim. Ennek ellenére a jó Isten, ha valamit akar, ő azt keresztül tudja vinni. Azt is keresztül tudta vinni, hogy ilyen közegben mi nekünk mindig legyen katolikus oktatásunk. Méghozzá azért, mert akkor ugye tele volt az ország föloszlatott szerzetesekkel, keresték a helyüket, és nem bírták magukba folytani a missziós hivatástudatot. Úgyhogy volt nekünk is egy ilyen nénink, a szüleim ebédet adtak neki mindig. Én ebből gondolom, hogy neki nem volt meg a betevő falatja. Viszont minket, nem csak mi testvéreimmel, hanem a szomszédból levő gyerekekkel együtt, a szomszédház alaksorában hitoktatásban részesültünk rendszeresen. Nagyon-nagyon jó hitoktatásban. Tehát az az érdekes, hogy akik még hivatalos hitoktatásban részesültek, sokszor szörnyűségeket meséltek, hogy mennyire az istenkép meg az egyházkép annyira nem volt kedvükre való, hogy finoman fogalmazzak, minket pedig a Jóisten szeretetére és a minket szerető Jóistennek az ismeretére neveltek. Egy nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Minden életkorunkban adódott ilyen, aztán később ezek a föld alatti társaságok, azoknak meg a börtönviselt vezetői, azok táplálták bennünk a korunknak megfelelő hitet. Na, az a néni, aki minket a szomszédházban tanítgatott, az például, mikor 12 éves voltam, nem voltam még nagy, akkor mondta, hogy ott a Felső Krisztina városi templomban most meghirdettek egy sorozatot, hogy minden kedden este 6-kor beszélni fog Szörényi Andor, felváltva Gál Ferenccel, és ez az felnőtt ifjúságnak és a felnőtteknek szól, és akkor én is menjek. Hú, ez nagyon tetszett nekem, hogy én felnőtt ifjúság vagyok 12 éves koromban. Persze mentem, hát hogyha felnőtt vagyok, akkor megyek. Azon kaptam magamat, hogy a legmagasabb teológiai képzésben részesültem, aminek biztos csak töredékeket értettem meg, de nagy áhítattal hallgattam. Ő segített, ez a néni, minket nevezzük Riza néninek, Popovics Teréz volt az igazi neve, aki felkészített minket az első áldozásra is, meg hát végig kísérte mindenben az életünket. És aztán eljött a igazán felnőtté válás korszaka, gimnazista koromba, amikor az Ausztriában élő bencés szerzetes nagynéném úgy látta, hogy itt van az ideje, hogy magasabb képzésben is részesüljünk, és ő intézte el valahogy a titokzatosan nevek nélkül, csak így, hogy Mária néni. Szóval, hogy én jelenjek meg kedden délután 4-kor a Pagony utca 8-ban. Ez mikor volt? 62-ben. Pargony utca 8-ban, ugye már 16 éve be van tiltva a Kalász Egyesület, mert ott lesz egy Mária néni, az engem vár. Egy kamasz gyereknek az különösen érdekes, hogy valami titokzat, hogy azt se tudom, ki, de vár engem, nagyon jó. Hát ez a Mária néni, ez nem más volt, mint Illési Mária, aki korábban a Kalásznak volt az egyházmegyei vezetője. Ő valami olyan hihetetlen, magas színvonalú, de ugyanakkor emberközeli oktatásban részesített engem minden kedden délután 4 éven keresztül. Ő magyar-francia szakos tanárnő lett volna, de beszippantotta őt a Kalász, és a Kalász misszióban dolgozott. Még a párizsi Sorbonnon is járt, tehát ő nem minden alap nélkül tudta a liturgiáról, az egyháztörténetről, az egyházi év ünnepeiről, a szentségeknek a titkáról. Szóval olyan csodálatos módon mindent, az egész életre úgy fölkészített engem ilyen téren, hogy azt csak most tudom utólag visszatekintve, hogy hát ez valami csoda. Nem beszélt ő semmi másról, csak ezekről a dolgokról. Aztán már legalább 2 éve jártam hozzá, vagy már több, amikor kiderült, hogy ő egy bizonyos Kalász Egyesületnek volt a Vácegyház megyei vezetője. Talán még azt se tudtam, hogy a Vácegyház megyei vezető volt, csak az, hogy az Alföldön tevékenykedett. Akkor aztán kezdett egy kicsit többet beszélni az a Kalászról is, úgyhogy én tudtam, hogy létezik a Kalász, de a Kalász szellemű életfelfogást az teljes megerősítette bennem, amúgy is bennem volt a vágy arra, hogy ilyen legyen az életfelfogásom, de ezt nagyon erősen megerősítette a hit, erkölcs, nemzethivatás, költészet. Én is magyar szakra mentem, magyar nyelvtörténet érdekelt, ez biztos, hogy nem volt véletlen. Mária néni ilyeneket mondott, hogy szerencse, hogy te ilyen magas vagy, akkor még 10 centivel magasabb voltam, mint most, mert ő nagyon picike volt, mert az emberek előtt nagyobb lesz a tekintélyed. Semmi, hát egyik fülemembe, másik jön ki, hát mi. Aztán azt is mondta, hogy hát az egyetemi diploma az arra kell, hogy az emberek előtt az embernek hitele legyen. Ezt most visszatekintve azt mondom, hogy ez tényleg, ő látta, vagy tudattalanul, vagy tudatosan, nem tudom, de ahogy annak idején a bizonyos Mogyoródi Elluskának azt mondta, hogy majd te legyél a csoportvezető, úgy én benne ültette a bátorságot, amit én nem tudatosult, de belém ültette a bátorságot, hogy én majd lehetek a Kalászba valaki, de ez nem volt tudatos, nem győzöm mondani, hogy ez csak el volt ültetve egy ilyen bátorító dolog. A Szentlélek meg működött. Na, aztán a 80-as évek vége felé már megindult rövid Katolikus Krónika című műsor a tévében, talán az is éppen keddenként volt, este főműsoridőben, talán 10 perc, amiből én kaptam 5 percet minden héten egy darabig, ahol a tisztaság, szerelem, egymásra találás, családi élet, ilyesmi témáról kellett nekem beszélni, akkor már 7 gyerekes anya voltam. De hogy kerültem én a tévébe? Hát úgy, hogy én az egyházközségben a papunk meghívott az ilyen tínédzser gyerekek hittan órájára, hogy ilyenekről beszéljek. És akkor ez a Katolikus Krónikának a felelőse, aki akkor éppen a nemrég elhunyt Wettstein József piarista atya volt, még fiatal ember, akkor megkérdezte a mi papunkat, Dankó Ivánt, hogy hát esetleg tud-e olyant ajánlani, aki ilyen témáról a... Ja, persze, hát ő neki a hittanos csoportjánál ez és ez a valaki, aki én voltam, az biztos elvállalja. Megkeresett Wettstein József, tényleg elvállaltam. Téglási Ferenc volt ekkor ennek a műsornak a vezetője. Egyszer csak telefonon hív minket valaki, akkor ez már 90 tájékát, 90-ben lehetett. Nem is voltam otthon, férjem veszi föl a telefont, és hát mondja az illető, hogy ez és ez, most nem nevezem meg, mert így csattanosabb, és hát engem keres, mert kinyomozta az elérhetőségemet, a tévében láttak engem, és hát ő most a Kalász részéről keres engem. De maga, mondja a férjemnek, hát biztos erről nem tud semmit, hogy mi ez a Kalász. Szóval, de hogy is nem tudom, hát a feleségem rengeteget beszél, beszélt nekem a kalászról. Hát hogy létezik az, hogy magának a felesége a kalászról beszélt, hát meg se született, amikor feloszlatták. Hát igen, mert hogy az Illési Mária néni. Hát abban a pillanatban egy családdá váltunk, hát aztán újra személyesen is telefonkapcsolatba kerültünk, elmentem, most már elnevezem Terlandai Sándorné Rózsika nénihez, aki akkor a megszülető kalásznak a titkára volt, és hát úgy beszélgettünk, minthogyha születésünk óta ismertük volna egymást, hát persze ő ilyen anyám korabeli valaki volt, édesanyámmal gyakorlatilag egyidős, és hát azonnal egy nagy családba találtam magam. Ezek, akik nekem meghatározók voltak ebben az időben, az akkori, a megújulási elnök, a Metzger Gabriella, aki egyébként az esztergomi szemináriumnak, sőt, azt hiszem a bíborosi titkárságának volt a titkárnője, mert ő se kapott sehol állást, de ott befogadták. Na most ez egy nagyszerű személyiség volt. Ő persze az ország összes papját ismerte, mert a kispapok azok, túlzok, hogy az összes papját, de nagyon-nagyon sokat, akik mind nagyon szerették is, úgyhogy amikor újjáélett a kalász, akkor ő ezekkel fölvette a kapcsolatot, és azok megágyaztak a kalász újjáéledésének. Na szóval Terlandai Sándorné, Metzger Gabriella, Benkő Jánosné, hadgyerekes magyar-latin szakos tanár volt, ugyancsak Szegeden végzett annak idején, mint a Mária néni, aztán egy Zöldi Pálné, Acsai Ilona, Ilus néni, meg hát nekem anyai jó barátom lett, vagy pótmamám lett mondhatni ilyen téren, Pávics Lászlóné, De Satel Mária, aki a Veszprémi Egyház megyében. Az utolsó volt még, aki a betiltott kalásznak a egyházközségi lánykör keretében tudta folytatni, és hát járt a Veszprémi Egyház megyébe ide-oda különböző településekre, és tartotta életben azt, amit még életben lehetett tartani. Ő hosszú életet élt, úgyhogy 2020-ban halt meg, 94 éves korában.
3: A rendszerváltás időszakában vagyunk, amikor újjáélednek olyan szervezetek, közösségek, amelyek a két világháború között, a második világháború után 46-ig működtek. Egy egészen új kor, egy új helyzet, és persze az egyház kibontakozóban, vagy a kommunizmus elnyomatása után föllélegezhet, de egy egészen új helyzet, egy új kor van. Hogy találták meg ebben a helyzetben a lehetőségeket, mit érzett, mire van szükség, és kik voltak azok az említett nőkön, asszonyokon kívül, akár egyházi személyek is, akik tudták segíteni a kalásznak az újraindulását?
4: Placid atyát mondanám első helyen. Placid atya, ahogy a Szociális Testvérek Társaságánál is szolgált, hogy úgy mondjam, ami miatt tulajdonképpen kitalálták, hogy őt el kell vinni a börtönbe, de ugyanúgy a kalásznál is. Tehát ő a kalásznak a papja volt már akkor is. Nyilván most már tudom, hogy a szociális képzésben ő részesült korábban, tehát ő tudatosan kereste az ilyen kapcsolatokat, vagy tevékenységi lehetőségeket. Hát egy csodálatos ember volt, ezt nem kell mondanom. És ő a kalásznak minden eseményét szentmisével kezdte. Tehát akkor még bennünk volt ez a gyakorlat, hogy a templomban nem jó bevinni az ilyen világi indítatású dolgokat, mert veszélyes, és valahogy kialakult a rutinja a házi misének. Most már ezt meghaladta az idő, és azt mondom, hogy menjünk a templomba. Minden újságszerkesztés például azzal kezdődött, hogy Placid atya a Kalászkó új központjába misét tartott, és Szentlélek erejéből tettük, amit tehettünk. Hát az újság az egy tényleg nagyon fontos dolog volt. Egyrészt a egykor feloszlatott csoportoknak, még túlélő embereinek életjel volt, táplálék volt, lelkesítő volt, meghirdetett közös eseményekre el tudtak jönni, vagy fogadni tudtak minket ezeken. Ez nagyon jó volt. Ilyen nevezetes papjaink biztos, hogy nagyon hézagosan fogom mondani, és bocsánatot kérek azoktól, akiknek a nevét nem említem, mentségemre szolgáljon, hogy az idő múlik fölöttem is. A Brückner Ákos előd atya volt egy ilyen minket nagyon pártoló, Máté György atya. Mély bencés kapcsolata volt a Kalásznak, a bencés Békés Gellért, miután haza került Magyarországra. Csodálatos helyi papok voltak, mondjuk a Mogyoródi, de nem tudom a nevét. Meg a Tápió vidéken csodálatos papok voltak, akik a szívükön viselték. Érsekvadkerten, Patakon, hát az egy csodálatos hely volt Nógrád megyében. Nem tudom a neveket, sajnos. De úgy általában, akinek nem volt fogalma a Kalászról, azok úgy érezték, hogy plusz feladat, és nagyon sok helyen kellemetlenül nem támogatták, vagy nem gyűlhettek össze az egyházközség termében, hanem csak házaknál. Na de erről eszembe jut egy olyan fontos dolog, hogy rendszerváltás, egyesületek újjáalakulhatnak, igen ám, de én például a titokban voltam szocializálva. Arra voltam szocializálva, hogy semmiféle hivatalos közeg nem kell, csináljuk, amit tudunk. Hát mi így a férjemmel, munkája meg a 7 gyerek mellett, ő kántorként dolgozott egy kedves kis templomba, 40 éven keresztül, és hát ott kinevelt kórust, és abban növekedtek a gyerekek, jöttek újabbak, és hát azokat elvittük nyaralni. Volt, hogy 44 főből állt a seregünk a 80-as években, 80-as évek elejétől, meg csónaktúrára vitte őket, meg ilyesmi, nem kellett ahhoz semmiféle hivatalos valami. Volt egy úgynevezett közös kassa, amiben mindig mindenki betett mondjuk akkor eleinte egy 100-ast, hogyha elfogyott, akkor megint betettek egy 100-ast, nem kellett gazdasági kimutatást, a szülők meg csodálkoztak, hogy hogy lehet ilyen olcsón. Hát igen, mert ott a faluba egy csomó embertől kaptunk gyümölcsöt, meg süteményt is hoztak nekünk, meg minden, és remekül működött ez így, tehát ez egy másik területe volt, ami, hát hogy mondjam, ilyen egyházi szolgálatunknak, mert nem tudtuk, hogy ez az, csak az, hogy jaj, de jó, ezt csináljuk. Engem zavart ez, hogy most miért kell ennek valamilyen hivatalos közegének lennie, és akkor bíróság, meg a kimutatások, meg a számlák, meg a pályázatok, meg ilyesmi, ez én nekem hosszú ideig nagyon idegen volt. Aztán rá kellett jönnöm, hogy ennek így kell lenni, mert társadalmi hatása másképp nincs. Tehát, mint a kovász, a környezetünkben tudunk működni amúgy is, de hogyha nagyobb léptékben akarunk, akkor ezt másképp nem lehet. És beletörődtem abba, hogy pályázatokat kell írni, pályázatokat kell elszámolni, pecsételni, aláírni, borzalmas, fölösleges időtöltés, mikor ehelyett lehetne az emberekkel foglalkozni. Viszont ebből, hogy hivatalosak lettünk, ebből származhatott az, hogy az újságot terjeszteni tudtuk, hogy hírt tudtunk adni magunkról, és ebből lett az is, hogy felfedeztek minket a katolikus női szervezetek világszövetsége, a mostani neve az, angolul mondhatom, ugye, World Union of Catholic Women's Organizations. Igen, tehát a rövidítve WUKVO, WW-kkel, ami azt jelenti, hogy a Katolikus Női Szervezetek Világszövetsége. Ők felfedeztek minket már 1991-ben, már 90-ben is valakik megjelentek, de 91-ben konkrétan. Hát, hogy lesz egy világtalálkozó Mexikóban, ami egyúttal a WUKVO-nak közgyűlése, amire ők feltétlenül szeretnének innen a vasfüggönyön túli országokból is képviselőket. És hát így rám esett a válasz, mivel én angol szakot is végeztem a magyar mellett, hogy hú, hát angolul kell tudni, akkor a Kalászban senki nem tudott még angolul, hogy akkor menjek. Jaj, de jó, életemben nem voltam, mondhatnám, külföldön egy kivételével, mert ugye a 7 gyerek mellett az ember nem, pláne vasfüggöny mögül nem nagyon csinál ilyesmit. Útlevelet se kaptam sokáig, és ott találkoztam a világegyházzal. Ez nekem óriási élmény volt. Azért volt különösen nagy, mert amikor hát én hívő keresztényként mondjuk az Apáczai Csere János gimnáziumba jártam, ahol nagyon erősen nagy hangsúly volt ezen az ideológián, marxista ideológián, meg két részre volt osztva a világ, az idealisták meg a materialisták világára, és hát én be voltam sorolva az idealisták közé, ami hát egy nagyon szégyenletes dolognak számított, de az ember hallgatott is erről, amennyire lehetett a magánéletbe, illetve a titkos kapcsolatokban zajlott ez a hitélet, és én nekem borzasztó nagy öröm volt, hogyha például felfedezem az egyik osztálytársamról, hogy ez biztos református, mert Babicsot hibáztatja azért, hogy az írás szövegét a Jónás könyvébe megváltoztatja. Ő csak ennyit mondott, neki ez nem tetszik, hogy megváltoztatja az írás szövegét. Na mondom magamban, akkor te református vagy. Nem tisztáztuk, de tudtam utólag, de tényleg. És nekem ez egy akkora öröm volt, hogy van itt más is, aki hisz az Istenbe, testvérem. És aztán még az is volt, hogy a 70-es évek végén, 80-as évek elején kezdtek beszivárogni ilyen kóbor misszionáriusok nyugatról, akik minthogyha családi vendégek lennének, meg biciklitúrázók, meg ehhez hasonlók, akik mellesleg azért jöttek igazából, hogy a hitre neveljék itt az egyébként keresztény szempontból elsivatagosodott világba. És hogy nem, miért így volt, miért nem, a föld alatti társaságaink révén volt ez, de mindig nálunk legalább egy-kettő lakott egy ideig. Egy-két napig, volt, aki hónapokig is, és hozták a barátaikat, és ezek ilyen karizmatikus misszionáriusok voltak, felekezeten kívüliek, vagy hogy mondjam, tehát ők azt mondták, hogy mindenki maradjon a saját egyházába, mindenkinek ott van a helye, ahova tette a Jóisten, de az Istennel való személyes kapcsolatot és a Szentlélek működését előmozdítandó voltak közöttünk. Hát ezeknek a nagy része nem katolikus volt, hanem ilyen-olyan amerikai kisegyház, meg nem tudom mi. Ebből az következett, hogy én az, hogy valaki hisz az Istenben, a háromszemélyű egy Istenben, azaz, hogy keresztény, akkor az nekem mind testvérem, én pedig azért vagyok katolikus, mert én ide születtem. És akkor én katolikus maradok. Ám de, amikor megláttam Mexikóban a világegyházat, minden nap más földrésznek volt a miséje, tehát a más földrész volt felelős azért, hogy a mise liturgiáját szolgálják. És az afrikai mise az forradalmat okozott az életembe, mert hogy ezek az afrikai népek tele boldogsággal, rajongással az Isten iránt, ahogy bevonultak a templomba, kurjongatva, virágokat lobogtatva, bevonulnak a templomba, aztán ugyanilyen felvonulás az evangélium behozatalakor, pálmaágakat lengetve, és a felajánláskor viszik a saját maguk által készített dolgokat, és akkor is tánclépésben a saját énekeiket éneklik, de az ordináriumot, a rendes mise szöveget, azt egy emberként, na most tudni kell, hogy Afrika különböző országok gyarmatai voltak. Az egyik franciául beszél, a másik angolul, a harmadik esetleg spanyolul, de na, az talán nem volt. Egymástól 1000 kilométer távolságra levő országoknak a leányai, asszonyai, azok egy emberként énekelték az ordináriumot, nem mást, mint a De Angelis misét latinul. Még most is sírnom kell. Tehát akkor éreztem, hogy ezt nem tudja más, ez csak a katolikus egyház, ezt az összes kultúrát magába olvasztani, és a múltat és a jelent egybe szeretni, és megvalósítani az egységet, ez csak ez az egyház katolikus, tehát én is katolikus vagyok. Nem egyszerűen keresztény, hanem katolikus.
3: A Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége a kalásszal való kapcsolatáról hallhattak beszélgetést Nényei Gáborné Gabinénivel, akinek egész életét meghatározta a kalásszal való kapcsolata. A Katolikus Lányok Asszonyok Szövetsége az 1930-as években, 1936-ban jött létre, és 10 évig 1946-ig működhettek, majd aztán a rendszerváltás körül azt követően újra élett a szervezet, nyilván már új küldetést, új feladatokat kellett találniuk. Ebben a szervezetben való elköteleződéséről hallhattak beszélgetést mai műsorunk vendégével.
0: Arcok és sorsok, a szerkesztő riporter Sós Viktor volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra 30 perc. Kerengő. Külpolitikai beszélgetések.
3: Az Európai Unió és Kína gazdasági kapcsolata bonyolult. Egyszerre együttműködő és konfliktusos. Az Európai Unió hivatalos megközelítése szerint Kína egyszerre partner, gazdasági versenytárs és rendszer szintű rivális. Ez azt az ellentmondásos helyzetet eredményezi, hogy az EU-nak teher Kína. Csökkenteni szeretné a tőle való függőséget, de nem törekszik a gazdasági kapcsolatok megszakítására, hiszen szüksége is van Kínára. Mit jelent ez konkrétan? Hol vagyunk versenytársak, és milyen területeken vagyunk partnerek? Milyen folyamatokat, jeleket érdemes figyelniük például a magyar vállalkozásoknak, vállalatvezetőknek, ha a jövőjüket szeretnék megtervezni? Vendégünk a stúdióban Gorecki Péter, a Magyar Külügyintézet vezetőkutatója. Szeretettel köszöntöm.
4: Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Jó nagy izgalmas téma, és hát arról beszélgettünk itt az interjú előtt, hogy érdemes a úgymond hétköznapi embernek is figyelni ezeket a geopolitikai meg világgazdasági mozgásokat, hiszen ez a bőrünkre megy. Tehát érdemes ezzel foglalkozni, ugye Péter?
4: Évtizedekig egy viszonylag nyugodt időszak jellemezte a világot, ugye véget ért a hidegháború az Egyesült Államok és a Szovjetunió között. Voltak alapvetően helyi konfliktusok, elsősorban a Közel-Keleten, de alapvetően a világgazdaság egy viszonylag nyugodt időszakot élt meg. Ugye ezt hívjuk a gazdasági globalizáció aranykorának. A különböző gazdaságok egyre több szállal kapcsolódtak egymáshoz, most úgy tűnik már évek óta, hogy ennek a korszaknak vége van, és újra bekopogtatott a nagy politika a gazdaság ajtán is, és ezen keresztül nyilván a mindennapi életünkben is egyre inkább érezhető az, hogyha két nagy hatalom egymásnak feszül, vagy valahol a világ egy távoli pontján kitör egy fegyveres konfliktus, ugye, legutóbb az Öböl térségében Irán támadta meg az Egyesült Államok és Izrael, és rögtön arról lehetett olvasni Magyarországon is, hogy az égbe fognak szökni a benzinárak, a világ számos országában üzemanyag hiánnyal kezdtek el küszködni. Úgyhogy így van, alapvetően egyetértek önnel, hogy most egy olyan korszakban élünk, ahol a világpolitika eseményei bizony egyre gyakrabban a mindennapi életünk során is megérezzük.
3: És azért is érdekes ez Kína viszonylatában, hiszen egyre több termék, márka, kínai márka jön be az Európai Unióba, és így Magyarországra is, és ezek egészen kiváló termékek, tehát itt már nem a fröccsöntött műanyag, nem tudom én mikre kell gondolni, meg gombokra, hajgumikra, stb., hanem egészen professzionális mobiltelefonok, okos eszközök, nemrég láttam ilyen robot ablak mosót például kisháztartásoknak, vagy extra skeleton, ilyen orvosi technológiai eszközöket készülnek behozni. Tehát olyan dolgok, amik igazán fontosak, hasznosak a hétköznapi ember életében is akár, és ezekkel európai cégek foglalkoznak, akár magyar cégek is. És hát nem mindegy, hogy milyen az Európai Unió és a Kína közti viszony ezzel kapcsolatban. Hogyan változott a legutóbbi években az Európai Unió Kína stratégiája például?
4: Indítanám onnan, hogy egyáltalán van-e az Európai Uniónak Kína stratégiája. Véleménye szerint nincsen. Annak ellenére, hogy 2019-ben ugye kiadott Brüsszel egy dokumentumot, ami hivatalosan így lett elnevezve, hogy az Európai Unió Kína stratégiája, és abban szerepelt az ön által a bevezetőben is említett hármas kategória rendszer, hogy egyszerre partner, egyszerre versenytárs, egyszerre rendszer szintű rivális, ami jól mutatja, hogy az Európai Unió igazából már 2019-ben is küzdött azzal, hogy egyetem megfogalmazza, hogy számára mit jelent Kína. És a mából visszanézve ez még egy viszonylag nyugis időszaknak számított, tehát 2019-ben sokkal optimistább volt Európában mindenki a Kínával való kapcsolatok alakulását illetően, még zajlottak az átfogó befektetési egyezményről szóló tárgyalások, a mából visszanézve ez már majdhogy nem egy ilyen aranykornak tűnik, azóta sok víz lefolyt a Dunán is, meg különböző folyókon, azóta volt egy Covid-járvány, ugye tart több mint 4 éve az ukrajnai háború, sokkal feszültebb lett a világ, és bizony az Európai Unió nem került közelebb ahhoz, hogy megfogalmazza, hogy mit jelent számára Kína, és az elmúlt azóta eltelt 7 év során ez a két oldalú kapcsolat, ez bizony sokat romlott, itt elsősorban bizalomvesztés az, amit meg lehet figyelni. Európában mind a politikusok, mind a gazdasági élet szereplői egyre inkább szkeptikusok lettek azzal kapcsolatban, hogy Kínával ki lehet alakítani egy olyan viszonyt, ami mindkét félnek a fejlődését, javát szolgálja. És hogyha a legutóbbi időszaknak, vagy éveknek, vagy periódusnak az eseményére gondolunk, akkor 2024-ben ugye ez volt egy nagy port felverő döntés, az Európai Unió vámot vetett ki a Kínából származó elektromos járművek importjára cégenként eltörő mértékben. Ugye a másik oldalról 2025-ben láttuk azt, hogy Kína átmenetileg korlátozta a ritka földfémek exportját, és ezzel nagyon komoly fájdalmat okozott európai cégeknek is. És úgy gondolom, főleg ez a 2025-ös esemény, amit említettem, felnyitotta az európai politikusok szemét, hogy az a politika vagy irányvonal, amit még 2023-ban Ursula von der Leyen meghirdetett, és úgy neveztek el, hogy de-risking stratégia.
3: Ugye, tehát ez a kockázatcsökkentés.
4: Igen, erre nincs igazából jó magyar szó, szó szerint lefordítva a kockázatcsökkentés jelent, de a mi kontextusunkban inkább ez kitettségcsökkentést jelent. Tehát ugye ezzel alatt azt értette az Európai Bizottság vezetője, hogy csökkenteni kell a Kínával szembeni kitettséget, az európai gazdaság Kínától való függőségét kell csökkenteni. Hát most azóta már eltelt 3 év, és nem látszik azt, hogy ez a stratégia ez átütő sikert elért volna. Ugye elég csak arra gondolni, hogy tavaly rekord értékre ugrott az uniónak a Kínával szembeni kereskedelmi deficitje, ami 360 milliárd eurót ért el.
3: De ez azt jelenti, hogy ennyivel többet hozunk be Kínából, mint amennyit oda kiviszünk.
4: De talán még beszédesebb az, hogy ugye az EU gazdasági motorjának számító Németországnak a kitettsége Kína irán tovább növekedett olyan stratégiai ágazatokban, mint az elektromos járműipari technológia, a litium-ion akkumulátorok, a tiszta technológia vagy az antibiotikumok. Tehát egyre inkább az látszik, hogy ez az irányvonal, amit 3 éve fölvázoltak, nem vezetett sehova, és az látható, hogy folyamatosan nő a nyomás az Európai Unió vezetői, mind politikai, mind a gazdasági élet szereplői részre, hogy valami olyan hatékony eszközökkel lépjen végre föl, ami ezt a folyamatot megállítja.
3: Bocsánat, de hogyan lehet a kitettséget csökkenteni, hogyha a kínaiaknál vannak a ritka földfémek, amiket az előbb említett. Tehát ezt például hát muszáj tőlük beszerezni, még akkor is, hogyha saját ipart szeretnénk, ha tudunk építeni.
4: Ez így van, hogy a ritka földfémek az egyik legextrémebb példa ilyen szempontból, mert ez Kínának gyakorlatilag a szuperfegyvere, ugye ez volt az, amit a tavalyi év során az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi adókapok során a kínai fél bevetett, az USA meg a mikrochip technológia exportjának a korlátozását vetette be, és ez a két, mondjuk így, hogy gazdasági szuperfegyver megtette hatását, mert rögtön Trump elnök és a kínai elnök tárgyalóasztalhoz is ült, és október végén letekerték ennek a feszültségnek, vagy konfliktusnak az intenzitását. Tehát valóban a ritka földfémek egy olyan példa, ahol a kitettséget nem lehet 1 év alatt, 2 év alatt megszüntetni. Kína sok éven keresztül építette ki ezt a világméretű dominanciáját ezeknek az alapvető nyersanyagoknak az ellátási láncaiban. Erre döbbent rá a nyugat egy pár éve, és most gőzerővel próbálnak ők is valamiféle alternatív ellátási láncokat építeni Ausztráliával, Indonéziával, más országokkal, Kanadával összefogva, de hát ez nem 1-2 év lesz, amíg ez sikerül, és itt nem is beszéltünk arról, hogy teljesen ki lehet majd váltani Kínát ebben a történetben. Maximum az, hogy az extrém magas kitettséget valamiféle elfogadható szintre lehet majd csökkenteni. De mondom még egyszer, a ritka földfém a legkülönlegesebb példa. Itt azért ágazatonként eltérő az a kitettség, ugye még az akkumulátorgyártás terén mondhatjuk azt, hogy Kína gyakorlatilag uralja a világot, az elektromos autó technológia szintén valami olyasmi, amiben nagyon nagy előnyre tettek szert a kínai gyártók. De ugyanakkor például, hogy az Egyesült Államokat említettem, ott viszont a mikrochip technológia az, ahol meg az Egyesült Államok van jelentős, még mindig vezet Kínával szemben, és ameddig ez az előny megmarad, addig Washingtonnak van egy olyan eszköz a kezében, amivel sorokba tudja szorítani Pekinget. Tehát gyakorlatilag

0: változásokat, és át fog alakulni a kínai politikai rendszer, át fog alakulni a kínai gazdaság, hogyha beveszik például Kínát a kereskedelmi világszövetségbe, akkor majd szépen Kína is beáll abba a fősodorba, amit a nyugat képvisel. Ez nem következett be. A másik, amiben bízott az Európai Unió vezetése, hogy Kína teljesíti azokat az ígéreteit, amit évek óta hangoztat, hogy nagyobb hozzáférést fog biztosítani az európai cégeknek a kínai piachoz, hogy leépíti a saját védővámjait, hogy leépíti a saját piacát védő adminisztratív korlátozásokat. Tehát tettnék néhány szimbolikus lépést, de alapvetően Kína még mindig nagyon markánsan védi a saját piacait a külföldi versenytől, és nagyon tudatosan védte azokat az iparágakat, amelyeket ő a jövő stratégiai szektorainak gondolt. És ilyen értelemben beszélek egyfajta kiábrándultságról, hogy azt hiszem Európai Unió vezetői most már nem számítanak arra, hogy Kína valamilyen drasztikus, látványos javulást fog elérni, vagy felmutatni ezen a téren.
1: Hát ez az ő szempontjukból lenne javulás, hiszen Kína szempontjából tulajdonképpen igazuk van. Az Európai Unió is pont erre ébredt rá, hogy ezt kellett volna, hogy egy kicsit jobban védeni a saját kereskedelmi
0: gazdaságát. Pontosan most gyakorlatilag erről megy a diskurzus, hogy amire már korábban utaltam, hogy milyen új eszközöket tud a Brüsszel kifejleszteni annak érdekében, hogy megvédje a saját piacát, hogy lehetőséget teremtsen a saját cégeinek a megerősödésére, ugyanakkor ne vágja el a Kínával való gazdasági kapcsolatot. Kitágítva kicsit a perspektívát, igazából a világ számos gazdasága erre a kérdésre próbálja megtalálni az optimális válasz, hogy hogyan maradjon nyitott, ugye a gazdasági globalizációnak azért voltak előnyei, ugyanakkor meg hogyan védje meg magát ezekről a kitettségektől, amikről most már itt az elmúlt percekben elég sokat beszéltünk.
1: Kedves hallgatóink, vendégünk a Kerengőben Gorecki Péter, a Magyar Külügyintézet vezető kutatója. Kína és az Európai Unió gazdasági kapcsolatairól beszélgetünk, amely hát tulajdonképpen érint mindnyájunkat a vállalkozásokon, a magyar vállalatokon keresztül is. Zene után azzal folytatjuk, hogy mely ágazatokban várható továbbra is feszültség, és hogy hogyan irányítja majd az Európai Unió ezt a Kína politikát, mire lehet számítani, akár vállalkozói szinten is.

0: Kedves hallgatóink, Gorecki Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatójával folytatjuk a beszélgetést. Lesz-e technológiai hidegháború például az Európai Unió és Kína között? Itt arról beszéltünk, hogy az Európai Unió továbbra is keresi a lehetőséget, hogy hogyan erősítse a saját iparát, meg egy kicsit védje Kínától, vagy a kitettséget gyengítse. Ebből most mi fog következni a következő években várhatóan? Tudom, hogy nem jós, de...
1: Nem, valóban nem. Technológiai versengés már van. Gyakorlatilag ez zajlik a szemünk előtt a világban. Ugye ezt ki is mondják a legnagyobb gazdaságoknak, a legbefolyásosabb országoknak a vezetői, hogy a jövő gazdasági és geopolitikai hatalmát elsősorban a technológia határozza meg. Azt, hogy egy ország mennyire tud éllovas lenni a technológia innovációban. Tehát ilyen értelemben egyértelmű, hogy versengés zajlik, és ebben az Európai Unió is, és Kína is nyilvánvalóan részt vesz. A kérdés az, hogy

0: ez a versengés, ez mennyire fog átcsapni konfliktusba, vagy ami kifejezést ön használt, akár egyfajta technológiai háborúba. Ugye az Egyesült Államok és Kína között láttuk ennek jeleit, sőt, bizonyos lépéseit, fokozatait az elmúlt években. Ezek úgy kell elképzelni, hogy akkor két ország azokat a technológiákat, amivel ő rendelkezik, vagy az ő vállalatai rendelkeznek, de a másik ország vállalatai nem, akkor megpróbál egyfajta olyan védő sáncot vonni köré, hogy a másik ország ne tudjon hozzájutni, és ezáltal az adott technológiában meglévő fejlesztésben, innovációban meglévő előnyét, az meg tudja őrizni a riválisával szemben. Ugye, ahogy utaltam rá a beszélgetés során korábban is, egy ezer szárral összekötött globalizált gazdaságban élünk. Eddig az volt sokáig a jelszó, hogy minél nyitottabbnak lenni, minél inkább összekapcsolni és kihasználni azt, hogy az egyik ország ebben jó, másik ország abban jó. Hát úgy látszik, ez a folyamat ez megfordul, és ennek az egyik leglátványosabb megvalósulása az pont a technológia terén zajlik, és a mesterséges intelligencia felbukkanásával ez még egy következő fokozatra kapcsolt, mert ugye a mesterséges intelligencia, azt már most látjuk, hogy a szemünk láttára átformálja az egész világot, nem is látjuk ennek a folyamatnak a végét igazából, és ez még inkább felértékeli azt, hogy egy adott ország hol tart a technológia terén, és most nyilván itt a digitális technológiákra gondolok elsősorban, azokra a technológiákra, amelyek a szakemberek szerint a jövő gazdasági versenyképességét, és ezáltal részben a geopolitikai befolyást meg fogják határozni.
1: Tudunk mi még versenyezni Kínával? Nem késtünk le erről?
0: Nyilván kérdés az, hogy milyen szektorról beszélünk. Milyen szektorról? Korábban említettük itt a ritka földfémeket, hát ott a reális cél az lehet, hogy utaltam is rá, hogy mondjuk a jelenleg nagyon-nagyon magas kitettséget valamennyire lefaragni. Vagy ott van például a másik sokszor emlegetett példa, hogy az elektromos járműipar itt, és Kína nagyon-nagyon előre szaladt, itt azonban az Európai Unió nem engedheti meg azt, hogy erről a szegmensről teljesen lemond. Ugye az alapvetően a német autógyártók mindig is a belső égésű motortechnológiára tettek föl mindent, ebben voltak vezetők, világelsők, technológiai innovációban éllovasok. Most úgy tűnik, hogy megfordult a helyzet, most, mint hogyha az európai cégeknek kellene tanulniuk a kínai versenytársaiktól, akik ebben költséghatékonyság és minőség szempontjából is előttük járnak. Hogy esélyesen még behozni ezt a lemaradást, ezt én sem tudom megjósolni, ez a következő éveknek valóban az egyik nagy kérdése. És az pedig különösen nagy kérdés, hogy ezt a versenyképességi hátrányt az Európai Unió le tudja úgy dolgozni, hogy közben meg kell próbálnia megvédeni a saját vállalatait attól, hogy kizárólag kínai technológiaval működő modelleket építsenek. Tehát egyszerre kellene megvalósítani egy versenyképességi célkitűzést, megvalósítani azt a gazdaságbiztonsági szemléletet, amiről itt is most beszélgettünk, és egyre inkább meghatározóvá válik Brüsszelben, és hogy behozzak még egy harmadik tényezőt, hogy ott van a fenntarthatóság is, a átállás a tiszta technológiákra, a zöld átmenet, amiről rengeteget hallunk, és ami az Európai Unió számára is egy rendkívül fontos célkitűzés, hogy ezt a hármat egyszerre megvalósítani véleményem szerint nem lehet, és ez az, amire egyre inkább rádöbben az Európai Unió vezetése is, úgy gondolom.
1: Még egy nagyon érdekes terület a mobiltelefonia. A mobiltelefonok a különböző információ szerzésre is alkalmas digitális eszközök is, akár a katonai vonalon is érdekes különböző kamerák és megfigyelő rendszerek, ezeknek a technológiája is megvan Kínának. De hát a mobiltelefonnál is ugye az a kérdés, hát ott is már piacvezető cégek vannak, és egyre újabb márkák jönnek be, hogy alkalmas, ugye ki tudja, mi van benne, ezt sokszor mondják, hogy az utolsó nem lehallgatható telefon az a Nokia volt, azóta meg hát bármelyik amerikai vagy kínai telefon is ilyen szempontból érdekes. Lehet-e olyan is akár, hogy mondjuk ezt az iparágat az Európai Unió korlátozza? Lát-e ebben biztonsági kockázatot az Unió például?
0: Én magam nem vagyok biztonságtechnikai szakértő, de úgy gondolom, hogy igen, valóban, tehát ezek lehetnek azok az iparágak, amelyek leginkább az Uniónak a fókuszába kerülnek, amikor arról beszélgettünk, hogy megpróbálja valamilyen szinten korlátozni legalább a kínai technológiának az alkalmazását, de ez egy nagy kérdés, ez mennyire megvalósítható, mert számos ilyen iparág vagy alszektor az bizony nagyon visszafejlődött az Európai Unióban, és a semmiből pedig nem lehet iparágakat nyilván felhúzni, ez egy évekig tartó folyamat. Megkérdés az is, hogy milyen áron. És ugye itt nem csak egy adott konkrét mondjuk vállalatról vagy technológiáról beszélünk, hanem ugyanannak vannak beszállítói, alkatrészek, nyersanyagok, ritka földfémek például. Tehát itt komplett ellátási láncokról beszélünk, és az, hogy teljesen kínamentessé tenni ezeknek a technológiáknak az ellátási láncait Európában, úgy gondolom ez nem egy reális célkitűzés. Itt megint csak arról van szó, hogy bizonyos korlátokat beépíteni arról, hogy ezt a kínai technológiának a nyomasztó fölényét vagy dominanciát valamelyest visszaszorítani, és felhozni az európai versenytársakat egy olyan szintre, hogy egyáltalán lehessen arról beszélni, hogy az európai ipar az Kínának ezekben a szegmensekben, szektorokban, ipari ágazatokban egyáltalán versenytársa tudjon lenni a jövőben.
1: Mennyire készül arra az Európai Unió, hogy például vámokkal vagy a szállítási költségek felemelésével akár visszaszorítja, vagy ellehetetleníti ezt a kínai-európai kereskedelmet?
0: Úgy gondolom, hogy olyan jellegű vámháborúra, mint amit láttunk az Egyesült Államok és Kína között akár tavaly, erre nem kell számítani. Tehát kicsi esélyt látok, hogy az Európai Unió általános vámokat vezessen be Kínával szemben. Részben azért, mert hogy vannak vállalatok, amelyek Kínában termelnek az európai piacra, nyilván ezzel őket is sorokba szorítaná. Sok európai vállalat nagyon nehezen tudja kiváltani a kínai beszállítóit, illetve hogy az amerikai és Kína közti adókapoknak a történetében kiderült, Kína minden esetben elég keményen válaszolt, és valószínűleg most is erre lehetne számítani, és ebből valószínűleg az Európai Unió nem jön neki jól.
1: Tehát nem érdeke az Európai Uniónak extrém módon korlátozni.
0: Ilyen általános vámot, tehát hogy mondjuk tegyük, hogy minden Kínából származó importra, most mondok egy számot, 15%-os vámot bevezetne az Európai Unió, ennél nagyon kevés esélyt látok. Sokkal valószínűbb az, hogy inkább szelektíven bizonyos ágazatokra, amikről eddig is beszélgettünk, megpróbálnak majd olyan intézkedéseket, olyan szabályozási mechanizmusokat beépíteni, amiből az európai vállalatokat abba az irányba terelik, hogy kevésbé támaszkodjanak a kínai technológiákra. Egyébként ott is van az asztalon egy ilyen javaslat, ha jól tudom, Brüsszel, amely pont arra ösztönözni, vagy kényszeríteni, abba az irányba terelni az európai cégeket, hogy bizonyos technológiák terén legalább 3 beszállítójuk legyen. Tehát ne támaszkodjanak olyan mértékben, ne kell olyan mértékben függeniük a kínai technológiáktól.
1: Lehet tudni, hogy ezek melyik ágazatok?
0: Alapvetően azok az ágazatok, amikről eddig is beszélgettünk. Igen. Nem meglepő módon ezt Pekingben sérelmezik, tehát ha nem is hivatalosan mondjuk a kínai vezetők személyesen, de a kínai állami média már megtette a karcsörtetést, és kilátásba helyezte, hogy nyilván, hogyha ez megvalósul, annak következménye lesz, és retorziók, és stb. De úgy gondolom, ebbe az irányba fog elmenni az Európai Unió, és hogy szektorokról beszélgetünk, akkor az elektromos autóipar mellett az akkumulátorgyártás, a tiszta technológiák, alumíniumipar, vegyipar lehetnek azok, ahol ilyen intézkedésekre számítani kell. Tehát ön említette a bevezetőben, hogy a magyar cégeket is nyilván érdeklik a fejlemények, tehát hogyha valaki mondjuk műanyag játékokat importál Kínából, akkor úgy gondolom, hogy az ő esetében kevesebb az esélye, hogy itt valami nagy felfordulás lenne.
1: De hogyha... mondjuk, hogyha szkútereket, rollereket, vagy mobiltelefonokat, vagy okos háztartási gépeket, vagy tehát ami a hétköznapi életben, amivel minden nap találkozunk, akkor?
0: Nyilván ez egy skála. Technológiai szakembernek kell lenni, hogy megmondjuk, hogy melyik esetében milyen biztonsági kockázatról beszélhetünk, de az tény az, hogy az okos eszközök egyre inkább gyakorlatilag mint mini számítógépekként működnek. Ugye egyszer hallottam, hogy említették, hogy az elektromos autó az egy 4 keréken guruló számítógép. És annyi információt gyűjt a felhasználójáról, amit egyre többen biztonsági kockázatként értelmeznek. De hogy nem csak nyugaton...
1: Lassan már egy porszívó, vagy egy hűtőszekrény is.
0: És hogy nem csak nyugaton uralkodik ez a szemlélet, éppen ez egy jó példa, hogy Kína már évekkel ezelőtt megtiltotta például a párt bizonyos emberkéinek, illetve a hadsereg tisztjeinek, hogy Teslát használjanak. Hoppá. Pont azért, mert attól tartanak, hogy hát ők is tudják, hogy ez valóban egy kerekeken guruló számítógép, hogy annyi információt és adatot gyűjt a felhasználójáról, amit tartanak attól, hogy esetleg ez valahol Amerikában landol. Tehát ez a fajta perspektíva vagy szemlélet, ez nem csupán az Európai Unió és az Egyesült Államokra jelenti, ez már Kína is felismerte, hogy valóban a modern technológiáknak van egy ilyen kockázata.
1: Na hát ők betiltották, de akkor lehet, hogy cserében egyszer csak majd elérkezik az, hogy nálunk is betiltják mondjuk a
0: ezt
1: kínai autót.
0: Ezt az USA is megtette egyébként, tehát évekkel ezelőtt az olyan gépjárműveknek a használatát, vagy okos, sőt, talán az a jó kifejezés, hogy hálózatba kapcsolt gépjárműveknek a használatát betiltotta az amerikai utakon, amelyben orosz meg kínai komponensek vannak. Az Európai Unió egyelőre ezt nem tette meg, de hogyha mondjuk elmérgesedne a viszony, akkor el tudom képzelni például azt, most a robotporszívóval már nem tudom, de az, hogy például az okos technológiát használó hálózatba kapcsolt elektromos gépjárművek, ami valamennyire még a jövő technológiája, de itt kopogtat az ajtónkon, hogy ezeknek a használatát az Európai Unió útjai mondjuk azt mondják, hogy ezt köszönjük szépen nem, hogyha ez Kínában készült technológiát tartalmaz.
1: Azt tudom, hogy Péter nem tud jósolni, úgyhogy azt nem kérdezem meg, hogy 5 év múlva mi lesz, mert azt senki nem tudja. Viszont inkább azt kérdezem, hogy mire érdemes ma felkészülnie mondjuk egy magyar vállalatnak, mit figyeljen egy magyar vállalatvezető a Kína és EU közötti politikai döntésekben vagy mozgásokban, tehát milyen jeleket érdemes figyelni?
0: Ugye itt megint attól függ, hogy milyen iparágról beszélünk. Ugye említettem, hogyha valamilyen alapvetően nem technológia intenzív, viszonylag egyszerű terméket importál Kínából egy magyar vállalatot, úgy gondolom nem ennyire éles a helyzet. Más szektorokban, amelyek technológia intenzívebbek, ott már inkább. A nagy üzleti tanácsadó cégek egyébként azt ajánlják többnyire egyöntetűen, hogy meg kell próbálni a minden Kínával üzletelő nyugati vállalatnak több lábon állnia. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan magyar cégről beszélünk, amely Kínából importál, akkor nem kell ezt az üzleti kapcsolatot elvágni, ugyanakkor érdemes feltérképezni, hogy milyen alternatív beszerzési forrásokra van lehetőség. Részben azért, mert ez a diverzifikáció nyilván ad legalább valami fajta védettséget váratlan eseményekkel szemben, részben azért, amiről eddig is beszélgettünk, hogy az Európai Unió úgy tűnik, hogy a jövőben ebbe az irányba fogja terelni a vállalatait, és nyilván megint csak azokról a szektorokról beszélünk, amelyeket kritikusnak ítélnek meg Brüsszelben, hogy kevésbé függjenek a kínai technológiáktól, tehát hogyha egy magyar vállalatvezető szerepébe próbáljuk beleképzelni magunkat, az mindenképpen egy jó döntés lehet, hogyha alternatívákat keresünk.
1: Alternatívákat keresünk, az azt jelenti, hogy nem csak kínai, hanem mondjuk akár más ázsiai, vagy amerikai, vagy közel-keleti technológiát is.
0: Ez nem azt jelenti, hogy minden esetben van, de ugyanakkor meg azért Kína nem ural mindent, ami technológia és minden, ami modern gyártás. Igenis vannak más feltörekvő gyártási központok, van sok esetben azért nyugati technológia, és lehet, hogy valamennyivel drágábban, de tény az, hogy ezeket a geopolitikai kockázatokat egyre inkább a cégeknek be kell építeniük az üzleti tervezésbe, és ezekkel számolniuk kell, és akár vízforgatókönyveket és kell előre alkotniuk arra az esetre, ha mondjuk a kereskedelmi kapcsolat az Európai Unió és Kína között elmérgesedne.

0: Kedves hallgatóink, a Kerengőben Gorecki Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója volt a vendégünk. A technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.
1: Elhangzott a Kerengő külpolitikai beszélgetések. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Ma este hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. A központi pont ott parti helyszíne idén az ELTE lágymányosi kampusza lesz, közölte az oktatási hivatal. A felvételizők este 8 órától értesülhetnek a ponthatárokról, miközben az ország további 11 városában is hivatalos ponthatárváró rendezvényeket tartanak. A felvételizők SMS-ben is értesítést kapnak arról, hogy felvételt nyertek-e a megjelölt képzésre. Hivatalos látogatás keretében tárgyalt Bécsben Pósfai Gábor belügyminiszter Gerhard Karnerrel, az Osztrák Köztársaság szövetségi belügyminiszterével, akivel egyebek mellett az illegális migrációról és az embercsempészek elleni küzdelemről egyeztetett, írja az MTI. Pósfai Gábor hangsúlyozta, hogy Magyarország Ausztriára nem csak fontos szomszédként, hanem megbízható politikai, gazdasági és biztonsági partnerként is tekint. Világháborús légibomba miatt lezárják péntek hajnalban a Margit hidat. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete csütörtökön közölte az MTI-vel, a Duna alacsony vízállása miatt feltételezhetően egy második világháborús légibomba került felszínre a híd középső pillérénél. A tűzszerész művelet idejére a hidat péntek hajnalban 5 órától lezárják mindkét híd fő irányából. A jégkármérséklő rendszer működéséről egyeztetett civilekkel az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca csütörtöki közlése szerint a megbeszélésre azért került sor, mert az elmúlt időszakban egyre több kérdés és kritika fogalmazódott meg a Jéger nevű rendszerrel kapcsolatban. A civil kezdeményezés képviselői a működés átláthatóságát, a generátorok elhelyezését és az ezüst-jodidos technológia hatásait is vizsgálnák. Az egyeztetések folytatódnak. Az Európai Bizottság 890 millió euróra bírságolta a Google-t a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte csütörtökön a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben, valamint indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívüli, gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. Eltemették Csernus Marian, Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt. A 97 éves korában június 30-án elhunyt művészt csütörtök délután pályatársai, egykori tanítványai és tisztelői kísérték utolsó útjára. A búcsúztatón méltatták a több mint 70 éves színészi pályafutását, különösen Vörös Sándor Psziché című művének legendás előadásait, amelyet több mint 500 alkalommal játszott. Legendássá vált a Vizsói Biblia című estje, valamint emlékezetes alakítást nyújtott Szabó Magda az Ajtó című regényének színpadi változatában is. Csernus Marian a magyar színház és irodalom meghatározó alakja volt, munkásságát több rangos elismeréssel, köztük Kossuth díjjal is jutalmazták. Végül a hazánk időjárásáról. Derült gomoly felhős időszakok váltják egymást, elszórtan lehet zápor, zivatar, a hőmérséklet este 15 és 22 fok között alakul. A következő híradás fél hétkor az esti hírtükör lesz. Köszönjük figyelmüket! 18 óra 4 perc. Magyar csillagok, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa. Egy éve vettünk búcsút a Munkácsi díjjal kitüntetett festőművésztől, Laca Mártától, Csepel díszpolgárától. 75. születésnapjára készített műsorunk ismétlésével most ráemlékezünk.

0: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. Mai műsorunk a csoportos magány festőjéről, Laca Mártáról szól. Minden mű valójában önarckép. Áttetsző lesz a test, így a lélek jobban láthatóvá válik, mondta Laca Mártáról Csétót János, egykor a Csepeli Hricsovinyi Galéria kiállítás megnyitóján. Most ünnepeltük Laca Márta 75. születésnapját, a Munkácsy díjas festőnő, grafikus művésznő rajongói táborában, így mondhatom. Felevelítettük azokat az élményeket, amelyeket közösen éltünk meg, az ő művészetének hála, mert hogy ő pillanatnyilag kórházban van, és nem lehetett közöttünk, de így is eljutott hozzá a üzenetünk. Feledi Balázs művészettörténész nemrég térképezte föl az egész életművet, amelyet férjével, Dékány Ágostonnal együtt hagynak ránk mindannyiunkra. Mit mutat ez a leltározás?
1: Hát egy fantasztikus értéket képvisel ez a műegyüttes, amit Márta és Ágoston létrehozott. Ez a kortárs magyar művészetnek egy egészen különleges nézőpontú anyaga.
0: Miben különleges ő?
1: Mártának egy kicsit a életművét érdemes felvillantanunk. Ugye ízig-vérig Csepelinek vallotta magát. Elég korán kezdte a pályáját, hiszen bejuthatott a fantasztikus budapesti Törökpál utcai képzeti gimnáziumba, és ott érettségizett, és után jöttek a megpróbáltatások, mert többször felvételizett, míg végül bekerült festőszakra. Tehát ez azért fontos, mert ő festőként végzett Sarkantyú Simon növendéke volt 1970 és 74 között. Mindez azért fontos, mert utána azonban a szakma és a közönség is talán inkább legalábbis az első évtizedekben, mint grafikus, mint rajzoló ismeri és ismerte meg, mert hiszen Márta kialakított egy különös varázslatos rajzkultúrát, a rajzaival vált igazán ismerté, és ez a különleges látásmód, ami visszavezet egy kicsit Csepelhez, és ehhez a mély szociográfiai világhoz, ahol kocsmák vidéke és netán cigánytelepek és lepusztult külvárosi területeken találta meg a témáit, és hozta létre ezeket a varázslatos rajzait, ami egy egészen különleges szemlélet, ugyan akkoriban a magyar grafika a csúcsokon volt, ugye itt már a 80-as évek elejéről beszélünk, de mégis Márta megtalált egy nagyon egyéni hangnemet, egy egyéni vizuális ábrázolási nyelvet. Ez a bizonyos, amit nagyon kevés művészre használhatunk, hogy összetéveszhetetlen. Szóval meglátunk egy Laca Márta rajzot, azt pontosan tudjuk, hogy ő hozta létre, ebben különleges.
0: Közben, ahogy én itt lapozgattam a munkáit, az jutott eszembe, hogy lehet ilyet mondani, hogy mágikus realizmus?
1: A mágikus realizmus talán nem ennyire szociográfikus tartalmakkal teli, mint az övé, de a realizmus nagyon jó kifejezés erre, és valóban valami mágikus is van mindebben, amit ő megjelenít. Érdekesen tudja visszaadni ezt a lepusztultságú karaktert. Ez egy finom bírálat is a akkori körülményekkel kapcsolatban. Gondoljuk el, ez már a lazuló kádárizmus világa, amikor ő ezeket a rajzait és munkáit elkészítette. Azért inkább a realizmus a jó szó, de a mágiában is természetesen van valami esendők, akik nem lázadnak a sorsuk ellen. Tehát egy ilyen különös, langyos világ, és Mártának a szemlélete nem egy tiltakozó szemlélet, de valóban borzongtatóan hitelesen tárja föl ennek a mély áramait, ami ezt a világot jellemzi. Márta nem csak a tematikai választásában, hanem a technikai megvalósításban is bravúros nyelvezetet talált. Tudnélik, ő ugye rendkívüli rajzoló, gyönyörű részkarcokat is készített pályája elején, de amivel talán a legegyénibbet hozta létre, hogy színes ceruza rajzokat kezdett el készíteni, és ebben teljesen egyedül áll, mert ezt a színes ceruza technikáját, ezzel a finom, oldott, rendkívül ízléses kultúrát és magas színvonalú nyelvezetével egészen magas szintre emelte, és valóban ez a színes ceruzának a visszahelyezése az autonóm művek létrehozási technikái közé, ez tulajdonképpen a 80-as években neki közölhető.
0: Tordáné dr. Petneházi Judit, jogász, foglalkozására nézve, nagyon régi barátság fűzi, immár 40 éve Laca Mártáékhoz. Ez a barátság abból az időből datálódik, ugye, amikor a Várszínház galériában Páskándi Géza nyitotta meg a kiállítást.
2: Igen, ez így van. Úgy kerültünk oda, hogy a Páskándi Gézgáékkal nagyon jó baráti viszonyban voltunk, és mondta, hogy feltétlenül menjünk el a kiállítás megnyitására, mert ő nyitja, és hogy nézzük meg ezt a művésznőt, mert hogy milyen fantasztikus dolgai vannak, és hogy menjünk. És hát ezen a kiállításon ismerkedtünk meg.
0: Nagyon-nagyon szép volt, emlékszem, a megnyitó beszéd, amikor Páskándi Géza azt mondja, hogy minden műalkotás egy szép kert, amely a kerítésével a végtelent érinti meg.
2: Igen, és egy nagyon jó képet csinált a Márta a Gézáról is. Nagyon-nagyon jó. Hát az náluk ott volt a főhelyen a szobában, amikor mentünk hozzájuk.
0: Az ő életük tágan kiterjedt a művészvilágban, hiszen a családjuk igazából a művészvilágból tevődött össze.
2: Igen, és hogy nagyon-nagyon érdekelte őket minden, és ennek biztos az is oka volt, hogy nagyon-nagyon jó lehetett velük mindenről beszélgetni. Nagyon nyitott, nagyon intelligens, tájékozott emberek voltak. Nyaranta jártak ki például Olaszországba, ilyen régészeti grafikákat csináltak ott egy professzornak, egy német professzornak. Tehát nagyon-nagyon érdekes történeteket meséltek ezekről az ásatásokról, ezekről a történeti dolgokról, nagyon jól lehetett velük beszélgetni.
0: És közös művészi munkák is születtek ebből.
2: Így van, mikor a Millenniumi kiállítás volt, akkor a Gusztinak is a rajzait, és a Mártának pedig volt egy olyan kiállítás, nem tudom pontosan a nevére, nem emlékszem, de a magyar honfoglaló őseink asszonyainak az ékszerei, meg a ruhái, amiket találtak, maradékokat, ékszereket, annak volt egy ilyen vándor kiállítás, és én azt láttam is, és ott a Márti nagyon sok rajza szerepel.
0: Szerencsés találkozás volt ez, mert hiszen a Mártát is vonzotta nagyon ez a sámánisztikus és régi magyar világ, a hitvilág is, és
2: így
0: a rajzaiban
2: van,
0: sokszor föltűntek ezek a motivumok.
2: Így van. Nagyon nagy élmény volt velük találkozni, és nagyon sokszor összejöttünk, és szegény Géza halála után, és akkor az özvegye is meghívott bennünket, tehát a barátság továbbra is megmaradt. Amikor házuk leégett, akkor utána volt az a jótékonysági a művelődési házba.
0: A gála est.
2: Az a gála est ott kint a munkásotthonban, mi is kint voltunk a férjemmel természetesen. Tényleg hát az életük szerencsére legalább az nem sérült, mert közel álltak ahhoz is.
0: Igen, és hogy föl tud állni egy ilyen művészházaspár egy olyan helyzetben, amikor az életük elpusztul.
2: Igen.
0: Tehát gyakorlatilag minden, amit alkottak, szinte minden.
2: Olyan megrendítő, a lányom vett három nagyon szép rajzot tőlük, mert ment külszolgálatra Hanoiba, és ki is vitte magával. És annak az egyiknek a sarka az restaurálva lett a Guszti által, mert az is például megégett a sarka, tehát nagyon sok rajzukon látszott a nyoma ezeknek. És nagyon érdekes volt, mert jöttek sokan ugye oda hozzá vendégségbe, és nézték, hogy ugye a Márti egy kicsit ilyen keleties arcokat rajzolt hölgyeket. Kérdezték, hogy ez vietnámi, a rajzolták. Mondta, nem, ez egy magyar művész, annak a rajzai, úgyhogy nagyon aranyos volt, mert a Mártának ezek a keleties őseinket utánzó rajzai, ezek megfogták őket, mert ugye hasonlítottak rájuk.
0: A cseppeli közösség egyik nagyon fontos kulturális szintere, nagyon régóta már a Hricsovics galéria. Mi hozta létre ezt a galériát? Mi adta az ötletet? Kérdezem Hricsovinyi Istvánné Magdikát.
3: Kultúra iránti szeretete hozta létre, még 1988-ban, akkor 2000-ben nálunk a házban alakítottuk ki a kiállító termeket. 14-15 kiállítás volt, ami a Laca Mártával és Dékány Árvoston, hát főleg a Mártinak volt 10 kiállítása és a többi 20 kiállítása. A Mártinak a kiállítását mindig nagy tömegek vonzották, nagyon szerették az emberek az ő különleges szép grafikáit. 30-40 volt, amikor 50 ember látogatott el a kiállításra. Mindig volt valamilyen műsor, zene, vers, például a Kubik István, Kubik Anna részt vett, Kibédi Ervin, akkor a Váradi Mária mondott nagyon-nagyon szép verset, tehát mindig kiegészült ez a kiállítás, nem csak azzal, hogy megnyitották, például a Feledi Balázs nagyon-nagyon sok alkalommal nyitott meg nálunk kiállítást, nagyon-nagyon szerettek ide járni hozzánk, egy Kis Zsuzsonnával vendégeltük meg Indivalóval a vendégeket. Még mai napig is emlegetik, hogy milyen jó hangulat tudott kialakulni egy-egy ilyen kiállítás után. A kiállításokon túl tulajdonképpen barátok lettünk. Sajnálatos módon ugye 2013-ban az én férjem meghalt. Én nem vállaltam tovább a kiállításoknak a megszervezését, mert egyedül ezt nem tudtam volna csinálni, és így 2013-ban, amikor a galériájának a 20. évfordulóját ünnepeltük, abban az évben, tehát megszűnt nálunk a kiállítás. Nagyon barátságos volt a Márti, szeretetteljes, nagyon közvetlen volt a kiállításoknál, amikor találkozott az emberekkel, a látogatókkal, mindig csak a legnagyobb őszintesség és barátság volt a részéről.
0: Én nem tudom, hogy mennyire illett bele az ő világa ebbe a társadalmi közegbe. Jól vették, megosztó volt az ő művészete, volt,
3: igen,
0: ugye?
3: Megosztó volt az ő figurái tulajdonképpen, és azt lehetett volna mondani, hogy majdnem minden egyes grafikáján az ő arca tükröződött valahol vissza. István és az én barátságom is jó hatással volt rájuk, mindkettőjükre, mindent, amit csinált ő, az maradandó az életben.
0: Laca Márta Élet és Művészet című életrajzi kötetében azt írja: egész életemben mindig örültem az igazi emberi kapcsolatoknak, és igyekeztem, hogy mindig a jót lássam meg az emberekben. Azt hiszem, ez hozta magával, hogy nem volt olyan hivatal vagy ember, aki ne sietett volna a segítségünkre. Csepelen mindenki tudta, amikor Laca Mártáék háza rövid zárlat következtében pillanatok alatt lángba borult, és több száz művük, gyakorlatilag az életművük elpusztult, amit Dékány Ágostonnal, férjével együtt alkottak. Sárosi Miklós volt az, aki az élére állt annak a hatalmas társadalmi összefogásnak, ami példátlan, de reméljük példát adó a csepeli közösségben. Egy emberként fölállt Csepel, és óriási rendezvény sorozatokkal megsegítette őket, hogy új életet kezdjenek. Sárosi Miklós hogy került ebbe a történetbe?
1: A 70-es években ide kerültem Csepelre. A szakmám ugye fodrász, a szépségipar, aktív fiatalemberként a társadalomban próbáltam helyet megkeresgélni. Az Erzsébeti Kultúrházban, a Fodrászat Kultúrházában voltak különböző rendezvények. Többek között a Lökös Margit és Kárpáti Kamil által vezetett Kisharang Együttes irodalmi csoport, Szent Mártoni János író és tagja volt ennek a csoportnak. Én, mint fiatal fodrász, a szakmámban olyan segítséget próbáltam adni a kollégáknak, fiataloknak, Mártit megkérve, fölkérve, hogy rajzoljon frizurákat, különböző emberi arcokat, karaktereket, és hozzá frizurákat ajánljon. Abban az időben nagyon szegényes volt a szakmai folyóirat, divatlapokból nem tudtunk válogatni, és a Márti nagyon szívesen jött. Mi megpróbáltunk segíteni neki különböző technikai eszközök biztosításával. A 90-es években független önkormányzati képviselő voltam Csepelen, a társadalmi élet különböző területein találkoztunk. Mártinak, mint Gusztavnak, már házaspár voltak. 99-ben Százdi Antal közös barátunk, a csepeli tankerület vezető főtanácsosa, író, irodalombarát, művészetpártoló megjelentette a Adiról Aditól című könyvet, aminek a borítóján Mártinak a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonát képező Adi Porté került föl. Ez egy gyönyörű szép irodalmi eső volt a munkásotthonban. 99-nél tartunk, még a tűzeset előtt. Egy nagyon értékes kiállítás volt a Csiliben, a komputer grafikai kiállításuk, ahol utólag felfedezve a meghívó egy házat alkotott, amelyből fönt tűz, alul pedig víz ömlött kifele.
0: Ez a tűzvész előtt?
1: Tűzvész előtt közvetlenül.
0: Döbbenetes.
1: A következő ilyen egy-egy mondat már csak a jótékonysági este a munkásotthonban. Én, mint producer, program szervezője, megálmodója, létrehozója. Hát sok-sok híres művész. A közel 5 órás programot a Koltai házaspár, Koltai Robert és Fogányi Vitt művészek zárták. Hát nagyon nagy siker volt, én ezt a mondani.
0: Sok szereplője volt, nagyon. Szürke István rendezte.
1: A következő ilyen esemény 2002-ben két könyvet jelent.
4: üzemeltette meg a Cseperi Gyermek Alapítványok, a Kvalitás, a Járódóra és a Cseperi Gyermek Alapítvány. Egyik kötet, ugye a nagyon-nagyon híressé vált történelmi lapozó, a másik pedig a Énekvarázs, a Varázsének. Ez a második kötet a Mártika rajzaival és 20-10 versével született. Ezeket a könyveket nagyon sok helyre eljutattuk országos szinten is, iskolai könyvtárakba. Nagyon-nagyon sok tehetséges cseppeli gyermek kapott évzárokon, meg 2002-ben, majd 2003-ban újra megjelent a történelmi lapozó, majd 2010-ben a harmadik kiadást is megérte.
0: Ennek az óriási jótékonysági akciónak a bevezetője a Munkás Otthonban gálaműsor volt, és utána jött a Cseppeli Galéria Egyesület Kródi estje, a Cseppeli Zeneiskola művészet tanárjainak és Kazinczy Ferenc általános iskola énekkarának hangversenye, külön adományokat ajánlott föl a Cseppeli Önkormányzat, a Kvalitás Tehetséggondozó Alapítvány, a Járódóra Gyermekvédelmi Alapítvány, a Cseppeli Galéria Egyesület, ugye benne volt a Hricsovinyi Galéria, a Cseppeli Munkásotthon külön is, és számos egyéni jótékonykodó egyéni adományozó.
4: Szinte az egész Csepel. Ugye a polgármesteri hivataltól kezdve az intézményekig mindenhol csak a segítség és a jó szándék mutatkozott meg. Azt tapasztaltam, sajnálatos galéria tűz eset mellett ugye a oltási víz, a hamuréteg felbecsületlen kárt okozott.
0: Óriási segítséget kaptak aztán a romok eltakarításánál is.
4: A Cserca Kft. Végzős tanulói, szakképzőiskola végzős tanulói és tanárai nagyon nagy segítséget adtak több napon keresztül elégett, püszkösödött fagerendák eltávolításával.
0: Ezt is a főmotor Sárosi Miklós szervezte meg.
4: Próbálkozott barátaim nagyon-nagyon sok segítséget, látták, hogy mennyit áldozok a megsegítésre, időt, energiát nem kímélve, akkor mindenki nagyon-nagyon sokat segített. És amikor felépült a ház, szeptemberben egy jótékonysági program keretében marcipánházat és közel 2 millió forintot tudtuk biztosítani a szervezők összefogásával, és ami nagyon nagy büszkeséggel töltött el, hogy mindenki úgy volt, hogy tettünk valamit művészházaspár munkának újrakezdéséhez.
0: A marcipánházat is gondolom egy cseppeli cukrászda készítette?
4: Igen, Balli Sándor Orminyon cukrászda készítette el.
0: Igen.
4: Ezt a tüzeset után közvetlenül 2000-ben volt künköskor a görög katolikus összefogása temploma avatása, egy vadonatúj templom épült. Első két ikonosztázát a Máté és Guszti festette és adományozta a templom javára. Ők kaptak is, adtak is.
0: Laca Márta férje Dékány Ágoston volt, aki szintén régészeti grafikus, festő, ugyanilyen művészlélek volt, mint Márta. Ez egy csodálatos találkozás volt az ő életüknek, talán az egyik legnagyobb boldogsága.
4: Igen, igen, és nagyon-nagyon tisztelték egymást, értékelték egymás munkáját, nem beleszólva soha. Gusztinak a sok-sok tevékenysége, amit én megismertem a 40-45 év alatt, ő a sok-sok tevékenysége mellett, ugye ő a Történelmi Vitézi Rend országos törzskapitánya, sok-sok rekonstrukciós munkát végzett képek rekonstruálásában, motoroknak a rendbetételével, nagyon szépen. Mivel már ekkora már ugye Munkácsi díjas volt, Csepel díszpolgára volt, Nívó díjas művészként volt elismerve, és nagyon-nagyon sok cseppeli ihletésű Dunapart, Királyerdő festménye jelent meg, grafikája az emberekről, és hát nagyon sok kiállítás volt. Jártak óvodákba, iskolákba, gyerekeket fogadtak a műterm lakásukban, többször voltam én is részes ennek, és tudom bizonyítani azt, hogy nagyon-nagyon sokat tettek Cseppelért, ők amit adtak, vissza is kaptak, próbáltak abból viszonozni évek hosszú során keresztül. Biztos ezért is nyilvánult meg, hogy ennyire sokan segítették a újrakezdésüket.
0: Igen. Családdá tették saját családjukká Cseppelt. Laca Márta most 75 éves. Óriási életművet tudhat a háta mögött. Ő elégedett lehet magával. Egy baráti összejövetelt szervezett Sárosi Miklós Cseppelen, ahol összejöttek azok, akik a Márta életének aktív résztvevői voltak, jó barátai. Köszöntőt küldtek a kórházba.
4: Ezen a születésnapi megemlékezésen a baráti kör elhatározta, hogy 2022-ben előmozdít egy életműkiállítást Cseppelen a Drága Művésznő és alkotásának a bemutatására.
0: Laca Márta életét két dolog határozta meg a legerősebben. Az egyik a művészet művelése és szeretete, ami az élete értelme volt, a másik pedig a barátok, Laca Márta számtalan művész barátja között, nem utolsó sorban színészek is voltak, mint Schubert Éva például, vagy Váradi Mária, akik hol megnyitották a kiállításait, hol pedig versekkel, előadó művészetükkel színesítették és tették még értékesebbé ezeket az eseményeket. Milyen régi ez a barátság, Mária?
5: Én akkor is ismertem Laca Mártát, mikor még nem tudtam, hogy őt ismerem, és hogy ő ilyen csodálatos egyéniség. Életem nagy ajándéka, hogy Laca Mártát megismerhettem. A könyv illusztrációk kapcsán már régebben ismertem, tehát még Erdélyben. És aztán, hogy 30 éve már kis Magyarországon élek, azóta személyesen is ismerem őt. Már terveztünk akkor, hogy valamilyen előadásban a díszletet vagy jelmezeket ő fogja tervezni. Hát sajnos ez elmaradt, de annyi sok szép eseménnyel kapcsolódunk mi össze, hogy számtalan szép dologra tudok emlékezni. Például, amikor Páskándi Géza estet terveztek a Nemzeti Színházban, és akkor a Márta alkotása, a Páskándi portré várt minket az előcsarnokban, a várban. Emlékezetes este, utána a Lord Major étteremben volt egy Dékány Guszti kiállítás, ahol Petrárka szonetteket mondhattam, és latinul a mi atyánkot és üdvözlégyet, és ők elbűvölőek voltak velem mindig. Utoljára a Hricsovinyi galériában nyitottam meg kiállítását. Nem voltunk napi kapcsolatban, de ha telefonáltunk egymásnak, az tele volt szeretettel, kedvességgel. Sosem felejtem el, hogy nem tudta másképpen kimondani a nevemet, csak hogy Édes Mária. Én is úgy érzem, hogy az Édes Mártán kívül nincs más megszólítás. Ez a szeretet, ez kapcsolt minket össze. Számomra az újrakezdés példaképe volt. Borzasztó tragédia történt velük, amikor leégett a házuk, és még azt is egymásba kapaszkodva, és a Guszti remek humorával, és a barátok segítségével összefogott az egész társadalom, egész művész társadalom. Életet adó segítség volt. Számukra akkor kezdődött egy második korszak. Én emlékszem, hogy amikor 2006-ban a Csók galériában volt a kiállítása, akkor a grafikák széleit is megnéztük, mert számos grafika került ki úgy a tűzből, hogy a széle megperzselődött, és örültünk, hogy még megmaradt, hogy még ez velünk maradhat. Most Mártát a 75. születésnapján köszöntjük. Én úgy érzem, hogy ő a grafika nagyasszonya, és illik hozzá az a vers, amit akkor a Csók galériában elmondtam. Pszichét, Vörös Sándor pszichéjét idéztem. Előttem van Mártának az ajándék akvarellje, ami a Nyár címet viseli. Ezt Szőke István alcímként úgy apostrofálta. A Csepeli Mona Lisa. Nagyon becses ajándék ez. Sok boldogságot kívánok neki. Köszöntöm innen, és az élet szép oldalát érje még meg.

Elhangzott műsorunkban a csoportos magány festőjét, Laca Mártát köszöntöttük 75. születésnapja alkalmából, zenei szerkesztő kollégámmal, Keceli Zsuzsival együtt, Kövesdi Zsuzsát hallották. Kérem, tartsanak máskor is velünk. Viszont hallásra!

0: Elhangzott a Magyar Csillagok. A tavaly augusztusban elhunyt Laca Márta Munkácsi díjjal kitüntetett festőművészre, Csepel díszpolgárára emlékeztünk. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Július 23-a 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál
0: a bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink röviden. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés. Egy négyzetméterrel indul a gerencei templom 700 éves freskóinak restaurálása. XIV. Leó pápa arra bíztatja a híveket, hogy a nyári szabadság idején is fordítsanak figyelmet hitük elmélyítésére és a rászorulók segítésére. A Szent Péter tér című folyóirat júliusi-augusztusi számában Mauricio egy római olvasó kérdésére válaszolva azt írta, a nyaralás ne csak pihenés legyen, hanem alkalom a lelki feltöltődésre és a közösségi kapcsolatok erősítésére. A pápa arra kérte a híveket, hogy figyeljenek az idősekre, a betegekre és a szegényekre, valamint kerüljék a pazarlást, és a szabadság alatt is a béke és az irgalmasság értékei szerint éljenek. A teljes cikk a Magyar Kurír oldalán olvasható. A törvényben meghatározott 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választani, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön, a kormány szóvivői tájékoztatón az MTI kérdésére válaszolva. Hozzátette, a jelenlegi alkotmányos rendszer szerint a köztársasági elnököt nem közvetlenül a választópolgárok, hanem az országgyűlés választja meg. A kormányfő arról is beszélt, hogy szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamat indul, amelyben lehetőség lesz a köztársasági elnök választás szabályainak megvitatására is. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte szintén a magyar miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt írta a közösségi oldalán, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert jelentősen csökkent a véradók száma az elmúlt hetekben. A két szervezet csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a biztonságos betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra van szükség, a jelenlegi létszám azonban elmarad ettől. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg-os felnőttet várnak. A véradási lehetőségekről az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás.hu oldalán lehet tájékozódni. Akár 5%-kal is emelkedhetnek az albérleti díjak az egyetemi városokban a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után. Az ingatlan piaci szakértők szerint a nyári időszakban ismét jelentősen megélénkül a kereslet a kiadó lakások iránt. Erről ír az MTI. A szerkesztő összefoglalója.
2: Molnár Zsolt, az MBH Jelzálogbank területvezetője, az MBH ingatlan 360 szakértői sajtóbeszélgetésén csütörtökön azt mondta, az egyetemi városok továbbra is a hazai ingatlan piac fontos központjai, ahol erős a bérleti kereslet és folyamatosan emelkednek az árak. Sóóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője hozzátette, az egyetemi városokban a hallgatók és a munkavállalók egyaránt versenyeznek a lakásokért, hiszen ezek a települések egyben jelentős foglalkoztatási központok is. A szakértő szerint a nyári hónapokban további 1-5%-os bérleti díj emelkedés várható, ősszel azonban enyhe korrekció jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében jelenleg havi 205-304 ezer forint közötti albérleti díjakkal lehet számolni. A legolcsóbb kerület a 7., míg a legdrágább a 9. kerület. 5 év alatt a bérleti díjak legalább másfélszeresükre nőttek, több helyen pedig meg is duplázódtak. A vidéki egyetemi városok közül Debrecen számít a legdrágábbnak, ott átlagosan 200 ezer forint körül alakul a havi bérleti díj, míg Szegeden és Pécset nagyjából 150 ezer forint az átlag. A ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti érdeklődés rövid idő alatt akár 30%-kal is megugorhat. A szakértők szerint, aki hosszabb távra, több mint 5 évre tervez lakhatást, annak a vásárlás kedvezőbb lehet az albérletnél, rövidebb időre azonban továbbra is a bérlés lehet a jobb megoldás. A szakértői sajtóbeszélgetésen arról is szó volt, hogy a magyar lakásárak emelkedése továbbra is az egyik legnagyobb mértékű Európában. Horthy Flóra, az MBH elemzési centrum szenior ágazati elemzője elmondta, a korábbi áremelkedés után lassulás várható, de 2026-ban országosan még így is 8-13%-os lakásár növekedésre számítanak.
0: Megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés, derül ki a parlament jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben. Hende Csaba megbízatása az alaptörvény 17. módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg. Az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét. Az alaptörvény szerint az országgyűlés titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választ alkotmánybírót. Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének, Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán alkotmánybírónak a megbízatása az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő második hónap első napján szűnik meg. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Ismertetése szerint az alapból az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. Készen áll a Hungaroring a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjra, írja az MTI. A 41. alkalommal megrendezett futam előtt már csütörtökön is több szurkoló érkezett a pályára, ahol a versenyzők számára is programokat szerveztek a médianapon. A pilóták többek között sportolókkal és fiatalokkal találkoztak, miközben a csapatok a hétvégi versenyre készülnek. A Hungaroringen vasárnap 15 órakor rajtol a futam. A program pénteken a szabad edzésekkel kezdődik. Az eseményeket az M4 Sport élőben közvetíti. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai csapásokkal fog válaszolni a Teherán támogatását élvező jemeni huszik által végrehajtott a tengerhajózást fenyegető támadásokra is, közölte Donald Trump amerikai elnök csütörtökön. Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök arra reagált, hogy huszi fegyveresek szerdán megtámadtak 2 szaudi hajót. A huszik a hét első felében jelentették be, hogy készen állnak a Vörös-tenger bejáratát jelentő Bab el-Mandeb tengerszoros lezárására. Újabb orosz légi támadások érték Ukrajnát, miközben az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszországgal szemben. Nyíri Kata jelenti.
3: Oroszország a 23-ára virradó éjszaka egy ballisztikus rakétával, 6 levegőből indított rakétával és 168 drónnal támadta Ukrajnát. Az ukrán légierő szerint a támadások során több helyszínen is becsapódásokat regisztráltak. Szumi területén egy ember meghalt, 7 pedig megsebesültek. Odesszát szinte egész éjszaka támadták. Infrastrukturális létesítmények és lakóházak is megrongálódtak. Az energetikai infrastruktúrát Donyeck, Harkiv és Csernyiv megyében is találhatók.

0: Közben Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter a július 19-i nagyszabás orosz támadás után a nyugati partnereket Oroszországra gyakorolt pusztító nyomás fokozására szólította fel.
1: Bárányhimlő járvány terjed a gázai övezetben. Két hét alatt több mint 90.300 fertőzöttet regisztráltak. Az izraeli Jinet hírportál csütörtöki beszámolója szerint a megbetegedések többsége a kitelepítettek zsúfolt táboraiban élő gyermekeket érinti. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a rossz higiénés körülmények és az ellátórendszer összeomlása miatt más fertőzések, valamint rákcsáló és élősködő problémák is súlyosbodnak. A gázai egészségügyi minisztérium közben gyógyszerhiányra is figyelmeztetett. Helyi vállalkozó támogatásával egy négyzetméterrel indul a gerencei templom 700 éves freskóinak restaurálása, hogy bizonyíthassák, érdemes támogatni a teljes restaurálást. Gáspár Sándor tudósítása.
2: Jelenleg egyetlen négyzetméter freskó restaurálásán dolgoznak Gelence 800 esztendős római katolikus templomában, ahol Szent László legendája mellett az utolsó ítélet, az apostolok, a mennyei Jeruzsálem, köpenyes Madonna, a feltámadott Krisztus, alexandriai Szent Katalin legendája több freskón, majd Szent Jakab legendájának töredéke látható. De látható a menekülés Egyiptomba, betlehemi gyermekgyilkosság, Mária koronázása, Mária elszenderedése a másik falon. Alatta a bevonulás Jeruzsálembe, utolsó vacsora, lábmosás, Krisztus Pilátus előtt, meg a keresztre feszítés jelenetei láthatóak, és a felsorolás távolról sem teljes. A falakon a 700 éves freskók nem csak művészettörténeti, hanem a nemzeti örökség szempontjából is kiemelkedő jelentőségűek. Szent László legendáját szinte mindannyian a gelencei freskók képeiről ismerjük a Székelyföldön. Több száz éven át mész takarta a freskókat, alig 1882-ben fedezték föl, de azóta föltárták és konzerválták. Ám a több évtizedes munkát is igénylő restaurálásra még nem került sor a Szent Imre tiszteletére szentelt középkori templomban. Alexandriai Szent Katalint ábrázolja az a freskó, amelyen most dolgoznak a restaurátorok, és amely a kezdeményezők reményei szerint egy átfogó felújítás kezdetét jelentheti. Jánó Mihály művészettörténész kezdeményezésére vállalta a munkálatok támogatását Hegedűs Ferenc, gelencei születésű, kézdivásárhelyi vállalkozó, hogy megmutathassák, a templom freskóinak megmentése nem csak szükséges lenne, hanem megvalósítható is. Nem az a cél, hogy csupán egy négyzetméter újuljon meg. Ez inkább egy kezdőlökés. Szeretnénk bizonyítani, hogy igenis érdemes nekifogni, mert a teljes falfelület helyreállítható. Indítsunk el egy folyamatot, amely később pályázati forrásokat és további támogatókat vonzhat. Vallja Hegedűs Ferenc. Kis Lóránd és felesége Kis Janka Melinda, restaurátorok hangsúlyozzák. A falakon még számos olyan felület található, amelyet ugyan már megtisztítottak, de teljes helyreállításuk még hátra van.
1: Eltemették Csernus Marian Kossuth és Jászai Maridia színművészt. A 97 éves korában, június 30-án elhunyt művészt csütörtök délután pályatársai, egykori tanítványai és tisztelői kísérték utolsó útjára. A búcsúztatón méltatták több mint 70 éves színészi pályafutását, különösen Vörös Sándor Psziché című művének legendás előadásait, amelyet több mint 500 alkalommal játszott. Legendássá vált a Vizsói Biblia című estje, valamint emlékezetes alakítást nyújtott Szabó Magda az Ajtó című regényének színpadi változatában is. Csernus Marian a magyar színház és irodalom meghatározó alakja volt, munkásságát több rangos elismeréssel, köztük Kossuth díjjal is jutalmazták.

Kárpát-medencei lapszemle. Augusztus 1-től emelkedik a szemétszállítás díja Ungváron, adta hírül a Kárpáti Igazszó. A Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága jóváhagyta az új tarifákat, a társasházak lakói fejenként 90,62 hrivnyát, a magánszektorban élők 91,57 hrivnyát fizetnek majd havonta.

0: A döntés értelmében augusztus 1-től többet kell fizetniük a társasházakban és a magánházakban élő ungvári lakosoknak is. A társasházi lakók esetében a szemétszállítás díja az előfizetési díjjal együtt 4 hrivnyával emelkedik. Ungváron legutóbb 2025. szeptemberében vizsgálták felül a szemétszállítási díjakat, azt megelőzően pedig 2024. májusában. Azóta a szolgáltatás ára a fogyasztók számára csaknem 40%-kal emelkedett. A tanárok és egészségügyi dolgozók számára épülő 12 szolgálati lakás várhatóan augusztus végére készül el, írta meg a Hargita Népe. A projekt az országos helyreállítási alap támogatásával valósul meg. A 2022-ben benyújtott pályázat szerint a 12 lakás megépítését mintegy 5 millió lejre becsülték, a kivitelezési terv elkészülésekor azonban már 8 millió lejes összeg szerepelt a számításokban. Az önkormányzat ennek ellenére nem lépett vissza a beruházástól. Lőrinc Csaba, Szentegyháza polgármestere reméli, hogy ősszel beköltözhetnek a jogosultak. Szintén a Hargita Népében olvashatjuk, lezárult Hargita megye tanácsa idei sport és ifjúsági pályázati programjainak elbírálása. A két támogatási program keretében összesen 170 kezdeményezés részesül finanszírozásban, 1,5 millió lej összértékben. A sportprogramra idén 114 nyertes pályázat kap támogatást a megyei tanács által biztosított 1,2 millió lejes keretből. Az ifjúsági programban 56 kezdeményezés részesül támogatásban a 300 ezer lejes pályázati keretből. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
1: Hazánk időjárásáról. Pénteken általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhő képződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Főbb híreink még egyszer röviden. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés. Egy négyzetméterrel indul a Gelencei templom 700 éves freskóinak restaurálása. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönöm figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Zsoldos Szilviát hallják.
2: Ma 2026. július 23-a csütörtök van. Szent Brigitta ünnepe. A svéd származású asszony 8 gyermek édesanyja volt. Egy zarándoklat után férje belépett a ciszterci rendbe, Brigitta pedig külön szerzetes rendet alapított. Megírta látomásait, és sokat fáradozott a keresztény erkölcsök megjavításáért. Leányával, Szent Katalinnal Itáliába költözött, és Rómában halt meg 1373-ban. 1391-ben avatták szenté. Svéd Szent Brigitta, Svédország védőszentje, Európa társvédőszentje. Ma a Lenkék és Boriszok ünneplik névnapjukat, Isten éltesse nevek viselőit. A Lenke 19. századi magyar névalkotás a német Lenchen és a szláv eredetű Lenka szóból. A Borisz szláv eredetű név jelentése harcos. 425 éve 1601. július 23-án született Szalárdi János történetíró, a Siralmas Magyar Krónika szerzője. Külföldi egyetemeken végezte tanulmányait, majd erdélyi fejedelmek szolgálatában állt, és az önálló Erdély híve volt. 1662-től 2 éven át írta főművét Siralmas Magyar Krónika címmel, amely az első magyar nyelvű Erdély történetét feldolgozó mű eredeti források alapján. Krónikája 9 könyvre tagolódik. A 16. századról vázlatosan, saját koráról részletesen írt. Szerinte a történelem ismétlődő katasztrófák sorozata. Mivel a műben fontos okiratokat is hasznosított, Szalárdi János krónikája forrásértékű a korszakot kutató történészek számára, bár kinyomtatására közel 2 évszázadot kellett várni. 150 éve hunyt el Fényeselek statisztikus és földrajztudós akadémikus, a magyar leíró statisztika és a honismereti tudomány egyik megalapítója. 1836-tól munkái a nemzet anyagi és szellemi erőforrásainak számbavételén kívül fejlődésében ábrázolták az anyagi viszonyokat és összehasonlították a külföldi viszonyokkal. Fényeselek kidolgozta az élettartam és a halálozás valószínűség táblázatait is. 1849-ben a Pesti Forradalmi Vészbíróság tagja volt, ezért a szabadságharc bukása után fogságba is került. Később térképeket, gazdanaptárt, földrajzi munkákat és politikai röpiratokat adott ki. Kéziratban maradt fenn a magyar adórendszerről 1845-ben írott műve és Magyarország geográfiai kézikönyve. Fényeseleket 1858-ban az MTA rendes tagjává választották. 120 éve született Wolfgang Gentner, német atomfizikus, a Heidelbergi Max Planck intézet alapítója és igazgatója. Nevéhez fűződött annak az eljárásnak a kidolgozása, amelyen meg lehet állapítani a 100 000 évesnél is idősebb anyagok korát. Figyelemmel kísérte és kihívásként kezelte a magfizika aktuális problémáit, különös tekintettel a kísérletek által felvetett kérdésekre. Wolfgang Gentner 1980-ban hunyt el. 110 éve, 1916. július 23-án halt meg Sir William Ramsay, Nobel-díjas skót kémikus, a gázok kutatója, egy egész elemcsalád felfedezője. Robert Bunsen tanítványa volt a Heidelbergi Egyetemen, majd Angliában a Bristoli és a Londoni Egyetem kémia professzora lett. John Shields-el közösen némi módosítással igazolta ötvös Lorentz szabályát, amely a folyadékok felületi feszültsége és a hőmérséklet között állapított meg összefüggést. 1903-ban mutatta ki, hogy a rádium radioaktív bomlása során folyamatosan keletkezik hélium, és ez elősegítette a nukleáris reakciók megértését. Ramsayék a periódusos rendszerből arra következtettek, hogy még legalább 3 nemes gáznak kell lennie. 1898-ban alacsony hőmérsékleten és nagy nyomáson csepp folyósított levegőből el is különítették a neont, a kriptont és a xenont. 1910-ben pedig a radont. Így Ramsay az egyetlen, aki egy egész elemcsalád felfedezésében részt vett. 1904-ben Ramsay kémiai Nobel-díjat kapott, a levegőben előforduló közömbös gázok felfedezéséért és a periódusos rendszerben elfoglalt helyük meghatározásáért. 10 éve, 2016. július 23-án érkezett meg földkerülő útjáról Fjodor Konyuhov orosz kalandvadász, aki 11 és fél nap alatt kerülte meg a földet hőlégballonjával. Konyuhov 2016. július 12-én kora reggel indult útra, és Ausztráliát átszelve átrepült Új-Zéland északi csücskén, majd a Csendes-óceán felé vette az irányt. A dél-amerikai kontinenst Chile és Argentina fölött szelte át. Az Atlanti-óceánt, Dél-Afrikát és az Indiai-óceánt átrepülve 34.950 km megtétele után tért vissza július 23-án Ausztráliába.
1: A múlt idéző Zsoldos Szilviától hallották.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A világosság szentolvasó első tizedét, a szűzanya szeplőtelen szíve és az Úr Jézus szentséges szíve szándékára ajánljuk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzunk Szent Rita és Szent Mónika keresztény édesanyák közösségéért és édesanyai hivatásokért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ajánljuk imánkat a nagy családosokért, hálát adva az édesanyák és nagymamák önzetlen odaadó anyai szolgálatáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzunk testi-lelki betegségben szenvedő embertársainkért, gyógyulásukért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Ajánljuk imánkat a nehézségekkel küzdő, ínséget szenvedő embertársainkért, gondjaik megoldásához kérjük a lehetetlen ügyek intézőjét, Szent Rita közbenjárását.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, hitjük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Tizenkilenc óra harminckét perc.

Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert jelentősen csökkent a véradók száma az elmúlt hetekben. A két szervezet csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a biztonságos betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra van szükség. A jelenlegi létszám azonban elmarad ettől. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg-os felnőttet várnak. A véradási lehetőségekről az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára jelenleg csak néhány forinttal tér el a korábbi hatósági ártól, közölte a miniszterelnök csütörtökön a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi árak emelkedtek, a kutaknál azonban csak minimális változás történt. Hozzátette, ha jelentős különbség alakulna ki a magyar és a környező országok üzemanyag árai között, az benzin turizmushoz vezethet, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A multinacionális élelmiszerkereskedelmi cégek import és export arányának kiegyenlítését sürgeti a CÖFCÖKA. A Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, szervezetük egyebek mellett az importált áruk mennyiségének és a magyar élelmiszergyártók exportjának egyensúlyát, valamint a hazai termelők piacra jutásának segítését szorgalmazza. Panyi Miklóst a Fidesz országgyűlési frakció vezetőhelyettesének választották, közölte az ellenzéki képviselőcsoport csütörtökön a Facebookon. A Fidesz frakció azt írta, a Bóka János frakcióvezetővé választásával és Szijjártó Péter mandátumának megüresedésével a Fidesz eddigi frakcióvezető helyettesi helyeiből kettő megüresedett. Világháborús légibomba miatt lezárják péntek hajnalban a Margit hidat. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete csütörtökön közölte az MT-vel, a Duna alacsony vízállása miatt feltételezhetően egy második világháborús légibomba került felszínre a híd középső pillérénél. A tűzszerész művelet idejére a hidat péntek hajnalban 5 órától lezárják mindkét híd fő irányából. Tragikus baleset történt a Hévízi tónál. Egy illegálisan fürdőző férfi életét vesztette. Az Alavár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a 41 éves német férfi éjszaka a kifolyó csatornán keresztül jutott be a tóba, ahol úszás közben eddig tisztázatlan okból elmerült és megfulladt. A holttestét szerdán találták meg. Az eset körülményeit a keszthelyi rendőrkapitányság vizsgálja, a rendőrség pedig ismét felhívta a figyelmet, a tiltott fürdőzés súlyos veszélyeket rejthet. Hazánk időjárásáról. A gomoly felhők feloszlanak, kisebb körzetekben lehetnek felhők, egy-egy zápor az éjszaka második felében előfordulhat, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom. Lewis Carroll Alice csodaországban, fordította Kosztolányi Dezső, 11. befejező rész.

0: Elisz az esküdtek emelvényére nézett, s látta, hogy a gyíkocskát fejjel lefelé dugta vissza a helyére, s a szegény kis állat kínjában csak a farkával kapálódzott fölfelé, nem tudott visszafordulni. Elisz megfogta, visszafordította, s közben azt gondolta. Se nem oszt, se nem szorosz, hogy a farka merre néz, mert hogy akármerre néz, nem változtat a tárgyalás menetén. Mihelyt egy kicsit magukhoz tértek az esküdtek, megint összekeresgélték a palatáblájukat, palaveszőjüket, s jegyzetelni kezdték az iménti baleset lefolyását. Csak szegény gyíkocska nem jegyezgethetett. Még mindig félájultan ült, és tátott szájjal bámulta a mennyezetet.
1: – Mit tudsz az esetről?
0: – kérdezte a király Eliszt. – Semmit, felelt Elisz.
1: – Éppenséggel semmit?
0: – faggatta a király.
1: – Éppenséggel semmit?
0: – felelt Elisz.
1: – Ez nagyon fontos vallomás,
0: mondta a király az esküdtekhez fordulva. Ezek már éppen le akarták ezt írni palaveszőjükkel, mikor a fehér nyuszi tisztelettudóan, de homlokát ráncolva és fintorokat vágva közbeszólt.
1: Nem fontos, azt akarta mondani felséged. Persze, hogy nem fontos, hiszen azt mondtam,
0: igazította ki a király. Aztán magában halkan ismételgette.
1: Fontos, nem fontos, fontos, nem fontos.
0: Mintha próbálgatná, melyik hangzik jobban. Az egyik esküdt ezt írta, fontos. A másik meg ezt, nem fontos. Elisz jól láthatta mindezt, hiszen közvetlenül mellettük állt, és szinte előtte volt a palatáblájuk, de gondolta magában, az egész nem fontos. Ekkor a király, aki egy darabig szorgalmasan írogatott a jegyzőkönyvébe, fölkiáltott.
1: Csönd!
0: Aztán olvasni kezdte a jegyzőkönyvből.
1: 42. paragrafus. Mindenki, aki egy kilométernél hosszabb, köteles távozni a tárgyalóteremből.
0: Valamennyien Eliszre pillantottak.
1: Én nem vagyok hosszabb egy kilométernél,
0: mondta Elisz.
1: De igen, mondta a király, csak nem 2 kilométer vagy.

0: tartottam föl, mondta a fehér nyuszi. De úgy látszik, a letartóztatott küldte valakinek.
1: Minden valószínűség szerint valakinek küldte, mert senkinek nem küldhette. Legalábbis ez szokatlan volna,
0: szólt a király.
2: Kinek van címezve?
0: Kérdezte az egyik esküdt. Nincs rajta címzés, mondta a fehér nyuszi. A borítékra sincs semmi írva. A fehér nyuszi most kivette a borítékból az írást, s így szólt. Nem is levél, hanem vers.
3: A vádlott keze írása?
0: Kérdezte egy másik esküdt. Nem, felelt a fehér nyuszi, és ez fölöttébb gyanús. Az esküdtek arca elsötétedett.
4: A vádlott nyilván hamisította valakinek a kezeírását,
0: jelentette ki a király. Erre az esküdtek arca fölragyogott.
5: Nem én írtam, felség,
0: szólalt meg a szívfelső.
5: Nem is bizonyíthatják rám, hogy én írtam volna. Még a nevem sincs alatta.
4: Annál rosszabb,
0: mondta a király.
4: Csak az fél aláírni a nevét, aki valami rosszban sántikál. Becsületes ember bátran aláírja.
0: Mindenki megtapsolta a királynak ezt a kijelentését. Ez volt az első okos dolog, melyet aznap mondott.
5: Ezzel a bűnössége kétségtelenül be van bizonyítva,
0: kiáltott a királynő.
5: Le kell tehát ütni!
0: Semmi sincs bizonyítva, állapította meg Alice, hiszen még azt sem tudják, hogy mi van ebben a versben.
5: Olvast föl!
0: Parancsolta a király a fehér nyuszinak. A fehér nyuszi föltette pápa szemét.
5: Hol kezdjem, felség?
0: Kérdezte.
5: Kezd a kezdetén,
0: mondta a király.
5: És leghelyesebb, ha a végén végzed.
0: Halálos csönd támadt. A fehér nyuszi pedig ezt a verset olvasta föl. Úgy hallom, járt ön nála még, s beszéltek rólam ott. Azt mondta, kedvelt volt a kép, bár úszni nem tudok. Nem mentem, s megsúgták neki, valóban így van ez, viszont ha ő erőlteti, akkor önnel mi lesz? Én egyet adtam, ők hetet, ön négyet vagy hatot, s bár mind enyém, nem tévedek, ön mindent megkapott. Ha kiderülne valami, nagyon reméli, majd lesz mód minket megmenteni, s elkerüljük a bajt. Ön volt, tudom, az akadály, ön volt kerékkötő, pedig már minden készen áll. Tudjuk mind, én meg ő. De ne mondja, hogy szereti, örök titok legyen. Én is, ön is, hallgassuk el, ne tudja senki sem.
4: Ez eddig a legfontosabb bizonyíték,
0: mondta kezét dörzsölgetve a király.
4: Kérem tehát az esküdteket!
5: Egy penit adok annak, aki megmagyarázza,
0: szólt Alice, mert néhány perc alatt akkorára nőtt, hogy most már senkitől sem félt, és bátran belevágott a király szavába is.
5: Nincs ennek semmi, de semmi értelme sem.
0: Az esküdtek mind ezt írták a palatáblájukra. Alice szerint a versnek nincs semmi értelme. De azért senki se vállalkozott arra, hogy a verset meg is fejtse.

0: Ha a versnek nincs semmi értelme,
1: szólt a király,
0: annál jobb. Legalább nem kell törni rajta a fejünket.
2: Ha, de mintha mégis volna valami értelme,
1: folytatta a király, a térdére teregetve a verset és félszemmel rásandítva.
0: Itt van az, bár úszni nem tudok. Mert ugyebár nem tudsz,
1: fordult a király a szívfelsőhöz. Az szomorúan rázta meg a fejét.
3: Vajon olyannak látszom-e, mint aki tud?
1: Kérdezte. Bizony nem olyannak látszott, hiszen papendekliből volt.
0: Helyes!
1: Mondta a király, és tovább mormogta magában a verssorokat.
0: Valóban így van ez. No persze, ez az esküdtekre vonatkozik. Én egyet adtam, ők hetet. Á, ez viszont a lepényekre.
1: De hiszen úgy folytatódik, s bár mind enyém, vágott közbe Alice.
0: No, most megvan,
1: kiáltott diadalmasan a király, és az asztalon álló lepényekre mutatott.
0: Ez aztán világos. Ön volt kerékkötő. Voltál te már kerékkötő, édesem?
1: Fordult kérdésével nyájasan a királynőhöz.
0: Én ugyan soha!
1: Kiáltotta a királynő dühösen, azzal egy tintatartót vágott a gyíkocskához. Ez ugyanis abba hagyta a jegyezgetést, mert észrevette, hogy hiába keni az ujját a palatáblájához, semmi nyoma sem marad. Most aztán kapkodva újra jegyezni kezdett azzal a tintával, amely lecsöpögött az arcán.
0: Akkor,
1: mutatott a király a szívfelsőre.
0: Nem a királynőbe, hanem belém köt ő.
1: Ezzel széles mosollyal nézett körül, de az udvar meretten hallgatott.
0: Ez tréfa volt,
1: kiáltotta dühösen a király, s erre mindenki kacagni kezdett, jobbra-balra dűlve a nevetéstől.
0: Ezek után vonuljatok vissza ítélethirdetésre,
1: mondta már vagy 20-szor a király az esküdteknek.
0: Előbb végre kell hajtani az ítéletet, csak utána lehet kihirdetni,
1: szólt közbe a királynő.
0: Ostoba szamárság,
1: kiáltott Alice.
0: Vád és ítélet nélkül nem lehet a büntetést végrehajtani. Fogd be a szád,
1: ordította rákvörösen a királynő.
0: Nem fogom,
1: felelte Alice.
0: Üssétek le a fejét,
1: örjöngött a királynő, de senki sem mozdult.
3: Nem ijedek meg tőletek,
1: mondta most Alice, aki éppen akkora lett, mint amekkora volt rendesen.
3: Hiszen ti mind csak kártyalapok vagytok.
1: Erre a szóra az egész csomag játékkártya a levegőbe röppent és rázáporzott. Alice dühösen, s egyben riadtan fölsikoltott, s próbálta lerázni magáról a kártyákat. Hát egyszerre megint csak ott heverészett az árokparton, feje a nénye ölében pihent, s a nénye nagy vigyázva éppen néhány száraz levelet söpört le, mely a fáról hullott Alice arcába. Alice, kelj fel már, mosolygott rá a nénye. De jót aludtál.
3: Jaj, de furcsát álmodtam,
1: dörzsölgette szemét Alice, s amennyire vissza tudott emlékezni, elmesélte nénjének ezeket a különös kalandokat, amelyeket itt hallottatok. Mire befejezte, a nénye megcsókolta, és így szólt. Igazán furcsát álmodtál, de most szaladj be uzsonnázni, már későre jár. Alice fölugrott, és futott, de egyre az járt az eszében, hogy milyen csodálatos álmot is álmodott.

Amikor Alice elszaladt, a nénye még sokáig ült ott. Tenyerébe hajtotta fejét, nézte a leáldozó napot, s Alice-re gondolt, meg az ő csodálatos álmára. Közben pedig ő maga is elkezdett álmodni. Először azt álmodta, hogy Alice a kis kezével átöleli a térdét, s csillogó szemével rátekint. Hallotta édes hangját. Látta aztán, amint hátraveti fejét, hogy a szemébe csüngő makrancos hajtincset visszarázza. Képzeletében az egész rét megelevenedett, és benépesült azokkal a furcsa alakokkal, akikről kis húga álmodozott. Lábánál megzizzent a fű, s a fehér nyuszi surrant el. A közeli tóban a riadt egér a hullámokat kavarva úszkált, s hallotta, hogy csörög a csészekanál április bolondjának meg a társainak soha véget nem érő lakomáján, hogy rikácsol a királynő, aki szerencsétlen vendégei fejét leütteti. Hogy prüszköl a disznópólyás a hercegnő ölében? Hogy csörömpölnek köröttük a tányérok meg a tálak? Hogy víjog a griffmadár? Hogy csikorog gyíkocska palavesszője? És a zsákba dugott tengeri malacok visítása összeolvadt a boldogtalan álteknőc távoli zokogásával? Így ült ott, szemét behunyva, és csodaországba képzelte magát. De tudta, hogy csak a szemét kell fölnyitnia, s minden újra unalmas valósággá szürkül. A fűzet csak a szellő zizegteti, a tóvizét csak a hajladozó nád borzolja, a teás csészék csengése pedig nem egyéb, mint a bárányok csengettyűje. A királynő rikácsolása, a pásztor fiú hangja, aztán azt is tudta, hogy mihelyt föltekint, a pólyás prüszkölése, a griffmadár víjogása, s minden különös zaja közelben sürgőforgó majorság zagyvalármájává lesz. És az álteknőc folytott zokogása csak a tehenek távoli bőgése. Végül elképzelte, hogy kis húga felnő, de később is olyan tiszta, hű gyermekszíve lesz, mint most. Akkor majd maga köré gyűjti a kisgyermekeket, mesél nekik sok furcsa mesét, talán elmondja ezt a régi mesét is csodaországról, s azok kíváncsian, csillogó szemmel hallgatják. Ő pedig átérzi együgyű bámulatukat, örömét leli együgyű örömükben, mert visszaemlékszik majd saját gyermekkorára, s a sok boldog nyári napra.

0: Lewis Carroll, Alice csodaországban, fordította Kosztolányi Dezső, a 11. befejező rész hangzott el. Felolvasta Gáspár Kata. Hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Elek Judit Sára, rendező Elekné Román Kata.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz, kedves szüleimre, meg az én testvéreimre, mikor a nap újra fel kell, csókolhassuk egymást reggel. Amen.
0: Elhangzott a Varázsdoboz. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Mikola Péter muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert jelentősen csökkent a véradók száma az elmúlt hetekben. A két szervezet csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a biztonságos betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra van szükség. A jelenlegi létszám azonban elmarad ettől. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg-os felnőttet várnak. A véradási lehetőségekről az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára jelenleg csak néhány forinttal tér el a korábbi hatósági ártól, közölte a miniszterelnök csütörtökön. A kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter elmondta, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi árak emelkedtek, a kutaknál azonban csak minimális változás történt. Hozzátette, ha jelentős különbség alakulna ki a magyar és a környező országok üzemanyagárai között, az benzinturizmushoz vezethet, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében. Jelentette ki. A multinacionális élelmiszerkereskedelmi cégek import és export arányának kiegyenlítését sürgeti a CÖFCÖKA. A Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, szervezetük egyebek mellett az importált áruk mennyiségének és a magyar élelmiszergyártók exportjának egyensúlyát, valamint a hazai termelők piacra jutásának segítését szorgalmazza. Panyi Miklóst a Fidesz országgyűlési frakció vezető helyettesének választották, közölte az ellenzéki képviselőcsoport csütörtökön a Facebookon. A Fidesz frakció azt írta, a Bóka János frakcióvezetővé választásával és Szijjártó Péter mandátumának megüresedésével a Fidesz eddigi frakcióvezető helyettesi helyeiből kettő megüresedett. Világháborús légibomba miatt lezárják péntek hajnalban a Margit hidat. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete csütörtökön közölte az MT-vel, a Duna alacsony vízállása miatt feltételezhetően egy második világháborús légibomba került felszínre a híd középső pillérénél. A tűzszerész művelet idejére a hidat péntek hajnalban 5 órától lezárják mindkét hídfő irányából. Tragikus baleset történt a Hévízi tónál. Egy illegálisan fürdőző férfi életét vesztette. Az Alavár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a 41 éves német férfi éjszaka a kifolyó csatornán keresztül jutott be a tóba, ahol úszás közben eddig tisztázatlan okból elmerült és megfulladt. A holttestét szerdán találták meg. Az eset körülményeit a keszthelyi rendőrkapitányság vizsgálja, a rendőrség pedig ismét felhívta a figyelmet, a tiltott fürdőzés súlyos veszélyeket rejthet. Hazánk időjárásáról. A gomoly felhők feloszlanak, kisebb körzetekben lehetnek felhők, egy-egy zápor az éjszaka második felében előfordulhat, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 24 perc. Miért szeretem? Vallomások, irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
3: Legyenek erősek, legyenek bátrak, legyenek okosak. Minden halandó beleesik a halhatatlanság hajszolásának hibájába. Úgy akarunk sugározni öröknek hitfénnyel, mint nap vagy hold a tajték festett égen. Nem feltétlen igazi hiba ez, hiszen a végtelenre hangoltság, az örök létbe ágyazottság az emberi nem elidegeníthetetlen joga és kötelessége. A halhatatlanság kielégíthetetlen vágya tehát nem téphető ki az emberi szív alapjából. Húsba, csontba, idegbe ágyazottan ott lapul minden sejtünk magjában. Ezt az erőt mozdítja meg minden jóság és szépség, ami megrendít, összezavar vagy megrémít minket. Mert a szépség titokzatos misztériumként robban be a világunkba, és mint minden titok, azonnal vonz és rögvest félelembe taszít. A leggyakrabban megnevezhető jelenség, amit könnyen azonosíthatónak vélünk, az a szerelem. A szerelem vágja darabokra a látszatok fájtlát, és rántja elkerülhetetlenül a metafizikus, a filozófiai elmélkedés szférájába a költőket és a kamaszrím faragókat. Érdekes módon a filozófusokat és analitikájukat annyira szigorú sorba tekeri, hogy végül olyan szegényes csillámokat szórnak a tollhegyükre, amit bármelyik első szerelmes kiskamasz talmi és maga kellető kacatként tol félre. Hiszen Schopenhauer is egyszeri tanulmányával meggyőzően érvel amellett, hogy a szerelem nem más, mint egy okosan, a természet rendszeréből adódó ösztönös késztetés, a nemek elrendezett vágya, amely fizikai kívánalmak és az intelligencia elvárása alapján a legösszeillőbb párokat vonza egymás felé. Bizony, Schopenhauer prózainak mondható okoskodása minden metafizikust s egyben minden szerelmest meglep. Azt írja, legmagasabb foka azonban két egyéniségnek abból az egymáshoz való illéséből származik, amelynél fogva az atya akarata, azaz jelleme, és az anya értelme összekötésük által éppen azt az egyént hozzák létre, amely után az élethez való akarat általában, mely az egész fajban jelentkezik, e nagyságnak megfelelő, tehát a halandó szív erejét meghaladó epekedéssel vágyakozik, s amelynek indító okai épp úgy meghaladják az egyéni értelem körét. Ez tehát a voltaképpeni nagy szenvedélyek lelke, magva. Nagyon meggyőző érvelés volna, ha nem kínálna minden egyes regény, dráma s költemény kimeríthetetlen ellenpontokat. Hiszen gyerekes volna tagadni, hogy a szerelem nem éppen csupán a lelkiek vagy szellemiek vonzalma. Nem is állította egyetlen őszinte ember sem, hogy a szerelem testi oldala is valóságos és meghatározó. De a szerelem metafizikája makacsul tovább lendül az ösztönök, vágyak és fizikai vonzalmak alapjáról. Természetesen nem semmisíti meg, s nem tagadja meg azt. Ám a szerelem a lét felé, a transzcendens terébe sodorja a szerelmest. S nincs tekintettel arra, hogy kezdőnek vagy tapasztaltnak hiszi magát a játékos. Még az elvesztett, szétdarabolt, kitépett szerelem is olyan erővel a léthez, a vanhoz láncolja az ember szívét, hogy értelmetlen volna csak a sejtek, a kémiai anyagok vagy az evolúciós késztetések szintjére redukálni munkálkodását. Ágai Ágnes a Létragozása című költeményében megrázó egyetlenségbe komponálja a lét és a szerelem transzcendenciáját. S egyszer mind odailleszti a szeretet kedves, az elvesztett, elsodort szív velejét és valóját. Ágai Ágnes a Létragozása. Nem vagy. Noha voltál. A nincsség felfoghatatlan, értelmezhetetlen. Csak a vannak van jelentése. Voltál. Képzeletjáték, akár az, hogy leszel. Hiányzik a valóság fedezete. Nem vagy. Noha voltál. Fantomfájdalmam van. Ez bizonyítja, hogy voltál. Ha fájni tud az, ami nincs, akkor az van. Tehát vagy. Noha voltál. Csak a létezés állandó. A nem lét nem létezik. Csillagokat, bolygókat s galaxisokat félresöprő paradoxon ez. Az eszenciális ellentmondás, minden természettudományos és logikai levezetést kibuktató igazság. A nincsség felfoghatatlan. Csak a vannak van jelentése. Ami nincs, s mégis fájóan nincs, az kétség kívül van. A veszteség meglétét igazoló bizonyosság, hogy megmaradó és örök a lét. Fantomfájdalmam van. Ez bizonyítja, hogy voltál. Ha fájni tud az, ami nincs, akkor az van. S minden, ami ilyen egyértelműen kétséges, az kétségbe ejtően egyszerű. Ami nincs, az igenis van, az ragozhatóan, kimondhatóan van. Az fenomenológiailag leírható, az metafizikusan szemlélhető, az transzcendensen a létszférájába gyökerező létezés. A haldokló, sőt, önmagába visszazuhanó, kihunyó szerelem élőbbé válik a megsemmisülés hatalmától. Mert nem válik semmivé, hanem vanná nemesül, mindiggé teljesedik, örök létté terjeszkedik. Csak a létezés állandó. A nem lét nem létezik. Így lesz a halhatatlanság fürdőjévé, ami átmossa az emberi létezés hétköznapi csobogását, és szívdobbanásnyi örök létté formálja a kitartó pulzusszámot. A kikezdhetetlen halandóság, ami a halhatatlanság eltörölhetetlen pecsétjét viseli karján. József Attila töredékével válaszolhatunk Ágai Ágnes ragozására. Az én szívem sokat csatangolt, de most már okul és tanul. Aki halandó, csak halandót szerethet halhatatlanul. A halhatatlanság ígérete és igézete rabolja magát az ember szívébe, amikor szerelmet keres, talál, és leginkább akkor, amikor viszonzásra talál. Ám a viszonzatlanság sem fosztja le csupaszra a halandó emberi testet, hiszen a mindennapok sorozata, a hétköznapi bosszúságok és unalmas surlódásoktól mentes marad, és örökké csorbítatlan kristályragyogásban karcolja az eget. Mondhatjuk, hogy csekély a vigasz, és talán nem is említhető egy lapon a boldog, viszonzott szerelem öröklétével. Igaz lehet, vagy nem? Ki tudja ezt megítélni? Az is lehet, hogy csupán egyazon égbolt éjszakáját és nappalát vonják be arany és platina fényükkel, ahogyan a nap és a hold. Halhatatlan a halandó, aki sugaraikban áll.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották. A következő percekben filmzenékből válogatunk. A prágai filharmonikus zenekar, valamint a londoni szimfonikus zenekar felvételeiből.

0: Az elmúlt percekben filmzenékből válogattunk. A prágai filharmonikus zenekart, a londoni szimfonikus zenekart, valamint a müncheni filharmonikus zenekart hallották. Zongorán közleműködött Michael Nyman.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20-30 perc. A hangolóban Peter White angol jazz gitáros felvételeiből válogat Varga Ramona.

0: Peter White felvételeiből Varga Ramona válogatott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonegy óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt írta a közösségi oldalán, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés, derül ki a parlamenti jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben. Nagy mennyiségű, ismeretlen összetételű szennyező anyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság csütörtökön az MTI-nek közölte, Dénes Major térségében jelentős mennyiségű, erőszakhatású uszadék gyűlt össze, ezért harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el. A szennyezés terjedésének megakadályozására merülő falat telepítettek, az anyag eltávolítását megkezdték. A vízminták eredménye várhatóan 48 órán belül készül el, addig a békési duzzasztónál felfüggesztették a vízkivételeket. Tragikus baleset történt a Hévízi tónál. Egy illegálisan fürdőző férfi életét vesztette. Az Alvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a 41 éves német férfi éjszaka a kifolyó csatornán keresztül jutott be a tóba, ahol úszás közben eddig tisztázatlan okból elmerült és megfulladt. A holttestét szerdán találták meg. Az eset körülményeit a Keszthelyi rendőrkapitányság vizsgálja, a rendőrség pedig ismét felhívta a figyelmet, a tiltott fürdőzés súlyos veszélyeket rejthet. Javultak júliusban a lakosság és az üzleti szféra várakozásai. A Gazdaságkutató Intézet felmérése szerint emelkedett a fogyasztói és az üzleti bizalmi index is, így a gazdasági várakozásokat összegző mutató 4,5 éves csúcsra emelkedett. A lakossági bizalom 8. hónapja erősödik. Az eredményeket csütörtökön ismertette a Gazdaságkutató Intézet online sajtótájékoztatóján. Bárányhimlő járvány terjed a gázai övezetben, 2 hét alatt több mint 9300 fertőzöttet regisztráltak. Az izraeli Jenet hírportál csütörtöki beszámolója szerint a megbetegedések többsége a kitelepítettek zsúfolt táboraiban élő gyermekeket érinti. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a rossz higiéniés körülmények és az ellátórendszer összeomlása miatt más fertőzések, valamint rákcsáló és élősködő problémák is súlyosbodnak. A gázai egészségügyi minisztérium közben gyógyszerhiányra is figyelmeztetett. Hazánk időjárásáról. Pénteken napos idő lesz gomoly felhőkkel. Északkeleten zivatarzápor előfordulhat, a szél megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. Azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának 15. fejezetéből az elsőtől a 8. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Kincs, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra.

Leopápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. Július 22-én szerdán délkörül, miután elhagyta a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyet, 14. Leopápa megérkezett a szubiákói Szent Benedek kolostorba. Assisi Szent Ferenc freskója előtt elmélkedett, és megcsókolta a Szent Benedek szobrát, majd a szerzetesekkel együtt elmondta a miatyánkot. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, és megtekintette a kerengőt és a zártát. Július 22-én szerdán délelőtt 14. Leó felkereste a Szent Háromság kegyhelyet, a Közép-Appenninek egyik leginkább tisztelt szentélyét, majd délkörül autóval, amint egy 30 kilométerre fekvő szubiákói Szent Benedek kolostorba hajtatott. A kolostor komplexumban tett látogatása során csendes elmélkedésbe merült Assisi Szent Ferenc 13. századi freskója előtt, a Szent Barlangban pedig a hagyományoknak megfelelően megcsókolta a Szent Benedek szobrának térdét, és elmondta a miatyánkot a jelenlévőkkel, jelentette be a vatikáni sajtóiroda Telegram fiókjában. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, majd megtekintette a kerengőt és a zárdát. Leó pápa és kísérői délután 4 óra után indultak vissza Castel Gandolfóba. A szubiákói bencés közösség örömmel és hálával fogadja 14. Leó pápa látogatását a Szent Kolostorokban, ahol Szent Benedek megkezdte spirituális útját. Így nyilatkozott a szír olasz katolikus hírügynökségnek Dom Mauro Meacci szubiákó bencés apátja. A Szentatya jelenléte megújítja az egyház és a bencés karizma közötti köteléket, emlékeztetve mindenkit az ima, az ige hallgatása és a béke keresésének elsődlegességére. A Szent Benedek kolostor vendégkönyvébe Leó pápa ezt írta: Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. A bencés szerzetesek tanúságtétele értékes, és nagyon fontos az egyházban és a mai világban. Köszönöm ennek a közösségnek a csodálatos fogadtatást, és arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok az egész egyházzal együtt a világ békéjéért. Áldásommal, Szent Mária Magdolna ünnepén. A Szent Skolasztika kolostor vendégkönyvébe pedig a következőket írta Leó pápa: Hálát adok az Úrnak a kegyelemért, hogy meglátogathattam ezt a szent helyet Szent Magdolna liturgikus ünnepén, aki elsőként hirdette az Úr feltámadását.

A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára, 2028-ra készülve, megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Ha a technológia archiválja a láthatót, a személyek őrzik a láthatatlant. Ebben az esetben II. János Pál közel 30 éves pápaságának történetét, amit több mint 4 millió felvétel örökít meg. Rendkívüli vizuális örökségről van szó, amit végre digitalizálnak, hogy az egész világhoz eljusson. Karol Wojtyła pápasága kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollektív emlékezetben. Ezért a kommunikációs dikasztérium úgy határozott, hogy elindít egy részletes folyamatot az értékes fotóarchívum megóvására és aktív hasznosítására. A projektet július 8-án mutatták be a dikasztérium Marconi termében egy nagyobb program részeként, amelyet a technológiai igazgatóság indított el 2023-ban Francesco Massi vezetésével. A dikasztériummal együtt dolgozik majd Francesco Sforza, fényképész és kurátor, aki szívvel, lélekkel 6. Páltól 14. Leóig fotózta a pápákat. A bolonyai Cineteca filmkönyvtár restauráló központja, ami a tudományos koordinálást és a restaurálást végzi, továbbá a Bukáp Dokumentum digitalizációs vállalat. Francesco Sforza 48 év után ment nyugdíjba, tavaly novemberben. Egy másik nagy fotós, Arturo Mari tanítványa volt, akinek neve fogalommá vált. Diszkréten, alázattal, a szív szemével fotózta a pápák sorát, az audienciákon, apostoli utazásokon. Francesco Sforza soha nem szerepelt riportokban, nem szóltak róla szalagcímek. A történelem azonban mégis sokat köszönhet neki. Fotói számtalan lapban jelentek meg szerte a világon. Emberek millióinak érintette meg a szívét és az elméjét, noha neve nem is szerepelt a képek mellett. Fényképezőgépét a közösség szolgálatába állította. Tudta, hogyan mesélje el képekkel Péter szolgálatának a lényegét, a közelséget, a találkozást, az ölelést, az egymáson nyugvó tekinteteket, mondta róla Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa. A projekt célja visszaadni a világnak 27 évnyi pápaság fotóemlékezetét, amelyet többek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatás gazdagított, összesen több mint 4,7 millió fényképpel, melyek egy nagyon intenzív magisztériumról és nemzetközi jelenlétről tanúskodnak. Ezek a számok azt is megmutatják, hogy a képek mennyire központi szerepet játszottak a lengyel pápa éveiben. A fotóörökség első felvételei 1977-ből valók, amikor a L'Osservatore Romano című vatikáni nap kérésére rögtönöztek egy fotóstúdiót. Két kisebb szobából alakítva ki, melyekből az egyik egy lépcső alatti helység volt. Az évek múlásával kifejlődött egy archívum, amely ma több millió képen keresztül elbeszéli az egyház történetének egyik jelentős időszakát. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálása és tudományos katalogizálása, az eredeti anyag biztonságba helyezése és, ha szükséges, restaurálása. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megóvja és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Egy olyan korban, amelyet mély technológiai átalakulások jellemeznek, ez a projekt szimbolikus értelmet is nyer. Paolo Ruffini, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium prefektusa aláhúzta, hogy ez a kezdeményezés tanúskodik az analógból a digitálisra való átállásról a mai világban, amelyben a kép nélküli emlékezet félő, hogy elsorvad és kialszik.
Ruffini emlékeztetett arra is, hogy fontos megőrizni az előttünk lévők munkáját, mert a múltra tekintve építjük a jövőt. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a technológiának soha nem szabad elszakadni az emberi szenvedélytől és intelligenciától, különösen amikor fotózásról és képekről van szó. Fontos, hogy az otthonunk és minden tudásunk egységet alkosson, hogy felismerjük a korunk sebességével való haladás szépségét, zárta gondolatait a kommunikációs vezető.

Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Leó pápa június 15-én nevezte ki, miután jelölését jóváhagyták a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Joseph Chang Yanfeng püspök különböző tisztségeket töltött be az egyházmegyén belül, 2021 óta pedig az egyházmegye adminisztrátoraként végezte szolgálatát. Joseph Chang Yanfeng püspök készentelésére július 22-én szerdán került sor Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután jóváhagyta jelölését a Szentszék és a Kínai Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Chang Yanfeng 1984. április 4-én született a Liaoying tartománybeli Beizenben. A Shenyangi nagyszemináriumban tanult, majd a dél-koreai Daejeon Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá a Csifengi egyházmegyében. 2010 és 13 között az egyházmegyei kúrián dolgozott, miközben egyidejűleg több plébánián is szolgált. Ezt követően a Csifengi székesegyház plébánosává, majd Lindongi plébánossá nevezték ki. 2021. október 15-e óta a Csifengi egyházmegye adminisztrátoraként szolgált.

0: A tudósok rengeteget gondolkodtak azon, hogy vajon lehet-e a számítógépeken elmebajt előidézni. Kiderült, hogy lehet. Mégpedig úgy, hogy az információbevitelt olyan szintre gyorsították, ami meghaladta a gép információ befogadási és információ feldolgozási lehetőségeit, illetve képességeit. És akkor az nem tud tovább megfelelően működni. Ez történik az emberrel is. Képzeljem csak el. Ülök a televízió előtt, éppen több ezer holttestet látok egy földrengés után, s akkor, amikor megérintene, bevágnak egy csodálatos táncjátékot. Ekkor kezdenék gyönyörködni, de már is megjelenik ismét egy új kép, amelyben egy volt diktátor által lelövetett áldozatok tömegsírjait exhumálják, és mielőtt ez megviselne, divat bemutató következik, majd jön a cunami, és így tovább. Ha ilyen képeket nézek rendszeresen, akkor emocionális élményfeldolgozó képességem felborul, és ha nem végzek belső munkát, képes leszek észrevétlenül megőrülni. Isten országa közöttünk van, ha töretlen hittel kérem mindazt, amire oly nagy szükségem van. Azért fontos kérnem, hogy megnyíljak annak, ami, aki már jelen van, hogy tudatosítsam a bennem is élő valóságot. Ahogy Lukács evangéliumában, a 18. fejezet, 16. versben olvassuk. Isten országát békig gellért. A Szeretet Lelke című elmékedés gyűjteményében a hold szépségéhez hasonlítja. A következőképpen fogalmaz, idézem. A hold azért szép, mert mindenkié, azaz senkié. Irigységnek, hatalomnak, gazdagságnak nincs felette hatalma. Ezért ragyog ilyen kedvesen. Emiatt olyan nagy érték az igazság, a béke vagy a szeretet. Legnagyobb érték mégis az Isten, mert mindenkié, a tiéd épp úgy, mint az enyém. Az Isten országával is így vagyunk, csak akarnunk kell és szeretnünk. Bennünk van, a miénk. Eddig az idézet. Isten országa akkor is körülvesz, Istennek akkor is fontos vagyok, ha őt nem ismerem fel, és nem foglalkozom vele. Avilai Szent Teréz jelmondata, Isten egyedül elég. Mit jelent ez? Keresem a boldogságot, de kitől és mitől várom? Senki ember fiától nem várhatom el, hogy teljesen boldoggá tegyen. Nem képes, mert senki sem Isten. Az alkoholtól, drogtól, a különféle pótszerektől sem, mert a szerek nem képesek. A szer még nem szeretet. A fiatal Salamon király is ezt ismeri fel, és nem pénzt kér Istentől, és még csak az sem, hogy ellenségei pusztuljanak, hanem bölcsességet, tisztánlátást, hogy felismerje a jó és a rossz közötti különbséget. Amikor a bölcsességet kéri, a bölcsesség lelkét kéri, ezzel a végtelen ajándékkal minden véges dolog a helyére kerül és másodlagossá válik életében. A másodlagos dolgok nem tudják, nem képesek helyettesíteni az egyetlen elsődlegest, aki mindent megad, és ezért ő egyedül elég. Malkut de Shemaya, az egek uralma. Nem a mennyországot jelenti ez a kifejezés, vagyis nem a halál utáni beteljesedést. Nyilván azt is, de a kifejezés sokkal többet jelent. Jézus korában nagyon gyakran tiszteletből nem ejtették ki az Isten nevét, és nagyon gyakran ezt a szót használták többek között, hogy egek. A héber nyelv és az arám is az ég szót többes számban használja. Így alakult ki a kifejezés egek országa, mennyek országa. Jelentése egyszerűen ez, Isten országa, Isten uralma. Az Isten királysága az a hely és az a pillanat, amikor és ahol az Isten király. Mikor valóban az ember szívekben uralkodik. A mi atyánkban ennek az uralomnak az eljövetelét kérjük. A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. Ez az ige konkrét meghívás, hogy tegyen félre bálványaimat, melyek elfoglalhatják szívemben Isten helyét, a karriert, a házasságot, a tanulmányokat, egy szép lakást, a munkát, a sportot, a szórakozást. Meghívás arra, hogy Isten legyen az alap. Ő legyen minden gondolatom és érzésem kiinduló pontja. Az életben ugyanis mindennek ő felé kell haladnia, és tőle kell elindulnia. A tanító egyszer megkérdezte a gyermekektől, tudjátok-e, hol lakik Isten? A mennyben, mondta az egyik. A tiszta szívben, mondta a másik. A főutcán balra, az utolsó házban kiáltotta a kis Marci. A tanító mosolyogva megkérdezte, hogy miért gondolja ezt. Amikor apukámmal arra sétáltam, mesélte a kisfiú, apa a következőket mondta. Ennek a szegény embernek, aki itt lakik, 8 gyermeke van. Cipész a mestersége, és ő tartja el a vak nagyapát is. Gyakran látnak szükséget, mégis boldogan és békességben élnek együtt. Tudod miért, Marci? Mert ott lakik Isten. Ebben a felgyorsult, felpörgetett világban szinte éhen halok lelkileg, mert lelkemet a megszerzett javak nem tudják kielégíteni. Bár Jézus rávilágít a mindenkiben is rejlő legnagyobb kincsre, az Isten országára, mégis képes vagyok lelki nyomorban élni, mert hagyom a felgyorsult tempóban felcserélni az értékeket. Hogyan tudom helyrehozni? Kezdésként ismételgessem, és gyakorolgassam. Jöjjön el a te országod, és akkor minden más megadatik.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 17. vasárnapra Kincs címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Antonio Vivaldi C-dur koncertó két fúrójára című szerzeményének első Allegro molto tételét hallották. Előadta Cidra László és Harsányi Zsolt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc, rádiós regénytár.
2: Mark Twain, a lóvá tett város. Negyedik rész.

0: Nem akarok most párhuzamot vonni városunk és más közösségek között, bár némelyik lebecsül bennünket, járjon ki a maga útján. Szónokolt Burgess tiszteletes a városházán összegyűlteknek. Taps. Befejeztem. Kezem alatt nyugszik barátaim. Tisztességünk hangos dicsérete. S rajta keresztül a világ, mától fogva mindig tudni fogja, kik vagyunk. Nem tudjuk, ki az adományozó, de nevetekben kifejezem hálátokat, s kérlek benneteket, hagyjátok jóvá szavaimat. A terem egy emberként állt fel, és egy hosszú percig megremegtette a falakat köszönete mennydörgéseivel. Aztán leültek, és Mr. Burgess elővett a zsebéből egy borítékot. A közönség visszatartotta a lélegzetét, míg a borítékot felvágta, és kivett belőle egy papírszeretkét. Felolvasta a szövegét, lassan és nyomatékosan, és a hallgatóság megszállott figyelemmel hallgatta a varázslatos írást, melynek mindegyik szava egy-egy aranyrudat ért. A megjegyzés, melyet a nyomorba jutott idegennek tettem, a következő volt. Te korántsem vagy gonosz ember. Menj és javulj meg. Majd folytatta. Egy percen belül tudni fogjuk, vajon az idézett megjegyzés egyezik-e a zsákban elrejtett szöveggel. S ha igen, és kétségtelenül egyezni fog, ez a zsák arany egyik polgártársunké, aki mától kezdve példaképe lesz annak a sajátos erénynek, mely városunkat országszerte híressé tette. Mr. Bilson! A hallgatóság már készülődött, hogy megfelelő tapsviharban törjön ki. Most azonban, mintha megbénult volna. Egy-két pillanatig mélységes hallgatás uralkodott, majd suttogások hulláma borította el a termet ilyen formán. Bilson, ugyan ne nevettesse ki magát. $20 egy idegennek vagy bárkinek, Bilson, mesélje a keresztanyjának. Hirtelen a meglepetés új rohama folytotta mindenkibe a lélegzetet, mert felfedezték, hogy míg a terem egyik részében Bilson, egyházközségi tanácsos áll szelíden meghajtott fejjel, a másik részében Bilson ügyvéd teszi ugyanezt. Egy darabig csodálkozó hallgatás ült az embereken. Mindenki meghökkent. 19 pár pedig meglepődött és méltatlankodott. Bilson és Wilson egymásra bámult. Bilson harapósan kérdezte. Miért áll ön, Mr. Bilson? Mert jogom van hozzá. Talán szíves lesz megmagyarázni a gyűlösnek, miért áll ön? Boldogan, mert én írtam a levelet. Szemtelen hazugság, én magam írtam. Most Burgess merevedett meg. Értetlenül bámult először az egyik, majd a másik emberre, s úgy látszott, nem tudja, mit csináljon. A hallgatóság elképett. Wilson ügyvéd nyitotta először szóra a száját. Megkérem az elnököt, olvassa fel az aláíró nevét. Ettől az elnök magához tért, és felolvasta a nevet. John Wharton Bilson. Na lám, kiáltotta Bilson. Mit tud felhozni mentségére? Hogyan kér bocsánatot tőlem, és a megsértett gyűléstől a galátságért, melyet itt véghez akart vinni? Nincs szükség bocsánatkérésre, uram. Ami pedig a többit illeti, én nyilvánosan megvádolom önt, hogy ellopta a levelemet Mr. Burgess-től, és a saját aláírásával ellátott másolattal helyettesítette. Másképp nem juthatott birtokába a megjegyzésnek, mert minden élők között egyedül én ismerem a szövegtitkát. Alig, hanem botrány tör ki, ha ez tovább folytatódik. Mindenki elszomorodva látta, hogy a gyorsírók, mint az őrültek jegyeznek. Elnök, elnök, rendet, rendet, kiáltották többen. Burgess csöngetett. Ne feledkezzünk meg az illemről, mondta. Valahol bizonyára tévedés történt, más baj nincs. Ha Mr. Wilson átadott nekem egy borítékot, most már emlékszem rá, akkor nálam is van. Kivette a zsebéből, kinyitotta, rápillantott, meglepődöttnek és aggodalmasnak látszott, és néhány pillanatig hallgatagon állt. Aztán öntudatlanul, gépiesen intett a kezével, erőlködött, hogy valamit szóljon, és reménytelenül abbahagyta.
1: Olvassa fel! Olvassa fel! Mi az?
0: Követelte több hang. Kábultan, államkórosan kezdett neki. A következő megjegyzést tettem a boldogtalan idegennek. Te nem vagy gonosz ember? A gyűlés álmélkodva merett rá. Menj és javulj meg! Mormogás! Hihetetlen! Mit jelenthet ez?
1: Aláírás, folytatta az elnök, Charlotte G. Wilson.
0: Na lássa, kiáltotta Wilson. Azt hiszem, ez tisztázza a kérdést. Meg vagyok győződve róla, hogy ellopták a feljegyzésemet. Ellopták, vágott vissza Wilson.
1: Közlöm önnel, hogy sem ön, sem a pereputja nem merészkedhet.
0: Elnök, csend, uraim, csend, szíveskedjenek mindketten helyet foglalni. Fejüket rázva és mérgesen dünnyögve engedelmeskedtek. A terem mélységes zavarban volt. Nem tudta, mit kezdjenek különös véletlennel. Egyszerre csak felállt Thompson. Thompson a kalapos volt. Szeretett volna a 19-ek közé tartozni, de hiába, a kalap állománya nem volt elég tekintélyes.
1: Elnök úr, szabad lenne felvetnem valamit?
0: Lehet-e mindkét úrnak igaza? Kérdem öntől, uram, mondhatták-e mindketten ugyanazon szavakat az idegennek? Én azt hiszem...
1: Felállt a tímár és félbeszakította.
0: A tímár zsémbes ember volt. Úgy érezte jogszerint a 19-ek közé kellene tartoznia, de nem tudott elismerést szerezni. Ez kissé kellemetlenkedővé tette szokásaiban és beszédében.
2: Fenéket, nem erről van szó, bömbölte. Ez megesett minden 100 évben kétszer, de a másik nem. Egyikőjük sem adott 20 dollárt.
0: Zúgó taps.
2: Wilson.
1: Én igen.
2: Wilson. Én igen.
0: Megint mindketten tolvajlással vádolták egymást.
1: Elnök, csendet kérek, mindketten üljenek le. Egyik boríték sem került ki a kezemből, egyetlen pillanatra sem.
0: Egy hang.
1: Helyes, ez hát tisztázódott.
0: A tímár.
2: Elnök úr, valami immár világos. Kettejük közül az egyik a másik ágya alatt hallgatózott, és családi titkokat csentel. Ha nem vétek a szabályok ellen, megjegyzem, hogy mindkettőről feltételezhető.
0: Elnök, rendre utasítom,
2: visszavonom a megjegyzést, és mindössze arra utalok, hogy most elcsíphetjük a tolvajt, ha netán valamelyik kihallgatta, amikor a másik közölte a feleségével a bizonyíték szöveget.
0: Egy hang. Hogyan?
2: A tímár. Könnyen! A két idézet nem szóról szóra azonos, ön is észreveszi, ha a két felolvasást nem választja el akkora idő, s olyan izgalmas civakodás.
0: Egy hang.
2: Nevezze meg a különbséget!
0: A tímár.
2: A Korán sem szót megtalálja Wilson szövegében, a másikban nem.
0: Több hang.
2: Helyes, igaza van.
0: A tímár.
2: Tehát, amikor az elnök megvizsgálja a lepecsételt levelet a zsákban, meg fogjuk tudni, melyik csaló,
0: elnök.
2: Rendre utasítom, melyik kalandor,
0: elnök.
2: Rendre utasítom, melyik úriember,
0: nevetés és taps.
2: Viselheti joggal a város első becstelen fecsegője címet e beszennyezett városban, amelynek kövei mától kezdve égni fognak a talpa alatt.
0: Élénk taps.
2: Több hang. Kinyitni! Nyissa ki a zsákot!
0: Mr. Burgess felmetszette a zsákot, belecsúsztatta a kezét, s kihúzott egy borítékot. Néhány összehajtogatott írás volt benne.
3: Csak akkor nyitható fel, miután az elnökhöz eljuttatott összes írásokat felbontották, olvasta az egyikről. A másik felirata a végrendelet. Ha megengedik, felolvasom. Nem kívánom, hogy a jótevőn mondott a megjegyzés első fele pontosan idéztessék, mivel nem volt különösen meglepő, és könnyen el lehet felejteni. Záró szavai azonban döbbenetesek, és azt hiszem emlékezetesek voltak. Ha ezeket nem idézik pontosan, tekintsék az igénylő csalónak. Ő ritkán ad valakinek tanácsot, mondta jótevőm, de ha megteszi, mondani valójának mindig aranyfedezete van. S utána így szólt, sohasem hullhat ki emléke.

Vagy Heidelbergbe? Inkább az elsőt válaszd. Kísérteties csönd támadt. Először fenyegető felhő szállt sötéten a polgárság arcára. Később a felhő oszladozni kezdett, és Kaján kifejezés lopózkodott apránként a helyébe, s olyan ügyesen lopózkodott, hogy csak nagy és kínos erőlködéssel lehetett elnyomni. A tudósítók, a brixtoniak és más idegenek lehajtották fejüket, kezükkel eltakarták arcukat, s hősies udvariassággal és férfias akaraterővel tartották féken vonásaikat. Ebben a lehetetlen pillanatban magányos hang csattant a csendbe, Jack Hallidayé. Ennek aztán megvan az aranyfedezete. A gyűlés, idegenek és benszülöttek nevetésben tört ki. Még Mr. Burgess komolysága is összeroppant, s a hallgatóság hivatalosan is felmentve érezte magát minden önuralom alól, és alaposan kihasználta előjogát. Jó, hosszú és viharosan szívből jövő nevetés volt. Végül azonban elcsitult. Közben pedig Mr. Burgess összeszedhette magát, és némelyek megtörölgetették a szemüket. Aztán újra kitört, majd még egyszer. Nagy sokára nyöghetett csak ki Burgess néhány komoly szót. Hasztalan lenne eltusolni a tényeket, nagy fontosságú ügy került elénk. A város jó híréről van szó, a város jó híre porog kockán. Az egyszónyi különbség Mr. Wilson és Mr. Bilson szövege között önmagában is komoly dolog, mivel arra mutat, hogy egyik vagy másik úr lopást követett el. A két ember bénán, ernyetten, összetörten ült. E szavak azonban villanyáramként futottak végig rajtuk, fel akartak állni. Üljenek le, szólt rájuk az elnök élesen, s ők engedelmeskedtek. Ez, amint mondtam, súlyos ügy, de csak egyikőjüknek. Most azonban a dolog komolyabbá vált, mivel mindkettejük becsülete szörnyű veszedelemben van. Mondhatnám, végzetes veszedelemben. Mindketten kihagyták a döntő jelentőségű záromondatot. Megállt. Néhány pillanatig hagyta, hogy az átható csönd összesűrűsödjön, és belejegye magát a szívükbe. Csak egy úton módon történhetett ez. Kérdem az urakat. Cinkosság? Megegyezés volt köztük? Halk mormogás vibrált végig a termen. Megfogta mind a kettőt. Bilson nem szokott hozzá a nehéz helyzetekhez. Gyámoltalanul összetörten lapult. Wilson azonban ügyvéd volt. Sápadtan és megviselten feltápászkodott. Kérem a gyűlést, legyen türelemmel, míg a roppant kínos ügyet megmagyarázom, mondta. Szomorú kötelesség kényszerít szólani. Fáj, hogy gyógyíthatatlan sebet kell ütnöm Mr. Bilsonon, akit mindmáig becsültem és tiszteltem, s akit Szikla Szilárdnak hittem a kísértésekkel szemben, mint mindenki. De saját becsületem védelmében beszélnem kell, mégpedig őszintén. Szégyenkezve megvallom, és elnézésüket kérem érte, hogy szóról szóra a végrendelet szövegét mondtam a nyomorgó idegennek, beleértve a becsületbe vágó záromondatot is. Élénk meglepődés. Mikor a hirdetés megjelent, felidéztem, és gondoltam, bejelentem igényemet a zsák aranyra, amely minden jog szerint enyém. Kérem önöket, vegyék figyelembe, s mérlegeljék jól a következő részletet. Az idegen hálája aznap este nem ismert határt. Ő maga mondta, hogy nem tudja szavakkal kifejezni, s ha valaha is módjában állana, ezerszeresen visszafizetné nekem. Kérdem hát önöket, várhattam-e, hihettem-e, vagy álmodhattam-e, hogy e túláradó szívű ember hálátlanul hozzáteszi az ellenőrző szöveghez azt a szükségtelen záró mondatot?
Csapdát állít nekem, hogy városunk megszentségtelenítőjeként állítson e teremben összegyűlt

őspolgár társaim elé. Természetellenes volt, hihetetlen volt. Egy percig sem kételkedtem, hogy végrendelete pusztán a megjegyzés nyájas kezdőmondatát tartalmazza. Önök is úgy gondolkodtak volna, mint én. Önök sem vártak volna aljas árulást olyan ember részéről, akit leköteleztek, aki ellen nem vétettek semmit. Így hát teljes hittel, teljes bizalommal leírtam egy szeletke papírra a bevezető szavakat addig, hogy menj és javulj meg, és aláírtam. Éppen mikor borítékba akartam tenni, behívtak irodám belső szobájába, és én meggondolatlanul az asztalon hagytam az írást. Megállt, fejét lassan Wilson felé fordította, várt egy pillanatig, majd folytatta. Kérem, jegyezzék meg ezt. Midőn nem sokára visszatértem, Mr. Wilson távozott az utcai ajtón át. Élénk feltűnés. Wilson egy pillanat alatt talpra állt. Hazugság! Aljas hazugság! Ordította. Elnök, üljön le, uram! Mr. Wilson-é a szó. Barátai lenyomták Wilsont a székre, és elcsitították. Wilson folytatta. Ezek a tények. Az írás nem ott hevert az asztalomon, ahol hagytam. Észrevettem, de nem tulajdonítottam neki jelentőséget, gondolván, hogy a húzat fújta el. Eszembe sem jutott, hogy Mr. Wilson elolvashat egy magánlevelet. Tisztességes ember volt, s fölötte állt minden gyanúnak. Engedelmükkel megjegyzem, így kerülhetett szövegébe a korán sem szó, és az emlékező tehetség számlájára irandó. Én vagyok az egyetlen ember, aki az ellenőrző megjegyzés részleteivel szolgálhatok becsületes eszközökkel. Befejeztem. A meggyőző beszéd mindennél jobban elkábítja a szónoklat fogásaiban és cseleiben járatlan hallgató értelmét. Mindennél jobban felborítja meggyőződéseit és megcsalja érzelmeit. Wilson győztesen ült le. A terem helyeslő tapsok hullámaival árasztotta el. Barátai körülötte rajzottak, kezét rázták, gratuláltak neki. Wilsont lehurrogták, s egy szót sem engedtek szólnia. Az elnök csöngetett, és folyvást kiáltozott. Folytassuk, uraim, folytassuk! Lassacskán valahogy helyreállt a rend, s a kalapos megkérdezte. De hát mit akar folytatni? Át kell adni a pénzt. Hangok. Úgy van, Wilson, jöjjön elő. A kalapos. Háromszoros éljen Mr. Wilsonnak, hősi erényünk jelképének, aki... Az éljenzés kirobbant, mielőtt befejezhette volna, s a kiáltozás és a csengőrázás közepette némely lelkesülők egyik hatalmas cimbora vállára emelték Wilsont, s diadalmenetben indultak vele az emelvény felé. Az elnök hangja kiemelkedett a zsivajból.

Mark Twain, a lóvá tett város, a negyedik rész hangzott el. Felolvasta Helyei László. Hangmérnök Ordides Tamás, zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa, rendező Elekné Román Kata, szerkesztette Varga Andrea.

0: Szergej Prokofjev C-moll szimfóniájának a második tételét hallották. A londoni szimfonikusokat André Previn dirigálta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Számó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt írta a közösségi oldalán, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés, derül ki a parlamenti jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben. Nagy mennyiségű, ismeretlen összetételű szennyező anyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság csütörtökön az MTI-nek közölte, Dénes Major térségében jelentős mennyiségű, erős szakhatású uszadék gyűlt össze, ezért harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el. A szennyezés terjedésének megakadályozására merülő falat telepítettek, az anyag eltávolítását megkezdték. A vízminták eredménye várhatóan 48 órán belül készül el, addig a békési duzzasztónál felfüggesztették a vízkivételeket. Tragikus baleset történt a Hévízi tónál. Egy illegálisan fürdőző férfi életét vesztette. Az Alvármegyei Rendőrfőkapitányság közlése szerint a 41 éves német férfi éjszaka a kifolyó csatornán keresztül jutott be a tóba, ahol úszás közben eddig tisztázatlan okból elmerült és megfulladt. A holttestét szerdán találták meg. Az eset körülményeit a Keszthelyi Rendőrkapitányság vizsgálja, a rendőrség pedig ismét felhívta a figyelmet, a tiltott fürdőzés súlyos veszélyeket rejthet. Javultak júliusban a lakosság és az üzleti szféra várakozásai. A Gazdaságkutató Intézet felmérése szerint emelkedett a fogyasztói és az üzleti bizalmi index is, így a gazdasági várakozásokat összegző mutató 4,5 éves csúcsra emelkedett. A lakossági bizalom 8. hónapja erősödik. Az eredményeket csütörtökön ismertette a Gazdaságkutató Intézet online sajtótájékoztatóján. Bárányhimlő járvány terjed a gázai övezetben, 2 hét alatt több mint 9300 fertőzöttet regisztráltak. Az izraeli Jenet hírportál csütörtöki beszámolója szerint a megbetegedések többsége a kitelepítettek zsúfolt táboraiban élő gyermekeket érinti. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a rossz higiénés körülmények és az ellátórendszer összeomlása miatt más fertőzések, valamint rákcsáló és élősködő problémák is súlyosbodnak. A gázai egészségügyi minisztérium közben gyógyszerhiányra is figyelmeztetett. Hazánk időjárásáról. Pénteken napos idő lesz gomoly felhőkkel. Észak-keleten zivatarzápor előfordulhat, a szél megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 22 óra 4 perc, megismételjük délutáni adásunkat. Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
3: Mai műsorunk vendége Nényei Gáborné Gabi néni, akinek az életében meghatározó a KALÁSZ, a Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége. Hogyan került kapcsolatba, hogyan ismerte meg azt a szervezetet, amely a 30-as években, 1936-ban jött létre, 1946-ban megszüntették, de a kommunista diktatúra időszakában a személyek, azok a kapcsolatok, azok nem szakadtak meg, amelyek működtek és éltek 1946-ig. A Pagony utcában volt a Kalásznak a központja 46-ig, és azok az emberi kapcsolatok, azok a kialakult kötelékek, azok nyilván meghatározók voltak a későbbi időszakban is. Ön hogy találkozott a Kalásszal, és hogyan hatott az ön életére?
4: 47-ben születtem, 46-ban oszlatták föl az egyesületeket, köztük a Kalászt. Én olyan családban születtem, ahol a szüleim katolikusnak voltak keresztelve, meg engem is megkereszteltek, de nem tartotta a vallását. És mindez olyan történelmi korszakban volt, amikor egyházüldözés volt. Nem azért nem tartották a vallás gyakorlatot, mert féltek, hanem mert eleve nem volt az életüknek része korábban se, de végtelenül becsületes, rendes, tisztességes, hogy mondjam, emberiség javát szolgáló, 4 gyerekes család szülei voltak a szüleim. Ennek ellenére a jó Isten, ha valamit akar, ő azt keresztül tudja vinni. Azt is keresztül tudta vinni, hogy ilyen közegben mi nekünk mindig legyen katolikus oktatásunk. Méghozzá azért, mert akkor ugye tele volt az ország föloszlatott szerzetesekkel, keresték a helyüket, és nem bírták magukba folytani a missziós hivatástudatot. Úgyhogy volt nekünk is egy ilyen nénink, a szüleim ebédet adtak neki mindig. Én ebből gondolom, hogy neki nem volt meg a betevő falatja. Viszont minket, nem csak mi testvéreimmel, hanem a szomszédból levő gyerekekkel együtt, a szomszédház alaksorában hitoktatásban részesültünk rendszeresen. Nagyon-nagyon jó hitoktatásban. Tehát az az érdekes, hogy akik még hivatalos hitoktatásban részesültek, sokszor szörnyűségeket meséltek, hogy mennyire az istenkép meg az egyházkép annyira nem volt kedvükre való, hogy finoman fogalmazzak, minket pedig a Jóisten szeretetére és a minket szerető Jóistennek az ismeretére neveltek. Egy nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Minden életkorunkban adódott ilyen, aztán később ezek a föld alatti társaságok, azoknak meg a börtönviselt vezetői, azok táplálták bennünk a korunknak megfelelő hitet. Na, az a néni, aki minket a szomszédházban tanítgatott, az például, mikor 12 éves voltam, nem voltam még nagy, akkor mondta, hogy ott a Felső Krisztina városi templomban most meghirdettek egy sorozatot, hogy minden kedden este 6-kor beszélni fog Szörényi Andor, felváltva Gál Ferenccel, és ez az felnőtt ifjúságnak és a felnőtteknek szól, és akkor én is menjek. Hú, ez nagyon tetszett nekem, hogy én felnőtt ifjúság vagyok 12 éves koromban. Persze mentem, hát hogyha felnőtt vagyok, akkor megyek. Azon kaptam magamat, hogy a legmagasabb teológiai képzésben részesültem, aminek biztos csak töredékeket értettem meg, de nagy áhítattal hallgattam. Ő segített, ez a néni, minket nevezzük Riza néninek, Popovics Teréz volt az igazi neve, aki felkészített minket az első áldozásra is, meg hát végig kísérte mindenben az életünket. És aztán eljött a igazán felnőtté válás korszaka, gimnazista koromba, amikor az Ausztriában élő bencés szerzetes nagynéném úgy látta, hogy itt van az ideje, hogy magasabb képzésben is részesüljünk, és ő intézte el valahogy a titokzatosan nevek nélkül, csak így, hogy Mária néni. Szóval, hogy én jelenjek meg kedden délután 4-kor a Pagony utca 8-ban. Ez mikor volt? 62-ben. Pagony utca 8-ban, ugye már 16 éve be van tiltva a Kalász Egyesület, mert ott lesz egy Mária néni, az engem vár. Egy kamasz gyereknek az különösen érdekes, hogy valami titózat, hogy azt se tudom, ki, de vár engem, nagyon jó. Hát ez a Mária néni, ez nem más volt, mint Illési Mária, aki korábban a Kalásznak volt az egyházmegyei vezetője. Ő valami olyan hihetetlen, magas színvonalú, de ugyanakkor emberközeli oktatásban részesített engem minden kedden délután 4 éven keresztül. Ő magyar-francia szakos tanárnő lett volna, de beszippantotta őt a Kalász, és a Kalász misszióban dolgozott. Még a párizsi Sorbonnon is járt, tehát ő nem minden alap nélkül tudta a liturgiáról, az egyháztörténetről, az egyházi év ünnepeiről, a szentségeknek a titkáról. Szóval olyan csodálatos módon mindent, az egész életre úgy fölkészített engem ilyen téren, hogy azt csak most tudom utólag visszatekintve, hogy hát ez valami csoda. Nem beszélt ő semmi másról, csak ezekről a dolgokról, aztán már legalább 2 éve jártam hozzá, vagy már több, amikor kiderült, hogy ő egy bizonyos Kalász Egyesületnek volt a Vácegyház megyei vezetője. Talán még azt se tudtam, hogy a Vácegyház megyei vezető volt, csak az, hogy az Alföldön tevékenykedett. Akkor aztán kezdett egy kicsit többet beszélni az a Kalászról is, úgyhogy én tudtam, hogy létezik a Kalász, de a Kalász szellemű életfelfogást az teljesen megerősítette bennem, amúgy is bennem volt a vágy arra, hogy ilyen legyen az életfelfogásom, de ezt nagyon erősen megerősítette, a hit, erkölcs, nemzet, hivatás, költészet. Én is magyar szakra mentem, magyar nyelvtörténet érdekelt, ez biztos, hogy nem volt véletlen. Mária néni ilyeneket mondott, hogy szerencse, hogy te ilyen magas vagy, akkor még 10 centivel magasabb voltam, mint most, mert ő nagyon picike volt, mert az emberek előtt nagyobb lesz a tekintélyed. Semmi, hát egyik fülemembe, másik jön ki, hát mi? Aztán azt is mondta, hogy hát az egyetemi diploma az arra kell, hogy az emberek előtt az embernek hitele legyen. Ezt most visszatekintve azt mondom, hogy ez tényleg ő látta, vagy tudattalanul, vagy tudatosan, nem tudom, de ahogy annak idején a bizonyos Mogyoródi Elluskának azt mondta, hogy majd te legyél a csoportvezető, úgy én bennem benne ültette a bátorságot, amit én nem tudatosult, de belém ültette a bátorságot, hogy én majd lehetek a Kalászba valaki, de ez nem volt tudatos, nem győzöm mondani, hogy ez csak el volt ültetve egy ilyen bátorító dolog. A Szentlélek meg működött. Na, aztán a 80-as évek vége felé már megindult rövid Katolikus Krónika című műsor a tévében, talán az is éppen keddenként volt, este fő műsoridőben, talán 10 perc, amiből én kaptam 5 percet minden héten egy darabig, ahol a tisztaság, szerelem, egymásra találás, családi élet, ilyesmi témáról kellett nekem beszélni, akkor már 7 gyerekes anya voltam. De hogy kerültem én a tévébe? Hát úgy, hogy én az egyházközségben a papunk meghívott az ilyen tínédzser gyerekek hittan órájára, hogy ilyenekről beszéljek. És akkor ez a Katolikus Krónikának a felelőse, aki akkor éppen a nemrég elhunyt Wettstein József piarista atya volt, még fiatal ember, akkor megkérdezte a mi papunkat, Dankó Ivánt, hogy hát esetleg tud-e olyant ajánlani, aki ilyen témáról a... Ja, persze, hát ő neki a hittanos csoportjánál ez és ez a valaki, aki én voltam, az biztos elvállalja. Megkeresett Wettstein József, tényleg elvállaltam. Téglási Ferenc volt ekkor ennek a műsornak a vezetője. Egyszer csak telefonon hív minket valaki, akkor ez már 90 tájékát, 90-ben lehetett. Nem is voltam otthon, férjem veszi föl a telefont, és hát mondja az illető, hogy ez és ez, most nem nevezem meg, mert így csattanósabb, és hát engem keres, mert kinyomozta az elérhetőségemet, a tévében láttak engem, és hát ő most a Kalász részéről keres engem. De maga, mondja a férjemnek, hát biztos erről nem tud semmit, hogy mi ez a Kalász. Szóval, dehogy is nem tudom, hát a feleségem rengeteget beszélt nekem a Kalászról. Hát hogy létezik az, hogy magának a felesége a Kalászról beszélt, hát meg se született, amikor feloszlatták. Hát igen, mert hogy az Illési Mária néni. Hát abban a pillanatban egy családdá váltunk, hát aztán újra személyesen is telefonkapcsolatba kerültünk, elmentem most már elnevezem Terlandai Sándorné Rózsika nénihez, aki akkor a megszülető kalásznak a titkára volt, és hát úgy beszélgettünk, minthogyha születésünk óta ismertük volna egymást, hát persze ő ilyen anyám korabeli valaki volt, édesanyámmal gyakorlatilag egyidős, és hát azonnal egy nagy családba találtam magam. Ezek, akik nekem meghatározók voltak ebben az időben, az akkori, a megújulási elnök, a Metzger Gabriella, aki egyébként az esztergomi szemináriumnak, sőt, azt hiszem a bíborosi titkárságának volt a titkárnője, mert ő se kapott sehol állást, de ott befogadták. Na most ez egy nagyszerű személyiség volt. Ő persze az ország összes papját ismerte, mert a kispapok azok, túlzok, hogy az összes papját, de nagyon-nagyon sokat, akik mind nagyon szerették is, úgyhogy amikor újjáélett a kalász, akkor ő ezekkel fölvette a kapcsolatot, és azok megágyaztak a kalász újjáéledésének. Na szóval Terlandai Sándorné, Metzger Gabriella, Benkő Jánosné, hadgyerekes, magyar-latin szakos tanár volt, ugyancsak Szegeden végzett annak idején, mint a Mária néni, aztán egy Zöldi Pálné, Acsai Ilona, Ilus néni, meg hát nekem anyai jó barátom lett, vagy pótmamám lett, mondhatni ilyen téren, Pávics Lászlóné, de Satel Mária, aki a Veszprémi Egyházmegyében az utolsó volt még, aki a betiltott kalásznak a egyházközségi lánykör keretében tudta folytatni, és hát járt a Veszprémi Egyházmegyébe ide-oda különböző településekre, és tartotta életben azt, amit még életben lehetett tartani. Ő hosszú életet élt, úgyhogy 2020-ban halt meg, 94 éves korában.
3: A rendszerváltás időszakában vagyunk, amikor újjáélednek olyan szervezetek, közösségek, amelyek a két világháború között, a második világháború után 46-ig működtek. Egy egészen új kor, egy új helyzet, és persze az egyház kibontakozóban, vagy a kommunizmus elnyomatása után föllélegezhet, de egy egészen új helyzet, egy új kor van. Hogy találták meg ebben a helyzetben a lehetőségeket, mit érzett, mire van szükség, és kik voltak azok az említett nőkön, asszonyokon kívül, akár egyházi személyek is, akik tudták segíteni a kalásznak az újraindulását?
4: Placid atyát mondanám első helyen. Placid atya, ahogy a Szociális Testvérek Társaságánál is szolgált, hogy úgy mondjam, ami miatt tulajdonképpen kitalálták, hogy őt el kell vinni a börtönbe, de ugyanúgy a kalásznál is. Tehát ő a kalásznak a papja volt már akkor is. Nyilván most már tudom, hogy a szociális képzésben ő részesült korábban, tehát ő tudatosan kereste az ilyen kapcsolatokat, vagy tevékenységi lehetőségeket. Hát egy csodálatos ember volt, ezt nem kell mondanom. És ő a kalásznak minden eseményét szentmisével kezdte. Tehát akkor még bennünk volt ez a gyakorlat, hogy a templomban nem jó bevinni az ilyen világi indítatású dolgokat, mert veszélyes, és valahogy kialakult a rutinja a házi misének. Most már ezt meghaladta az idő, és azt mondom, hogy menjünk a templomba. Minden újságszerkesztés például azzal kezdődött, hogy Placid atya a Kalászkó új központjába misét tartott, és Szentlélek erejéből tettük, amit tehettünk. Hát az újság az egy tényleg nagyon fontos dolog volt. Egyrészt a egykor feloszlatott csoportoknak, még túlélő embereinek életjel volt, táplálék volt, lelkesítő volt, meghirdetett közös eseményekre el tudtak jönni, vagy fogadni tudtak minket ezeken. Ez nagyon jó volt. Ilyen nevezetes papjaink biztos, hogy nagyon hézagosan fogom mondani, és bocsánatot kérek azoktól, akiknek a nevét nem említem, mentségemre szolgáljon, hogy az idő múlik fölöttem is. A Brückner Ákos előd atya volt egy ilyen minket nagyon pártoló, Máté György atya, mély bencés kapcsolata volt a Kalásznak. A bencés Békés Gellért, miután haza került Magyarországra. Csodálatos helyi papok voltak, mondjuk a Mogyoródi, de nem tudom a nevét. Meg a Tápió vidéken csodálatos papok voltak, akik a szívükön viselték. Érsekvadkerten, Patakon, Patak, hát az egy csodálatos hely volt Nógrád megyében. Nem tudom a neveket, sajnos. De úgy általában, akinek nem volt fogalma a Kalászról, azok úgy érezték, hogy plusz feladat, és nagyon sok helyen kellemetlenül nem támogatták, vagy nem gyűlhettek össze az egyházközség termében, hanem csak házaknál. Na de erről eszembe jut egy olyan fontos dolog, hogy rendszerváltás, egyesületek újjáalakulhatnak, igen ám, de én például a titokban voltam szocializálva. Arra voltam szocializálva, hogy semmiféle hivatalos közeg nem kell, csináljuk, amit tudunk. Hát mi így a férjemmel, munkája meg a 7 gyerek mellett, ő kántorként dolgozott egy kedves kis templomba, 40 éven keresztül, és hát ott kinevelt kórust, és abban növekedtek a gyerekek, jöttek újabbak, és hát azokat elvittük nyaralni. Volt, hogy 44 főből állt a seregünk a 80-as években, 80-as évek elejétől, meg csónaktúrára vitte őket, meg ilyesmi, nem kellett ahhoz semmiféle hivatalos valami. Volt egy úgynevezett közös kassa, amiben mindig mindenki betett mondjuk akkor eleinte egy 100-ast, hogyha elfogyott, akkor megint betettek egy 100-ast, nem kellett gazdasági kimutatást, a szülők meg csodálkoztak, hogy hogy lehet ilyen olcsón. Hát igen, mert ott a faluban egy csomó embertől kaptunk gyümölcsöt, meg süteményt is hoztak nekünk, meg minden, és remekül működött ez így, tehát ez egy másik területe volt, ami, hát hogy mondjam, ilyen egyházi szolgálatunknak, mert nem tudtuk, hogy ez az, csak az, hogy jaj, de jó, ezt csináljuk. Engem zavart ez, hogy most miért kell ennek valamilyen hivatalos közegének lennél, és akkor bíróság, meg a kimutatások, meg a számlák, meg a pályázatok, meg mi ilyesmi, ez én nekem hosszú ideig nagyon idegen volt. Aztán rá kellett jönnöm, hogy ennek így kell lenni, mert társadalmi hatása másképp nincs. Tehát, mint a kovász, a környezetünkben tudunk működni amúgy is, de hogyha nagyobb léptékben akarunk, akkor ezt másképp nem lehet. És beletörődtem abba, hogy pályázatokat kell írni, pályázatokat kell elszámolni, pecsételni, aláírni, borzalmas, fölösleges időtöltés, mikor ehelyett lehetne az emberekkel foglalkozni. Viszont ebből, hogy hivatalosak lettünk, ebből származhatott az, hogy az újságot terjeszteni tudtuk, hogy hírt tudtunk adni magunkról, és ebből lett az is, hogy fölfedeztek minket a katolikus női szervezetek világszövetsége, a mostani neve az, angolul mondhatom, ugye, World Union of Catholic Women's Organizations. Igen, tehát a rövidítve WKW-kkel, ami azt jelenti, hogy a Katolikus Női Szervezetek Világszövetsége. Ők felfedeztek minket már 1991-ben, már 90-ben is valakik megjelentek, de 91-ben konkrétan. Hát, hogy lesz egy világtalálkozó Mexikóban, ami egyúttal a WKW-nak közgyűlése, amire ők feltétlenül szeretnének innen a vasfüggönyön túli országokból is képviselőket. És hát így rám esett a válasz, mivel én angol szakot is végeztem a magyar mellett, hogy hú, hát angolul kell tudni, akkor a Kalászban senki nem tudott még angolul, hogy akkor menjek. Jaj, de jó, életemben nem voltam, mondhatnám, külföldön egy kivételével, mert ugye a 7 gyerek mellett az ember nem, pláne vasfüggöny mögül nem nagyon csinál ilyesmit. Útlevelet se kaptam sokáig, és ott találkoztam a világegyházzal. Ez nekem óriási élmény volt. Azért volt különösen nagy, mert amikor hát én hívő keresztényként mondjuk az Apáczai Csere János gimnáziumba jártam, ahol nagyon erősen nagy hangsúly volt ezen a ideológián, marxista ideológián, meg két részre volt osztva a világ, az idealisták meg a materialisták világára, és hát én be voltam sorolva az idealisták közé, ami hát egy nagyon szégyenletes dolognak számított, de az ember hallgatott is erről, amennyire lehetett a magánéletben, illetve a titkos kapcsolatokban zajlott ez a hitélet, és én nekem borzasztó nagy öröm volt, hogyha például felfedezem az egyik osztálytársamról, hogy ez biztos református, mert Babicsot hibáztatja azért, hogy az írás szövegét a Jónás könyvébe megváltoztatja. Ő csak ennyit mondott, önnek ez nem tetszik, hogy megváltoztatja az írás szövegét. Na mondom magamba, akkor te református vagy. Nem tisztáztuk, de tudtam utólag kiderült, tényleg. És nekem ez egy akkora öröm volt, hogy van itt más is, aki hisz az Istenbe, testvérem. És aztán még az is volt, hogy a 70-es évek végén, 80-as évek elején kezdtek beszivárogni ilyen kóbor misszionáriusok nyugatról, akik, mint hogyha családi vendégek lennének, meg biciklitúrázók, meg ehhez hasonlók, akik mellesleg azért jöttek igazából, hogy a hitre neveljék itt az egyébként keresztény szempontból elsivatagosodott világba. És hogy nem, miért így volt, miért nem, a föld alatti társaságaink révén volt ez, de mindig nálunk legalább egy-kettő lakott egy ideig. Egy-két napig, volt, aki hónapokig is, és hozták a barátaikat, és ezek ilyen karizmatikus misszionáriusok voltak, felekezeten kívüliek, vagy hogy mondjam, tehát ők azt mondták, hogy mindenki maradjon a saját egyházába, mindenkinek ott van a helye, ahova tette a Jóisten, de az Istennel való személyes kapcsolatot és a Szentlélek működését előmozdítandó voltak közöttünk. Hát ezeknek a nagy része nem katolikus volt, hanem ilyen-olyan amerikai kisegyház, meg nem tudom mi. Ebből az következett, hogy én az, hogy valaki hisz az Istenben, a három személyű egy Istenben, azaz, hogy keresztény, akkor az nekem mind testvérem, én pedig azért vagyok katolikus, mert én ide születtem. És akkor én katolikus maradok. Ám de, amikor megláttam Mexikóban a világegyházat, minden nap más földrésznek volt a miséje, tehát a más földrész volt felelős azért, hogy a mise liturgiáját szolgálják. És az afrikai mise az forradalmat okozott az életembe, mert hogy ezek az afrikai népek tele boldogsággal, rajongással az Isten iránt, ahogy bevonultak a templomba, kurjongatva, virágokat lobogtatva, bevonulnak a templomba, aztán ugyanilyen felvonulás az evangélium behozatalakor, pálmaágakat lengetve, és a felajánláskor viszik a saját maguk által készített dolgokat, és akkor is tánclépésben a saját énekeiket éneklik, de az ordináriumot, a rendes miseszöveget, azt egy emberként, na most tudni kell, hogy Afrika különböző országok gyarmatai voltak. Az egyik franciául beszél, a másik angolul, a harmadik esetleg spanyolul, de na, az talán nem volt. Egymástól 1000 kilométer távolságra levő országoknak a leányai, asszonyai, azok egy emberként énekelték az ordináriumot, nem mást, mint a De Angelis misét latinul. Még most is sírnom kell. Tehát akkor éreztem, hogy ezt nem tudja más, ez csak a katolikus egyház, ezt az összes kultúrát magába olvasztani, és a múltat és a jelent egybe szeretni, és megvalósítani az egységet, ez az egyház katolikus, tehát én is katolikus vagyok. Nem egyszerűen keresztény, hanem katolikus.
3: A Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége a kalásszal való kapcsolatáról hallhattak beszélgetést Nényei Gáborné Gabinénivel, akinek egész életét meghatározta a kalásszal való kapcsolata. A Katolikus Lányok Asszonyok Szövetsége az 1930-as években, 1936-ban jött létre, és 10 évig 1946-ig működhettek, majd aztán a rendszerváltás körül azt követően újra élett a szervezet, nyilván már új küldetést, új feladatokat kellett találniuk, ebben a szervezetben való elköteleződéséről hallhattak beszélgetést mai műsorunk vendégével.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra 30 perc, kerengő, külpolitikai beszélgetések.
2: Az Európai Unió és Kína gazdasági kapcsolata bonyolult. Egyszerre együttműködő és konfliktusos. Az Európai Unió hivatalos megközelítése szerint Kína egyszerre partner, gazdasági versenytárs és rendszer szintű rivális. Ez azt az ellentmondásos helyzetet eredményezi, hogy az EU-nak teher Kína. Csökkenteni szeretné a tőle való függőséget, de nem törekszik a gazdasági kapcsolatok megszakítására, hiszen szüksége is van Kínára. Mit jelent ez konkrétan? Hol vagyunk versenytársak, és milyen területeken vagyunk partnerek? Milyen folyamatokat, jeleket érdemes figyelniük például a magyar vállalkozásoknak, vállalatvezetőknek, ha a jövőjüket szeretnék megtervezni? Vendégünk a stúdióban Gorecki Péter, a Magyar Külügyintézet vezetőkutatója. Szeretettel köszöntöm.
3: Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Jó nagy, izgalmas téma, és hát arról beszélgettünk itt az interjú előtt, hogy érdemes a úgymond hétköznapi embernek is figyelni ezeket a geopolitikai, meg világgazdasági mozgásokat, hiszen ez a bőrünkre megy. Tehát érdemes ezzel foglalkozni, ugye Péter?
3: Évtizedekig egy viszonylag nyugodt időszak jellemezte a világot, ugye véget ért a hidegháború az Egyesült Államok és a Szovjetunió között. Voltak alapvetően helyi konfliktusok, elsősorban a Közel-Keleten, de alapvetően a világgazdaság egy viszonylag nyugodt időszakot élt meg. Ugye ezt hívjuk a gazdasági globalizáció aranykorának. A különböző gazdaságok egyre több szállal kapcsolódtak egymáshoz. Most úgy tűnik már évek óta, hogy ennek a korszaknak vége van, és újra bekopogtatott a nagy politika a gazdaság ajtán is, és ezen keresztül nyilván a mindennapi életünkben is egyre inkább érezhető az, hogyha két nagy hatalom egymásnak feszül, vagy valahol a világ egy távoli pontján kitör egy fegyveres konfliktus, ugye, legutóbb az Öböl térségében Irán támadta meg az Egyesült Államok és Izrael, és rögtön arról lehetett olvasni Magyarországon is, hogy az égbe fognak szökni a benzinárak, a világ számos országában üzemanyag hiánnyal kezdtek el küszködni. Úgyhogy így van, alapvetően egyetértek önnel, hogy most egy olyan korszakban élünk, ahol a világpolitika eseményei bizony egyre gyakrabban a mindennapi életünk során is megérezzük.
2: És azért is érdekes ez Kína viszonylatában, hiszen egyre több termék, márka, kínai márka jön be az Európai Unióba, és így Magyarországra is, és ezek egészen kiváló termékek, tehát itt már nem a fröccsöntött műanyag, nem tudom én mikre kell gondolni, meg gombokra, hajgumikra, stb., hanem egészen professzionális mobiltelefonok, okos eszközök, nemrég láttam ilyen robot ablak mosót például kisháztartásoknak, vagy extra skeleton, ilyen orvosi technológiai eszközöket készülnek behozni. Tehát olyan dolgok, amik igazán fontosak, hasznosak a hétköznapi ember életében is, akár is ezekkel európai cégek foglalkoznak, akár magyar cégek is. És hát nem mindegy, hogy milyen az Európai Unió és a Kína közti viszony ezzel kapcsolatban. Hogyan változott a legutóbbi években az Európai Unió Kína stratégiája például?
3: Indítanám onnan, hogy egyáltalán van-e az Európai Uniónak Kína stratégiája. Véleménye szerint nincsen. Annak ellenére, hogy 2019-ben ugye kiadott Brüsszel egy dokumentumot, ami hivatalosan így lett elnevezve, hogy az Európai Unió Kína stratégiája, és abban szerepelt az ön által a bevezetőben is említett hármas kategória rendszer, hogy egyszerre partner, egyszerre versenytárs, egyszerre rendszer szintű rivális, ami jól mutatja, hogy az Európai Unió igazából már 2019-ben is küzdött azzal, hogy egyetem megfogalmazza, hogy számára mit jelent Kína. És a mából visszanézve ez még egy viszonylag nyugis időszaknak számított, tehát 2019-ben sokkal optimistább volt Európában mindenki a Kínával való kapcsolatok alakulását illetően, még zajlottak az átfogó befektetési egyezményről szóló tárgyalások, a mából visszanézve ez már majdhogy nem egy ilyen aranykornak tűnik, azóta sok víz lefolyt a Dunán is, meg különböző folyókon, azóta volt egy Covid-járvány, ugye tart több mint 4 éve az ukrajnai háború, sokkal feszültebb lett a világ, és bizony az Európai Unió nem került közelebb ahhoz, hogy megfogalmazza, hogy mit jelent számára Kína, és az elmúlt azóta eltelt 7 év során ez a két oldalú kapcsolat, ez bizony sokat romlott, itt elsősorban bizalomvesztés az, amit meg lehet figyelni. Európában mind a politikusok, mind a gazdasági élet szereplői egyre inkább szkeptikusok lettek azzal kapcsolatban, hogy Kínával ki lehet alakítani egy olyan viszonyt, ami mindkét félnek a fejlődését, javát szolgálja. És hogyha a legutóbbi időszaknak, vagy éveknek, vagy periódusnak az eseményére gondolunk, akkor 2024-ben ugye ez volt egy nagy port felverő döntés, az Európai Unió vámot vetett ki a Kínából származó elektromos járművek importjára cégenként eltörő mértékben. Ugye a másik oldalról 2025-ben láttuk azt, hogy Kína átmenetileg korlátozta a ritka földfémek exportját, és ezzel nagyon komoly fájdalmat okozott európai cégeknek is. És úgy gondolom, főleg ez a 2025-ös esemény, amit említettem, felnyitotta az európai politikusok szemét, hogy az a politika vagy irányvonal, amit még 2023-ban Ursula von der Leyen meghirdetett, és úgy neveztek el, hogy de-risking stratégia.
2: Ugye, tehát ez a kockázatcsökkentés.
3: Igen, erre nincs igazából jó magyar szó, szó szerint lefordítva a kockázatcsökkentés jelent, de a mi kontextusunkban inkább ez kitettségcsökkentést jelent. Tehát ugye ezzel alatt azt értette az Európai Bizottság vezetője, hogy csökkenteni kell a Kínával szembeni kitettséget, az európai gazdaság Kínától való függőségét kell csökkenteni. Hát most azóta már eltelt 3 év, és nem látszik azt, hogy ez a stratégia, ez átütő sikert elért volna. Ugye elég csak arra gondolni, hogy tavaly rekord értékre ugrott az uniónak a Kínával szembeni kereskedelmi deficitje, ami 360 milliárd eurót ért el.
2: De ez azt jelenti, hogy ennyivel többet hozunk be Kínából, mint amennyit oda kiviszünk.
3: De talán még beszédesebb az, hogy ugye az EU gazdasági motorjának számító Németországnak a kitettsége Kína iránt tovább növekedett olyan stratégiai ágazatokban, mint az elektromos járműipari technológia, a litium-ion akkumulátorok, a tiszta technológia vagy az antibiotikumok. Tehát egyre inkább az látszik, hogy ez az irányvonal, amit 3 éve fölvázoltak, nem vezetett sehova, és az látható, hogy folyamatosan nő a nyomás az Európai Unió vezetői, mind politikai, mind a gazdasági élet szereplői részre, hogy valami olyan hatékony eszközökkel lépjen végre föl, ami ezt a folyamatot megállítja.
2: Bocsánat, de hogyan lehet a kitettséget csökkenteni, hogyha a kínaiaknál vannak a ritka földfémek, amiket az előbb említett. Tehát ezt például muszáj tőlük beszerezni, még akkor is, hogyha saját ipart szeretnénk, ha tudunk építeni.
3: Ez így van, hogy a ritka földfémek az egyik legextrémebb példa ilyen szempontból, mert ez Kínának gyakorlatilag a szuperfegyver, ugye ez volt az, amit a tavalyi év során az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi adókapok során a kínai fél bevetett, az USA meg a mikrochip technológia exportjának a korlátozását vetette be, és ez a két, mondjuk így, hogy gazdasági szuperfegyver megtette hatását, mert rögtön Trump elnök és a kínai elnök tárgyalóasztalhoz is ült, és október végén letekerték ennek a feszültségnek, vagy konfliktusnak az intenzitását. Tehát valóban a ritka földfémek egy olyan példa, ahol a kitettséget nem lehet 1 év alatt, 2 év alatt megszüntetni. Kína sok éven keresztül építette ki ezt a világméretű dominanciáját ezeknek az alapvető nyersanyagoknak az ellátási láncaiban. Erre döbbent rá a nyugat egy pár éve, és most gőzerővel próbálnak ők is valamiféle alternatív ellátási láncokat építeni Ausztráliával, Indonéziával, más országokkal, Kanadával összefogva, de hát ez nem 1-2 év lesz, amíg ez sikerül, és itt nem is beszéltünk arról, hogy teljesen ki lehet majd váltani Kínát ebben a történetben, maximum az, hogy az extrém magas kitettséget valamiféle elfogadható szintre lehet majd csökkenteni. De mondom még egyszer, a ritka földfém a legkülönlegesebb példa. Itt azért ágazatonként eltérő az a kitettség, ugye még az akkumulátorgyártás terén mondhatjuk azt, hogy Kína gyakorlatilag uralja a világot, az elektromos autó technológia szintén valami olyasmi, amiben nagyon nagy előnyre tettek szert a kínai gyártók. De ugyanakkor például, hogy az Egyesült Államokat említettem, ott viszont a mikrochip technológia az, ahol meg az Egyesült Államok van
2: még
3: jelentős,
2: mindig
3: még mindig vezet Kínával szemben, és ameddig ez az előny megmarad, addig Washingtonnak van egy olyan eszköz a kezében, amivel sorokba tudja szorítani Pekinget. Tehát gyakorlatilag mindkét félnek a kezében van egy adóász, és azon dolgoznak gőzerével a háttérben, hogy ennek a másik fél kezében levő adóásznak az erejét, a hatékonyságát, a pusztító hatását csökkentsék azáltal, hogy leépítik ezt, vagy visszaszorítják ezt a kitettséget.
2: Megütötte a fülemet egy szó, amit Péter mondott az imént, a bizalomvesztés, hogy az Európai Unió és Kína között bizalomcsökkenés van. Miért? Mi ez a bizalmatlanság? Milyen okot adtak erre egyik-másik fél?
3: Az Európai Unió és általában a Nyugat nagyon sokáig bízott abban, hogy Kínában majd, hogy egyre fejlődik a gazdaság, növekszik a jólét, ez majd elhoz bizonyos politikai változásokat, és át fog alakulni a kínai politikai rendszer, át fog alakulni a kínai gazdaság, hogyha beveszik például Kínát a kereskedelmi világszövetségbe, akkor majd szépen Kína is beáll abba a fősodorba, amit a Nyugat képvisel, ez nem következett be. A másik, amiben bízott az Európai Unió vezetése, hogy Kína teljesíti azokat az ígéreteit, amit évek óta hangoztat, hogy nagyobb hozzáférést fog biztosítani az európai cégeknek a kínai piachoz, hogy leépíti a saját védővámjait, hogy leépíti a saját piacát védő adminisztratív korlátozásokat. Tehát tettnék néhány szimbolikus lépést, de alapvetően Kína még mindig nagyon markánsan védi a saját piacait a külföldi versenytől, és nagyon tudatosan védte azokat az iparágakat, amelyeket ő a jövő stratégiai szektorainak gondolt. És ilyen értelemben beszélek egyfajta kiábrándultságról, hogy azt hiszem Európai Unió vezetői most már nem számítanak arra, hogy Kína valamilyen drasztikus, látványos javulást fog elérni, vagy felmutatni ezen a téren.
2: De ez az ő szempontjukból lenne javulás, hiszen Kína szempontjából tulajdonképpen igazuk van. Az Európai Unió is pont erre ébredt rá, hogy ezt kellett volna, hogy egy kicsit jobban védeni a saját kereskedelmi
3: gazdaságát. Pontosan most gyakorlatilag erről megy a diskurzus, hogy amire már korábban utaltam, hogy milyen új eszközöket tud a Brüsszel kifejleszteni annak érdekében, hogy megvédje a saját piacát, hogy lehetőséget teremtsen a saját cégeinek a megerősödésére, ugyanakkor ne vágja el a Kínával való gazdasági kapcsolatot. Kitágítva kicsit a perspektívát, igazából a világ számos gazdasága erre a kérdésre próbálja megtalálni az optimális válasz, hogy hogyan maradjon nyitott, ugye a gazdasági globalizációnak azért voltak előnyei, ugyanakkor meg hogyan védje meg magát ezekről a kitettségektől, amikről most már itt az elmúlt percekben elég sokat beszéltünk.
2: Kedves hallgatóink, vendégünk a Kerengőben Gorecki Péter, a Magyar Külügyintézet vezető kutatója. Kína és az Európai Unió gazdasági kapcsolatairól beszélgetünk, amely hát tulajdonképpen érint mindnyájunkat a vállalkozásokon, a magyar vállalatokon keresztül is. Zene után azzal folytatjuk, hogy mely ágazatokban várható továbbra is feszültség, és hogy hogyan irányítja majd az Európai Unió ezt a Kína politikát, mire lehet számítani, akár vállalkozói szinten is.

0: Kedves hallgatóink, Gorecki Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával folytatjuk a beszélgetést. Lesz-e technológiai hidegháború például az Európai Unió és Kína között? Itt arról beszéltünk, hogy az Európai Unió továbbra is keresi a lehetőséget, hogy hogyan erősítse a saját iparát, meg egy kicsit védje Kínától, vagy a kitettséget gyengítse. Ebből most mi fog következni a következő években várhatóan? Tudom, hogy nem jós, de...
1: Nem, valóban nem. Technológiai versengés már van. Gyakorlatilag ez zajlik a szemünk előtt a világban. Ugye ezt ki is mondják a legnagyobb gazdaságoknak, a legbefolyásosabb országoknak a vezetői, hogy a jövő gazdasági és geopolitikai hatalmát elsősorban a technológia határozza meg. Azt, hogy egy ország mennyire tud éllovas lenni a technológia innovációban. Tehát ilyen értelemben egyértelmű, hogy versengés zajlik, és ebben az Európai Unió is, és Kína is nyilvánvalóan részt vesz. A kérdés az, hogy ez a versengés, ez mennyire fog átcsapni konfliktusba, vagy ami kifejezést ön használt, akár egyfajta technológiai háborúba. Ugye az Egyesült Államok és Kína között láttuk ennek jeleit, sőt, bizonyos lépéseit, fokozatait az elmúlt években. Ezek úgy kell elképzelni, hogy akkor két ország azokat a technológiákat, amivel ő rendelkezik, vagy az ő vállalatai rendelkeznek, de a másik ország vállalatai nem, akkor megpróbál egyfajta olyan védő sáncot vonni köré, hogy a másik ország ne tudjon hozzájutni, és ezáltal az adott technológiában meglévő fejlesztésben, innovációban meglévő előnyét, az meg tudja őrizni a riválisával szemben. Ugye, ahogy utaltam rá a beszélgetés során korábban is, egy ezer szárral összekötött globalizált gazdaságban élünk, eddig az volt sokáig a szó, hogy minél nyitottabbnak lenni, minél inkább összekapcsolni és kihasználni azt, hogy az egyik ország ebben jó, másik ország abban jó. Hát úgy látszik, ez a folyamat ez megfordul, és ennek az egyik leglátványosabb megvalósulása az pont a technológia terén zajlik, és a mesterséges intelligencia felbukkanásával ez még egy következő fokozatra kapcsolt, mert ugye a mesterséges intelligencia, azt már most látjuk, hogy a szemünk láttára átformálja az egész világot, nem is látjuk ennek a folyamatnak a végét igazából, és ez még inkább felértékeli az, hogy egy adott ország hol tart a technológia terén, és most nyilván itt a digitális technológiákra gondolok elsősorban, azokra a technológiákra, amelyek a szakemberek szerint a jövő gazdasági versenyképességét, és ezáltal részben a geopolitikai befolyást meg fogják határozni.
0: Tudunk mi még versenyezni Kínával? Nem késtünk le erről?
1: Nyilván kérdés az, hogy milyen szektorról beszélünk. Milyen szektorról? Korábban említettük itt a ritka földfémeket, hát ott a reális cél az lehet, hogy utaltam is rá, hogy mondjuk a jelenleg nagyon-nagyon magas kitettséget valamennyire lefaragni. Vagy ott van például a másik sokszor emlegetett példa, hogy az elektromos járműipar itt, és Kína nagyon-nagyon előre szaladt, itt azonban az Európai Unió nem engedheti meg azt, hogy erről a szegmensről teljesen lemond. Ugye az alapvetően a német autógyártók mindig is a belső égésű motortechnológiára tettek föl mindent, ebben voltak vezetők, világelsők, technológiai innovációban éllovasok. Most úgy tűnik, hogy megfordult a helyzet, most, mint hogyha az európai cégeknek kellene tanulniuk a kínai versenytársaiktól, akik ebben költséghatékonyság és minőség szempontjából is előttük járnak. Hogy esélyesen még behozni ezt a lemaradást, ezt én sem tudom megjósolni, ez a következő éveknek valóban az egyik nagy kérdése. És az pedig különösen nagy kérdés, hogy ezt a versenyképességi hátrányt az Európai Unió le tudja úgy dolgozni, hogy közben meg kell próbálnia megvédeni a saját vállalatait attól, hogy kizárólag a kínai technológiaval működő modelleket építsenek. Tehát egyszerre kellene megvalósítani egy versenyképességi célkitűzést, megvalósítani azt a gazdaságbiztonsági szemléletet, amiről itt is most beszélgettünk, és egyre inkább meghatározóvá válik Brüsszelben, és hogy behozzak még egy harmadik tényezőt, hogy ott van a fenntarthatóság is, a átállás a tiszta technológiákra, a zöld átmenet, amiről rengeteget hallunk, és ami az Európai Unió számára is egy rendkívül fontos célkitűzés, hogy ezt a hármat egyszerre megvalósítani véleményem szerint nem lehet, és ez az, amire egyre inkább rádöbben az Európai Unió vezetése is, úgy gondolom.
0: Még egy nagyon érdekes terület a mobiltelefonia. A mobiltelefonok a különböző információ szerzésre is alkalmas digitális eszközök is, akár a katonai vonalon is érdekes.

0: érdekes különböző kamerák és megfigyelő rendszerek, ezeknek a technológiája is megvan Kínának. De hát a mobiltelefonnál is ugye az a kérdés, hát ott is már piacvezető cégek vannak, és egyre újabb márkák jönnek be, hogy alkalmas, ugye ki tudja, mi van benne, ezt sokszor mondják, hogy az utolsó nem lehallgatható telefon az a Nokia volt, azóta meg hát bármelyik amerikai vagy kínai telefon is ilyen szempontból érdekes. Lehet-e olyan is akár, hogy mondjuk ezt az iparágat az Európai Unió korlátozza? Lát-e ebben biztonsági kockázatot az Unió például?
1: Én magam nem vagyok biztonságtechnikai szakértő, de úgy gondolom, hogy igen, valóban, tehát ezek lehetnek azok az iparágak, amelyek leginkább az Uniónak a fókuszába kerülnek, amikor arról beszélgettünk, hogy megpróbálja valamilyen szinten korlátozni legalább a kínai technológiának az alkalmazását, de hát ez egy nagy kérdés, ez mennyire megvalósítható, mert számos ilyen iparág vagy alszektor az bizony nagyon visszafejlődött az Európai Unióban, és a semmiből pedig nem lehet iparágakat nyilván felhúzni, ez egy évekig tartó folyamat. Megkérdés az is, hogy milyen áron. És ugye itt nem csak egy adott konkrét mondjuk vállalatról vagy technológiáról beszélünk, hanem ugyanannak vannak beszállítói, alkatrészek, nyersanyagok, ritka földfémek például. Tehát itt komplett ellátási láncokról beszélünk, és az, hogy teljesen kínamentessé tenni ezeknek a technológiáknak az ellátási láncait Európában, úgy gondolom ez nem egy reális célkitűzés. Itt megint csak arról van szó, hogy bizonyos korlátokat beépíteni arról, hogy ezt a kínai technológiának a nyomasztó fölényét vagy dominanciát valamelyest visszaszorítani, és felhozni az európai versenytársakat egy olyan szintre, hogy egyáltalán lehessen arról beszélni, hogy az európai ipar az Kínának ezekben a szegmensekben, szektorokban, ipari ágazatokban egyáltalán versenytársa tudjon lenni a jövőben.
0: Mennyire készül arra az Európai Unió, hogy például vámokkal vagy a szállítási költségek felemelésével akár visszaszorítja, vagy ellehetetleníti ezt a kínai-európai kereskedelmet?
1: Úgy gondolom, hogy olyan jellegű vámháborúra, mint amit láttunk az Egyesült Államok és Kína között akár tavaly, erre nem kell számítani. Tehát kicsi esélyt látok, hogy az Európai Unió általános vámokat vezessen be Kínával szemben. Részben azért, mert hogy vannak vállalat, amelyek Kínában termelnek az európai piacra, nyilván ezzel őket is sorokba szorítaná. Sok európai vállalat nagyon nehezen tudja kiváltani a kínai beszállítóit, illetve hogy az amerikai és Kína közti adókapoknak a történetében kiderült, Kína minden esetben elég keményen válaszolt, és valószínűleg most is erre lehetne számítani, és ebből valószínűleg az Európai Unió nem jön neki jól.
0: Tehát nem érdeke az Európai Uniónak extrém módon korlátozni.
1: Ilyen általános vámot, tehát hogy mondjuk tegyük fel, hogy minden Kínából származó importra, most mondok egy számot, 15%-os vámot bevezetne az Európai Unió, ennél nagyon kevés esélyt látok. Sokkal valószínűbb az, hogy inkább szelektíven bizonyos ágazatokra, amikről eddig is beszélgettünk, megpróbálnak majd olyan intézkedéseket, olyan szabályozási mechanizmusokat beépíteni, amiből az európai vállalatokat abba az irányba terelik, hogy kevésbé támaszkodjanak a kínai technológiákra. Egyébként ott is van az asztalon egy ilyen javaslat, ha jól tudom, Brüsszel, amely pont arra ösztönözni, vagy kényszeríteni, abba az irányba terelni az európai cégeket, hogy bizonyos technológiák terén legalább 3 beszállítójuk legyen. Tehát ne támaszkodjanak olyan mértékben, ne kelljen olyan mértékben függeniük a kínai technológiáktól.
0: Lehet tudni, hogy ezek melyik ágazatok?
1: Alapvetően azok az ágazatok, amikről már eddig is beszélgettünk. Igen. Nem meglepő módon ezt Pekingben sérelmezik, tehát ha nem is hivatalosan mondjuk a kínai vezetők személyesen, de a kínai állami média már megtette a karcsörgetést, és kilátásba helyezte, hogy nyilván, hogyha ez megvalósul, annak következménye lesz, és retorziók, és stb. De úgy gondolom, ebbe az irányba fog elmenni az Európai Unió, és hogy szektorokról beszélgetünk, akkor az elektromos autóipar mellett az akkumulátorgyártás, a tiszta technológiák, alumíniumipar, vegyipar lehetnek azok, ahol ilyen intézkedésekre számítani kell. Tehát ő említette a bevezetőben, hogy a magyar cégeket is nyilván érdeklik a fejlemények, tehát hogyha valaki mondjuk műanyag játékokat importál Kínából, akkor úgy gondolom, hogy az ő esetében kevesebb az esélye, hogy itt valami nagy felfordulás lenne.
0: De hogyha szkútereket, rollereket, vagy mobiltelefonokat, vagy okos háztartási gépeket, vagy tehát ami a hétköznapi életben, amivel minden nap találkozunk, akkor?
1: Nyilván ez egy skála. Technológiai szakembernek kell lenni, hogy megmondjuk, hogy melyik esetében milyen biztonsági kockázatról beszélhetünk, de az tény az, hogy az okos eszközök egyre inkább gyakorlatilag mint mini számítógépekként működnek. Egyszer hallottam, hogy említették, hogy az elektromos autó az egy négy keréken guruló számítógép. És annyi információt gyűjt a felhasználójáról, amit egyre többen biztonsági kockázatként értelmeznek. De hogy nem csak nyugaton...
0: Lassan már egy porszívó, ez vagy egy hűtőszekrény is.
1: És hogy nem csak nyugaton uralkodik ez a szemlélet, ez egy jó példa, hogy Kína már évekkel ezelőtt megtiltotta például a párt bizonyos emberkéinek, illetve a hadsereg tisztjeinek, hogy Teslát használjanak. Hoppa. Pont azért, mert attól tartanak, hogy hát ők is tudják, hogy ez valóban egy kerekeken guruló számítógép, hogy annyi információt és adatot gyűjt a felhasználójáról, amit tartanak attól, hogy esetleg ez valahol Amerikában landol. Tehát ez a fajta perspektíva vagy szemlélet, ez nem csupán az Európai Unió és az Egyesült Államokra jellemző, ez már Kína is felismerte, hogy valóban a modern technológiáknak van egy ilyen kockázata.
0: Na hát ők betiltották, de akkor lehet, hogy cserében egyszer csak majd elérkezik az, hogy nálunk is betiltják mondjuk a
1: ezt
0: kínai autót.
1: Ezt
0: már
1: is megtette egyébként, tehát évekkel ezelőtt az olyan gépjárműveknek a használatát, vagy okos, sőt, talán az a jó kifejezés, hogy hálózatba kapcsolt gépjárműveknek a használatát betiltotta az amerikai utakon, amelyben orosz meg kínai komponensek vannak. Az Európai Unió egyelőre ezt nem tette meg, de hogyha mondjuk elmérgesedne a viszony, akkor el tudom képzelni például azt, most a robotporszívóval nem tudom, de az, hogy például az okos technológiát használó hálózatba kapcsolt elektromos gépjárművek, ami valamennyire még a jövő technológiája, de itt kopogtat az ajtónkon, hogy ezeknek a használatát az Európai Unió útjai mondjuk azt mondják, hogy ezt köszönjük szépen nem, hogyha ez Kínában készült technológiát tartalmaz.
0: Azt tudom, hogy Péter nem tud jósolni, úgyhogy azt nem kérdezem meg, hogy 5 év múlva mi lesz, mert azt senki nem tudja. Viszont inkább azt kérdezem, hogy mire érdemes ma felkészülnie mondjuk egy magyar vállalatnak, mit figyeljen egy magyar vállalatvezető a Kína és EU közötti politikai döntésekben vagy mozgásokban, tehát milyen jeleket érdemes figyelni?
1: Ugye itt megint attól függ, hogy milyen iparágról beszélünk. Ugye említettem, hogyha valamilyen alapvetően nem technológia intenzív, viszonylag egyszerű terméket importál Kínából egy magyar vállalatot, úgy gondolom nem ennyire éles a helyzet. Más szektorokban, amelyek technológia intenzívebbek, ott már inkább. A nagy üzleti tanácsadó cégek egyébként azt ajánlják többnyire egyöntetűen, hogy meg kell próbálni a minden Kínával üzletelő nyugati vállalatnak több lábon állnia. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan magyar cégről beszélünk, amely Kínából importál, akkor nem kell ezt az üzleti kapcsolatot elvágni, ugyanakkor érdemes feltérképezni, hogy milyen alternatív beszerzési forrásokra van lehetőség. Részben azért, mert ez a diverzifikáció nyilván ad legalább valami fajta védettséget váratlan eseményekkel szemben, részben azért, amiről eddig is beszélgettünk, hogy az Európai Unió úgy tűnik, hogy a jövőben ebbe az irányba fogja terelni a vállalatait, és nyilván megint csak azokról a szektorokról beszélünk, amelyeket kritikusnak ítélnek meg Brüsszelben, hogy kevésbé függenek a kínai technológiáktól, tehát hogyha egy magyar vállalatvezető szerepébe próbáljuk beleképzelni magunkat, az mindenképpen egy jó döntés lehet, hogyha alternatívákat keresünk.
0: Alternatívákat keresünk, az azt jelenti, hogy nem csak kínai, hanem mondjuk akár más ázsiai, vagy amerikai, vagy közel-keleti technológiát is.
1: Ez nem azt jelenti, hogy minden esetben van, de ugyanakkor meg azért Kína nem ural mindent, ami technológia, és minden, ami modern gyártás. Igenis vannak más feltörekvő gyártási központok, van sok esetben azért nyugati technológia, és lehet, hogy valamennyivel drágábban, de tény az, hogy ezeket a geopolitikai kockázatokat egyre inkább a cégeknek be kell építeniük az üzleti tervezésbe, és ezekkel számolniuk kell, és akár vízforgatókönyveket és kell előre alkotniuk arra az esetre, ha mondjuk a kereskedelmi kapcsolat az Európai Unió és Kína között elmérgesedne.

0: Kedves hallgatóink, a Kerengőben Gorecki Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója volt a vendégünk. A technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.
1: Megismételtük a Kerengő korábbi adását. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 23 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Magyar Csillagok. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa. Egy éve vettünk búcsút a Munkácsi díjjal kitüntetett festőművésztől, Laca Mártától, Csepel díszpolgárától. 75. születésnapjára készített műsorunk ismétlésével most ráemlékezünk.

0: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa vagyok. Mai műsorunk a csoportos magány festőjéről, Laca Mártáról szól. Minden mű valójában önarckép. Áttetsző lesz a test, így a lélek jobban láthatóvá válik, mondta Laca Mártáról Csétót János, egykor a Csepeli Hricsovinyi Galéria kiállítás megnyitóján. Most ünnepeltük Laca Márta 75. születésnapját, a Munkácsi díjas festőnő, grafikus művésznő rajongói táborában, így mondhatom. Felevelítettük azokat az élményeket, amelyeket közösen éltünk meg, az ő művészetének hála, mert hogy ő pillanatnyilag kórházban van, és nem lehetett közöttünk, de így is eljutott hozzá a mi üzenetünk. Feledi Balázs művészettörténész nemrég térképezte föl az egész életművet, amelyet férjével, Dékány Ágostonnal együtt hagynak ránk mindannyiunkra. Mit mutat ez a leltározás?
1: Hát egy fantasztikus értéket képvisel ez a műegyüttes, amit Márta és Ágoston létrehozott. Ez a kortárs magyar művészetnek egy egészen különleges nézőpontú anyaga.
0: Miben különleges ő?
1: Mártának egy kicsit a életművét érdemes felvillantanunk. Ugye ízig-vérig Csepelinek vallotta magát. Elég korán kezdte a pályáját, hiszen bejuthatott a fantasztikus budapesti Törökpál utcai képzeti gimnáziumba, és ott érettségizés és után jöttek a megpróbáltatások, mert többször felvételizett, míg végül bekerült festőszakra. Tehát ez azért fontos, mert ő festőként végzett, Sarkantyú Simon növendéke volt 1970 és 74 között. Mindez azért fontos, mert utána azonban a szakma és a közönség is talán inkább legalábbis az első évtizedekben, mint grafikust, mint rajzoló ismeri és ismerte meg, mert hiszen Márta kialakított egy különös varázslatos rajzkultúrát, a rajzaival vált igazán ismerté, és ez a különleges látásmód, ami visszavezet egy kicsit Csepelhez, és ehhez a mély szociográfiai világhoz, ahol kocsmák vidéke és netán cigánytelepek és lepusztult külvárosi területeken találta meg a témáit, és hozta létre ezeket a varázslatos rajzait, ami egy egészen különleges szemlélet, ugyan akkoriban a magyar grafika a csúcsokon volt, ugye itt már a 80-as évek elejéről beszélünk, de mégis Márta megtalált egy nagyon egyéni hangnemet, egy egyéni vizuális ábrázolási nyelvet. Ez a bizonyos, amit nagyon kevés művészre használhatunk, hogy összetéveszhetetlen. Szóval meglátunk egy Laca Márta rajzot, azt pontosan tudjuk, hogy ő hozta létre, ebben különleges.
0: Közben, ahogy én itt lapozgattam a munkáit, az jutott eszem, hogy lehet ilyet mondani, hogy mágikus realizmus?
1: A mágikus realizmus talán nem ennyire szociográfikus tartalmakkal teli, mint az övé, de a realizmus nagyon jó kifejezés erre, és valóban valami mágikus is van mindebben, amit ő megjelenít. Érdekesen tudja visszaadni ezt a lepusztultságú karaktert. Ez egy finom bírálat is a akkori körülményekkel kapcsolatban. Gondoljuk el, ez már a lazuló kádárizmus világa, amikor ő ezeket a rajzait és munkáit elkészítette. Azért inkább a realizmus a jó szó, de a mágiában is természetesen van valami esendők, akik nem lázadnak a sorsuk ellen. Tehát egy ilyen különös, langyos világ, és Mártának a szemlélete nem egy tiltakozó szemlélet, de valóban borzongtatóan hitelesen tárja föl ennek a mély áramait, ami ezt a világot jellemzi. Márta nem csak a tematikai választásában, hanem a technikai megvalósításban is bravúros nyelvezetet talált. Tudnélék, ő ugye rendkívüli rajzoló, gyönyörű részkarcokat is készített pályája elején, de amivel talán a legegyénibbet hozta létre, hogy színes ceruza rajzokat kezdett el készíteni, és ebben teljesen egyedül áll, mert ezt a színes ceruza technikáját, ezzel a finom, oldott, rendkívül ízléses kultúrát és magas színvonalú nyelvezetével egészen magas szintre emelte, és valóban ez a színes ceruzának a visszahelyezése az autonóm művek létrehozási technikái közé, ez tulajdonképpen a 80-as években neki köszönhető.
0: Tordáné dr. Petneházi Judit, jogász, foglalkozására nézve, nagyon régi barátság fűzi, immár 40 éve Laca Mártájékhoz. Ez a barátság abból az időből datálódik, ugye, amikor a Várszínház galériában Páskándi Géza nyitotta meg a kiállítást.
2: Igen, ez így van. Úgy kerültünk oda, hogy a Páskándi Gézgáékkal nagyon jó baráti viszonyban voltunk, és mondta, hogy feltétlen menjünk el a kiállítás megnyitására, mert ő nyitja, és hogy nézzük meg ezt a művésznőt, mert hogy milyen fantasztikus dolgai vannak, és hogy menjünk. És hát ezen a kiállításon ismerkedtünk meg.
0: Nagyon-nagyon szép volt, emlékszem, a megnyitó beszéd, amikor Páskándi Géza azt mondja, hogy minden műalkotás egy szép kert, amely a kerítésével a végtelent érinti meg.
2: Igen, és egy nagyon jó képet csináltak a Márta a Gézáról is. Nagyon-nagyon jó. Hát az náluk ott volt a főhelyen a szobában, amikor mentünk hozzájuk.
0: Az ő életük tágan kiterjedt a művészvilágban, hiszen a családjuk igazából a művészvilágból tevődött össze.
2: Igen, és hogy nagyon-nagyon érdekelte őket minden, és ennek biztos az is oka volt, hogy nagyon-nagyon jó lehetett velük mindenről beszélgetni. Nagyon nyitott, nagyon intelligens, tájékozott emberek voltak. Nyaranta jártak ki például Olaszországba, ilyen régészeti grafikákat csináltak ott egy professzornak, egy német professzornak. Tehát nagyon-nagyon érdekes történeteket meséltek ezekről az ásatásokról, ezekről a történeti dolgokról, nagyon jól lehetett velük beszélgetni.
0: És közös művészi munkák is születtek ebből.
2: Így van, mikor a Millenniumi kiállítás volt, akkor Augustinak is a rajzai, és a Mártának pedig volt egy olyan kiállítás, nem tudom pontosan a nevére, nem emlékszem, de a magyar honfoglaló őseink asszonyainak az ékszerei, meg a ruhái, amiket találtak, maradékokat, ékszereket, annak volt egy ilyen vándor kiállítás, és én azt láttam is, és ott a Márti nagyon sok rajza szerepel.
0: Szerencsés találkozás volt ez, mert hiszen a Mártát is vonzotta nagyon ez a sámánisztikus és régi magyar világ, a hitvilág is, és
2: így
0: a rajzaiban
2: van,
0: sokszor
2: van.
0: Föltűntek ezek a motivumok.
2: Így van, így van. Nagyon nagy élmény volt velük találkozni, és nagyon sokszor összejöttünk, és szegény Géza halála után, és akkor az özvegye is meghívott bennünket. Tehát a barátság továbbra is megmaradt. Amikor házuk leégett, akkor utána volt az a jótékonysági a művelődési házba.
0: A gála est.
2: Az a gála est ott kint a munkásotthonban, mi is kint voltunk a férjemmel természetesen. Tényleg hát az életük szerencsére legalább az nem sérült, mert közel álltak ahhoz is.
0: Igen, és hogy föl tud állni egy ilyen művészházaspár egy olyan igen. helyzetben, amikor az életük elpusztul.
2: Igen.
0: Tehát
2: igen,
0: gyakorlatilag igen. minden, amit alkottak, szinte minden.
2: Olyan megrendítő, a lányom vett három nagyon szép rajzot tőlük, mert ment külszolgálatra Hanoiba, és ki is vitte magával. És annak az egyiknek a sarka az restaurálva lett a Guszti által, mert az is például megégett a sarka, tehát nagyon sok rajzukon látszott a nyoma ezeknek. És nagyon érdekes volt, mert jöttek sokan ugye oda hozzá vendégségbe, és nézték, hogy ugye a Márti egy kicsit ilyen keleties arcokat rajzolt hölgyeket. Kérdezték, hogy ez vietnámi, abban rajzolták. Mondta, nem, ez egy magyar művész, annak a rajzai, úgyhogy nagyon aranyos volt, mert a Mártának ezek a keleties őseinket utánzó rajzai, ezek megfogták őket, mert ugye hasonlítottak rájuk.
0: A cseppeli közösség egyik nagyon fontos kulturális szintere, nagyon régóta már a Hricsovinyi Galéria. Mi hozta létre ezt a galériát? Mi adta az ötletet? Kérdezem Hricsovinyi Istvánné Magdikát.
3: Kultúra iránti szeretete hozta létre, még 1988-ban, akkor 2000-ben nálunk a házban alakítottuk ki a kiállító termeket. 14-15 kiállítás volt, ami a Laca Mártával és Dékány Árvoston, hát főleg a Mártinak volt 10 kiállítása és a többi 20 kiállítása. A Mártinak a kiállítását mindig nagy tömegek vonzották, nagyon szerették az emberek az ő különleges szép grafikáit. 30-40 volt, amikor 50 ember látogatott el a kiállításra. Mindig volt valamilyen műsor, zene, vers, például a Bubik István, Kubik Anna, részt vett Kivédi Ervin, akkor a Váradi Mária mondott nagyon-nagyon szép verset, tehát mindig kiegészült ez a kiállítás, nem csak azzal, hogy megnyitották, például a Feledi Balázs nagyon-nagyon sok alkalommal nyitott meg nálunk kiállítást, nagyon-nagyon szerettek ide járni hozzánk, egy kis uzsonnával vendégeltük meg, indivalóval a vendégeket, még mai napig is emlegetik, hogy milyen jó hangulat tudott kialakulni egy-egy ilyen kiállítás után. A kiállításokon túl tulajdonképpen barátok lettünk. Sajnálatos módon ugye 2013-ban az én férjem meghalt. Én nem vállaltam tovább a kiállításoknak a megszervezését, mert egyedül ezt nem tudtam volna csinálni, és így 2013-ban, amikor a galériának a 20. évfordulóját ünnepeltük, abban az évben, tehát megszűnt nálunk a kiállítás. Nagyon barátságos volt a Márti, szeretetteljes, nagyon közvetlen volt a kiállításoknál, amikor találkozott az emberekkel, a látogatókkal, mindig csak a legnagyobb őszintesség és barátság volt a részéről.
0: Én nem tudom, hogy mennyire illett bele az ő világa ebbe a társadalmi közegbe. Jól vették, megosztó volt az ő művészete, volt,
3: igen,
0: ugye?
3: Megosztó volt az ő figurái tulajdonképpen, és azt lehetett volna mondani, hogy majdnem minden egyes grafikáján az ő arca tükröződött valahol vissza. István és az én barátságom is jó hatással volt rájuk, mindkettőjükre, mindent, amit csinált, az maradandó az életben.
0: Laca Márta Élet és Művészet című életrajzi kötetében azt írja: egész életemben mindig örültem az igazi emberi kapcsolatoknak, és igyekeztem, hogy mindig a jót lássam meg az emberekben. Azt hiszem, ez hozta magával, hogy nem volt olyan hivatal vagy ember, aki ne sietett volna a segítségünkre. Csepelen mindenki tudta, amikor Laca Mártáék háza rövid zárlat következtében pillanatok alatt lángba borult, és több száz művük, gyakorlatilag az életművük elpusztult, amit Dékány Ágostonnal, férjével együtt alkottak. Sárosi Miklós volt az, aki az élére állt annak a hatalmas társadalmi összefogásnak, ami példátlan, de reméljük példát adó a csepeli közösségben. Egy emberként fölállt Csepel, és óriási rendezvény sorozatokkal megsegítette őket, hogy új életet kezdjenek. Sárosi Miklós hogy került ebbe a történetbe?
4: A 70-es években ide kerültem Csepelre. A szakmám ugye fodrász, a szépségipar, aktív fiatalemberként a társadalomban próbáltam helyet keresgélni. Az Erzsébeti Kultúrházban, a Fodrászat Kultúrházában voltak különböző rendezvények. Többek között a Lökös Margit és Kárpáti Kamil által vezetett Kishang együttes irodalmi csoport, Szent Mártoni János író és tagja volt ennek a csoportnak. Én, mint fiatal fodrász, a szakmámban olyan segítséget próbáltam adni a kollégáknak, fiataloknak, Mártit megkérve, fölkérve, hogy rajzoljon frizurákat, különböző emberi arcokat, karaktereket, és hozzá frizurákat ajánljon. Abban az időben nagyon szegényes volt a szakmai folyóirat, divatlapokból nem tudtunk válogatni, és a Márti nagyon szívesen jött. Mi megpróbáltunk segíteni neki különböző technikai eszközök biztosításával. A 90-es években független önkormányzati képviselő voltam Csepelen, társadalmi élet különböző területein találkoztunk. Mártinak, mint Gusztának, már házaspár voltak. 99-ben Százi Antal közös barátunk, a csepeli tankerület vezető főtanácsosa, író, irodalombarát, művészetpártoló megjelentette a Adiról Aditól című könyvet, aminek a borítóján Mártinak a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonát képező Adi portré került föl. Ez egy gyönyörű szép irodalmi eső volt a munkásotthonban. 99-nél tartunk, még a tűzeset előtt. Egy nagyon értékes kiállítás volt a Csiliben, a komputer grafikai kiállításuk, ahol utólag felfedezve a meghívó egy házat alkotott, amelyből fönt tűz, alul pedig víz ömlött kifele.
0: Ez a tűzvész előtt?
4: A tűzvész előtt közvetlenül.
0: Döbbenetes.
4: A következő ilyen egy-egy mondat már csak a jótékonysági este a munkásotthonban. Én, mint producer, program szervezője, megálmodója, létrehozója, hát sok-sok híres művész a közel 5 órás programot, a Koltai házaspár Koltai Robert és Fogányi Vitt művészek zárták. Hát nagyon nagy siker volt, én ezt a mondani.
0: Sok szereplője volt, nagyon. Szőke nagyon István sok. Rendezte.
4: Következő ilyen esemény 2002-ben két könyvet jelentettek meg a Cseperi Gyermekalapítványok, a Kvalitás, a Járódóra és a Cseperi Gyermekek Alapítvány. Egyik kötet, ugye a nagyon-nagyon híressé vált történelmi lapozó, a másik pedig a Énekvarázs, a Varázsének. Ez a második kötet a Mártika rajzaival és 20-10 versével született. Ezeket a könyveket nagyon sok helyre eljutattuk országos szinten is, iskolai könyvtárakba. Nagyon-nagyon sok tehetséges cseppei gyermek kapott évzárokon, meg 2002-ben. Majd 2003-ban újra megjelent a történelapozó, majd 2010-ben a harmadik kiadást is megérte.
0: Ennek az óriás jótékonysági akciónak a bevezetője a Munkás Otthonban gálaműsor volt, és utána jött a Cseppeli Galéria Egyesület Kródi estje, a Cseppeli Zeneiskola művészettanárjainak és Kazinczy Ferenc általános iskola énekkarának hangversenye, külön adományokat ajánlott föl a Cseppeli Önkormányzat, a Kvalitás Tehetség Gondozó Alapítvány, a Járódóra Gyermekvédelmi Alapítvány, a Cseppeli Galéria Egyesület, ugye benne volt a Hricsovinyi Galéria, a Cseppeli Munkás Otthon külön is, és számos egyéni jótékonykodó, egyéni adományozó.
4: Szinte az egész Csepel. Ugye a polgármesteri hivataltól kezdve az intézményekig mindenhol csak a segítség és a jó szándék mutatkozott meg. Azt tapasztaltam, sajnálatos galéria tűz eset mellett ugye az oltási víz, a hamuréteg felbecsületlen kárt okozott.
0: Óriási segítséget kaptak aztán a romok eltakarításánál is.
4: A Cserca Kft. Végzős tanulói, szakképzőiskola végzős tanulói és tanárai nagyon nagy segítséget adtak több napon keresztül elégett, büszkösödött fagerendák eltávolításával.
0: Ezt is a főmotor Sárosi Miklós szervezte meg.
4: Próbálkozott barátaim, nagyon-nagyon sok segítséget látták, hogy én mennyit áldozok a megsegítésre, időt, energiát nem kímélve, akkor mindenki nagyon-nagyon sokat segített. És amikor felépült a ház, szeptemberben egy jótékonysági program keretében marcipánházat és közel 2 millió forintot tudtuk biztosítani a szervezők összefogásával, és ami nagyon nagy büszkeséggel töltött el, hogy mindenki úgy volt, hogy tettünk valamit művészházaspár munkának újrakezdéséhez.
0: A marcipánházat is gondolom egy cseppeli cukrászda készítette?
4: Igen, Balli Sándor Orminyon cukrászda készítette el.
0: Igen.
4: Ezt a tűzeset után közvetlenül 2000-ben volt künköskor a görög katolikus összefogás templom avatása, egy vadonatúj templom épült. Első két ikonosztázát a Máté és Guszti festette és adományozta a templom javára. Ők kaptak is, adtak is.
0: Laca Márta férje Dékány Ágoston volt, aki szintén régészeti grafikus, festő, ugyanilyen művészlélek volt, mint Márta. Az egy csodálatos találkozás volt az ő életüknek, talán az egyik legnagyobb boldogsága.
4: Igen, igen, és nagyon-nagyon tisztelték egymást, értékelték egymás munkáját, nem beleszólva soha. Gusztinak a sok-sok tevékenysége, amit én megismertem a 40-45 év alatt, ő a sok-sok tevékenysége mellett, ugye ő a Történelmi Vitézi Rend országos törzskapitánya, sok-sok rekonstrukciós munkát végzett, képek rekonstruálásában, motoroknak a rendbetételével, nagyon szépen. Mivel már ekkora már ugye Munkácsi díjas volt, Csepel díszpolgára volt, Nívódíjas művészként volt elismerve, és nagyon-nagyon sok cseppeli ihletésű Dunapart, Királyerdő festménye jelent meg, grafikája az emberekről, és hát nagyon sok kiállítás volt. Jártak óvodákba, iskolákba, gyerekeket fogadtak a műterm lakásukban, többször voltam én is részes ennek, és tudom bizonyítani azt, hogy nagyon-nagyon sokat tettek Cseppelért, ők amit adtak, vissza is kaptak, próbáltak abból viszonozni évek hosszú során keresztül. Biztos ezért is nyilvánult meg, hogy ennyire sokan segítették a újrakezdésüket.
0: Igen. Családdá tették saját családjukká Cseppelt. Laca Márta most 75 éves. Óriási életművet tudhat a háta mögött. Ő elégedett lehet magával. Egy baráti összejövetelt szervezett Sárosi Miklós Cseppelen, ahol összejöttek azok, akik a Márta életének aktív résztvevői voltak, jó barátai. Köszöntőt küldtek a kórházba.
4: Ezen a születésnapi megemlékezésen a baráti kör elhatározta, hogy 2022-ben előmozdít egy életmű kiállítást Cseppelen a drága művésznő és alkotásának a bemutatására.
0: Laca Márta életét két dolog határozta meg a legerősebben. Az egyik a művészet művelése és szeretete, ami az élete értelme volt, a másik pedig a barátok, Laca Márta számtalan művész barátja között, nem utolsó sorban színészek is voltak, mint Schubert Éva például, vagy Váradi Mária, akik hol megnyitották a kiállításait, hol pedig versekkel, előadó művészetükkel színesítették és tették még értékesebbé ezeket az eseményeket. Milyen régi ez a barátság, Mária?
5: Én akkor is ismertem Laca Mártát, mikor még nem tudtam, hogy őt ismerem, és hogy ő ilyen csodálatos egyéniség. Életem nagy ajándéka, hogy Laca Mártát megismerhettem. A könyv illusztrációk kapcsán már régebben ismertem, tehát még Erdélyben. És aztán, hogy 30 éve már kis Magyarországon élek, azóta személyesen is ismerem őt. Már terveztünk akkor, hogy valamilyen előadásban a díszletet vagy a jelmezeket ő fogja tervezni. Hát sajnos ez elmaradt, de annyi sok szép eseménnyel kapcsolódunk mi össze, hogy számtalan szép dologra tudok emlékezni. Például, amikor Páskándi Géza estet terveztek a Nemzeti Színházban, és akkor a Márta alkotása, a Páskándi portré várt minket az előcsarnokban, a várban. Emlékezetes este. Utána a Lord Major étteremben volt egy Dékány Guszti kiállítás, ahol Petrárka szonetteket mondhattam, és latinul a mi atyánkot és üdvözlégyet, és ők elbűvölőek voltak velem mindig. Utoljára a Hricsovinyi galériában nyitottam meg kiállítását. Nem voltunk napi kapcsolatban, de ha telefonáltunk egymásnak, az tele volt szeretettel, kedvességgel. Sosem felejtem el, hogy nem tudta másképpen kimondani a nevemet, csak hogy Édes Mária. Én is úgy érzem, hogy az Édes Mártán kívül nincs más megszólítás. Ez a szeretet, ez kapcsolt minket össze. Számomra az újrakezdés példaképe volt. Borzasztó tragédia történt velük, amikor leégett a házuk, és még azt is egymásba kapaszkodva, és a Guszti remek humorával, és a barátok segítségével összefogott az egész társadalom, egész művész társadalom. Életet adó segítség volt. Számukra akkor kezdődött egy második korszak. Én emlékszem, hogy amikor 2006-ban a Csók Galériában volt a kiállítása, akkor a grafikák széleit is megnéztük, mert számos grafika került ki úgy a tűzből, hogy a széle megperzselődött, és örültünk, hogy még megmaradt, hogy még ez velünk maradhat. Most Mártát a 75. születésnapján köszöntjük. Én úgy érzem, hogy ő a grafika nagyasszonya, és illik hozzá az a vers, amit akkor a Csók Galériában elmondtam. Pszichét, Vörös Sándor pszichéjét idéztem. Előttem van Mártának az ajándék akvarellje, ami a Nyár címet viseli. Ezt Szőke István alcímként úgy apostrofálta. A Csepeli Mona Lisa. Nagyon becses ajándék ez. Sok boldogságot kívánok neki. Köszöntöm innen, és az élet szép oldalát érje még meg.

Elhangzott műsorunkban a csoportos magány festőjét, Laca Mártát köszöntöttük 75. születésnapja alkalmából, zenei szerkesztő kollégámmal, Keceli Zsuzsival együtt, Kövesdi Zsuzsát hallották. Kérem, tartsanak máskor is velünk. Viszonthallásra!

elhangzott a Magyar Csillagok. A tavaly augusztusban elhunyt Laca Márta Munkácsi díjjal kitüntetett festőművészre, Csepel díszpolgárára emlékeztünk.

0: Mosonyi Mihály szerzeményét Kassai István szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Mai utolsó hangolónkban Hegedűs Endre zongoraművész három felvételét hallják. Elsőként Liszt Ferenc, Norma, Reminiszcenciák, majd a Puritánok. Bevezetés és polonéz, és végül a 15. Magyar Rapszódia Rákóczi Induló című Liszt darabokat.

Hegedűs Endre zongora művész felvételeiből válogattunk. Előadásában elhangzottak Liszt Ferenc Norma reminiszcenciák, majd a puritánok, bevezetés és polonéz, végül a 15. Magyar Rapszódia Rákóczi induló című művek. Mai műsorunk véget ért, köszöni megtisztelő figyelmüket Bixa Levente, Bójás János technikai munkatárs, Varga Ramona Bögös Henriett, a zenei szerkesztő, valamint Fülöp Tamás és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bójás János nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

0 óra 5 perc, benső végtelen. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A mi atyánk megmutatja az igaz Istenhez vívő utat. Ezt mondja, ha el akarsz jutni hozzá, akkor ott keresd, ahol az áll, aki a szavakkal tanít téged imádkozni. Ő hozzá fordulj, és vele együtt menj az Istenhez. Szent Pál arról az Istenről beszél, aki a mi Úrunk Jézus Krisztus atya. Ha meg akarjuk találni az Istent, akkor szívünknek és lelkünknek a törekvését ugyanaz a fölfogás vezesse, amely a Krisztusé volt, amikor Istenről beszélt. Afelé kell tájékozódnia, akihez Krisztus fordult, amikor atyához szólott. Jézussal együtt kell a célt keresni, sőt, egyenesen Jézuson át, úgy, amint maga mondotta, senki sem juthat az atyához, csak én általam. Ha tehát azt kérjük, ki az Isten, akkor ez a felelet, az, akivel Jézus beszél, amikor az atyához szól. Ha azt kérdezzük, hogyan kell elképzelnünk Istent, akkor ez a válasz. Úgy, ahogyan Jézus kinyilatkoztatta őt létében és cselekedeteiben. Aki engem lát, az látja az atyát. Ez nem magától értetődő, és nem is mindig könnyű ennek megfelelően viselkedni. Napjainkban fölpanaszolta valaki, hogy a kereszténység beszűkítette a szív széles áradásait. Arra kényszerítette, hogy az egyetlen Krisztuson át vegye útját, és hogy megtapasztalja az ebből folyó sajátosságokat. Így megbénult a vallás teremtő eredetisége. Egyhangúvá szegényült megjelenési formáinak szabad gazdagsága. S itt olyas valamiről van szó, amire föl kell figyelnünk. Miért ne járhatná a vallásos érzés biztonságban a maga egyéni útjait, hogy az legyen jó, amit így talált? Miért ne találkozhatnék az Isten arccal, az én Isten arcommal úgy, amint az én egyéniségem és sorsom igényli? Krisztus válaszol, mert borzasztóan eltévedhetsz, mert hamis istenképre bukkansz. Igen, megtörténhet veled, hogy azt hiszed, az Isten színe elé jutottál, pedig csak önmagad istenítése előtt térdelsz, vagy a sötét hatalmak káprázata előtt. A felsorolt hamis istenképek mélyén és látszólagos fönségük mögött gonoszság és sötétség, romlás és pusztulás lappang. Az Istent, akihez az Úr imája utasít bennünket, atyának nevezzük. Eddig arról szóltunk, hogy a keresztény gondnak ügyelnie kell az igazi isteni valóságra, de arra is figyel, hogy ha atyáról esik szó, akkor az igazi atyaság legyen. Mert van hamis is. Az összes európai népek régi vallása ismer egy mennyei atyát, a mindent beboltozó, megvilágító és átható mennynek kormányzó istenségét. A görögöknél Zeus a neve, a rómaiaknál Jupiter, a germánoknál Wotan. Az Isten alakjai elütnek egymástól azt szerint, hogy melyik nép lelkében keltek életre, de mindig ugyanarra gondolnak, a trónoló, kormányzó, atyailag uralkodó hatalomra. Azonban az, amire Krisztus gondol, amikor a mennyei atyáról beszél, valami egészen más. Nem az, akit meg lehet érezni a világban, mint valami mindenen uralkodó erőskezű jóságot. Nem érzelem, amelyet már a következő órában előzhet egy másik, a borzadás vagy a hideg elhagyatottság érzése. Nem is valami onnan fölülről ható, világos, meggyőző, uralkodó erő, amellyel azután ellentétként szegeződik szembe a sötét, gomolygó, befogadó mélység. Jézus másképp gondolkodik erről. Istennek, a világ alkotójának és urának, annak, aki az embernek és teremtője és ura, úgy tetszett, természetesen öröktől fogva, szeretetének gyökeréből sarjadó tetszéssel, hogy szabadon adott kegyelméből gyermekévé fogadja teremtményét. Nem lényegénél fogva atyánk ő nekünk, hanem szabad elhatározásból, természetesen isteni elhatározásból, mely az örök szeretetből és minden idők előttről ered, lett atyánká. Krisztus eljöttével felszólította teremtményét, neked fiammá, neked leányommá kell lenned. És a hívő ember most az is. Nem léténél fogva vagy szükségszerűen, hanem a megkötött szövetség folytán, természetesen úgy, hogy közben teljesedik egy megvalósulásra törő akarat titka is, azé, amelyet az isteni szeretet vágyakozása kezdettől fogva belé oltott a teremtésbe.
Ha tehát fiaként eléje járulunk és atyának szólítom, nem valami mindent egybeölelő összefonódottság határozatlan érzéséből, hanem a Krisztus szavára építő hitből teszem azt. És jó lesz, ha elcsodálkozom ezen és fölteszem a kérdést, hogyan lehet az, hogy az én Uram és Teremtőm megszólít és azt mondja nekem, fiam, és akkor kérni fogom őt. Taníts meg rá, hogyan lehetek a te fiad, a te lányod. Taníts meg rá, hogyan tudom megtenni a te elgondolásod alapján, amit te velem tettél. A gyermekség alapján, amelyet a keresztségben ajándékoztál nekem. Nem természetünk és lényegünk jogosít föl bennünket, hogy azt mondhassuk az Istennek, atyánk. Kegyelmének ajándéka ez. Szerencsés az, akinek a szívében eleven ennek a tudata. Igyekezzék hálásan megóvni. A többség azonban távol jár ettől az eleven bizonyosságtól, még távol. Ezért éberen örködik a keresztény gondolkodás, hogy az Isten atyaságának titkát tisztán megőrizze és semmi mással össze ne cserélje. És inkább szeretnénk megfoghatatlanságának bámulatában és csodálatában tovább elidőzni, tovább folytatni a fáradozást, hogy az atyának szólítást Jézus szívétől tanuljuk el, mint hogy hitünknek ez az alapvető és szent titka elmosódjék és meghamisítódjék. Természetesen könnyebb lenne engedni, hogy a szív kövesse a maga hajlamait. Átengedni magunkat az ábrándozásnak, hogy a mennyei atyával minden rendben van úgy, amint egy nyári táj csendes távlatai vagy rejtettségünk tudata azt valahonnan magával hozza. A mi atyánk azonban figyelmeztet. Vigyázat! Nem a világ tesz téged az Isten gyermekévé, hanem a kegyelem és a hit.

0: 0 óra 15 perc, miért szeretem, vallomások, irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
1: Legyenek erősek, legyenek bátrak, legyenek okosak, minden halandó beleesik a halhatatlanság hajszolásának hibájába. Úgy akarunk sugározni öröknek hitfénnyel, mint nap vagy hold a tajték festett égen. Nem feltétlen igazi hiba ez, hiszen a végtelenre hangoltság, az örök létbe ágyazottság az emberi nem elidegeníthetetlen joga és kötelessége. A halhatatlanság kielégíthetetlen vágya tehát nem téphető ki az emberi szív alapjából. Húsba, csontba, idegbe ágyazottan ott lapul minden sejtünk magjában. Ezt az erőt mozdítja meg minden jóság és szépség, ami megrendít, összezavar vagy megrémít minket. Mert a szépség titokzatos misztériumként robban be a világunkba, és mint minden titok, azonnal vonz és rögvest félelembe taszít. A leggyakrabban megnevezhető jelenség, amit könnyen azonosíthatónak vélünk, az a szerelem. A szerelem vágja darabokra a látszatok fájtlát, és rántja elkerülhetetlenül a metafizikus, a filozófiai elmélkedés szférájába a költőket és a kamaszrím faragókat. Érdekes módon a filozófusokat és analitikájukat annyira szigorú sorba tekeri, hogy végül olyan szegényes csillámokat szórnak a tollhegyükre, amit bármelyik első szerelmes kiskamasz talmi és maga kellető kacatként tol félre. Hiszen Schopenhauer is egyszeri tanulmányával meggyőzően érvel amellett, hogy a szerelem nem más, mint egy okosan, a természet rendszeréből adódó ösztönös késztetés, a nemek elrendezett vágya, amely fizikai kívánalmak és az intelligencia elvárása alapján a legösszeillőbb párokat vonza egymás felé. Bizony, Schopenhauer prózainak mondható okoskodása minden metafizikust s egyben minden szerelmest meglep. Azt írja, legmagasabb foka azonban két egyéniségnek abból az egymáshoz való illéséből származik, amelynél fogva az atya akarata, azaz jelleme, és az anya értelme összekötésük által éppen azt az egyént hozzák létre, amely után az élethez való akarat általában, mely az egész fajban jelentkezik, e nagyságnak megfelelő, tehát a halandó szív erejét meghaladó epekedéssel vágyakozik, s amelynek indító okai épp úgy meghaladják az egyéni értelem körét. Ez tehát a voltaképpeni nagy szenvedélyek lelke, magva. Nagyon meggyőző érvelés volna, ha nem kínálna minden egyes regény, dráma s költemény kimeríthetetlen ellenpontokat. Hiszen gyerekes volna tagadni, hogy a szerelem nem éppen csupán a lelkiek vagy szellemiek vonzalma. Nem is állította egyetlen őszinte ember sem, hogy a szerelem testi oldala is valóságos és meghatározó. De a szerelem metafizikája makacsul tovább lendül az ösztönök, vágyak és fizikai vonzalmak alapjáról. Természetesen nem semmisíti meg, s nem tagadja meg azt. Ám a szerelem a lét felé, a transzcendens terébe sodorja a szerelmest. S nincs tekintettel arra, hogy kezdőnek vagy tapasztaltnak hiszi magát a játékos. Még az elvesztett, szétdarabolt, kitépett szerelem is olyan erővel a léthez, a vanhoz láncolja az ember szívét, hogy értelmetlen volna csak a sejtek, a kémiai anyagok vagy az evolúciós késztetések szintjére redukálni munkálkodását. Ágai Ágnes a Létragozása című költeményében megrázó egyetlenségbe komponálja a lét és a szerelem transzcendenciáját. S egyszer mind odailleszti a szeretet kedves, az elvesztett, elsodort szív velejét és valóját. Ágai Ágnes a Létragozása. Nem vagy. Noha voltál. A nincsség felfoghatatlan, értelmezhetetlen. Csak a vannak van jelentése. Voltál. Képzeletjáték, akár az, hogy leszel. Hiányzik a valóság fedezete. Nem vagy. Noha voltál. Fantomfájdalmam van. Ez bizonyítja, hogy voltál. Ha fájni tud az, ami nincs, akkor az van. Tehát vagy. Noha voltál. Csak a létezés állandó. A nem lét nem létezik. Csillagokat, bolygókat s galaxisokat félresöprő paradoxon ez. Az eszenciális ellentmondás. Minden természettudományos és logikai levezetést kibuktató igazság. A nincség felfoghatatlan. Csak a vannak van jelentése. Ami nincs, s mégis fájóan nincs, az kétség kívül van. A veszteség meglétét igazoló bizonyosság, hogy megmaradó és örök a lét. Fantomfájdalmam van. Ez bizonyítja, hogy voltál. Ha fájni tud az, ami nincs, akkor az van. S minden, ami ilyen egyértelműen kétséges, az kétségbe ejtően egyszerű. Ami nincs, az igenis van, az ragozhatóan, kimondhatóan van. Az fenomenológiailag leírható, az metafizikusan szemlélhető, az transzcendensen a létszférájába gyökerező létezés. A haldokló, sőt, önmagába visszazuhanó, kihunyó szerelem élőbbé válik a megsemmisülés hatalmától. Mert nem válik semmivé, hanem vanná nemesül, mindiggé teljesedik, örök létté terjeszkedik. Csak a létezés állandó. A nem lét nem létezik. Így lesz a halhatatlanság fürdőjévé, ami átmossa az emberi létezés hétköznapi csobogását, és szívdobbanásnyi örök létté formálja a kitartó pulzusszámot. A kikezdhetetlen halandóság, ami a halhatatlanság eltörölhetetlen pecsétjét viseli karján. József Attila töredékével válaszolhatunk Ágai Ágnes ragozására. Az én szívem sokat csatangolt, de most már okul és tanul. Aki halandó, csak halandót szerethet halhatatlanul. A halhatatlanság ígérete és igézete rabolja magát az ember szívébe, amikor szerelmet keres, talál, és leginkább akkor, amikor viszonzásra talál. Ám a viszonzatlanság sem fosztja le csupaszra a halandó emberi testet, hiszen a mindennapok sorozata a hétköznapi bosszúságok és unalmas surlódásoktól mentes marad, és örökké csorbítatlan kristályragyogásban karcolja az eget. Mondhatjuk, hogy csekély a vigasz, és talán nem is említhető egy lapon a boldog, viszonzott szerelem öröklétével. Igaz lehet, vagy nem? Ki tudja ezt megítélni? Az is lehet, hogy csupán egy azon égbolt éjszakáját és nappalát vonják be arany és platina fényükkel, ahogyan a nap és a hold. Halhatatlan a halandó, aki sugaraikban áll.
0: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: Filmzenéket hallottak a Prágai Filharmonikus és a Londoni Szimfonikus Zenekar felvételeiről. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 0:30, Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

messze visz az út. Álltam az ablakomnál, és néztem a bulára csöntül. Érzem, de jól én érzem, messze visz az út.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és régi kedves barátaimat. Tehát az egyikük nagyon régi, 77-78 óta ismerem, Balomon Balogh Szivacs Jenő, a kiváló dobos. Szervusz Jenőkém, ölellek, szeretettel köszöntünk.
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, és köszönöm a meghívást, hogy még egyszer itt vagyok.
0: Megtiszteltetés. Köszönöm. Kamakszer László Kami, kiváló billentyűs barátunk, akit Szivacsnak köszönhetően ismertem meg a közelmúltban, a remek billentyűs. Szervuszt, Isten hozott.
2: Szervuszt, én is üdvözöllek, és a kedves rádió és tévé hallgatókat.
0: Na hát a kiváló zenékkel kezdtük, és folytatjuk is, hiszen boldogult közös barátunk, Török Ádám nyomdokain haladva tovább él a Mini Group, a Mini kell a barátság, majd most helyre tesztek, hogy pontosan akkor milyen néven keressenek rá a öröki fiak és az ifjak, de megy tovább az örökség kiváló felállásban, és remek muzsikusokkal, zenékkel, akik hangszertudást és a szívet, lelket, barátságot tekintve, szellemiséget tekintve passzolnak a főnök, illetve Ádám emlékéhez, illetve a Szivacs Jenő barátunk elvárásainak. Meséljetek egy kicsit, amiről akartok, hiszen Jenő, hazajöttél, ugye Amerikából ismét velünk vagy, az Ezüst Miniben ismertelek meg gimisként, amikor a Vissza a városba lemezbemutató koncertjét tartottátok Tatán, ugye a kis szöszi hosszúhajú, tejfeles bajszú Luizival, ahogy Ádi mondta, a német Lalival, ugye a Szivacs veled, német Karcsikával, és hát ugye Ádám apánkkal, de aztán ugye éltél egy kicsit távolabbi vidékeken is. Most mi újság? Csak ennyi.
1: Na, hát akkor röviden, mert itt annyit tudunk beszélni, hogy 2-3 hetet, vagy hónapot
2: majd is. Majd visszajöttek.
1: Dióhíjba adjuk elő a történetet. Ádám hívott, megérkeztem. Nagyon nagy boldogság volt újra játszani a minidalokat és a Török Ádámmal játszani együtt. Sajnos nem sokáig volt ez a nagy öröm, mert eltávozott a nagy király, Török Ádám. Csináltunk egy nagy koncertet, emlékkoncert volt az emlék, az Erkel Színházban, és utána én visszautaztam Amerikába, de pontosabban Las Vegasba, és akkor törtem a fejemet, hogy kéne valamit csinálni, ám Ádámnak a zenéjét folytatni, és haza is jöttem. Ennek most már 3 éve, hogy megérkeztem. Játszottunk egy-két bulit, de megalakítottam a zenekaromat. Voltak zenekari változások, mert ugye egyből nem olyan egyszerű eltalálni a személyeket. Jelenleg az énekesünk nagyon tehetséges. Flavis Tamás, Sütő Balázs, a fuvolista, basszusgitáros Maros Rudolfnak hívják, és természetesen a barátom, billentyűs, Kamekör László, aki itt van most a stúdióban.
0: Hát, meg is kérdezem, hogy, mert ismerlek, nem fog szóhoz jutni, ha most nem szólok közben, nem, de visszaadjuk, hogy boronálódtatok össze. Úgy tudom, nem itthon, vagy itthon is, meg kint is?
1: Kint
2: ismertük meg egymást, 2006 körül, én is Laszagaszba éltem, zenéltem, és azért kint, még ha nem is olyan sűrűn, de szellősen, azért a barátság, a kötelékek, a bulik, események, születésnapokkor mindig találkoztunk, hogy tartottuk a kapcsolatot. Miután én is hazajöttem, végülis 21-től mondhatom, hogy hazajöttem, tettem a dolgom, és 23-ban, tehát 2023 telén Szivacs megkeresett azzal, hogy valószínű a régi álmát, hogy egy Török Ádám mini zenei örökséggel foglalkozó zenekart összerak, és ott számítana rám. Hát így indult végül is, és ez következő évben, 2024, azaz múlt évben, márciusában ez beélesedett. Volt egy próba meghallgatás, ahol részt kellett vennem, mert ugye ha ott jó zenészek kellenek, és hogy hát megfelelek-e. Ez így kezdődött, és onnan színes, tényleg élménydús napok, próbák, hónapok után hát a végeredmény megszületett, azt majd a Szivacs gondolom elmeséli, mind a tagokban, mind a fellépésekben, így röviden ennyit tudnék most hozzáfűzni.
0: Köszönöm szépen, ugye hallottuk a bármerre mész, merre mennél, jön a hullámvasút és a ha neked jó. Ezek ugye így hirtelen azt mondja valaki, hogy na mini Török Ádi, Isten éltesse örök lelkét, de ezeket a számokat nem is nagyon hallottam, nem a Visszavárosba, vagy a erről lebbens fel a titkot.
1: Ja, hát inkább onnan folytatnám,
0: ja, én, folytasd,
1: hogy, hogy a kapitén ki összebarátkoztunk, és szerettem volna őt, tehát, hogy jöjjön játszani. Én tudtam, hogy hogy játszik kint, meg kint játszott nagyon komoly bandában. Uh-huh. Együtt nem játszottunk, én is másról játszottam, másokkal. Ő is játszott, jó, nagyon komoly zenekarban játszott, meg hát már baráti szinten voltunk, és akkor ő előbb hazajött, mint én Ádám hívására jöttem haza, és akkor szerettem volna barátokkal, mármint ő is, nekem baráti szinten voltunk, mert többször találkoztunk még a zene előtt, és akkor mondtam, gyere zongorázni, és akkor megcsináltuk ezt a minigroup Török Ádám zenei öröksége, így hívják pontosan a zenekart, így lett beregisztrálva hivatalosan, és szerencsénk volt, meg nagyon nagy megtiszteltetésnek veszem az, hogy a Edda előtt Gyulán volt az első nagy koncert, így a minigruppal,

0: játszottuk, lejátszottunk, örültünk, banda nagyon jó, mert a fiúk nagyon aranyosak, és nagyon képzett, és nagyon jó muzsikusok, vagy zenészek, nem tudom most melyik szót használjam, tanul zenészek, a kőbányai zeneiskolát végezték, mindegyiket, fiatalok, jól néznek ki, és nagyon örülök, hogy ez a zenekar van, és várjuk a lehetőségeket, hogy hol tudjunk föllépni újra, és játsszuk az Ádámnak a zenéjét, mert azt egy vinnem kell nekem, én úgy érzem, mint egy fáklyát, olimpiai fáklyát, hogy sosem alszik el az ő zenéjét. Én úgy érzem, hogy azt nekem, mivel én fiatal koromban játszottam vele, hogy említetted, Lojzi Karcsi, én nagyon sokat köszönhetek neki, és én ezt úgy gondolom, hogy ezt tovább kell vinni az ő zenéjét.
1: Hova kattintanak a koncertszervezők, fesztiválszervezők, blues, rock, jazz klub vezetők, ha hallják a beszélgetésünket, mire mit pöttyenjenek? Minigrup?
0: Minigrup.
1: Szivacs?
0: Csak így, minigrup.
1: Minigrup.
2: Facebookon minigrup.
0: És a rendes hivatalos neve, az még hozzájön, a Török Ádám zenei öröksége, de csak így röviden minigrup.
1: Nyilván a minigrupnál már ez így megjelenik, hogy ezek ti vagytok, és ti csináljátok. Csodálatos profi vagy, látod, pedig imádsz is tudsz beszélni, és mégis itt vagyunk, ahogy beszéltük, nem is kellett én néma jeleket adnom, de benne vagyunk pont, hiszen jöhet akkor még a remek két dal, amit szántunk a minigruppal a beszélgetés végére. Szeretettel visszavárjuk Balogh Szivacs Jenőt és Kamit, Kamakker Lászlót, a kiváló billentyűstársát, barátját és a minigruppot a jövőben is, hiszen kell a barátság. Köszi.
0: Köszönjük szépen a meghívást. Szépen.

0: a Váradi Róma Café muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Megismételjük a házunk táján korábbi adását, a szerkesztő Szabó Csilla.

0: Most mit csinálsz?
1: Hát fölkeverem a zománc festéket, hogy használhassuk majd.
0: Piros lesz, amikor fölkened?
1: Ez vagy világosabb, vagy sötétebb. Rózsaszínes piros lesz.
0: Tűzzománc szakkörön vagyunk, Budapest 18. kerületében, a Kondor Béla Művelődési Otthonban. Te mióta tűzzománcozol?
1: Hát most csak erre a workshopra jöttem. Ez ilyen bejárós táborszerű, és akkor itt csináljuk a tűzzománcokat. Olyan 4-gyel megtanuljuk, és akkor utána már magunktól tudjuk csinálni, meg másoknak tanítani.
0: Folytott érdeklődéssel áll itt már az asztal mellett, de ha jól tudom, akkor még nem tűzzománcozott.
2: Még tűzzománcozni nem voltam, hanem anyuval szoktunk üvegékszert csinálni már több éve. Ami nekem van otthon, kemence, mikrohullámú sütőbe rakható, és ebből úgy tudom, hogy kétfélét gyártanak, ami van az üvegre, és ami van a tűzzománcra. És ami a tűzzománcos kemence, azt lehet használni az üveghez is, mert a tűzzománchoz magasabb hőfok kell, ha jól tudom. És igazából ezt a programot teljesen véletlen találtam meg a Facebookon, amúgy mi a szomszéd kerületből vagyunk, és szeretnénk kipróbálni, mert több kemencén van, és lehet, hogy az egyik pont olyan, amiben lehet tűzzománcot is.
0: Hányan jöttek?
2: A anyukámmal jöttem, és a kislányommal. Anyuval talán 15 éve csinálunk üvegékszert, hobbi is, és volt, hogy eladásra is készítettem, voltunk vásárokba együtt. A Sári is szokott csatlakozni, de főként ez anyuval ilyen közös program.
0: A tűzzománcról tud valamit?
2: Csak annyit tudok róla, hogy mázzal kell díszíteni. Az a helyzet, hogy nem néztem utána, és azért jöttünk, hogy itt, hogyha megtetszik, és meg lehet tanulni egy pici részét, akkor szerintem otthon is megpróbáljuk. Illetve az üveget is úgy tanultuk, hogy elmentünk tanfolyamra, és utána pedig így tapasztalat alapján fejlesztettük tovább magunkat.
0: Akkor megkérdezem Sárit is, hogy családi örökség akkor nálatok, hogy a nagymama is, meg anya is ilyen alkotó. Érdekel azért téged ez, hogy a tűzzománccal foglalkozzál mondjuk otthon a szabadidődben?
3: Persze, hogyha jól fog menni, akkor igen.
0: Tud-e valamilyen híres tűzzománc alkotást?
4: Hújúj, én most ezzel nem készültem, ez nagyon érdekes, hogy az ember berakja a kemencébe és várja a csodát, nagyon klassz. Nagy érdeklődéssel várom, de ez teljesen szűz terület nekem, úgyhogy meglátjuk, mi lesz belőle.
0: Ebben a szobában már telt ház van, de van két másik szoba is, ahol ülhetnek. Közben én megyek tovább a következő helyszínre, hogy kérdezzem meg rögtön itt a házi asszonyunkat, hogy van egy nagyon híres tűzzománc alkotás, amit mindannyian ismerünk valamennyire, a Szent Korona. Csak ugye az rekesz zománc. Ezek szerint már is tudjuk, hogy van egy ilyen technika, hogy...
5: Rekesz és beágyazott, tehát vegyes technikával készült az is.
0: És most itt, akik eljöttek ide, hogy megtanuljanak egy kicsit tűzzománcozni, ők milyen technikát fognak tanulni?
5: Irányított folyatás, visszakarcolás, ez az eleje mindig, és miután ez most nem egy olyan igazi tábor, mint ami régebben volt, hogy elindultunk egy tematikával első naptól kezdve, és a végén a rekeszzománc ékszerzománccal volt, azt most nem tudom csinálni, mert nagyon kevés olyan résztvevő van, aki egész héten van.
0: Ennek is van egy folyamata, még valaki megtanul. Ezek szerint bonyolultabb technikát. A bonyolult, vagy az igazán míves, az a rekesz?
5: De nem csak. Azon kívül nagyon sok olyan van, ami nagyon bonyolult. Egyébként annak idején tűzzománc dísztárgykészítő szakot tanítottam, és lemásoltuk a Szent Koronát is, és Győri Múzeumban van.
0: Hol tanította, vagy hol készítették?
5: Pest Erzsébeten volt egy ilyen kézműves szakiskola.
0: Megkérem, hogy mutatkozzon be.
5: Török Ibolya vagyok.
0: Több évtizede itt a budapesti 18. kerületi Kondor Béla Művelődési Otthonban tűzzománcot oktat. Hogy került ide ezzel a szakkörrel?
5: Nem csak tűzzománcot, hanem nyitott műhelyt, ami magába foglalja a kerámiát és a szobrászatot. És itt szemközt laktam, 29 éve járok ide.
0: Már megérkeztek azért nagyjából a mai résztvevők. Mivel mit csináltok?
6: Hát a rézlapokat lecsiszoljuk csiszolópapírra, hogy eltávolítsuk róla azt a réteget, amire nem fogna majd utána az alapozó. És utána, mivel nagyon összefogdossuk, ezért le kell mosnunk a csapnál, hogy a zsír sem maradjon rajta.
0: Ezt egyszerűen vízzel le kell mosni, vagy mivel mossátok?
6: Szappanos vízzel.
3: Súlóporral kell lemosni.
0: Eredetileg a szép csillogós réz látszik, most ahogy megcsiszolod, tulajdonképpen olyan csúnya, tompa, fehéres lesz.
6: Igen, viszont erre jóval jobban fog az alapozó, szóval ezt kell meghagynunk.
0: Most te mit fogsz készíteni?
6: Szerintem összemosom a színeket, vagy egymásra teszek pöttyöket, és majd meglátjuk, mi jön ki belőle.
0: Eddig miket készítettél?
6: Eddig medálokat készítettem ajándékba a családomnak, mert hamarosan születésnapok lesznek, és ezt tartottam a legjobb ötletnek, meg egy képet, amire rézdrótot tettem.
0: Sokáig tart egy-egy ilyen mondjuk fülbevaló vagy medál elkészítése?
6: Inkább az égezés tart sokáig, mert ugye sorba kell állnunk, és sokan vagyunk, viszont megfesteni az viszonylag gyors folyamat. És hát attól függ, hogy mit választasz, mennyire nehéz. Minél apróbb egy medál, annál nehezebb aprólékosan dolgozni vele. Meg hogyha nem úgy folynak össze a színek, vagy nem egy formállagú a festék, akkor is nehéz.
0: Miért jó a tűzománc egyáltalán? Hogy jött ez az ötlet, hogy ide jöjjetek?
3: Hát ilyen kreatív foglalkozás, meg hát együtt lehetünk a barátokkal, szóval ez egy ilyen jó csapatépítő, meg egy új drága hobbi.
0: Drága?
6: A rézlapot szerintem viszonylag drága lehet beszerezni, ha bár még nem néztem meg, de meg ugye a kemence, mert annak föl kell fűteni a 840 fokra, hogy kiégjen benne megfelelően.
0: Akkor benned fölmerült, hogy esetleg veszel ilyen kemencét otthonra?
6: Igen, mert jó agyagégetéshez is ez a kemence szerintem.
0: Te szoktál agyagozni, vagy szeretnél?
6: Inkább szeretnék, mert iskolával kipróbáltuk, és nekem az is megtetszett.
0: Évközben ti jártok bármilyen kézműves szakkörre?
6: Csak eredményezni voltam.
0: Török Ibolya szobrászművész és tűzzománcos, vagy hogy érkezik, vagy hogy ért a szobrászhoz el a tűzzománc technika?
5: Én szobrászszakon végeztem a főiskolán, és az utolsó pillanatokban mondtam azt, hogy van egy domborművem, amit szeretnék tűzzománccal díszíteni. Erre mesterem elküldött Kecskemétre egy hónapos ösztöndíjjal, hogy tanuljak zománcozni. Nagyon megszerettem, rengeteg szobromba alkalmazom, és hol a zománc dominál, hol a szobor dominál, és csak kísérő a zománc, de együtt tudnak működni. Szeretek zománcozni.
0: Az újokat most indítottál.
5: Körülbelül nem indítottam el, ez a baj. Még sokat kell magyaráznom nekik.
0: Akkor megyek önnel, jó? Hogy kiderüljön, hogy is kezdődik annak a tanulás, aki ide megérkezik. Most ön hozott egy dobozban sokféle kis réz alapanyagot, amelyek különböző ékszereknek a darabjai lehetnek, ugye?
5: Igen, ezekből lesznek az ékszerek, fülbevaló és medál.
0: Amikor nem ékszerkészítő workshop van, hanem ugye általában tart itt szakköröket, akkor mivel foglalkoznak még azon kívül, amit most itt megtanulhatnak ezen a héten a résztvevők?
5: Nem szakkör, nyitott műhely.
0: Mi a különbség?
5: A nyitott műhely azt jelenti, hogy bárki bejöhet, és egy alkalommal is itt lehet. Tehát ettől nyitott, a szakkörön pedig egy fix létszámmal dolgozunk kezdettől fogva.
0: Hogyha műhelybe jár valaki, akkor hogy vesz általában részt ezeken a foglalkozásokon?
5: Befizet egy jelképes összeget, és ezért valamennyi anyagot tud kapni, hogyha értékesebb, drágább anyag kell, mint amit befizetett, akkor azt magának kell megvennie.
0: És akkor ön itt segít, hogy megalkothassa, amit elképzelt, meg elmodott?
5: Természetesen, azért vagyok itt.
0: Miket szoktak készíteni tűzzománcból?
5: Képeket, tárgyakat, lehet például tálat domborítani, vagy díszdoboztetőt készíteni. Nagyon sok mindent, amit a vörösrész kibír, meg a zománchoz, bármit.
0: Hagyom, hogy segítsen a többieknek.
7: Jó. Mindenki vettelem ezt, ugye? Mindenki csiszolja.
0: Igen. Ez már kész van, ugye? Ezt akkor ezek szerint tegnap, vagy előző nap kezdted el?
8: Tegnap csináltam, és itt a szélét kicsi sarjás volt, és ezt lecsiszoltam.
0: Az mit jelent, hogy sarjás?
8: Hát az, hogy így kiállnak a rétegek, hogy így kicsit így szúr a festék miatt.
0: Mi ez, amit most készítettél, hogy néz ki?
8: Egy ilyen fülbevalót csináltam, piros és sárga mintázatú gyöngyökkel, és sárga festéket használtam meg.
0: Voltál már máskor is ilyen foglalkozáson bárhol, ahol tűzőmáncoztál?
8: Igen, múlt évben is voltam, meg kőbányai napokon is.
0: Hogy kerültél ide, vagy hogy jutott eszedbe a tűzománc?
8: Anyukám találta, és kérdezte, hogy akarok-e jönni, és mondtam, hogy igen, és nagyon tetszett, ezért mostani évben is jöttem.
0: A kemencébe tette be most éppen az egyik darabot, és a fülében is már két gyönyörű tűzománc fülbevaló hozzá öltözött, úgyhogy nyilván már több napjait részt vesz ezen a workshopon. Hogy került ide?
9: Kaptam egy hírlevelet, az biztos. Voltam már hasonló kézműves foglalkozásokon itt a házban, és kaptam egy e-mailt, és megtetszett. Azt láttam, hogy 5 napos, nekem az 5 nap az nem volt jó, kedden voltam, meg akkor ez most a második napom.
0: Lesz még folytatása vajon ennek a tűzománc foglalkozásnak?
9: Hát egyébként nagyon tetszik, úgyhogy fogok még hasonló lehetőségeket keresni, meg úgy hallom, hogy ez minden évben van itt, úgyhogy szerintem jövőre is eljövök, meg a kislányommal is eljövök, és még mondtam is egy barátnőmnek, aki sokkal kreatívabb, mint én, hogy van ez a lehetőség itt, és akkor neki is mondtam, hogy jöjjünk együtt, úgyhogy szerintem valószínűleg ellátogatunk majd, igen.
0: Miért tetszik a tűzománc? Miért vonzó?
9: Nekem az eredmény tetszik, maguk az ékszerek szépek, meg jó vele dolgozni igaziból, maga a folyamat se, hát nem nehéz, és olyan különleges eredmények születnek abból, hogy mondjuk 2-3 festéket, ugye ezek is úgy történtek, hogy összekevertem, egymásba pacsmagoltam, és akkor még nem is olyan szép, mielőtt még nincs kiégetve, de miután kiégetődik, teljesen megváltozik a színe, olyan életteli lesz, meg olyan erőteljes, tehát hogy így nagyon különleges eredmények születnek, és nagyon-nagyon tetszik. Meg hát úgy viselni is őket ruhához, éleszthetőek, meg hát azt, hogy mi csináljuk, az meg különösen az nagyon jó szerintem, hogy ebbe egy kiélhetjük saját magunkat, kreativitásunkat. És
0: mit jelent ez mondjuk a hétköznapokban, hogy valamit saját maga készíthet el, vagy hogy most éppen a tűzománcot tanulja?
9: Újat tanulni mindig nagyon szeretek, plusz kézműveskedni is nagyon szeretek, meg erre szeretném nevelni a kislányaimat is, hogy ez egy hasznos hobbi, és tehát tényleg, amellett, hogy sportol az ember, ez ilyen lelki feltöltődés, hogyha valaki tényleg így mondjuk a kezét használja, meg a kreativitását, és leül, és csinálja, és kicsit azért monoton is, meg kicsit úgy befele fordul az ember, tehát olyan lelki folyamatnak írnám le, és ez, erre nyilván szükség van az életben, úgyhogy ezt fontosnak tartom.
0: Idegesíthet valakit az, hogy sokat kell pacsmagolni, meg hogy nem biztos, hogy pont olyan lesz, amit elképzel, mert az, hogy milyenre ég, meg hogy csúsznak össze ezek a színek, azért ez egy kockázat, vagy egy érdekesség?
9: Hát így van, ezzel egyetértek egyébként, meg látom is magam körül, főleg a kisgyerekeknél, hogy mérgesek, meg dühösek tudnak lenni, hogyha valami nem úgy sikerül, tehát mondjuk ez egy folyamat, meg van olyan, hogy igen, nem úgy sül el, ahogy az ember azt úgy tervezi, de hát ez is a része a dolognak, szóval ezzel is meg kell tudni birkózni, meg hát újra próbálkozni, és akkor majd legközelebb, majd hát ha már olyan lesz, ami tetszik. De egyébként olyan is van, hogy mondjuk nem tetszik, amit csinálok, vagy valaki csinál, de egy másik ember meglátja, és azt mondja, ez milyen jó, hogy tetszik neki. És a technika maga így is úgy is különleges, úgyhogy, meg az ékszer is, úgyhogy ez egy örök emlék, meg nagyon jó adni, nagyon jó kapni. Igen, és teljesen egyedi, úgyhogy nagyon, nagyon tetszik.
0: Mit gondolsz arról, hogyha gyerekkel jönnél el ilyenre, az neked jó lenne? Hát tudnád te azt élvezni, hogy együtt alkottok, vagy akkor az egész csak arról szólna, hogy a gyereked jól érezze magát?
9: Hát egy kicsit más minőség az biztos, mint teljesen egyedül csinálni, úgyhogy szerintem jó ilyenen is, meg olyan is részt venni. A legnagyobb kislányom, ő 10 éves, ővele szoktam főleg kreatív workshopokon részt venni, tehát mondjuk festeni is voltunk már ilyen nagy vászonra együtt, és én azt amúgy élvezem, tehát alapvetően ez egy jó dolog, nagyon jó dolog, de akkor inkább ő van fókuszban, meg az ő gondolatai, meg az ő esetleg hisztiai, hogyha éppen valami nem úgy tetszik neki, amit ugye már korábban is beszéltünk, hogy van olyan, hogy azt mondja, hogy jaj, béna vagyok, nem tetszik, nem jó, és akkor ezt így erről beszélgetni, meg ebből úgy kihozni, ebből a helyzetből, ha meg egyedül vagyok, akkor meg az nyilván az azért más, de amúgy meg egy nagyon aranyos anyalány program, amitől fejlődik szerintem egyébként a kapcsolat is.
0: Vannak itt olyan gyerekek, akik nyilván iskoláskorúak, nekik ez egy ilyen napközi táborszerű tevékenység lehet. Egy ilyen nyári kreatív foglalkozás, amit miért lehet jó?
9: Látom, hogy mennyire élvezik azt, hogy mondjuk minden nap valami újat csinálnak, és ez szerintem így tölti őket. Tehát, hogy így már előre várják a holnapi napot, hogy akkor na majd holnap mit fogok csinálni, előre lehet tervezni, gondolkodni benne. Az, hogy egy kicsit kreatívoskodunk mondjuk a 10 hét szünetben, azt szerintem az egy nagyon jó dolog, főleg úgy látom a kislányoknak, mert hát itt azért kislányok vannak inkább, mint fiúk. Meg olyan melegek a napok, hogy még kéne egész nap kinn lenni a levegőn.

0: Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táját hallják, melyben most egy tűzománc workshopon veszünk részt. Most a kezére rakott egy kis vizet, és szürke valami becsöpögteti. Mi ez?
1: Ez az alapozó, és azért tettem oda az ujjam, hogy nehogy véletlenül meginduljon nagyon a víz, és fölhíguljon túlzottan.
0: Egy villával kevergeti. Mi ez az anyag?
1: Ez az alapozó zománc, ez egy vas alapozó, a legjobb alapozó, ami létezik.
0: Megcsiszolták ugye ezeket a rézlapokat, és akkor hogy kell alapozni?
1: A ecsettel fölpakoljuk a zománcot rá.
0: Mennyire vastag, vékony?
1: Az alapozót elég vékonyra kell rakni. Vastagabbra majd a színeket kell.
0: Pötyögteti a kislány.
1: Igen, igen, úgy kell pakolni.
0: Utána mi a teendő?
1: Alá nyúlunk, vízszintesen tartva, megrázzuk jó alaposan, hogy elsimuljon. Kemencére kerül, és hogyha megszáradt, akkor a másik oldal ugyanez.
0: A kemencébe szárad meg?
1: Kemence tetején szárad, és utána kiégetjük, ha megszáradt mind a két oldal.
0: Miért kell mind a két oldalt bekerni, amikor csak az egyik oldalra kerül díszítés?
1: Hátoldala a kontrazománc, a lemez megnyúlik a kemencébe, és ha nem kap egy kontrazománcot, akkor meggörbül.
0: Na ez is érdekes lehet, akár ez is egy alkotás lehet, hogy hogy görbül a zománc, nem?
1: Soha nem úgy görbül, ahogy mi szeretnénk, úgyhogy ez véletlenszerű.
2: Így jó, ahogy a Sári csinálja?
1: Jó lesz vízszintesen, nagyon vízszintesen tartsd, ne lógasd, mert akkor elfolyik másfelé. Jó lesz, jó lesz. Oda viheted a kemencéhez.
0: Honnan tudták, hogy van ilyen workshop, és miért jöttek ide?
2: Én az interneten találtam, de azt, hogy pontosan hol, azt arra nem emlékszem. És azért jöttem, mert találtam egy pulovernyakláncot, ami 105 ezer forint, nyilván valami külföldi cég, és azt hittem, hogy majd egy csomó kópiát fogok találni a neten, egy csomó utánzatot olcsóbban, de nem találtam olyat, és azt reméltem, hogy itt tudok egy olyan hasonló medált csinálni. Nem vagyok ügyes egyébként, azért is jöttem erre a workshopra, hogy itt talán van esélyem valami hordhatót alkotni.
0: Közben szerintem menjünk, mert úgy hallom, hogy most fogják elmondani, hogy mit kell csinálni.
1: A mintakészítésnél egy kalsztűre van szükségünk, vagy bármilyen olyan eszközre, ami egy kicsit hegyesebb, és le lehet majd húzni a zománcot vele. Tehát itt már látszik, hogy beégettem az alapot, túloldalon is természetesen. Utána ráteszem a sárga színt. Sárga színbe belecsöppentem a bordót. Ennek alapfeltétele, hogy mind a kettőnek tökéletesen egyforma sűrűnek kell lenni. Tehát, hogyha az egyik egy icipicit is hígabb, mint a másik, akkor alászalad.
3: Ó, és ezt hogy lehet elérni, hogy pipettával esetleg ugyanannyi cseppet a...
1: Nem. Szemre. Csak forralt vízzel, desztillált vízzel szabad hígítani, mert abból már azért kiment az a klór, ami tönkre tehetné a zománcot.
0: Milyen festékeket?
4: Mit higítok? Vagy...
1: Ez edény zománc, egy ilyen tejfölsűrűségű folyadék. Ezt így lehet kapni. Kibírja azt is, hogy mi kinyitjuk a kemencét, és betegyük 850 fokra. Tehát ezt egy edény nem bírja ki. Azzal együtt kell melegíteni az égetésnél, és az 1000 fok fölött ég. A miénk 840-850 fokon gyönyörűen kiég. Rugalmasságot biztosító anyag van benne. Azt is bírja, hogyha egy kicsit leejtjük.
3: És akkor egyféle zománccal fogunk dolgozni az alapozás után, ami különböző színű. Tehát, hogy mit tudom én, rákenek egy zöldet, hogyha szeretnék bele sárga mintát, akkor közepére rácsöpögtetem, széthúzom, és utána megszárad, és bekerül a kemencébe.
1: Igen, igen. Na most az elhúzás az úgy működik, hogy meghúzom, letörlöm az ujjamon, kezemen. Meghúzom megint letörlöm. Tehát tisztának kell lenni a tűnek végig.
0: Azok közül, akik már itt régebb óta részt vesznek ennek a nyitott műhelynek a munkájában, most csatlakozott erre a hétre a workshophoz, de gondolom inkább csak azért, mert akkor itt a hely, az anyag, itt a társaság, és akkor dolgozhat.
4: Hát én itt egy köztes szerepkörbe vagyok, amit hogyha a gazdasági oldalról közelítek meg, akkor én vagyok az, aki nem fizet részvételi díjat, de nem is kap érte pénzt, a kettő közt vagyok, mert a saját kis képeimet is van időm megcsinálni, de sokszor átveszem az égetést, és akik itt kint telepednek meg, azoknak segítek is. Kicsit nehéz segítenem, mert ékszereket például én 5-6 éve már nem csináltam, tehát azt föl kell elevenítenem.
0: Mert miket készít?
4: Képeket. Képeket általában vaslemezre, és általában karcolásos technikával.
0: Na most akkor már ugye előjött ez a téma, hogy mi az alapanyag, mert itt bent, akik ékszereket készítenek, réz alapra készítenek, de akkor ön vasra.
4: Másra variáció viszont nincsen. Tehát itt adott egy elég szűken vett hőmérséklet, amin dolgozunk, amin a tűzománcok kiégnek, és feltétlenül olyan alapra van szükség, amelyik azt a hőmérsékletet bírja.
0: De bocsánat, amikor én azt hallom, hogy ékszer, azért teszem, hogy miért nem ezüst, vagy arany az alapja.
4: Lehet, egyébként ezüstre szoktak, és ezüst szállal is szoktak. Most nincsen itt, mert máshol tábort vezet. Az a munkatársunk, aki ezüsttel is dolgozik, ő Kecskeméten tanulta. Nagyon sokan úgy jönnek a nyitott műhelybe, hogy ezeknek a divatékszereknek az elkészítése is kihívás, sikerélmény, és be kell vallanom, hogyha én akartam adni, sose volt gond. Tehát ezeknek az ékszereknek is megvan a közönsége és népszerű dolgok. És azért az átlag bizsú fölött van a színvonala, a finomsága. Én is sok időt kihagytam a tűzománcozásba, én is ékszerrel kezdtem. És utána ez a technika volt az, amire megtaláltam önmagam. Most már 3-4 éve csak a képeket csinálok, és karcolásos technikával.
0: Hogy kezdődött egyébként az ön életében ez a tűzománc szeretet? Hogy talált rá?
4: 17-18 éves korban, és akkor absztrakt képeket készítettem. Rajzversenyeket nyertem vele, tehát akkor az rengeteg sikerélményt hozott, majd teljesen polgári életformát folytattam, családot alapítottam, és akkor jöttem vissza a tűzománcozásba, amikor a lányom elköltözött. És ott folytattam, ahol abba hagytam 30 évvel azelőtt. És akkor fel kellett eleveníteni a rajztudásomat.
0: Megnézhetem, mert itt van előttem egy pár darab. Két olyan is van, amelyiken fa van, igen, és különböző technikával díszítettek ki.
4: Általában pályázatokra készülök, hogyha az ember elkezd ilyen pályázatokon, gyűjteményes kiállításokon elindulni, akkor már az egyik után jön a másik. Mindig megvannak a témák jelölve, és általában fényképen kell először beküldeni. Még mindig van olyan, hogy kizsűriznek, de az esetek döntő többségébe a kiállítók közé kerülök. És több ilyen egyesület alapítvány is van, amelyiknek a rendszeres kiállítója vagyok. És itt például annak jegyében készült a citromfa, hogy a sárgát jelölték meg témának, és akkor már készült egy taxi, készült sárga lilium, és egy sárga tenger alattjáró, és pont itt egy kislány mondta, hogy hát akkor mi hiányzik még a 4 képhez, mert 4-et lehet együtt szépen kiállítani. És hát a citrom is sárga, rajzoljál egy citromfát, és akkor ezt még indulás előtt tegnap megkarcoltam.
0: Hogy kezdődik ez az egész, mert most ugye ott tartunk, hogy ezt látom a hátoldalán ennek a lapnak, hogy ez a vas lap, ahogy le van alapozva, ez egy ilyen fekete réteg.
4: Ez már gyárilag le van alapozva, igen.
0: Utána mi a következő lépés?
4: Utána egy ónos fehér réteg, az egy gyönyörűséges, iszabb, de valamennyire ékszer hatású festék, amiben én a tervezés után az első rajzot szoktam belekarcolni.
0: Tehát akkor papíron megrajzolja.
4: Igen. Itt már mindenfajta karcnyomot hagy, tehát meg kell gondolni, hogy mit csinálok, mert hogyha egy rossz helyre húzok egy vonalat, az is ott marad. Tehát nincs javítási lehetőség. És egy ónos fehér rétegre viszem föl a rajzot, tehát azt fölkarcolom, és kiégetem. Ez már tegnap megvolt ez a kiégetés, és utána 800-820 fokon égő porcelán festékkel dolgozom. Azok ezek. És ezekből hozok ki, amit csak lehet. Nagyon-nagyon kell vigyázni, nagyon hamar túlég, elveszti a báját, elveszti az éleket, hogyha az ember nem nagyon figyel oda, tehát nehezebb bele dolgozni, mint az iszap festékkel, de megéri, mert szebb is.
0: Most ezen a fán már vannak levelek, amelyeket zölddel megfestett. Ezek ki is vannak már égetve?
4: Nem. És most itt még van egy csomó citrom, még sárgával nem is dolgoztam.
0: Tehát most még csak ott tartunk, hogy már van, ami megszáradt a festékből, igen, de még folytatja, már beszélgetünk, de még folytatja a festést, és utána égeti ki. És az lesz a vége, az az utolsó állomás, vagy fázis?
4: Még egy réteg kerül rá, mert az adja a mélységét, hogy legalább még egyszer égetve van.
0: De az már ugyanez a szín.
4: Vagy egy másik fajta zölddel is rámegyek a fára, hogy térhatású legyen, hogy mélysége legyen, hogy patinás legyen, ahhoz a porcelánból is legalább két égetés szükséges. Meg kell gondolni, hogy mit csinálunk, mert ez a technika például nagyon nehezen javítható. Mindig sok ötletem van. Az egyik az ötlet az, ami velem történik, az úgy néha rám jön, hogy meg kell örökíteni, valami úgy megtetszik.
0: Például mi?
4: Például, mivel hogy hamarosan unokám lesz, most ez is egy központi téma, és van egy olyan kép is, aminek a fiú unoka a fő témája. Most
0: fiúknak való játékokat készítettem.
4: Mi van rajta? Maci, 5 autó, lámpa fölötte, mindez egy ilyen bábszínházszerű berendezésbe. Ezt ilyen nagyon aprólékosan kidolgoztam, és most ezt is valószínű azért kiállításra beküldöm, de mikor rendezik be a gyerekszobát, akkor már a lányomnál lesz.
0: Mit szól a család ehhez a tűzománcos hobbihoz?
4: Egyrészt azt látják, hogy ez olyan szenvedély, hogy teljesen mindegy, hogy próbálnak-e róla lebeszélni.
0: Az na miért próbálnák? Hát ez jó, ha valakinek hobbija van, nem?
4: Például, hogyha vendéget várunk, ha bármilyen programban, az nem merülhet fel, hogy én szombaton otthon vagyok, és nem itt. De azt hiszem, hogy úgy általában minden olyan dolog jó, ami valami változatosságot hoz az életbe. Hát vannak kiállítások, ha jó formában van a 87 éves anyukámat, el szoktam vinni a kiállítás megnyitókra.
0: Ragadós lehet ez a szenvedély, hogy valaki esetleg kedvet kapott hozzá a családban?
4: Ez keringett a családba azért, hogyha nem pont a tűzománc más formákban, tehát az, hogy valamit alkotunk, ami nincs másnak, ami igényes, hogy nem csak az az élet, hogy mit veszünk meg a boltba, az mindig benne volt a családban. Mindig többre értékelték, mint a boltban vett holmikat, és ez az egész családra eléggé jellemző. Egyébként az édesanyám eredeti végzettsége az műszaki gyakorlati szakos tanár volt. És ő is nagyon ügyes volt, nagyon kreatív. A nővérem is fiatal korában az egész ruhatárát ő varta magának, gyönyörűen kötött. Tehát az alkotás, és hogy a körülöttünk lévő tárgyakat mi tervezzük, és amit csak lehet, mi is csinálunk meg, az mindig benne volt a levegőben, és mindig értékeltük is egymás munkáját.
0: Vannak ebben olyan álmok vagy célok, amelyek távolabbra vezetik önt?
4: Már életkoromnál fogva is ezek az álmok, ezek nem lehetnek nagyon távoliak, mert 65 éves vagyok, most van igazán időm, mert fél éve fejeztem be az aktív munkát, de én azt hiszem, hogy ez inkább a hétköznapjaimat teszi színessé. Persze eszembe szoktak jutni, ezek még elérhető vágyak, mert tudom, hogy nagyon behatárolt az az idő, ameddig még az ember a vasvillával a 800 fokba beteszi a képet. Általában aki annyi idősen kezdi, mint én, az már égetni nem is szokott a helyet, mi égetünk. Mert hogy ez azért egy nagy rutint és nagy bátorságot is igénylő dolog, hogy kiégessük a munkákat. És aki később kezdi nálam, aki nem szokta meg ezt a folyamatot, azok mondjuk 60 fölött kezd el tűzománcozni, az szól nekünk, hogy most éppen égetnie kéne, kiégetjük neki a képet, az már nem mer égetni.
0: De miért nem mer? Fél a melegbe belenyúlni?
4: Itt 800 fokon felüli hőmérséklet van. Amikor kiveszünk munkákat, az még 4-5 percig 300 fok fölött van. Természetszerűen van az emberben egy félelem, és hogyha az embernek egykor után már a keze remegni kezd, a fogása bizonytalanabb, akkor már nem megy, legalábbis ez a folyamat, ami az égetés, ez utána már nem megy.
0: Vajon aki alkotni szeret tűzománcot, az nézni is szeret?
4: Ez azt hiszem, hogy minden alkotó folyamatnál így van. a legnagyobb érték benne, hogy a látásmódunk is színesebb lesz. Hogyha valaki rajzolni, festeni tanul, akkor is szokta mondani, hogy sokkal többet észrevesz utána egy fán, sokkal többet észrevesz a körülötte levő dolgokon, sokkal többet észrevesz még egy panelházon is, mert már jobban látja a rövidüléseket. Tehát ez biztos, hogy ez az alkotásnak az egyik öröme, hogy több mindent látunk, több mindent veszünk észre.
0: Talán a második beszélgető társamtól hallom, hogy ő nem nagyon kreatív, meg nem tehetséges, meg nem ügyes, de azért szereti csinálni.
1: Nagyon sokan inkább csak elképzelik, hogy ők nem tudják ezt megcsinálni, és nem tehetségesek, meg ilyenek, aztán kiderül, hogy mégis. Bátorság kell hozzá csak. Én buzdítok mindenkit erre, hogy csinálja, próbálja meg.
0: Hogyha valaki szeretne ezzel foglalkozni a hallgatóink közül, hogy tűzzománccal, tűzzománcból alkosson, akkor mi az út?
1: Jöjjön el hozzánk szombaton 10 és 3 között, és akkor segítünk.
0: Köszönöm szépen Török Ibolyának, hogy itt feltarthattam ezen a workshopon Budapest 18. kerületében, a Kondor Béla Művelődési Házban, és bemutatta nekem, meg bemutatták itt a hölgyek, fiatalabb, idősebb tanítványai, hogy hogyan készülnek a tűzzománc alkotásaik. A Házunk táján műsort hallották, a szerkesztő riporter Szabó Csilla, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszönöm figyelmüket!

elhangzott a házunk táján. A következő percekben a Lighthouse, a Holdviola, a Gimes, az EFU és a Cimbalom Brothers egy-egy felvétele szól.

0: Elhangzott zenei összeállításunkban a Lighthouse, a Holdviola, a Gimes, az EFU, valamint a Cimbalom Brothers egy-egy felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

Kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Varga Ramona, valamint a szerkesztő Fülöp Tamás nevében szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Lázár Csaba. Mai adásunkban betekintést kaphatnak a Pulszky család életébe és leveleikbe, valamint egy Munkácsi Mihály házasságáról szóló kiállításról is hírt adunk. Majd a sopronbánfalvi Malmárium galériába is ellátogatunk, ahol Nagy László gyűjtőgrafikákból álló magángyűjteményének legszebb darabjai kaptak helyet. Tartsanak velünk!

0: A pulcskiak csak így emlegetik őket. Nélkülük szegényebb lenne a magyar história, és azon belül a politika, a kultúra, a tudomány vagy a muzeológia története. A rendkívüli család a levelezésben is különleges volt. Ezeket a dokumentumokat dolgozza fel egy olyan nemrégiben megjelent könyv, amely olvasmányos betekintést nyújt a 19.-20. század fordulójának hétköznapjaiba. A mű szabadon letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból, de az eredeti dokumentumok is megtekinthetők a Kópia felületén. A kötet szerkesztőjét, Viskolc Noémi történészt, a Miskolci Egyetem tanárát, Nagy György András hívta fel telefonon.
1: Talán lényegtelen mellékkörülmény, de nekem azt tűnt fel, belolvasva a levelezésbe, hogy itt mindenkinek nagyon szép a kézírása, és legyen fiatal, öreg, férfi vagy nő, nagyon jól fogalmaz.
2: Igen, részben egyetértek ezzel a meglátásra, részben azonban nem, mert hogy általában a pulcski férfiak tényleg szépen és jól olvashatóan írtak, bár Pulcski Károly esetében és Ferenc esetében is néha meggyűlt a bajunk az olvasással, de pontosan Pulcski Polixéna, tehát Pulcski Ferenc lánya esetében viszont nagyon nagy gondokkal küzdöttünk, mert a kislány ugye külföldön született Angliában, majd utána Olaszországban nevelkedett, és csak édesapjával és a hát jobban mondott családjával beszélt magyarul, de egy idegen nyelvű környezetben nőtt föl, és hát a magyar helyesírás az nagyon nehezen ment neki, egyáltalán az írás is. Annyira sokat változott, hogy teljes egészében megőriztük az ő írásmódját, míg a férfiaknál nem. Azért, hogy az olvasó is pontosan végig tudja követni, hogy milyen nehezen bontakozott ki egyébként az a jó stílusa, ami megvolt. A végén, mikor már felnőtt, és tényleg jól fogalmazott, és helyesen is tudott írni, akkor viszont egy ilyen nagyon ideges, és nagyon nehezen olvasható írással írt Polixéna. Tehát az ő személyiség ilyen szempontból nem volt egyszerű.
1: Próbáltam tesztelni az ismerőseimet, hogyha ezt a nevet mondom, hogy Pulcski, akkor kinek mi ugrik be, és természetesen akik azért jobban benne voltak a kultúrtörténetben, ők a férfi családtagokat nagyjából fel tudták sorolni, viszont volt, aki egyszerűen azt mondta, jaj, hát a Nyizsinszkijnek a felesége.
2: Igen, arról is nagyon ismert, bár ő ugye már a Pulcski Ferencnek az unokája volt, akit most ön megemlített, de minden esetre valóban nagyon ismertek és nagyon híresek voltak a pulszkiak a maguk korában. Ugye maga Pulcski Ferenc politikai pályafutással indít, Kossuth Lajosnak az oldalára jut el, államtitkári pozícióban, majd a szabadságharc felerése után menekülnie kell. Angliában telepszik le a családjával, aztán amikor visszatér 1866 végén, szintén országgyűlési képviselő, 1869-től pedig a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató.